0: Nem politikai, mint ahogy mások mondják, hiszen volt olyan időszak, és pont Miskolcon is volt ennek egy példája, hogy együttműködött a két akadémia, a Gondolatvonal rajz című kiállítás itt volt a Miskolci Galériában, aztán azt hiszem Pécsre került, de akkor az együttműködés még egyértelmű volt, bár a különbségek, nézetkülönbségek fennálltak. És én úgy tudom, hogy például építész csak 2000 után lett az akadémiában, a Széchenyi és Irodalmi Akadémiában az első építész akkor lett tag. Aztán az akadémia egyre létszáma bővült, mikor volt a kettős állampolgárságról a dicsitelen szavazás, akkor Makovecz Imre úgy döntött, hogy kiegészítjük a határon belüli kulturális élet tagjait, kiegészítjük a határon túliakkal, és akkor meg kibővült, és ezzel a kb. 140-es létszámmal került olyan helyzetbe 2011-ben, hogy köztestületté alakult, és az alkotmányba került a szerepe. Azóta működik 9 tagozattal, 9 szakmai ágazattal, körülbelül 1000 rendezvényel évente, meg kialakult a régió, ez most ez 3-4 éve történt.
1: 2022-ben jöttek létre a regionális műhelyek.
0: Amit én nagyon fontosnak találok, olyan, mint egy kettős honfoglalása az akadémiának, tehát kiterjesztette a tevékenységét, és a regionális akadémiáknak azt a szerepet szánta, hogy a lokális értékeket figyeljen, azokat támogassa. A mi akadémiai részlegünk, vagyis hát a Miskolci Akadémiai Csoport, ezt tűzte zászlajára, hármas jelszavunk van. Az egyik a lokális értékek felmutatása és támogatása, a másik a fiataloknak a tehetségeknek a támogatása, és harmadik a összművészetiség. Ezt a hármat követjük. Évente kb. 20-25 programot tudunk támogatni a hozzánk tartozó 3 megyében, a Borsod megye, most már nem vármegyét kell mondani, azt hiszem.
1: Még vármegyét?
0: Hát a Borsod vármegye, a Heves és a Nógrád vármegyék, valamint területileg, miután Kárpát-medencébe gondolkodunk, hozzánk tartozik, és a mi figyelmünket számíthat a felvidéki magyarság körülbelül a Duna vonaláig, illetve a Kárpátalja is. Vannak innen tagjaink, több külföldi tagunk van, Erdélyből is van 2, szlovák területről van 2, és egy pedig a Kárpátaljáról.
1: No hát, amit így a kívülálló lát, hogyha arra kérem most, hogy röviden összegezzük az első ciklust, tehát a 2022-től tartó ciklust, akkor kiállítások, hangversenyek, konferenciák, hogy lehetne összegezni?
0: Hát igyekszünk mind a 9 múzsát szolgálni, és olyan programokat támogatni, akik ezt megvalósítják. Szoros kapcsolatban vagyunk a Miskolci Galériával, ott nem régen egy saját programként megvalósult a MMA fiatal ösztöndíjasainak az összművészeti kiállítása. Támogatjuk például a debrődi nyári művészeti tábort, amelynek a Kassai Rovás Egyesület a gazdája, nevezetesen Szabó Ottóék, akik fogadják a magyar ösztöndíjasokat, kb. 4-5 évente. Ugyancsak egy művészeti tábort támogattunk Kárpátalján a Matlu Péter vezetésével, és a Tokajba saját programként építjük és támogatjuk a Makovecz háznak a rekonstrukcióját, amelyet valamikor a Nomád Nemzedék a félsziget végén épített fel. De ennek most a klónozott mását próbáljuk helyreállítani és emléket állítani a Nomád Nemzedéknek, ami tulajdonképpen a Művészeti Akadémia magja is volt, hiszen ugyanazok az emberek voltak, és ugyanúgy összművészeti szempontok szerint szerveződtek. Egy értékes generációnak volt a szellemi forrása mai napig. Ennek a rekonstrukciója folyik, és most nyáron átadásra kerül. Különböző népművészeti programokat is támogatunk, Palócföldön például, de Egerben is, és újabban egy díjat alapított a Regionális Akadémia, amely egy oklevél amelyet azok érdemelnek ki, akik nagyon sokat tettek a kultúra szervezéséért.

0: régióban. Ezt a múlt héten adtuk át.
1: És ez Heves megyébe került, ez az első díj?
0: Heves megyében, igen, és ezt a Halasi Csilla kapta, Kőpál özvegye, aki a Hevesi kiállítótermet és emlékházat működtet nagyon magas színvonalon.
1: Hogy említsek már egy személyes élményt, én egy egész napot eltöltöttem Kőpállal az ő családjában, Csilla főzte a bablevest, és akkor mindenről tudtunk beszélgetni, elmentünk a művésztelepre, lakásába, mesélt a családjáról, valami csodálatos légkör volt abban az otthonban, és hát ez nagyon örvendetes, hogy Kőpálnak az emlékét az özvegye ilyen módon őrzi.
0: Hát Kőpál ezt megérdemli, hiszen fantasztikus tehetséges szobrász volt és tanár. Egy nagyon színes egyéniség volt, igazi művészember volt. Hát a bohém természetű is volt, ezt lehet mondani, de ezért lehetett vele jól kommunikálni. A komoly dolgokat is vidáman fogadta, és sokan szerették.
1: A tanítványai is nagyon szerették.
0: Igen, és hát igen, ő is táborokat vezetett, ez a hagyomány azt hiszem folytatódik Hevesen. Hát Miskolcon is van alkotása Kőpálnak szerencsénkre.
1: Az egressi szobor.
0: Igen. Én úgy gondolom, hogy a Halasi Csilla folytatja az ő, konzerválja az ő szellemiségét.
1: Igen, hát szóval a Művészeti Akadémia tulajdonképpen közösséget teremt azoknak a művészeknek, akik a hétköznapokban magányosan alkotnak. Mert hát azért egy festőművész, akár egy irodalmár magányosan alkot. Tehát kell az a közösség, kell az a kohézió, és kell az a alkotó ösztönzés, amit egy ilyen közösség nyújtani tud.
0: Ez igen, ez hasonló a Tudományos Akadémia közösségéhez, amelyet itt a művészetek vezérelnek, és a közösség nem csak önmagáért van, hanem rengeteg esemény szerveződik ebben a közösségben, ami tovább építi és szorossá teszi a kapcsolatokat. Már említettem talán, hogy az akadémia körülbelül 1000 programot szervez Budapesten és környékén és külföldön is. Miközben egyszerre 300 ösztöndíjasa van, ami egy másik fajta közösség, a fiataloknak és az utánpótlásnak a közössége.
1: Ami viszont rengeteget jelent egy kezdőművész számára, hogy meghatározott ideig havi fix ösztöndíjat kap. Tehát ez induláshoz fantasztikus nagy segítség lehet.
0: Igen, és inspiratív lehet az is, hogy ők találkoznak az idősebbekkel, az akadémia tagjaival, illetve egymással is, korosztályi szinten. És úgy gondolom, hogy ezek mesteriskola az én hivatásomban ugyanígy emlékezetes közösség lesz, mint egy-egy érettségiző osztály, és ezek az emberek egymással később is kapcsolatba kerülnek, vagy munkakapcsolatba kerülnek.
1: Most egy picit eltérnék, mert hogy ezen a héten emlékeztünk meg, éppen a beszélgetésünk napján, a keddi napon Plesz Antalnak a születésnapjáról, és hát Bodonyi Csaba személyét illetően nyilván az embernek eszébe jut az a mesteriskola, amit ő jelentett.
0: Hát a Plesz Antal szerepe rendkívül.
1: Önnek fiatal korában, tehát egy hasonló szituáció lehetett.
0: A furcsaság, hogy épp ma van a születésnapja.
1: Igen, igen.
0: És ő rá sokan emlékeznek, nem csak a születésnapja miatt, hanem a hatása miatt. Nemrégen temettük egyik kiváló kollégámat, Dobó Jánost, és ott három búcsúztató szöveg hangzott el, és mert két személy temettek egyszerre, és egy pap is volt, tehát mind a három emlegette Plesz Antalt. Hogy ez miért van, ez egy elég különös dolog, elgondolkoztató. Kétségtelenül, hogy ő egy szokrateszi bábaként működött, és egy igazi mester, talán született mester volt, akikhez úgy vonzódtak a fiatalok, hogy szinte akarták más szakmából is, tanulja vagyok ennek, megszólították, hogy legyen olyan mestere. Hát persze ő nem vállalta ilyen széles körbe. Felszabadító ereje volt, és nagyon értett az emberek nyelvén, de egyénekre lebontva. Tehát ő nem volt csoportgurú, sosem szerepelt előadás, például nem tartott, egy 3-4 főnél több emberrel egyszerre sose beszélt, de mindenkivel tudott úgy beszélni, hogy az annak a személyisége szerint történt, akivel beszélt. Úgy tudott minket letolni másokat is, hogy örültünk neki. Ez is egy komoly tehetségnél val, amelyet, hogy ő nagyon jó átfogó gondolkodású építész volt.
1: A fiatalokról beszélünk, találkoztunk a mostani galériabeli triennálé megnyitóján, és nagy-nagy örömmel fedezte fel az ember, hogy mennyi fiatal alkotó gyűlt ott össze. Tehát a fiatalok viszik tovább a művészetet.
0: Hát nem tehetik, mert beléjük szorulna a tehetség, az élettel való kapcsolat, ezt valahogy ki kell fejezni. Ez a, úgy mondja Németh László, hogy nincs rosszabb dolog az embernek, mint kihasználatlan alvó képességeik. Tehát nyilvánvalóan az alkotás programja a születésünknél fogva belénk van programozva. Ezt fel kell ismerni, igen. Támogatni kell, és ebből építkezünk.
1: Beszélgettem a fődíjassal, 26 éves fiatalember, aki 2 éve végezte a képzőművészeti egyetemet, és hát ő mondta, hogy milyen sokat jelent neki ez, hogy most ezt a triennálé fődíjat megnyerte, mert hogy eddig kiállítgatott ő, mondjuk Gödön, ahol úgy tapasztalta, hogy az ismerősei meg a rokonai megnézték a kiállítást, de hát ő szeretne többet mutatni magából, és hogy ez most egy olyan indító erő a számára, és gondolom, hogy a Művészeti Akadémia lehetőségei is ilyen indító erők lehetnek.
0: Igen, hát annyiban is, hogy mi támogattuk ezt a triennálét, mint akadémia, anyagilag is támogattuk, meg szellemileg is, és ez a bemutatkozás nyilván minden fiatalt inspirál, mert hát hisznek, még nyilván hinniük kell abban, hogy a képességeikkel tudják alakítani valamelyest a világot, vagy de legalábbis színesíteni tudják azt.
1: Lezajlott a múlt héten talán az a közgyűlés, amelyen bemutatták az régió elnököket. Milyen szakmai programot határoztak meg?
0: Én nem vettem részt ezen az értekezleten Budapesten, mert egy egészségügyi programot kellett teljesítenem, és nem tudtam módosítani rajta. Tehát lényegében a stratégia én szerintem nem változik, amit ennek a 3-as célnak akarunk jövőre is megfelelni. Szeretnénk több saját programot kezdeményezni, ehhez viszont többletforrás kellene, ezért mi szorgalmaztuk a Miskolci régió részéről, hogy tekintsük az akadémia tagozataival azonos rangúnak a régiókat. Ez anyagilag ez egy dupla lehetőséget jelentene.
1: Budonyi Csaba, Ébül Széchenyi és Makovec díjas építész volt a vendégünk, akinek nevéhez számos miskolci épület fűződik, és hát nyilván templomok, környék, Tokaj város főépítésze volt, hát egy nagyon-nagyon gazdag szakmai múlttal rendelkezik, és nagyon köszönjük, hogy a fiatalokat is így összefogják, hiszen szükségünk van az új nemzedéknek a elindítására és az ő munkájukra.
0: Ez a felelősségünk.
1: Köszönöm szépen.
2: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Ferenc Marcell kapta a Magyar Művészeti Akadémia nagydíját. A Pesti Vigadóban, a Magyar Művészeti Akadémia székházában június 23-án adták át az akadémia idei köztestületi díjait. Az elismeréseket a magyar szellemi élet azon jeles képviselői kapják, akik kiemelkedő munkásságuk, életművük révén maradandót alkottak a művészet, a művészetelmélet vagy a művészet szervezés területén. Az MMA nagydíját Ferenc Marcell Kossuth és Ybl díjas építész, az MMA rendes tagja kapta. Ferenc Marcell egyedi stílusú építészete, hazai és nemzetközi téren egyaránt sikeres középülettervei, valamint a Néprajzi Múzeum, a Nemzeti Atlétikai Központ vagy a Duna Aréna komoly nemzetközi díjakat is kiérdemeltek. A miskolci születésű építésszel akkor beszélgettem, amikor a Néprajzi Múzeum a világ legjobb középülete címet nyerte. Óriási eredményről kaptunk hírt, miszerint a világ legjobb középülete lett a május 30-án Szingapurban kihirdetett eredmény szerint a Városligetben a Néprajzi Múzeum, és hát nekünk óriási büszkeség miskolciaknak, hogy a miskolci születésű Ferenc Marcell tervező munkája ez az épület. Jó napot kívánok, és nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll ebben a beszélgetésben. Hát nem az első díja ennek az épületnek, de én úgy gondolom, hogy ez a legrangosabb.
2: Kezit csókolom, és köszöntöm én is a miskolciakat.
1: Ez a legrangosabb díja eddig ennek az épületnek, hiszen már nagyon sok elismerésben részesült.
2: Az ingatlan szakma szempontjából kiváltképpen, még annak idején 2018-ban, amikor a tervpályázatot elnyertük, és elkészültek a tervek, akkor történt egy hasonló esemény, de akkor még a terv formájában kapta meg a világ legjobb építészeti középületi tervdíját, de hát ez most hatalmas öröm, hogy 6 év távlatából a megvalósult épület is hasonló sikert tudott hozni az ország számára.
1: A miskolci kötődése kapcsán édesapját kell megemlítenünk, aki úgy szintén Ybl díjas építész, és hát ugye azok a miskolci évek az Északtervnél, majd a miskolci építésziroda, ahol Bodonyi Csaba és Plesz Antal társaságában alkotott, és hát a Miskolci Egyetem aulája, a Miskolci Szimfonikus Zenekar székháza, a Malom vagy a Jezsuita gimnázium, amelyet említhetnénk jelentős munkái közül. Hát én gondolom, hogy ebben a családban felnőni egyenes út vezetett ahhoz, hogy ön is tervező lesz.
2: Nagyon kedves, hogy megemlíti Ferenc Istvánt édesapámat, és Plesz Antalt, aki pedig ugye a mestere Bodonyi Csabának, édesapámnak és Bán Ferencnek, mind kiváló Kossuth díjas tervező, és hát a mester kezéről kerültek ők ki, és mondhatom így egy kicsit talán itt a örömömben, hogy így azért ilyen vállakról indulni, azt hiszem kötelesség is, hogy azt a hagyományt folytatva örökértéket hozzon létre az ember. Ezt a célt, ezt belénk nevelték a mesterek.
1: 1970-ben született, de már Budapesten érettségizett. Mire emlékszik a miskolci évekből?
2: Abból táplálkozom, amit Miskolc adott. Azt a fajta igazmondást, kiállást és emberséget.
1: Tehát kemény alapokat ad Miskolc, ugye? Fogalmazhatunk.
2: Nagyon komoly emberi alapokat ad. Én egy nagyon különleges helynek tartom, valahogy földrajzi értelemben is, szellemi, lelki kisugárzásában, és hát azon a vidéken számomra olyan kedvesen beszélik a nyelvet, az irodalmi magyart, ami nélkül egy tervező meg se tud mozdulni, hogy ne tudja megfogalmazni gondolatait szóban vagy írásban. Ez mind kellett ahhoz a sikerhez is, ami most történt.
1: A pályafutásában nagyon jelentős szerepet tölt be az oktatás. Kérem, erről beszéljen nekünk egy kicsit.
2: Dobó János mondta, ugye a baráti kör, Plesz Antal tanítványa volt ő is, Bodonyi Csaba édesapám mellett, Bán Ferenc mellett, hogy az ember ne csak idézőjelben legyen egy jó szakember és tervező, hanem fektessen be a jövőbe, igenis kötelessége továbbadni azt a tudást, amihez ő is hozzájutott, tehát tanítson, oktasson, vegyen részt a szakmai közéletben, és hogyha tud, ezeknek a vállán a közügyek gyakorlása mellett, tehát szakma, tanítás, közügyek mellett minél többet tegyen az országért. Én azt gondolom, egy építész azzal tehát a legtöbbet, olyasfajta épületet tervez, amit ő maga, az alkotó személye mindenképp az ország javára és az ország szolgálatra szán. Ezt tanultam a mestereimtől.
1: Igen, hát a Budapesti Műszaki Egyetem, a Debreceni Egyetem és jelenleg a Szent István Egyetem Ybl Miklós építés tudományi kara, amelynek professzora, tehát ezek a főbállomások, ugye?
2: Igen, így van. Azóta Óbudai Egyetemre keresztelték át a Szent István Egyetemet, igen, de azt a csapatot, tanári gárdát próbálom erősíteni, amely kiváló egyéniségekből állt. Az ország több kiváló Ybl díjas tervezője vezeti a tervezési tanszéket, Kis Gyula tanár úr Ybl díjas tervező, Csontos Györgyi most kapott Ybl díjat, és Anthony Gall kiváló ausztrál-magyar tervezővel próbáljuk ugye az ifjúságot nevelni.
1: Ön is Ybl díjas, 2013-ban kapta meg az Ybl Miklós díjat, és kétszeres proarchitektúra díjas, és hát 93-tól a Napur építésziroda tagja, amely tulajdonképpen kapta ezt a megbízást a Néprajzi Múzeumra. Hát ez egy óriási kihívás lehetett.
2: Ez egy nemzetközi tervpályázatnak az eredményeként született ez a döntés, hogy a irodánk nyerte 2016-ban a tervpályázatot. A világ 10 legjelentősebb múzeumtervező irodája indult el a pályázaton, és további 6 magyar iroda. És hát ez egy nagyon, nagyon különös és különleges helyszín, és egy nagyon komoly tervezési programnak kellett megfelelni, amit pedig a jelen intézményigazgató Kemecsi Lajos és 120 munkatársa a pályázatot megelőző 2 évben dolgozott a projekten, hogy mint tervezési program elő tudja állítani azt, amit aztán nekünk térbe kellett önteni.
1: Hogyha számokban idéznénk a Néprajzi Múzeumot, akkor 34 ezer négyzetméternyi terület, 7 ezer négyzetméter kiállítótér, és a felső szint, a terasztér is talán 7 ezer négyzetméter.
2: Így van, tehát ez egy nagyon érdekes telek, egy 300 méter hosszúságú, 100 méter széles telek, ugye ez egy macskakövezett parkoló területen helyezkedett el, és onnan próbáltuk azt a víziót erősíteni, amelynek az atya Bán László kormánybiztos volt, aki a Liget projekt megálmodója, és a magyar kormányzat támogatásával megkezdte ezt a munkát 10 évvel ezelőtt, és bízunk benne, hogy a megtestesülő épület, amit most már nem csak budapestiek, hanem vidékről érkezők és külföldről érkező vendégek használnak, ezt a nagy hajlított zöld kelyhet, most már ténylegesen birtokba veszi a város és az ország.
1: Én, amikor ott jártam, megmondom őszintén, lehet, hogy most a néprajzosok egy kicsit megorrolnak, de én nem tudtam eldönteni, hogy a tárgyakat nézem, vagy az épületet, mert annyira lenyűgöző, és maga az épület egy olyan vizuális élmény, hogy szinte az ember nem is tudja, hogy hogyan nyissa ki a receptorait, hogy mindent befogadjon belőle, de hát egy fantasztikus feladat, mert a világ kultúr kincsének kellett környezetet teremteni. Szóval ez emocionálisan és egy rendkívüli feladat lehetett.
2: Elárulom a kedves hallgatóknak, hogy ma már múzeumot csak úgy lehet tervezni, hogy maga a térbelisége, az architektúrája is vonza az embereket, tehát ez tényleg cél, hogy kívül-belül egy olyan élményt adjon, egy maradandó élményt a látogatónak, ami által tulajdonképpen óhatatlanul, önkéntelenül is sokkal mélyebben a lelkébe tud szivárogni az a kultúrkincs, ami magában az épületben található. Tehát ez a páratlan anyag, a magyar gyűjtemény a világon párját ritkítja, csak kerámiából 10 000 darabszámú gyűjteményük van, amiből 4 000 ki van állítva, hát egész Európában nincs 3 000-nél több tárgy kiállítva. Tehát topzódik a magyar állománya az értékekben, és a ház úgy lett tervezve, hogy ezeket a műtárgyakat megismerve tulajdonképpen szinte a műtárgyakhoz terveződtek az egyes rejtett térbugyrok, egy barlangszerű térszövevényről beszélünk, ami a ház belsőben található, hogy ott jól érezzék magukat a félhomályban ezek a, azok a kincsek, amik nagyon sokáig borosodtak szekrényekben, és most végre a nagy közönség láthatja. És hadd ragadja meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy szeptemberben megnyílik a nagy állandó kiállítótér, és így azt gondolom, hogy a múzeumigazgató 9 éves erőfeszített munkája végre lépbe fog érni, és így összességében egy 8000 négyzetméteres állandó kiállítással találkozhat a látogató szeptemberben.
1: Azt is el kell mondani, hogy a kiállítótérnek szinte a 60%-a a föld alatt van, tehát azért Igen. egy fantasztikus létesítmény ez. Hogyan működik a terasz? Hiszen ott is egy utat járunk be, egy átkötés, egy szakrális átkötés, így nevezi talán valamelyik portré filmjében, ahhoz a fantasztikus körbevevő műemlék együtteshez, ugye a Szépművészeti, a Műcsarnok, a Hősök tere, a Városliget, tehát ebben a történelmi környezetben egy 20. századból történő átkötés.
2: Igen, nagyon fontos volt a számomra, hogy az a turista, aki a világörökségi helyszíneken át a budai vártól végsétálva az András úton kiérkezik a történelmi nemzeti origónkhoz, a Hősök teréhez, megnézi a két nagy múltú múzeumot, a Szépművészetit és a Műcsarnokot, és elindul a zöldbe pihenni a Városligeti tó mentén, legyen egy olyan belső kulturális főutcája ennek az útvonalnak, ugye a Dózsa-György út mentén, amikor ő pihen, sétál, kikapcsolódik, kicsit talán már megéhezik és enni akar, és egyszerűen csak a séta közben éri az a döbbenetes erői meglepetés, hogy ő most egy újabb kiállítótérben van. Tehát egy picit próbáltuk egy olyan nyitott múzeum képét közösen megfogalmazni az intézménnyel, ami szinte a maga természetességével, a természetből az ott lévő sétálókat csak így bevonza az épület, magába szippantja. És hát a ház az egy 1 kilométer átmérőjű, nagy köralakú metszete van az épületnek, egy meghajlított mesterséges ív, amilyen a felszíne, az a nagy zöld kultúrkehely, ugyanez a logika mentén, egy nagy lesülyeztett belső térbe található a múzeum tér, így került a föld alá 60%-a a kiállítótereknek. A felső terek pedig nagy teraszokkal kapcsolódnak a felső tetőkerthez.
1: Említettük már, hogy számos díjat kapott már a tervezéstől kezdve ez az épület, most ez a díj, amelyet Szingapúrban elnyertek, ez azért is fantasztikus, mert mintegy 30 országból 60-valahány szakember döntötte ezt el, tehát ennek most már óriási világvisszhangja kell, hogy legyen.
2: Györgyevics Benedek úrral beszéltem, miután nagyon kedvesen nyilatkozott a híradóban.
1: A Városliget ZRT vezérigazgatója.
2: Ő a Városliget ZRT vezérigazgatója, ő nem lett volna, akkor a ház sem lett volna. Ő az a professzionális szakember, akinek a szakértelme kellett a sikerhez, mind a zeneháza kapcsán, mind a Néprajzi Múzeum kapcsán, és remélhetőleg a galéria kapcsán is. Jó kezekben van volt a projekt, most is az elmondása szerint ez egy rendkívüli dolog. Ebben a kategóriában magyarok még sosem nyertek, középület kategóriában, óriási a verseny a világban. Több mint 3000 épület közül választja ilyenkor ki ez a 60 fős grémium, akik aztán abszolút nem befolyásolhatóak, hiszen 30 országból jönnek, utaznak ide repülővel, és nézik végig a terveket. Így került kiválasztásra az épület, amelyen nagyon boldogok vagyunk mindannyian.
1: Ez a művészetet szolgálja, a muzeológiát szolgálja, de én megemlíteném még a Duna Arénát, a Nemzeti Atlétikai Központot, másik nagyon jelentős munkáit, további jelentős munkáit. Most éppen mind dolgozik, ha jól olvastam, akkor a Matthias Corvinus Kollégium számára készít terveket.
2: Igen, ezek a Matthias Corvinus Kollégium központi épületére kiírásra került egy országos tervpályázat, amit 3 évvel ezelőtt sikerült megnyernem. Mátyás király tiszteletére, az intézmény névadójának a tiszteletére készülő késő gót koronareneszáns stílusú, de abszolút mai modern épületnek a tervei elkészültek. most zajlik a munkásőrség épületének elbontása, és bízom benne, hogy jövőre megindul az építkezés, és 2026-ban átadásra kerül.
1: Én nagyon szépen köszönöm, és minden miskolci nevében engedjenek, hogy nagyon sok szeretettel gratuláljunk, nagyon büszkék vagyunk magukra, és hát további sikereket kívánok, azt még el kell mondanom, hogy 2023-ban Prima Primissima díjat is kapott, ezt még kihagytam a felsorolásból. További sikereket kívánunk, és további ilyen fantasztikus épületeket saját magunknak. Köszönöm a beszélgetést.
2: Én is nagyon köszönöm, engedjen meg egy mondatot, minden miskolcit nagy szeretettel ölelek.
1: Kedves hallgatóink, június 23-án vehette át a Magyar Művészeti Akadémia nagydíját a miskolci születésű Ferenc Marcell építész. Vele beszélgettem az iménti percekben.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Kétoldalú találkozót tart a közeljövőben Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky. A magyar miniszterelnök az ankarai NATO csúcsról jelentette be, hogy kedden már röviden egyeztetett az ukrán elnökkel. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány álláspontja szerint a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor. Kiemelte, hogy hazánk fenntartja a humanitárius segítséget, de fegyvert és katonát nem küld a szomszédos országba. A kormányfő úgy fogalmazott, a magyarok hisznek a NATO erejében, közös érdekük a szövetség egysége, és hogy Magyarország ismét megbízható partner legyen. Magyar Péter hozzátette, a kabinet döntése értelmében a védelmi kiadásokat kiszámítható módon növelik, így azok 2035-re elérik a bruttó hazai termék 5%-át. Az ankarai NATO csúcs egyik fő kérdése a védelmi kiadások valódi katonai képességek kialakítása, írta Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, erősebb védelemre, működőképes képességekre, korszerű technológiára és szorosabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Kiemelte, hogy a NATO hazánk biztonságának egyik legfontosabb garanciája, amelynek alapköve a közös védelem. Az idei csúcs találkozónak otthont adó Ankara helyszíne stratégiai fontosságú, hiszen Törökország a szövetség déli szárnyának kulcs szereplője. Orbán Anita rámutatott, a találkozón a tagállamok, állam és kormányfői a közös biztonságot érintő legfontosabb stratégiai döntésekről egyeztetnek a török fővárosban. A jövő héten is folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását 7 előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájkjogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe olvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók külön adójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. Automatikusan jár a rászoruló gyermekeknek a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. A juttatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, az emelt családi pótlékban részesülők, az árvaellátásra jogosultak és az egyszülős családok kapják meg. Az adatbázisok alapján az idén nagyjából 400 000 gyermek utánjáró összeget jövőre még célzottabbá teszi a kormány. Kármán András pénzügyminiszter kiemelte, a gyermekvédelmi kedvezményt a helyi önkormányzat jegyzőjénél vagy a polgármesteri hivatalban kell igényelni. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy ez egy szociális támogatás, amely nem mindenkinek jár alanyi jogon, hanem a rászorulóknak célzottan segít. Magyarországon a legnehezebb bírósághoz fordulniuk a szegényeknek az Európai Unióban az Amnesty International Magyarország legújabb kutatása szerint. A jogvédő szervezet közölte, az ingyenes állami jogsegély jövedelmi határa 2008 óta változatlan. Jelenleg csak azok kaphatnak ilyen támogatást, akiknek a családi egyfőre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 28 500 forintot. A jelentés szerint a nevetségesen alacsony küszöb és a bürokratikus akadályok miatt évente 100 000 esnek el a hatékony jogérvényesítéstől. Az Amnesty International ezért szakpolitikai javaslatot küldött Görög Márta igazságügyi miniszternek, amelyben azt kérik, hogy emeljék fel az ingyenes jogi segítségnyújtás jövedelmi küszöbét az aktuális minimálbérre. Több mint 50 ingyenes kulturális programmal várja a látogatókat idén a 6. Dériné Fesztivál Sátoraljaújhelyen, és a Zemplénben. A július 15-e és 18-a között zajló négy napos rendezvényen színházi előadások, koncertek és családi események is lesznek. A színházi kínálatban Tamási Áron Csalóka szivárvány című darabja és a Kiodjai Csetepati is helyet kapott, míg az esti koncerteken fellép a Bohemian Betyársz és a Szabó Balázs bandája is. A pénteki családi napon Szép Halomban megemlékezést tartanak, a gyerekeket pedig játszóház és bábszínház várja. Kisdomonkos Márk igazgató kiemelte, a fesztivál célja, hogy minden korosztálynak minőségi élményt nyújtson, és erősítse az anyaországi, valamint a határon túli magyar közösségek közötti kapcsolatot.
0: Az időjárásról.
1: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban folytatjuk a tegnap megkezdett beszélgetést, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezetbe látogatunk el, ahol 101 évig a Gilice család adott lelkészeket a közösségnek. Gilice Andrással és feleségével, Gilice Andrásné Erzsébettel beszélgetünk, főleg az elmúlt 40 évről.
2: Valamit rosszul csinálunk, amikor az egyházi iskolából kirepülnek a diákok, és örülnek, hogy többet nem kell jönni. És hogy nem munkahelyként kell tekinteni a hitoktatónak arra, hogy ő hitoktató, hanem szolgálati lehetőségnek, missziós lehetőségnek. És hogyha ez van benne, és ezt megérzik a gyerekek, vagy a fiatalok, akkor nem hiába a valódi munkátok az Úrban.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Száz egy éven át adott lelki vezetőket a Gilice család a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezetnek. Gilice Andrásné Erzsébet tavaly december végén ment nyugdíjba, de az elmúlt hónapokban még rendszeresen helyettesített a gyülekezetben. Vele és férjével, Gilice András nyugalmazott esperessel beszélgetünk a szentesen töltött 40 évükről, családjukról, gyülekezetről, jövőről. Tartsanak velünk!
2: A gyülekezeti tagokkal való beszélgetésben is szóba került, meg bennem is felmerült a kérdés a lelkész gyermeküket illetően, hogy úgy tudom, hogy a gyülekezet hívta, hogy Írországból, ahol most lelkészként szolgál, jöhet Szentes Felsőpátra, ha szeretne, de nem szeretett volna jönni. Ennyit sikerült kiderítenem itt a beszélgetésekben. Erről mesélnek-e a hallgatóinknak valamit, hogy milyennek a története, meg önök hogy vannak ezzel? Ez nyilván a fiúk döntése, de hogy szerették volna-e, vagy hogy vannak ezzel? Gilice András nyitja a száját szólásra.
3: Hát tulajdonképpen mi tudomásul vettük a gyerekeinknek a döntését, nem akartunk erőltetni rájuk semmit. Tehát tulajdonképpen ahol szolgáltak a fiamék, illetve ahol dolgoznak a lányaink, az mind szabad választás volt.
2: Ha most én visszagondol arra a helyzetre, amikor az édesapja mondta már általános iskolás korában, hogy majd te lelkész leszel, kedves fiam, és aztán itt leszel utánam, szóval önök már másként nevelték akár a gyermekeket, és nem mondták ilyen predesztinálva, hogy már pedig te lelkész leszel, és akkor biztos utánam jössz, már akkor szabadabban gondoltak erről, vagy volt ebben egy ilyen, nem tudom, egy ilyen barátságos légkör, hogy na, akár úgy is alakulhat, hogy egyszer te leszel utánam lelkész, erre hogy emlékszik?
3: Andis fiunk nagyon szívesen viselte azt a trikót, aminek az volt a felirata, hogy csak semmi pánik, Jézus él. És középiskolás diákként is az volt jellemző rá, hogy valamilyen formában a jövedelemhez jutott, és azt számolta, hogy hány traktátusra futja majd, mert annyi utazás közben annyit tud, vagy beszélgetések, találkozások során osztani másoknak. Tehát azért vett aztán a tanulási idő alatt a Pillanat című ifjúsági refizes folyóiratnak a szerkesztésében részt, mert végig missziózni akart. Tehát az, hogy lelkész lesz belőle, ez nem volt probléma számunkra, és önmaga is úgy foglalkozott, hogy ne törődjetek vele, ha az Úristen engem ott akar látni, akkor úgyis ott leszek, hiába mondotok bármit. Nem én, de a feleségem beszélgetett úgy, Andis, hogyha ott akar lenni, ott akarja az Úristen látni őt, akkor úgyis hiába mondunk neki akármit, és Erzsike elmondta az összes nehézséget, amit csak el tudott mondani arról, hogy miért nem érdemes, és a válasz ugyanaz volt, ha Isten ott akar látni, akkor hiába mondotok bármit. Tehát nem volt szükség határokat fölállítani.

0: Előtte.
1: Most amiket mondott a férje, ez a lelkészi pályára vonatkozó nehézség volt, vagy a szentesi gyülekezetre vonatkozó?
2: A lelkészi pályára, mert hogy én lelki gondozással is sokat foglalkoztam, Gyökösi Bandi bácsi körében jártunk havi rendszerességgel, és láttam a sok derékba tört lelkészi pályát, azért, mert elvárták tőlük, hogy lelkészek legyenek, és mondjuk műszaki területre szeretett volna menni, vagy egészen más helyre, vagy művész szeretett volna lenni, és közben meg rákényszerítették, hogy lelkész legyen. No, én ebből kiindulva minden nehézséget elmondtam a fiamnak. Mi megéltük azt, hogy sokszor a saját pénzünkből kellett a gyülekezetnek adni, hogy festetni tudjunk, vagy ilyenek. Azért tudtunk adni, mert a férjem tolmácsolt börtönbe, meg különböző helyeken. Aránylag kevesen beszélték akkor még a hollandot a rendszerváltás körül, és a rendőrség számon tartotta, és elvitte ezekre az alkalmakra, és így volt plusz pénzünk. Vagy az Evett Kölyknek a 365 történetét a férjem és a lányom fordította hollandból magyarra, és ezek voltak a plusz jövedelmek, mert nem tudott eltartani egy gyülekezet bennünket. Vagy hogy volt egy olyan gyülekezeti tagunk, aki a tizedével támogatotta rendszeresen, és az egyetemistákat úgy tudtuk elengedni minden héten megfelelő mennyiségi élelmiszerrel, meg vonatjeggyel, meg egyébbel, hogy az nem kimondottan a lelkészi fizetésből volt, hiszen mi ketten voltunk egy álláson itt. És ezeket elmondtam neki, és nem ez volt a szempont nála. Nagyon nem szeretünk róla beszélni, de ennyi idő után most már elmondjuk. Valahol valaki nem szerette azt a kegyességi irányzatot, ami abban nyilvánult meg, hogy a teológián, ha baj volt, akkor akár éjjel 11 órakor a kézilabdapályán kiültek 8-10 és együtt imádkoztak. És azt mondták, hogy ez különcködés. Megbélyegezték, és ezt nagyon nehezen viselte, tehát az egyház politikával nem tudott abban az időben azonosulni. Mi abban reménykedtünk, hogy ha kimegy is, majd regenerálódik és visszajön, mert a hazaszeretetünk, a lokálpatriotizmus és az Isten szeretete együtt azt mutatja, hogy ide helyezett bennünket az Úr. Ő ott is tulajdonképpen áldott szolgálatokat végez, nagyon jó dolguk van. Könnyebb Írországban lelkésznek lenni, még magyar származásúnak is, mint Magyarországon. Mert csak azt kell csinálni, amit tanult, és amire szerződést kötött. Neki nem kell mindenféle projekteket levezetni. Neki nem kell egyszerre cserkészvezetőnek, és nem tudom én mi mindennek is lenni, mert arra megvannak az emberek. Kántortól kezdve ugye nálunk mindent is csinál a lelkész. Azt mondjuk, hogy egy személyi vezetés, mert rá van kényszerülve, mert anyagilag nem úgy állnak a gyülekezeteink, és nem így szocializálódtunk. És igen, megkérdezte ugyanilyen nyíltan a szomszédunk, hogy hogy éljük mi ezt meg. Azt mondtam, hogy belenyugodva az akaratukba, de síró lélekkel.
1: Amikor Írországba költözött a fiúk, akkor sejtették, hogy nem lesz szentes felsőpálti lelkész, vagy magyarországi lelkész belőle, vagy akkor még megvolt ez a gondolat, hogy akár haza is jöhet. Meg nyilván most is hazajöhet, nyilván, csak kérdezem.
2: Amikor kiment, akkor még nem is végezhetett lelkészi szolgálatot. Fizikai munkákat végzett, és utána különbözetet tett az ír egyház történetből, meg egyházjogból, meg néhány dologból, tehát 2 évig ott teológiára kellett járnia. Mi azt gondoltuk, és valahol a beszélgetésünk is erről szólt, hogy szeretnék anyagilag megalapozni magukat, hogy ne legyenek ilyen kiszolgáltatott helyzetben, amikor hazajönnek. Hogy legyen egy saját lakásuk például, ezt nagyon érzem a mostani fiataloknál, hogy az ő intim szférájukba nem fér bele a parókia lét. Az, hogy 24 órán keresztül akármikor becsöngethetnek, fölhívhatják, rendelkezésre állnak, és ők meg is élték azt, hogy az édesapjuk, mivel kellett, hogy menjen tolmácsolni, éjjel 11:30-kor csöngetett be a rendőrség, hogy most fogtak el egy kábítószer rakománnyal tele, nem tudom én mit a határnál, és üljön be a kocsiba, és viszik. De volt olyan is, amikor erdélyi menekültek.
0: Akkor villanó autóval jönnek értem, és úgy visznek Szegedre.
2: És volt olyan erdélyi menekült, aki nem tudta feldolgozni, ez még a Ceausescu váltáskor volt, hogy szétszakítva él a családja, és nem tudja áthozni rendesen, meg talán nem is akart jönni a felesége, és öngyilkossági szándékkal fölment a padlásra. És akkor a hozzátartozók, akik együtt laktak vele, azok jöttek, és szintén éjszaka becsüngettek, és kérték Andrást, hogy csak egyedül vele akar ez az ember szóba állni. Tehát rettentes dolgokat éltek meg, megláttak. Nem az, hogy nem akarják csinálni, hanem nem ebben a formában akarják csinálni. És ezt nem csak a saját gyerekeimtől, hanem sok valakitől hallom, hogy az jobb, hogyha van egy saját kis fészkük, ahova elhúzódnak, és van egy iroda, amiben megbejárnak, és rendelkezésre állnak, de nem 0-24-ben.
1: Még erről a 40 évről szeretnék kérdezni. Többen emlegették, és ez Erzsike néninek a gondolataira fog reflektálni, a fiatal ifis éveket, táborokat, mint jó emléket. Egy mátraházi tábort említett egy fiatal ember.
0: 30 éven keresztül.
1: 30 évig jártak Mátraházára?
2: Igen, én teljesen megdöbbentem, mert amikor kialakult az a jó forgatókönyv, amivel egy tábor pörgős, élvezetes, kimerítő, és úgy jönnek az, hogy teljesen kipócantak, de rengeteg élményük van, akkor érdemes volt csinálni. És a mátraházi táborok akkor alakultak ki egészen jóra, amikor a cserkész pedagógiát is megtanultam, és bele is vittem ezekbe a táborokba, tehát az alapja az egésznek az esti evangelizáció volt. Amikor már az ifi zenekar ott volt, akkor rengeteg éneklés, legalább egy óra hossza minden este. Napközben pedig feszesen beosztott program, de nem kényszer, hanem hogy olyan, amire mindig vágytak, és jaj, csináljuk, csináljuk. Egészen odáig odafigyeltem rájuk, hogyha megmásztuk a kékest, hazajöttünk, és kiabálás, vagy rohangás, vagy vitatkozás volt, akkor rögtön beiktattunk egy színkereső játékot, ami úgy kipusszantja az embert, hogy na csak. Megcsinálták, nem tiltakoztak ellene, mert azt is élvezték. Este néptánc, sok minden más, éjszakai bátorságpróbától kezdve, éjszakai túrán át, erdőbe olyan keretmesével, bibliai történetek, ami egy életre nyomot hagyott bennük, felhasználva hozzá a felnőtteket, hogy a gyerekeknek jó élményük legyen. Azt jelentette, hogy úgy indult ez, hogy a konfirmandusoknak nem ért véget a konfirmáció azzal, hogy megáldottuk őket, és megkapták az emléklapot, meg a Bibliát, hanem egy hetet mindenkinek biztosítottunk, tehát akinek nem volt rá pénze, annak is, hogy összeadta a gyülekezet, megpályáztam, valami mindig volt, hogy de ott tudjon lenni. És ugye következő évben és következő évben is mindig a konfirmandusokat hívtuk, plusz az előző évben konfirmáltakat úgy vontuk be, hogy ők már patronálják, mentorálják a kicsiket. Így alakult ki a nagyon jó ifjúsági közösség, mert odafigyeltek egymásra. Összerázódtak, és aztán rájöttek a felnőttek, hogy a gyerekek nagyon jól érzik magukat, és kíváncsiak voltak rá, hogy mi van, jöhetnek, akkor ők is jöttek, nekik is meg kellett teremteni. Tehát utána már úgy alakítottuk, hogy szinte három generáció, hogy egy idősebb csapat, akik külön csak már beszélgetős, meg ilyen-olyan segítség, meg imaháttér, egy aktív fiatal gárda, akikből már a túravezetők, meg a programvezetők, meg játékvezetők vannak, és a gyerekek, akiknek ezt az egészet csináljuk. Úgyhogy tulajdonképpen a mi gyülekezetünk megtöltötte mindig egy hétre a mátrázi üdülőt, és amin én megdöbbentem, hogy a felnőttek ebben mennyire jól érezték magukat, az azt jelentett, hogy volt olyan felnőtt, aki már 11-ére jött, és akkor mondtam, hogy már bocsánat, dolgozik. Egy hét szabadságot kivesz erre, és 11-ére csináljuk ugyanazt végig. És azt mondták, hogy dehogy, hát nem ugyanaz. Mert más a tábortűzi program, más a néptánc, más a filmvetítés, és másak a jelenlévők. Igen, amikor ezekre kell gondolnunk, akkor mindig felvidul az ember szíve, hogy én is kimerültem, mert ezt mind kézbe tartani, meg odafigyelni, meg koordinálni, de valahol vágytam is rá, mert olyan jó volt. így együtt lenni.
1: Ebből a kis riportból is látszik, hogy maradandó emlék maradt, legalább ebben az egy fiatalemberben, valószínűleg többen is, de most itt őt hallhattuk itt a műsorban. Nem tudom, hogy szoktak ilyet nyugdíjba vonuló lelkészek tenni, vagy nem, de kérdezem, ilyen számvetés számokban, hogy hány fiatal ment át a kezükön konfirmandus, keresztelő, temetés, házasságkötés, valami ilyesmit csináltak, és ha most nem is szám szerint pontosan, de nagyságrendileg esetleg megosztható?
2: Igen, ez amikor a tulajdonképpen valóságos búcsú isteni tisztelet, az december 28-án volt, mert 30-án töltöttem be a 70 évet, és akkor utána már nyugdíjas vagyok, akkor megnéztem és végig is számoltam. Közel 3000 volt a megkeresztelés, kereszteltek a számom. 1500 volt az eltemetetteknek, vagy a búcsúztatottaknak a száma. Ez azért érdekes, mert mindenki, amikor a statisztikát néz, hogy ó, hát mennyivel több. Nem jó ez a statisztika, hogy mennyivel több a keresztelés, mennyivel kevesebb a temetés, hiszen pontosan azt mutatja, hogy egy csomó református embert már nem egyházi temetéssel temetnek, búcsúztatnak el. Most nem tudom megmondani a konfirmandusoknak, de az olyan 7-800 körül volt, úgy emlékszem, mert volt idő, amikor az egyházi iskolában, a katolikus egyházi iskolában a református hitoktatást én végeztem 1-től 8-ig, és azok a gyerekek megmaradtak. Úgy is, mint hittanosok, úgy is, mint konfirmandusok, mert ugye akkorára szoktak kiszállni, elegük van a hitoktatásból, és megmaradtak, mint ifisek. Ezért volt az, hogy a zsinaton sokszor elmondtam, hogy valamit rosszul csinálunk, amikor az egyházi iskolákból kirepülnek a diákok, és örülnek, hogy többet nem kell jönni. És hogy nem munkahelyként kell tekinteni a hitoktatónak arra, hogy ő hitoktató, hanem szolgálati lehetőségnek, missziós lehetőségnek. És hogyha ez van benne, és ezt megérzik a gyerekek, vagy a fiatalok, akkor nem hiába való a ti munkátok az Úrban.
3: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Gilice Andrásné Erzsébettel és Gilice Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet nyugalmazott lelkészeivel. Maradjanak az Európa Rádióval.
4: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kiskereskedelmi láncok partnerségét kéri a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete a hazai dinnyetermelés hosszú távú fennmaradása érdekében. A szervezet azt szeretné elérni, hogy az áruházak ne indítsanak dömpingáras akciókat, és a piac által indokolatlanul ne csökkentsék drasztikusan a gyümölcsárát. Hangsúlyozták, hogy a megnövekedett előállítási költségek miatt az árletörő verseny a hazai termelői bázis széteséséhez vezethet. Az Egyesület arra is kéri a kereskedőket, hogy az import helyett részesítsék előnyben a kiváló minőségű magyar árut, amely júliustól már teljesen fedezi a fogyasztói igényeket. Magyarországon jelenleg csaknem 3500 hektáron termesztenek görögdinnyét, és a szektor mintegy 1500 családnak biztosít megélhetést. A lakossági vízdíjak és a rezsicsökkentés rendszerének átalakítására lenne szükség a vízhiány elkerülése érdekében, írja a Telex. Szakértők szerint a legutóbbi hőséghullám alatti vízkorlátozások enyhébbek lettek volna, ha megfelelő állapotban van az országos vízhálózat. Jelenleg ugyanis a kitermelt ivóvíz csaknem negyede elfolyik a csőtörések miatt. Bár a kormány az ipari vízdíjakat már megemelte, a lakossági árak 2012 óta változatlanok. Barát András, a Vízipari Holding ZRT vezérigazgatója szerint az alapvető szükségletet megfizethető áron kell biztosítani, az ezen felüli, például medencetöltésre használt luxusfogyasztásnál viszont indokolt lenne a költségalapú díjazás. A teljes országos hálózati rekonstrukció költségeit 1000 milliárdos nagyságrendre becsülik, amelyhez piaci források bevonására is szükség lehet. A személygépkocsi kötelező gépjármű felelősség biztosítási átlagdíja 12%-kal 58.500 forintra csökkent a második negyedévben, közölte az insura.hu biztosítás közvetítő. Ezzel szemben a teljes körű kaszkó szerződések átlagdíja csaknem 4%-kal emelkedett, így elérte a 212.800 forintot. A kötelező biztosítások fővárosi átlagdíja csaknem 82.000, míg a vidéki átlag 54.300 forint volt. Kozma Gábor vezérigazgató szerint fordulóponthoz érhetett a piac. A kárköltségek növekedése miatt ugyanis a következő időszakban már díjemelésre kényszerülhetnek a biztosítók. A közvetítő felhívta a figyelmet arra, hogy az ajánlatok között jelentős eltérések lehetnek, ezért a biztosítási évforduló közelettével érdemes összehasonlítani a piaci lehetőségeket. Idén nyáron 1500-an kapcsolódhatnak ki az erdélyi Erzsébet táborban. A szervezők közölték, az állami támogatással teljesen megújult helyszínen június 22-től augusztus 28-áig váltják egymást a csoportok. A 37 különböző településről érkező általános iskolás diákokat számos kulturális és sportprogram, valamint kirándulások várják. A táborozók a Madarasi Hargitára és Szejkefürdőre is ellátogathatnak. A teljes ellátást, a programokat és az utazást jelképes 1000 forintos díj fedezi. Az örökbefogadás jövőjéről szakmai párbeszéd nélkül nem lehet jó döntéseket hozni, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos közösségi oldalán fontos eredménynek nevezte, hogy sikerült elhalasztani az egyszintű örökbefogadási nyilvántartás bevezetését. A tárcavezető szerint december 31-ig van idő egy valóban gyermekközpontú, szakmailag megalapozott javaslat kidolgozására. A kormány már megkezdte az egyeztetéseket az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a területi képviselőkkel és a civil partnerekkel. A megbeszéléseken Gyurkó Szilvia államtitkár és Szilas Péter helyettes államtitkár több mint 30 szakmai résztvevővel ült asztalhoz. A miniszter kiemelte, a rendszerben az emberi figyelmet nem lehet automatizmusokkal kiváltani, ismerni kell a motivációkat és az élethelyzeteket. A cél most nem egy jogszabály gyors kipipálása, hanem egy olyan működő struktúra létrehozása, amelyben a gyermek nem csupán egy adatlap. Kisebb, 2,1-es magnitúdójú földrengés volt szerdán hajnalban Örkény térségében Pest megyében. A Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium közlése szerint a földmozgást július 8-án 5 óra 50 perckor észlelték. A lakosság az epicentrum közelében érezhette a rengést, de az intézetbe egyelőre nem érkezett károkról vagy komolyabb megmozdulásról bejelentés.
4: Az időjárásról.
5: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
4: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Gilice Andrásné Erzsébettel és Gilice Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet nyugalmazott lelkészeivel, akik 40 évet szolgáltak a közösségben. És ha Gilice András felmenőit is beszámítjuk, akkor a Gilice család összesen 101 évig volt lelkész a Szentes Felsőpárti Gyülekezetben. Most tehát Gilice Andrásné Erzsébettel és Gilice Andrással beszélgetünk.
2: Örülök, hogy csak most jutott eszembe a beszélgetésben, mert nem szeretem, hogyha egy gyülekezetnél alapvetően erre fókuszálunk, hogy a tégla és a malter az hogyan volt jelen, vagy van jelen a közösségben. És érdekes, amit Erzsike néni mondott, hogy mennyi feladata van egy lelkésznek, hogy még ezeket is a lelkésznek kell intézni, hogy akkor ki lesz a felújító, honnan lesz rá pénz, beengedni a munkást, vagy de hogy ha így visszanéznek a 40 év feladataira, akkor abban mennyire volt ilyen építés, felújítás, beszerzés, azzal, hogy lehetett megküzdeni, renoválás, nem tudom, bármilyen orgona, harang, templomtorony, bármilyen, ami szóba jött. Mutogatnak egymásra a házaspár tagja, hogy ki beszél. Ez nagyon beszédes szerintem már önmagában.
3: Hát sok feladatunk volt, ez tény is való, de mindig azt határozta meg, hogy a Biblia azt mondja, hogy mielőtt tornyot építesz, ülj le, és tégy számvetést. És én sohasem szerettem azt, hogy kiszolgáltatott állapotban legyünk. Mindig és mindent is megbeszéltem a gyülekezettel, és szerettem volna, ha az ő igényük az, hogy rendezett környezet, rendezett templom, rendezett parókia, és rendezett gyülekezeti viszonyok. Igen, a hegedűs püspök úr mondta azt, hogy állványozó egyházzá lettünk. Ha először a lelkiépítkezés van, könnyebb állványozni. Mert nem vagyunk kiszolgáltatva sem társadalmi, sem pénzügyi, sem egyéb helyzeteknek. Soha sem vettünk fel hitelt, vagy ilyeneket, mert én úgy gondolom, hogy amit Isten elkészít, arra meg fogja adni az anyagi hátteret is. Igen, 100 éves volt 2014-ben a templomunk, és akkor arra csináltunk egy pályázatot, de rengeteg mindent vállalt tégla jegyformájában a gyülekezet is, mert sok olyan dolog volt, ami nem fért bele a pályázatba. Egy kis regionális pályázat volt csak, de rengeteg megjavítani való dolog volt, megújítani való, különösen, hogy ezzel ott a 100 évvel salétromosodni kezdett a templom alulról, el kellett fűrészelni, és így tovább. Az, hogy most ilyen szép állapotban látta a templomot, az azért van, mert az ősszel még azokat a helyeket kijavítottam, ami beázás, meg egyéb ilyen foltok voltak, hogy tényleg jó legyen a templomba bent lenni. És hogy nem azt nézeket, hogy na most lehullik ott a vakolat, vagy nem, amíg itt ülök, hanem oda tud figyelni az igére, az ige hirdetésre, hogy jobban jelen tud lenni az igei alkalmon. A parókiát annak idején saját kezüleg fejeztük be a szigetelését. Ez azt jelentette, hogy elkezdtük egy vállalkozóval, hogy elfűrészelték, mert az is salétromos volt. Igen, de bejött akkor az áfás rendszer, és a bácsi azt mondta, hogy na, én nem váltom ki a vállalkozást, és háromnegyed részénél abba hagyta az elfűrészelést. Volt egy kollégánk, aki abban segített, hogy elmagyarázta, hogy vidia élet, hogyan kell azt a hosszú lapfűrészre rátenni. Egyik oldalon a férjem, a másik oldalon én is, és ezt végigfűrészeltük. És megtanultuk a bácsitól, hogy hogyan kell a PVC lapokat betenni a fűrész nyoma után, és az tényleg tökéletesen sikerült, nem ment tovább a nedvesség. Aztán a gyülekezet, amikor látta, hogy mennyi mindent mi magunk csinálunk, akkor úgy lassan beszivárogtak. Nem ismertük őket, hát akkor jöttünk haza, hogy kikeket lehet megszólítani, az apóson pedig nyugdíjasként Szegedre került be a Calvin térre, Barta Tibor akkor ment egy évre ösztöndíjra Amerikába, és hát ő sem nagyon tudott segíteni. De aztán a végére már voltunk, vagy 20-30-an, az egyik az emésztőtársta, a másik az ablakot festett, a másik valami más, és egy év alatt fel tudtuk újítani a parókiát. Továbbra is azt mondom, hogy én nem ragaszkodtam ahhoz, hogy luxus parókia legyen, hanem azt gondoltam, hogy a lelképítkezés fontosabb. Azzal, hogy tiszta és megőrzött a parókia, azzal is lehet üzenni az embereknek, és azzal is lehet őket tanítani. Most már más generáció van, másként lehet pénzt szerezni, de megmondom őszintén, hogy amire büszke vagyok, az, hogy amikor a bölcsődét építettük, és nagyon nehéz időszakért, mert pont akkor lett a Covid. És mindenki emlékszik rá, hogy a Covid alatt az építőanyagok ára csillagos égig ment, a munkadíj is, meg minden, és mindenki itt kár állt, hogy nem fogjuk tudni a pályázati pénzből megcsináltatni. Akkorára már olyan kapcsolati tőkénk volt a gyülekezeten keresztül, a gyülekezeti tagokkal, hogy például az egyik ifisem alvállalkozó volt ennél az építkezésnél. És őszintén megkérdeztem tőle, hogy mondd, hogy fogsz ebből kijönni? Hát tudom, hogy sokszorosára emelkedtek az árak. Azt mondta nekem, hogy Ezsikenni sírva, de dicsérem az Urat. Áldom az Urat. És ez nekem annyira jól esett, mert ez azt jelentette, hogy tudja, hogy kinek teszi, tudja, hogy Isten is tud róla, és mindent is megtettünk, hogy amit csak lehet, odaadjunk. És amire azt mondtam, hogy büszke vagyok, az, senkinek egy fillért vissza nem csurgattunk. Senki nem ért úgy oda hozzá, mert tudták, hogy nem olyan vagyok, hogy ha ezt így, meg úgy, meg amúgy, meg papír nélkül, meg nem, és annyira jó kapcsolatunk alakult ki a vállalkozókkal, hogy nem volt körbetartozás a kivitelezővel, hogy egyik nap megkaptam a számlát, lehívtam ez az amaz, és ott volt időbe a számláján a pénz, és nem hiszem, hogy muszáj mindig kiskapukat keresni, hanem amikor, és ez így van, 3 évig imádkoztunk azért, hogy ez a szolgálati lehetőség meglegyen, akkor azt Isten készített elő, ő adta hozzávalót. Most még harcolni kell, hogy és teljesen olyan legyen a működés is, mint ami Krisztusra mutat, de amikor az egyik internetes felületen kérdezgették az előző beiratkozási évben, hogy melyik bölcsődét javasoljátok, melyiket válasszuk, mert nincs ismeretünk, akkor én, amikor megnéztem, 15 véleményből 12 a mi bölcsődénket ajánlotta. Tehát az építkezésnél is, meg a folytatásnál is, hiszem, hogy minden Isten kezébe van.
2: A jövőről szeretnék még kérdezni, és leginkább azért, mert nekem az a tapasztalatom, hogy sok lelkész nem vállalja, hogy ott marad, ahol sokáig szolgált. Hogyan tekintenek a következő éveikre a gyülekezetben? Járnak az alkalmakra, és beülnek a templomba, mint egy a gyülekezeti tagok közül, vagy ha kell, akkor esetleg vállalnak szolgálatot, ha megkérik rá helyettesíteni, mert éppen szabadságon lesz az új lelkész, vagy inkább tudatosan azt mondják, hogy én most már egy gyülekezeti tag vagyok. Hogy tekintenek erre előre?
4: Hát maradtunk, hogyha nekem kell válaszolni, maradtunk szentesen, a gyülekezettel tartjuk a kapcsolatot. Tulajdonképpen ez az idei év úgy indult, hogy most már mind a ketten nyugdíjasok vagyunk, és a helyettes lelkipásztor, aki most esperes helyettes, és úgy nyilatkozott, hogy tulajdonképpen minden ugyanúgy megy tovább, egészen addig, amíg az új lelkész meg nem jön. Mi a magunkra eső részt így vállaltuk föl. A felelősségünk a gyülekezetért megmaradt, mert a lelkész levizsgázik az a külső forma szerint, de az Istentől eljött lelkész az egész életében lelkész marad. Tehát ha az Úristen úgy adja az egészségünkkel, hogy tudunk mozdulni, akkor mindent, amit kérnek vagy elfogadnak tőlünk, azt vállaljuk és visszük tovább. de maradunk felső párti gyülekezet tagjai, attól függetlenül, hogy a városon belül a gyülekezeti határok hogyan élnek, a törvénykönyv szerint megvan a lehetősége, a város egyik részéből elkötöző lelkésznek megvan a joga, hogy nem csak lelkésznek, minden egyháztagnak, hogyha költözik, hogy a korábbi gyülekezetéhez tartozást vállalja.
2: Most arra utal, hogy egyébként a nagy templomi utcában laknak, most ide tartozó utcában?
4: Igen, így van, ez jelen pillanatban nagy templomhoz tartozó terület, az teljesen mindegy már ebből a szempontból, hogy amikor a három gyülekezetből két gyülekezetet csináltak, akkor volt egyeztetés, vagy nem volt. Nem volt egyeztetés, ez egy elhibázott döntés volt.
2: Ezt a történetet most nem fogjuk kifejteni. Erzsike néni, hogy tekint a jövőre, van-e helyük például? Ez is érdekes kérdés, hogy hol ülnek a templomban? Hát aki eddig a szószéknél, meg az úrasztalánál volt, az most hol találja meg a helyét? Van-e már kinézett hely, és ha kell, fölmegy a szószékre, hogyha megkéri rá az utódja?
3: Sok üres hely van sajnos, úgyhogy én bárhol otthon érzem benne magam. Ha megkérnek, igen, most pillanatnyilag egészségügyi gátjai vannak ennek, mert nem bírok egy óra hosszát, vagy még fél órát sem egyfolytában állni. Viszont én elég sok missziós szervezetnek voltam a tagja megvezetője. Éppen most szombaton történt a kerületi nőszövetségi titkári minőségem után más valakit választottak, de ez azt jelenti, hogy a nőszövetségi munkában továbbra is szeretnék tevőlegesen ott lenni, ameddig engedik vagy igénylik ugyanezt a munkát a gyülekezetben is szívesen végzem. Nagyon sok olyan gyülekezettel, meg határon kívüli szervezettel van kapcsolatunk, ahol már a múlt héten is megkértek, hogy akkor augusztustól segíteni kellene egy-egy szolgálattal, mondtam, hogy hát most még nem, de amikor majd megerősödök a műtét után, akkor reménység szerint természetesen.
2: A nagy tiszteletű úr idehozta a körünkbe azt a kiadványt, amiről már beszélgettünk, amiben, ha jól emlékszem, körülbelül 30 embernek a visszaemlékezése gondolatai szerepelnek a lelkészházas párról, meg rengeteg jó és emlékdús fénykép, és én csak itt belelapoztam, és csak egy-két gondolatot szeretnék belőle felolvasni a hallgatóknak, aztán utána itt közösen belelapozunk, és akkor esetleg egy-két képről mesélnek még a lelkészek. Azt írja, nem tudom, illik-e névvel, inkább nem névvel olvasom, mert nem úgy írta ez, aki írt, hogy ebből média reprezentáció legyen, úgyhogy csak a történetet olvasom. Ezer dolog eszembe jut, de valamiért első között az, amikor Erzsike néni elkért engem biosz óráról, hogy hittan tartsak a kicsiknek. Én ötödik osztályos lehettem, a kicsik talán másodikosak. Őrült menőnek éreztem magam, pedig igazából Erzsike néni volt a menő, hogy rám bízott egy ilyen feladatot. Bizalma töretlen volt később is, amiért nem lehetek elég hálás. Emlékszik erre a történetre? Miért kellett bevonni ezt a hölgyet a hittanoktatásba?
3: Valami miatt gyorsan el kellett mennem, de nem úgy, hogy egész órára, csak egy kis részére, és az igazgató úrral megbeszéltem, hogy nem szeretném, hogyha ott maradnának katolikus órán a református gyerekek, viszont tudok egy olyan nagyobb gyereket, akinek, hogyha elmondom, hogy melyik bibliai történetet mondja, elmesélje, meg mit beszéljen a gyerekeke, vagy hogyan foglalkoztassa őket, 5 perc alatt kész velem, mert ismeri a történetet, mert egy talpra esett kislány. És tetszik, ahogy megfogalmazta, igazából nem tudtam sohasem, hogy ő ezt menőnek tartotta, de később is olyan valaki lett belőle, aki nagyon felelősségteljesen, nagyon nehéz feladatokkal is megbízható volt.
2: És akkor, hogy itt lapozzuk a könyvet, akkor szembe jött egy esküvői fotó, amin felderült vagy mosolyt láttam az arcán Erzsike néninek, mi jutott eszébe?
3: Ők tavaly nyáron kötöttek házasságot, úgyhogy a fiatalember mérnöknek tanul, még talán nem is végzett, Győrbe kerültek el innen Szentesről, és például ez a fiatalember egyszer ilyen hatodikos, hetedikes lehetett, elesett télen, és eltörte a lábát. Viszont nagyon messze laktak az iskolától, és nem volt buszközlekedéssel, családnak nem volt autója, és én azt gondoltam, hogy 6 hét, amíg a gipsz a lábán, amíg gyógyul, az nagyon sok kiesés az iskolában, és felajánlottam az édesanyjának, hogy én minden reggel, akkor is, amikor nem tartok órát abban az iskolában, elviszem az iskolába, és délben, amikor befejezte, akkor hazaviszem. Az elején nem fogadta kitörő örömmel, mert azt hitte, hogy mekkora szabadsága lesz most, nem kell iskolába járni. Utána pedig, amikor már felnőtt volt, akkor mondta, hogy de most már az áldozatot is látja benne, meg azt a felelősségteljes szeretetet, hogy ne maradjon ki, és hogy nagyon nehéz lett volna akkor pótolnia. Később egy másik lánynak is volt hasonló története, és ezt csak azt látom, hogy az édesanyja tolja kerékpáron, a havas úton, télen a középiskolában. Hát ott is ugyanezt megtettem, és azt mondták, hogy ha én valamit egyszer észreveszek, abból nem lehet kibújni, de mindig megkérdeztem, hogy zavarja-e ez őket. Én úgy gondolom, hogy aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Tudtam, és örülök, hogy a végén ők is belátták, hogy ez szeretetből volt.
2: Odaadom a könyvet, és akkor megteszi, hogy belelapoz, és akkor valamelyik képről, amiről önnek is eszébe jut egy jó történet, egy kedves emlék, akkor arról mesél nekünk?
4: Olyan rengeteg, hogy nehéz választani csoportkép a templom előtt, csoportkép a legutóbbi táborozásunkról, idősek otthonába tartott karácsony ünnepségen szereplő gyülekezeti csoport énekeltünk és műsort vittünk. Udvaron közös ételkészítés volt, amikor kiosztásra került sor. Ezek templomi belső felvételek, ezek pedig mátraházi csoportképek. Részben egyentrikót készítettünk évről évre. Ez a mosolygó hölgy itt a templom belsejébe, a feleségem egy esküvő előtt úgy után készült, úgy van földíszítve a templom. Gyerekekkel határba ismerkedünk a ratás után, hogy néz ki a gépek után a határ, és ez egy régi emlékre megy vissza, amikor nyári tábor kivételesen még korábban, mint Mátraháza, de a hegyek között volt alföldi gyerekeknek, és azt vettük észre, hogy nem ismerik a növényeket, se az erdejesebb egyényeket és növényhatározót, bogárhatározót, egyebeket kellett beszerezni, hogy amikkel találkozunk, azokkal megismertessük őket.
2: Teremtett világ csodáira.
4: Igen. Cserkész táborozási emlékek.
2: A cserkészet az kinek volt fontosabb? Erzsike néninek?
4: Én 23 hónapig katona voltam, mert a teológia második hónapjában hívtak be katonának, és 23 hónap elteltével mehettem vissza Debrecenbe tanulni, úgyhogy én azt mondtam, hogy nem öltözök be, rajtam kívül a család minden tagja volt cserkész.
2: És megértő volt a család?
4: Megértették, igen. Hát sok mindenben tudtam majd azért én is tábori élet dolgaiban, felszerelésben segíteni. És hát az egyházközségnek akkor, mint a fenntartó testület elnökségének tagja, is tudtam segíteni nekik. Hálát adok az én Istennek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért. Készült a bejegyzés a 70, 40, illetve 100 esztendő, 101 esztendő szolgálatokra visszaemlékező kötet nyitó oldalára.
2: És amikor megkapta ezt a kiadványt, akkor milyen érzések voltak? Megható, hogy ennyien szeretik de önöket?
4: Nagyon szép becsomagolt könyv volt, tehát amikor megkaptuk, akkor még nem tudtuk, hogy mennyi örömteli dolog van benne. És minthogyha tényleg ez lett volna, hogy emlékszünk rátok, és amikor mi kinyitjuk, akkor egy-egy ilyen visszaemlékezést olvastunk, hogy kinek mit jelent a közös gyülekezeti időtartam.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gilice Andrásné Erzsébetet és Gilice Andrást, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet nyugalmazott lelkészeit hallották.
0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kiskereskedelmi láncok partnerségét kéri a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete a hazai dinnyetermelés hosszú távú fennmaradása érdekében. A szervezet azt szeretné elérni, hogy az áruházak ne indítsanak dömpingáras akciókat, és a piac által indokolatlanul ne csökkentsék drasztikusan a gyümölcsárát. Hangsúlyozták, hogy a megnövekedett előállítási költségek miatt az árletörő verseny a hazai termelői bázis széteséséhez vezethet. Az Egyesület arra is kéri a kereskedőket, hogy az import helyett részesítsék előnyben a kiváló minőségű magyar árut, amely júliustól már teljesen fedezi a fogyasztói igényeket. Magyarországon jelenleg csaknem 3500 hektáron termesztenek görögdinnyét, és a szektor mintegy 1500 családnak biztosít megélhetést. A lakossági vízdíjak és a rezsicsökkentés rendszerének átalakítására lenne szükség a vízhiány elkerülése érdekében, írja a Telex. Szakértők szerint a legutóbbi hőséghullám alatti vízkorlátozások enyhébbek lettek volna, ha megfelelő állapotban van az országos vízhálózat. Jelenleg ugyanis a kitermelt ivóvíz csaknem negyede elfolyik a csőtörések miatt. Bár a kormány az ipari vízdíjakat már megemelte, a lakossági árak 2012 óta változatlanok. Barát András, a Vízipari Holding ZRT vezérigazgatója szerint az alapvető szükségletet megfizethető áron kell biztosítani, az ezen felüli, például medencetöltésre használt luxusfogyasztásnál viszont indokolt lenne a költségalapú díjazás. A teljes országos hálózati rekonstrukció költségeit 1000 milliárdos nagyságrendre becsülik, amelyhez piaci források bevonására is szükség lehet. A személygépkocsi kötelező gépjármű felelősség biztosítási átlagdíja 12%-kal 58.500 forintra csökkent a második negyedévben, közölte az insura.hu biztosítás közvetítő. Ezzel szemben a teljes körű kaszkó szerződések átlagdíja csaknem 4%-kal emelkedett, így elérte a 212.800 forintot. A kötelező biztosítások fővárosi átlagdíja csaknem 82.000, míg a vidéki átlag 54.300 forint volt. Kozma Gábor vezérigazgató szerint fordulóponthoz érhetett a piac. A kárköltségek növekedése miatt ugyanis a következő időszakban már díjemelésre kényszerülhetnek a biztosítók. A közvetítő felhívta a figyelmet arra, hogy az ajánlatok között jelentős eltérések lehetnek, ezért a biztosítási évforduló közelettével érdemes összehasonlítani a piaci lehetőségeket. Idén nyáron 1500-an kapcsolódhatnak ki az erdélyi Erzsébet táborban. A szervezők közölték, az állami támogatással teljesen megújult helyszínen június 22-től augusztus 28-áig váltják egymást a csoportok. A 37 különböző településről érkező általános iskolás diákokat számos kulturális és sportprogram, valamint kirándulások várják. A táborozók a Madarasi Hargitára és Szejkefürdőre is ellátogathatnak. A teljes ellátást, a programokat és az utazást jelképes 1000 forintos díj fedezi. Az örökbefogadás jövőjéről szakmai párbeszéd nélkül nem lehet jó döntéseket hozni, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos közösségi oldalán fontos eredménynek nevezte, hogy sikerült elhalasztani az egyszintű örökbefogadási nyilvántartás bevezetését. A tárcavezető szerint december 31-ig van idő egy valóban gyermekközpontú, szakmailag megalapozott javaslat kidolgozására. A kormány már megkezdte az egyeztetéseket az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a területi képviselőkkel és a civil partnerekkel. A megbeszéléseken Gyurkó Szilvia államtitkár és Szilas Péter helyettes államtitkár több mint 30 szakmai résztvevővel ült asztalhoz. A miniszter kiemelte, a rendszerben az emberi figyelmet nem lehet automatizmusokkal kiváltani, ismerni kell a motivációkat és az élethelyzeteket. A cél most nem egy jogszabály gyors kipipálása, hanem egy olyan működő struktúra létrehozása, amelyben a gyermek nem csupán egy adatlap. Kisebb, 2,1-es magnitúdójú földrengés volt szerdán hajnalban Örkény térségében Pest megyében. A Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium közlése szerint a földmozgást július 8-án 5 óra 50 perckor észlelték. A lakosság az epicentrum közelében érezhette a rengést, de az intézetbe egyelőre nem érkezett károkról vagy komolyabb megmozdulásról bejelentés.
0: Az időjárásról.
5: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész.
3: Szent Péter eset.
1: Főr Eléza.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
7: Az illusztrisek köteles morgása most sem maradt el, de Galerius piros arca elfakult. A régi ellenség utolsó szavaiban célzást érzett. Cézár társa majdnem a családi érzelmesség hangján beszélt, mondta élesen. Engedd meg, legszentebb Augustus, hogy én is föltakarjam családi sebemet, amit az istentelenek ütöttek. Beszélj, nézett rá csodálkozva a császár. Nem én fogok beszélni, gyulladtak ki a vadcsordát.

Engedelmet kért, hogy azonnal hazaindulhasson családjával. Az ő útja leghosszabb az Atlanti-óceán partjáig. De a fiadat tovább is itt fogom, nyújtotta kezét csókra Diocletianus. Okos és kedves fiú. Aztán Maximianushoz fordult. Maxentiust azért tartom az udvarnál, mert rád emlékeztet, öreg bajtárs. Így legalább mindnyájan képviselve vagytok körülöttem. Kár, hogy neked nincs fiad, Galerius. A Cézár mély bókolással felelt. A leányom, Dominus, veletek akar maradni a beteg Augusta ápolására, nincs ellene kifogásom. Köszönöm, Galerius, nyújtott kezet neki a császár, de a lányodat is visszük Nikomédiába. Aranyfénye felderíti a mi csöndes és komoly udvarunkat. Előre ment, maga mellé intve Konstanciust. Túszokat szed tőlünk, törmögte Galerius Maximianus fülébe. 14. A Szent Konzisztórium ülései titkosak voltak. Ennél fogva, 24 óra múlva egész Antiókia tudott valamit a határozatokból, úgy, ahogy világvároshoz illik. Az igazságnak egy szem búzájából százezrek számára gyúrták meg a hazugság kenyerét. A fórumon, csapszékekben, pékboltokban, a borbélyműhelyekben szájról szájra adták a hírt. A császár összeíratja az egész birodalomban az istenteleneket. Másnap már úgy mondták, hogy a keresztényeket írják össze. Miért? Mert a császár maga is föl akarja venni az új hitet, és tudni akarja, hogy kik tartanak vele. A keresztények úgy tartották, hogy az antiókiai gyülekezet, amelyet még a Tarsuszi Pál, Isten nagyszentje alapított, legrégibb egyháza Szíriának, és maga Antiókia legnagyobb keresztény városa a birodalomnak. Legfőjebb Alexandria vetekszik vele. Róma minden esetre csak utána jön. Azt azonban maguk a keresztények se gondolták volna, hogy összeolvashatatlanul nagy a számuk. Az csak most derült ki, mikor a császár elhatározásának híre futott. Az egész város az utcákon nyüzsgött, és minden ember keresztvetéssel üdvözölte a másikat. Te is Krisztus követője vagy? Csodálkoztak egymásra. Én tütökben mindig az voltam, mondták a szemérmesebbek. Az arcátlanabbak gúnyolódva rázták a fejüket és verték a mellüket. Ők igen, bizonyítani is tudnák, ha az apjuk meg nem halt volna, hogy ők már kiskorukban üldözést szenvedtek az igazságért. De akik olyan ügyetlenül és félénken vetik a keresztet, azokat sohasem lehetett a gyülekezetben látni. Azok csak forró vízben főtt, lágy tojás keresztények. Többen látták, hogy a város prefektusa Nesterrel, a püspökkel sétált, és minden fordulónál a bal oldalára került. Az a keresztény borbé, aki a püspököt nyírni szokta, három őszhajú felszabadult rabszolgának fizetett azért, hogy levághassa a hajukat. Mindenki püspök hajat akart tőle venni talizmának, és a jó ember nem tudta másképp kielégíteni a hirtelen megtérteket, csak ezzel a kegyes csalással. A fele hasztot természetesen befizette az eklézsia pénztárába a szegények javára. A püspök olyan népszerű embere lett a városnak, hogy csak este mert kimozdulni az utcára. Ha meglátták valahol, mindjárt elállták az útját, és térden állva kérték áldását. Különös történeteket meséltek róla, amelyekből kiviláglott, hogy tekintélyét maguk az istenek is elismerték. Egyszer ezen a történeten álmélkodtak a legjobban, a város határában a zivatar beszorított egy magányos házba. Siettében nem nézte, hová került. A sötétben addig tapogatózott, míg egy kőpadot talált, arra leterítette a köpenyegét, hangosan elvégezte esti imádságát, és álomra hajtotta fejét. Csak virradatkor vette észre, hogy Apolló jósdájában töltötte az éjszakát. Sok ügyet nem vetett a dologra, hiszen Isten angyalai őrt álltak körülötte, úgyhogy a gonosz nem juthatott hozzá, ruháját pedig, amely hozzáért a bálvány jelenlététől megfertőzött padhoz, elégette. Megjelent azonban nála Apolló papja, és kétségbe esve jelentette neki,

0: mióta a templomban hált, az Isten nem áld jóslatot. Úgy látszik, a hangos imádság némította meg. Arra kért a püspököt, hogy segítsen valahogy rajta, mert ő így éhen fog halni. A püspök megszánta, és különben is kötelességének tartotta, hogy valamiképp megfizessen a szállásért. Fölírta tehát egy viasztáblára néhány szót. Sátán, parancsolom neked, hogy szólalj meg. Neszter püspök az Isten szolgája. A pap Apolló oltárára helyezte a viasztáblát, és erre Apolló csak ugyan megszólalt. Esténként a cirkuszban is nagy tüntetések voltak a szünetek alatt. Lelkesen éltették Krisztust és a püspököt, és az ovációban részt vettek még a légionáriusok is. Nagyon szívük szerint valónak találták az új Istent, aki a békesség istene. Mit fogtok csinálni, nem lesz többé háború? Kérdezték kíváncsiskodó asszonyok a katonák. Gyerekeket! Felelték azok, és most már a katonákat is megtapsolták. A város örömmámorban úszott, azonban a környékbeli falvakban sokan megrémültek. A kereszténység a városokban nagyon megerősödött, hanem a falvakban még nem eresztett mély gyökeret. Iparosok, kereskedők, rabszolgák ugyan mindenütt összeálltak egy-egy kis gyülekezetté, azonban a parasság ragaszkodott a régi istenekhez. És most a kis gyülekezetek mindenütt vérszemet kaptak, és azzal ijeszgették a pálványimádókat, hogy elő az Úr felhőiben villámlással és vízözönnel pusztítja el nem csak az ördögöknek szentelt templomokat, hanem mindazokat, akik ott áldozatot szoktak bemutatni. A dekúriók ilyetten jöttek tanácsot kérni a hivatalos flámenektől, hogy mit évők legyenek. A riadt papok a vállukat vonogatták, ők maguk sem tudták, hányadán vannak a régi istenekkel, csak a püspökhöz küldték a dekúriókat, hogy az talán tud rajtuk segíteni. A nagy forrongásban legjobb üzletet csinált a kancsal Benóni, az Isten kereskedő zsidó. A horpat mellő kisember a nyakába kötött deszkára elhelyezett apró Isten szobrocskákkal házról házra járt, és minden ajtón bekiabált. Szép Orfeuszt vegyenek, aki lekíséri a halottat az alvilágba, és megvédi a Kerberosz harapásától. Csak egy az, ez a szép kis Kerberosz, aki elugatja a tolvajokat a háztól. Fél szeszterciuszért egy egész tutunus istent, aki megnyitja az asszonyok elzárt méhét. Egy dénárius az ára ennek az arannyal futtatott ezüstől szalajtott nagy hasú Plútosznak, aki minden házban szerencsét és gazdagságot ürít az asztalra. Benóni kereszteket is árult, de azokat nem kiabálta, mert eddig úgy se vett belőlük senki. Nem is tartott belőlük csak egyet-kettőt, azok se kellettek ingyen se. Kinevették velük az Isten kereskedőt. Most azonban a nagy izgalom napjaiban egész éjszaka kereszteket faragcsált a kancsa zsidó, s nem győzött belőlük eleket összeeszkábálni, mert mindenki csak keresztet akart venni. Neked nincs még? Kérdezte Titanilla Quintiportól. A nobilissima egy kosár citromot akart szedetni Quintusszal a nikomédiai útra, de örömében elfelejtette a kívánságát, amint a fiút meglátta, aki búcsúzni szaladt be az apjához. Az udvar másnap indult a székvárosba. A kertészéket ugyanaznap vitte a hajó Dalmáciába. Nekem nincs keresztem, nevetett Quintipor, de Nonnus reggel kettőt vett. Egyiket a mellén lógatta le, a másikat a hátán, hogy akármerről látja meg a Dominus, megakadjon rajta a szemem. Délben azonban valami rossz hírt hallhatott, visszavitte mind a kettőt az Isten kereskedőnek. De az nem vette vissza, csak az egyiket. A másikat hol előveszi, hol visszadugja a zsebébe az öreg, az szerint, hogy kivel beszél. A nobilissima rábámult a fiúra. Neves csak, Bég, én mindig nevetnék, ha neked volnék. Én is mindig nevetnék, úrnőm, ha téged látnálak, mondta Quintipor elpirulva. Titanilla meglegyintette a kezében tartott pávatollal. Quintipor, te még gavallérságot is tanultál, mióta a császárhoz jársz iskolába. Szaprícia a hón alatt csomaggal dörmögve csoszogott be az ajtón. útravalókat vásárolt a boltokban, és majd agyon nyomták az utcákon a tolongásban. Meg van veszve az egész világ. A fórumon egy ronda fekete ember körül annyi a nép, hogy el kell kerülni a prefektúra mögé. Aztán mit tud az a fekete ember? Egyenesedett fel Quintus, aki a bakancsos ládáját szegezte le. Na, mit tudom én? Nem hallgatom én az ilyen bolondságokat. Azt rikácsolta, hogy egy esztendő múlva úgyis vége a világnak. Most már nincs enyém meg tiéd, hanem közös minden. Pénz, föld, szamár, arany. Ugyan ki az az értelmes filozófus? Ammoniusnak mondják, valonnan Afrikából szajtatták. Sose láttam olyan szőrös embert. Valami faul lehet, ha a csukjáját hátravetné, tán a szarva is látszana. Ennyi, de megnézted, hé! Mit szólnál hozzá, ha itt hagynálak is, beszegődnék hozzá faun inasnak? Mindjárt állítanék egy új szobrot Priápusz istenne. Oh, de nem csak te lennél ám közös, hanem én is, kapott az öreg az asszony derekához. Quintipor szégyenlősen kifordult a szobából, a lány nevetve utána futott. Gyere, meg akarom hallgatni ezt a filozófus faunt. Te, nobilissima, hökkent meg a fiú. Én. Azt hiszed, csak az öreg asszonyokat érdekli a filozófia? Quintipor megütközése csak addig tartott, míg a lány magára terítette Szaprícia zöld gyapjú kendőjét. Térdig beleburkolózott, csak szeme, szája és kíváncsi kis orra látszott ki belőle. Két kezét összetette a kendő alatt, és gyerekes bájjal könyörgött. Ne félj velem jönni, magiszter bácsi. Legfeljebb azt mondják rád a komoly férfiak, hogy ej, milyen szép kis babát csípett föl magának, ez a téntás körmű kis deák. A cseléd kijárón szöktek ki a Szent Palotából, és két szoros közön keresztül, bár benne is voltak, a fórum forgatagában. A karodba fogózom, hogy el ne sodorjanak tőled, csipogott a lány. Jobban is megszoríthatsz, nem vagyok üvegből, gránátvirág. Érezte, hogy a fiú karja megrándult az övén, a vállával is hozzásimult. Örülök neki, hogy értesz még a nevedre. Tudod, hogy ezután mindig így szólítalak, ha ketten leszünk? Te is jössz velünk Nikomédiába? Megyek, nobilissima. Persze, a császárt kíséred. Az úton az Augusta rendelkezik velem. Velem olvastatja föl azt a könyvet, amit Pantaleon az orvos hozott neki. Varázslókönyv? Azzal gyógyította meg a dominát? Valami olyanféle evangéliumnak hívják. Evangélium? Az ugye annyit tesz, hogy jó hír. Majd egyszer nekem is olvasol belőle. Merre menjünk most? Ott feketéllenek legtöbbenné. Kinyújtott kezével a Szingon utca betorkollása felé mutatott. A kancsal Isten kereskedő éppen abból az irányból közeledett. Azt hitte, neki szól a kézmozdulat, és elébük sietett. Két és fél aszért számítom nektek ezt a bronz stimulát. A leghálásabb istennő, aki ezt teszi a tórus végébe, annak soha se lesz álomszuszék az ura. Jobban szemügyre vette őket, és felemelve a deszkát egy szemérmetlen mozdulatú Vénusz szobrocska felé nyújtotta ki az állát. Nektek még nincs szükségetek stimula istennő segítségére. Három az az ára ennek a gyönyörű libentinának. Ketten vegyétek meg, hogy egyformán hálás legyen mindkettőtöknek. Titanilla oldalba könyökölte a fiút. Van pénzed, gránátvirág. Kettőt vegyél, egyet nekem, egyet magadnak. A fiú vonakodva húzta elő az erszényét, a zsidó boldogan turkált a szobrocskák közt, a másik libentinát keresve. Ötért adom a kettőt, pedig magamnak is többe van, de nagyon örülök neki, hogy ilyen értelmes emberek is maradtak még Antiókiában. Napok óta nem adtam el mást, csak keresztet. Megrántotta a hüvelykújjával a nyakába akasztott zsineget. Akasztó horgas fakeresztek koppantak, és ruhába tűzésre való ólom feszületek csörrentek össze rajta. Mi is ilyent akarunk venni? Fogott meg a lány egy ólomkeresztecskét. De hiszen ez akasztófa, vagy ez maga az Isten? Honnan tudja azt a magamfajta együgyű zsidó? Az én istenem se nem fából van, se nem ólomból, se nem kőből. Melyiket parancsolod, gyönyörű papnő? Honnan tudod, hogy az vagyok? Himbálta meg magát Titanilla. Látom a szemedről, hogy te is a Szentligetben szolgálsz. Legalább 100 társnőd vásárolt már tőlem ilyen talizmánt. A lánynak nagyon tetszett, hogy a kereskedő Hierodulának nézte. Adj csak 6 azt a jó embernek, hogy ránk ne fizessen, intett Quintipornak. Majd neked is én választok. Kivette a 2 legkisebbet, és az egyiket odaadta a fiúnak. Tűzd csak a ruhádba, hadd látom, szép keresztény lenne belőled. Megállj, nem úgy lesz, majd cserélünk előbb, de tartsd a karod, hogy el ne szúrjuk a barátságot. Ő maga tűrte fel Quintipor karján az elpuhult divat szerint való tunika ujját, és a csukló felett megszúrta a tűvel. Aztán oda tartotta neki a maga karját. Tessék, mi? Hogy reszket a kezed? Igaz, te nem tudsz vért látni. Megint rosszul leszel, mint a múltkor? Nem, nobilissima, próbált magán erőt venni a fiú, csak ilyenkor mindig eszembe jut a gödöje. Micsoda gödője? Amit apám egyszer föláldozott Ceresznek, amikor én még egészen kicsi gyerek voltam, akkor láttam ilyet először. Fehér volt, és ártatlan szemű, bégetni se tudott még csak nyöszörögni, és hogy körülszaladta a nyakát, a kés egyszerre bíbor gallérja támadta kiemlő vértől. Én elszaladtam ilyettemben, és soha többet nem tudtam véres áldozatot nézni. De furcsa, mosődött el a lány. Valéria is mindig megbordong a vértől, a mostohanyám. Az Augusta is keresztelő János történetét mindig ki kell hagynom az evangéliumból. Titanilla toppantott. Engem ne sajnálj, mert nem vagyok gödője. Hadd látom, tudsz-e bátor fiú lenni, gránátvirág? A fiú zavarában bátrabb volt, mint kellett volna. A tüsket tövig beszaladt a fehér karba, nagy sötét vércsöppet budjantott ki belőle. Most már vértanúd vagyok, nevetett a lány, és lenyolt a szájához kapott karjáról a vért. Pedig úgy illett volna, hogy a te véred hújjon én miattam. Quintipor félszegen tartotta oda a karját, a másik kezével tolvágó kiskését kereste a ruhája ráncaiban. Parancsolj velem, nobilissima! Most nem kell, gránátvirág, majd akkor fizettetlek meg, ha még szegényebb leszek, mint most. S hogy le ne tagadhasd, mit tettél velem, a vérontás eszközét beleteszem a bullámba. Kinyitotta a buborék formájú kistokot, amelyet a római lányok kesken szalagon hordtak a nyakukban, s nászuk reggelén ajánlottak föl a háziisteneknek. Addig erekje tartónak használták, hajfürtöt, kiesett fogad, szenverés ellen való talizmát viseltek benne. Benóni elámulva látta, hogy a bulla aranyból van. Piszkos gyapjú övéből előrántotta otromba faragó kését. Ezt vedd meg, szentséges úrnő, ha bosszút akarsz állni isteni véredért. Titanilla rászorította a bulla fedelét az ólom feszületre, és bosszusan nézett a szemfüles zsidóra. Gyerünk, gránátvirág! Csak úgy okosabb lett volna ide nem jönni, karolt a fiúba, és idegesen húzta magával a szent palota felé. Nem csupán az idegesítette, hogy a kereskedő felismerte a rangját, észrevette, hogy Maxentius is ott van a tömegben, amely a fekete faunt hallgatja. Berget forgott a kövön a vad tekintetű filozófus, és kinyújtott karjaival mind a 4 világtáj felé fenyegetőzött. Jaj nektek, bíborban dőzsölők, és pehelyvánkosok közt fetrengők! A messiás sokkal hamarabb eljön az ég felhőiben, mint ahogy ti gondoljátok. Kardot emel a jobb kezében, hogy lekaszáljon benneteket, mint a sátán vetését az ő szántóföldjén, és bal kezéből kiönti az ítélet csészéjét, sötétség fiai és lányai. Az utolsó oszloptól visszapillantva még látták, hogy sisakos rendőrök rohannak ki a prefektúra palotájából, és korbáccsal verik szét maguk előtt a tömeget, utat nyitva a faunhoz. A nép ordítozva tombolta őket körül. Ne bántsátok az Isten emberét! Éljen a messiás!
1: 15. Bionnak a matematikusnak üdvözletét küldi Lactantius, a rétor. Bionom, azoknál a különös ellentmondásoknál fogva, amelyek az Istenek akaratából sokkal erősebben kapcsolják össze az emberi dolgokat, mint azok belső természete, ma reggel Nikomedész városából megérkeztem Antiochus városába. S most este itt ülök Nesternek, a keresztények püspökének szobájában, amely sivárabb és ridegebb, mint egy régi sztoikus cellája. Falainak minden ékessége nagy fekete fakereszt, a gyalázatos halál jelképe, amely borzongással tölti el a művelt embert. Már csak azért se tudok jövőt jósolni ennek a különben tiszteletre méltó vallásnak, amely mostanában sokat foglalkoztatta elmémet. Néha arra kell gondolnom, hogy ez lehetne az a vallás, ami az aranykort visszahozhatná a földre. Talán emlékszel még rá, hogy mit mondtam erről abban a beszédben, amelyel a császárunkat megérkezés estén fogadtam, s amelyel úgy látszik, nagy sikert arattam, noha a kria szabályainak, erre mindig szégyenkezve gondolok, nem felelt meg egészen. Ez a vallás alkalmas lehetne arra, hogy örök életűvé tegye az Imperium Románumot. A több simulékonyság és kevesebb makacság lenne benne. De attól tartok, hogy míg megveti a virágot és gyűlöli a művészetek ékes játékait, amelyeknek a mi isteneink annyit köszönhetnek, addig lehet, hogy szállni tud ismeretlen magasságokba, de a földön járni nem tud. Vértanúknak való hit ez, akik halhatatlanságra sóvárognak, de nem való a halandóknak, akik élni és örülni születtek-e földre. Csóválod a fejedet, öreg Bionom, és azt kérded magadban, a párkák vagy a gráciák vették el az eszét a vérrétornak? Ne félj, barátom! Nem tagadom, egy pillanatra megszédített a múlt illata, amint felém csapott életem kiszáradt üvegéből. Talán ezelől a nyugtalanító fekete kereszt elől is menekültem egy kicsit a tavasz sarogjájába kapaszkodva. De azért sajnos, tudom én, mi nem illik a magunkorú ember elüszkösödött májához, és mi illik a császár barátjához. Mert tudd meg, nyugdíjba küldött matematikus, hogy most én vagyok a császárnak az, ami azelőtt te voltál. Arra méltatott engem, hogy velem írassa meg az utókor számára az ő viselt dolgait. Nem mint a dicsekedni akarna velük, hanem mint mondja inkább azért, hogy akire ő fogja hagyni a bíbord, az helyre hosszassa, amit ő vétett, és próbálhassa, amit elmulasztott. Nem nehéz föladat az enyém, barátom, mert könnyű Klió vésőjével bánni, mikor olyan nagy ember neve áll a tábla homlokán, mint a mi császárunké. És nekem gyönyörűségessé is teszi az, hogy ezt a nagyságot ilyen közelről láthatom. Nem is gondolnád, hogy ez az öreg bagoly, aki oly keveset röpköd az ember erdőben, az istenek óvjanak meg a felségsértésnek még a látszatától is, ő maga hasonlította magát a sisakos istennő szent madarához. A világ legmagasabb fájának ormáról milyen éles szemmel látja, s milyen részvéttel szemléli a nyomorult halandók dolgait. Ő maga, aki egy félig barbár provincia tiszta erkölcseiben nőtt fel, rendíthetetlen tisztelője az isteneknek. De nyugtalankodva látja, hogy az emberek közt inkább a félelem, mint a jámborság tartja fenn a halhatatlanok iránt való tiszteletet. És mivel az ő véleménye szerint, amely az enyém is, az emberiség sorsa az istenek térdein nyugszik, azt parancsolta nekem, forogjak sokat az emberek között, és tegyek neki jelentést arról, mely istenek azok, akik iránt legnagyobb bizalommal vannak a halandók. És azt hiszem, nem puszta kíváncsiságból, mert az ő személyétől semmi sem áll távolabb, mint a céltalan kíváncsiság léhasága. Gondolom, ahogy egy élet munkájával helyreállította a fúriák által szétszaggatott birodalomban a rendet, hátralévő éveit arra szánta, hogy az Istenek kissé összekeveredett és szétszakadozott légióiban is helyreállítsa a fegyelmet. Fájdalom, ebben én alig tudok neki segítségére lenni. Tapasztalataim, amelyeket arányosan szereztem azok között, akiket Jupiter az életnapos oldalára teremtett, s azok között, akiket örökös árnyékra kárhoztatott az ő kiszámíthatatlan szeszélye, olyanok, hogy magamnak is alig merek róluk számot adni. Mindenki szeretne itt hinni, de senki se tudja többé, miben higgyen. Megvallom neked, Bionom, valószínűleg magad is észrevetted már abból, amit eddig írtam, hogy az Isten keresés közben előlem is tünedezni kezdenek az Istenek. Régebben, emlékezel, dühített, hogy tanulatlan emberek, akik testük ápolására se fordítanak elég gondot, elméjük fárasztása nélkül jutottak Isten birtokába, amint ők állították. Nos, azt kezdem hinni, nekik van igazuk. Néha megcsillan előttem a fény, amelyet már Nestor is mutogatott nekem, mint örök világosságot. A keresztények Istenét értem, akiről itt is sokat vitatkoztunk Pantaleonnal, az orvossal, meg az idevaló püspökkel. Azonban nem tudtak meggyőzni, mert mint levelem elején is mondtam már, a szomorúság és lemondás nem lehet istene olyan embereknek, akik életre vannak teremtve. Szeretném ismerni a te véleményedet is, Bion, bár tudom, hogy te hitetlennek hiszed magadat, és nem csak az isteneket kerülöd, hanem a róluk való beszélgetést is. Ezért veszem biztosra, hogy akaratodon, vagy talán tudtodon kívül is magadban hordod az isteneket. Remélem, nem fogod őket előlem rejtegetni, ha megint együtt kóborlunk fiatalságunk városának utcáin, vagy együtt idézzük Platón és Arisztotelész szellemét a könyvtárból tívei alatt. Mert bizonyára tudod már, hogy a császár hajója hamarosan megindul Alexandria felé, s természetesen követi az udvar is. Nem tudom, tájékozódva vagy-e a császár elhatározásának okairól. Én se tudok minden, de amit mondhatok, azt hitelesnek veheted.
2: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigén. A bogyós gyümölcskertész,
5: Szent Péter esetén,
6: Főr Elézer,
5: házasságon innen,
6: Katalin,
5: a gyerek,
7: a gólya kalifa,
6: a foszti fiú esetén,
5: Pilátus testament,
8: Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 20. alkalommal hirdeti meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus 2. hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. Környezeti hatásvizsgálati eljárás indult a Miskolc 3-as mészkőbánya újranyitása kapcsán a Helyücsabai Cement és Mészipari ZRT kérelmére. A Borsodabói-Zemplén vármegyei kormányhivatal előtt folyamatban lévő ügy teljes dokumentációja már szabadon megtekinthető a hatóság hivatalos honlapján. A Környezetvédelmi Hatóság július 28-án kedden reggel 8-tól este 8-ig közmeghallgatást tart az érintettek személyes megjelenése nélkül. A lakossági egyeztetés során az igazoltan érinteti nyilvánosságnak lehetősége van kérdéseket feltenni, valamint kifejteni a véleményüket az újranyitásról. Az észrevételeket a megadott időintervallumban írásban, ügyfélkapun vagy hivatalos e-mail címen keresztül lehet benyújtani. Országos központi program keretében földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek Miskolcon a tervezett július 8-ai és 9-ei napokon napnyugta után. Kedvezőtlen időjárás esetén a szakemberek ezt július 9-én és 10-én tartják. A kijuttatott delta szekthez hasonló készítmények melegvérű állatokra és emberre nem veszélyesek, a hatóanyaguk pedig néhány óra alatt lebomlik. A lakosságnak a kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat zárva tartani, a kerti játékokat és ruhákat pedig letakarni. A hatóságok emellett kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy a ház körüli esővízgyűjtők rendszeres ürítésével maguk is akadályozzák meg a lárvák fejlődését. 5. alkalommal rendezik meg augusztus 8-án a Nemzetközi Cigánydal napját, amelynek idei fővárosa Budapest lesz. A Hétország 11 helyszínét összekötő ingyenes koncertsorozat célja a cigányzene sokszínűségének és gazdag kultúrájának ünneplése. Rostás Mihály fesztiváligazgató elmondta, hogy a csökkenő támogatások ellenére csaknem 30 hazai és külföldi előadó lép színpadra. A központi helyszín a Magyar Zeneháza lesz, ahol Batta András igazgató szerint a jövőben egy nagy nemzetközi roma fesztivált is terveznek. Igazi fesztiválvárossá alakult Tiszafüred július 9-e és 11-e között, ahol a Tiszató Fest és az ingyenes tiszafüredi halasnapok programjaival várják a látogatókat. A rendezvény sorozat alatt koncertek, családi kerékpáros felvonulás, néptánc, kézműves vásár, halászléfőző verseny és gyermekprogramok szórakoztatják a közönséget a Morotva kerékpáros pihenőparkban és a halastéren. Szombaton a legkisebbeket horgászverseny és Hungarikum játéktér várja, míg a helyi művészeti csoportok és fúvós zenekarok mellett bemutatkoznak a tiszafüredi mazsorettek is. A háromnapos esemény egyik leglátványosabb programeleme a szombatesti Füredfény lampionos csónak felvonulás lesz, amely az Albatrosz kikötőből indulva érinti a helyi szabad strandot. Mancsra emlékezett Magyar Péter miniszterelnök törökországi útjának egyik állomásán, az egykori pusztító földrengés helyszínén, Izmitben. A kormányfő úton Ankara felé megállt a városban, ahol megcsodálta a hős miskolci mentőkutya tiszteletére állított emlékművet és szobrot. Felidézte, hogy az 1999-es katasztrófa után 82 órával a Spider mentőcsapat négy lábúja élve talált meg a romok alatt egy 3 éves kislányt. Az egykori túlélő azóta már 30 éves édesanyja lett, Mancs áldozatos és bátor szolgálatát pedig azóta Törökországban is büszkén őrzik. Magyar Péter a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a legendás Eb hősiessége máig összeköti a két nemzetet.
0: Az időjárásról.
1: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az észak-keleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az észak-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudják, miért kulcsszereplők a vízi növények? Hogy mit jelent az eutrofizáció, amely a mezőgazdasági tápanyagok felhalmozódásával zavaros, algákban gazdag állapotot idéz elő? Ha nem, akkor tartsanak Takács Ádámmal, aki ma erről kérdezi, dr. Lukács Balázs Andrást, az Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének igazgatóját.
2: Egy 20 évvel ezelőtt a hazai flórában volt körülbelül 70-valahány természetes, tehát őshonos hínárnövényfaj, vízinövény, kimondottan hínárfaj. Volt, nem tudom én, 10 alatti számú idegenhonos vízinövény. Na most ez körülbelül kiegyenlítődött. Most körülbelül 70 olyan idegenhonos vízinövény tartunk számon, ami tartósan itt van. Tartósan megtelepedett. Az elmúlt 15 évben jött a legtöbbje. Nyilván ennek egyébként egy része, kisebbik része az, ami természetes úton került ide, tehát mondjuk madarakkal. A többsége az akvarisztikai útvonalról került a vízbe, a megunt vízinövényeket bedobálják az emberek a vizekbe, vagy tudatosan betelepítik, erre is van példa, bizonyíték rá. Elmondják horgászok, hogy ők is azért kertészkednek a kedvenc horgászvizeikben, a stégeik mellett ültetgetnek, dobálnak be növényeket, és ezek megtelepedve jól érzik magukat, és ugye elszaporodnak. Itt a termálvízben elszaporodó trópusi fajok, tényleg a világ minden részéről a trópusi égövről származó fajok vannak itt egyébként, az itteni tündérrózsa, és nyilván ez egy ültetett faj, de egyébként ez egy a lótusz alnemzetségbe tartozó szakkozott levélszéle van, egy piros virágú a nymphaea rubrával van szó. Ez található, illetve a víz alatt, itt most nem látjuk, de nyilván elmondjuk, hogy a víz alatti rész teljes egészében a valiznéria tölti ki. Ugyanez látható mondjuk más termálvizekben, ugyancsak Tapolcán, csak a Dunántúli Tapolca patakban, ugye a Balatonba folyó Tapolca patakban is ezt a valizniériát láthatjuk, a hévízi termál kifolyóban, és ez az egyik legnagyobb biomasszával rendelkező hínárnövény, és emellett gyakorlatilag már semmi más őshonos hínár nem tud felnőni, mert olyan gyorsan nő, ugye megvannak a képességek arra, hogy hogyan tudnak ők kompetitíve versenyben felülkerekedni a honos fajoknál.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket. Tartsanak velem is az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
3: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádiót hallgatókat. Mércse Tímea Tünde vagyok, az Újfehértói Református Egyházközség

0: beosztott lelkipásztora. A Krisztusnak beszédem, lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben. Tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Ezekkel a gondolatokkal hallgassuk meg Isten igéjét, amely által szólni kíván. Az igét olvasom úgy, amint az megvan írva, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levél 5. fejezetének 5. versében, eképpen. A valóban özvegy és magára maradt asszony pedig Istenben reménykedik, és kitart a könyörgésben és imádkozásban éjjel és nappal. Ámen. Szeretett testvéreim, kedves rádiót hallgatók! Isten igéje ma egy kiszolgáltatott asszonyt állít elénk, aki özvegy, magára maradt, de hitben élt. Honnan tudhatjuk ezt? Onnan, hogy Pál azt írja, Istenben reménykedik, kitart a könyörgésben és az imádkozásban, éjjel és nappal. Az igében szereplő asszony valóban kiszolgáltatott helyzetben van. Özvegy, magára maradt. Pál korában az özvegy, magára maradt asszony teljes kiszolgáltatottságban élt. Hiszen akkor még nem volt özvegyi nyugdíj, és mint asszony dolgozni sem mehetett. De valahogy neki is meg kellett élni. Őket a gyülekezet támogatta, és ott voltak mellette. Teljes kiszolgáltatottságban van, és ebben a helyzetben is Istenben reménykedik. Istenben van az ő élő reménysége. Nem emberekben, akik talán elhagyták, magára hagyták a nehéz helyzetben, a nehéz időben. Nem is tárgyakban, hanem az élő Istenben. Nekünk kiben vagy miben van a reménységünk? Emberekben, tárgyakban reménykedünk, hogy azok majd megsegítenek bennünket, kihúznak minket a nehézségből. Esetleg babonákban, hogyha majd lekopogom, akkor nem fog megtörténni, akkor nem eshet bajom. Vagy az élő Istenben, akinek minden hatalom a kezében van a teremtett világ felett, akinek minden hatalma megvan az emberi élet felett is. Istennek hatalma van a mi életünk felett, hiszen ő adta az életet. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Énekeljük az egyik református énekünkben is. Mit tesz még ez az asszony? Kitart a könyörgésben és imádkozásban. A kitartás nagy erény, főleg a mai világban. Amikor is azt látjuk, hogy az emberek sok mindent feladnak, és sokszor hamarabb feladják, mint ahogyan azt kellene. Miért adjuk fel? Mert nincs reménységünk. Ez az asszony kitart. Miért tart ki mindvégig? Mert látja a célvonalat. Nem azért tart ki, hogy az emberek elismerését kivívja. Nem is azért, hogy az emberek elismerően beszéljenek róla, hogy még ebben az élethelyzetben is kitart, hanem azért, mert ott van előtte a cél. Egy sportversenyen is a sportoló nem azért nem adja fel, hanem küzd, kitart a célvonalig. Még akkor is, hogyha fáradt, már nehezére esik, mert ott kapja meg a jutalmat a célnál. A mi jutalmunk az örök élet. Jézus mondja, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Nézzünk magunkba, és vizsgáljuk meg a mi életünket. Elég kitartóak vagyunk, vagy könnyen feladjuk a feladatainkat, terveinket. Ott van-e előttünk a cél, az örök élet? Miben volt ez az asszony kitartó? A könyörgésben és az imádkozásban. Pál az 1. Tesszalonikai levélben azt írja, szüntelenül imádkozzatok. Tudunk-e szüntelenül imádkozni? tudunk-e éjjel-nappal fohászkodni? Nehézségben, örömben tudunk-e imádkozni? Az özvegy szüntelenül könyörgött, imádkozott éjjel, nappal. Milyen a mi ima életünk? Adja az Úr, hogy kitartóak legyünk, hogy mindennapi életünk része legyen a vele való beszélgetés, az imádság. Legyen példa előttünk ez az asszony, akinek a nehéz helyzetében is az Istenben volt reménysége. Kitartott a könyörgésben és az imádságban, mert tudta, hogy Isten gondot visel rá. Amen. Imádkozzunk. Gondviselő jó atyánk, bevalljuk neked, hogy sokszor nem benned van a mi reménységünk. Emberekben, tárgyakban bízunk. Hálásak vagyunk azért, hogy most mégis rámutattál, ami egyedüli reménységünk csak is te lehetsz, akinek gondod van ránk, és hatalmad is van a mi életünk felett. Még a nehéz, kiszolgáltatott helyzeteinkben is ott vagy velünk. Mi erről pedig sokszor elfelejtkezünk. Hálát adunk minden ajándékodért. Életet, örök életet ajándékoztál számunkra. Eléd visszük az özvegyeket, a magukra maradt embertársainkat. Szent lelked jelenlétével te töltsd be a magányukat. Te légy ott velük a nehéz, kiszolgáltatott helyzetekben. Növeld bennük a kitartást. Taníts minket szüntelenül imádkozni. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Automatikusan jár a rászoruló gyermekeknek a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. A juttatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, az emelt családi pótlékban részesülők, az árvaellátásra jogosultak és az egyszülős családok kapják meg. Az adatbázisok alapján az idén nagyjából 400 000 gyermek utánjáró összeget jövőre még célzottabbá teszi a kormány. Kármán András pénzügyminiszter kiemelte, a gyermekvédelmi kedvezményt a helyi önkormányzat jegyzőjénél vagy a polgármesteri hivatalban kell igényelni. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy ez egy szociális támogatás, amely nem mindenkinek jár alanyi jogon, hanem a rászorulóknak célzottan segít. A forint erősödése és az élelmiszerárak csökkenése miatt júniusban 1,7%-ra lassult a hazai infláció a Központi Statisztikai Hivatal jelentése alapján. A távirati iroda által megkérdezett elemzők kiemelték, az alacsony mutató mögött az erősödő nemzeti valuta és a külpiaci hatások mellett a hatósági árréstopp fenntartása áll. Virovácz Péter, az ING Bank főközgazdásza szerint a kedvező adat bebetonozza a júliusi kamatvágást és megnyitja az utat az őszi monetáris lazítás előtt. A szakértők figyelmeztetnek, hogy az év második felében a szolgáltatások és a telekommunikációs szektor árai a korábbi megállapodások kifutása miatt ismét emelkedhetnek. Többek között Nagy János, az Erste Bank elemzője szerint az infláció az év végéig a jegybanki cél alatt 2% körül maradhat. 20. alkalommal hirdeti meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Mivel egy diák iskolakezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus 2. hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. Környezeti hatásvizsgálati eljárás indult a Miskolc 3-as mészkőbánya újranyitása kapcsán a Helyi Csabai Cement és Mészipari ZRT kérelmére. A Borsodabói-Zemplén vármegyei kormányhivatal előtt folyamatban lévő ügy teljes dokumentációja már szabadon megtekinthető a hatóság hivatalos honlapján. A Környezetvédelmi Hatóság július 28-án kedden reggel 8-tól este 8-ig közmeghallgatást tart az érintettek személyes megjelenése nélkül. A lakossági egyeztetés során az igazoltan érintett nyilvánosságnak lehetősége van kérdéseket feltenni, valamint kifejteni a véleményüket az újranyitásról, az észrevételeket a megadott időintervallumban írásban, ügyfélkapun vagy hivatalos e-mail címen keresztül lehet benyújtani. Országos központi program keretében földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek Miskolcon a tervezett július 8-ai és 9-ei napokon napnyugta után. Kedvezőtlen időjárás esetén a szakemberek ezt július 9-én és 10-én tartják. A kijuttatott delta szekthez hasonló készítmények melegvérű állatokra és emberre nem veszélyesek, a hatóanyaguk pedig néhány óra alatt lebomlik. A lakosságnak a kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat zárva tartani, a kerti játékokat és ruhákat pedig letakarni. A hatóságok emellett kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy a ház körüli esővízgyűjtők rendszeres ürítésével maguk is akadályozzák meg a lárvák fejlődését. 5. alkalommal rendezik meg augusztus 8-án a Nemzetközi Cigánydal napját, amelynek idei fővárosa Budapest lesz. A hét ország 11 helyszínét összekötő ingyenes koncertsorozat célja a cigányzene sokszínűségének és gazdag kultúrájának ünneplése. Rostás Mihály fesztiváligazgató elmondta, hogy a csökkenő támogatások ellenére csaknem 30 hazai és külföldi előadó lép színpadra. A központi helyszín a Magyar Zeneháza lesz, ahol Batta András igazgató szerint a jövőben egy nagy nemzetközi roma fesztivált is terveznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, a mai értelemben vett óvodák hosszú történelmi fejlődés eredményei. Az ipari fejlődés útjára lépő nyugat-európai országokban hamar felmerült a kisgyermekek valamilyen intézményes gondozásának, nevelésének igénye. Ennek oka elsősorban a szegény sorban élő nők tömeges kényszer munkavállalása volt. Ezzel ellentétben Magyarországon az óvodák megjelenését leginkább nem az anyák munkába állásának szükségessége katalizálta, hanem az, hogy a reformkor haladó politikusai nemzeti ügynek, a hazafias nevelés színterének tekintették a kisdedóvó intézeteket. Miklós Gergely muzeológus, a Martonvásári Óvoda Múzeum intézményvezetőjének elmondása szerint hazánkban Brunswick Teréz nevéhez fűződik az alapítás, 1828. június 1-én Budán nyílt meg az első óvoda. Balázs Alexandra riportja következik.
2: Nem véletlen, hogy Martonvásáron található óvoda múzeum, ennek az egyik oka az, hogy Martonvásáron töltötte életének jelentős részét Brunswick Teréz. A családnak itt volt a kastélya, ma is látható ez a kastélypark, amiben ő sétálgatott és nagyon kedvelt, az most turisztikai célpont Martonvásáron. És ugye nem itt nyitotta Martonvásáron az első óvodáját, hanem a budai házukba, de hát mindenképpen Martonvásárhoz kötődik Brunswick Teréznek a neve a leginkább a magyarországi helyszínek közül. Angliában nyíltak az első óvodák, erről szerzett tudomást Brunswick Teréz. Ez adta az ötletet, hogy ezt Magyarországon is meg kell valósítani, és hát 1828-ban nyitotta a legelsőt a család budai házában. Ez a vár alatt volt, a Vérmező sarkán Budán, a Mikó utcában, de nyitott ő a Budai várban, a túloldalán, a Batthyány téren is, Tabánban, Újlakon, Pesten hármat is. A vidéki óvodák, amik a nevéhez fűződnek, azok a felvidéken voltak, Besztercebányai óvodát, az ő közreműködésével hozták létre a pozsonyi óvodát, Nagyszombatban is alapított óvodát, amik az első osztrák meg délnémet óvodák is az ő ötletére, ő közreműködésével jöttek létre.
3: De itt Brunswick Teréznek az idejébe beszélhetünk mai értelembe vett óvodákról, vagy azért azok teljesen mások voltak?
2: Mindenképpen előképei a mostani mai óvodáknak, nyilván nem pont ugyanúgy néztek ki. Fogalmuk nem volt, hogy mire van szüksége egy kisgyereknek. Ugye a gyereknek is nagyon kevés értéke volt, különösen az óvodás méretű gyereknek. Nem volt olyan kicsi, hogy babusgassák, nem volt 6-7 éves, hogy be lehessen fogni a munkába, és azért teljesen a periférián volt, társadalomban, családban, nyűnek tartották, aki hasznot nem hoz, csak a baj van vele, egy ilyen száját jelent. És a Brunswick Teréz volt a világon az egyik első, aki azt mondta, hogy hát ezt a korosztályt kell leginkább nevelni, ez a legfogékonyabb, egész más felnőtt lesz belőle, egész más lesz így a világ, és hát igazából hát ő se tudta, hogy pontosan mire van szükség. Samuel Witherspoonnek az Angliában megjelent kis kézikönyvét, azt ismerte, és akkor ő is próbálkozott. Itt az óvoda múzeumban látható az első óvodának a makettje, hát ez egy ilyen iskolaszerű dolog volt, mert hát fogalma nem volt, hogy mi kell egy óvisnak. Iskola már volt, aztán ebből napról napra finomodott, változott a dolog, úgyhogy annyira nem tért el, mert hát ugyanolyan korú gyerekek jártak oda, csak hát mindig finomodott, változott ez a dolog, és mindenképpen a mai óvodáknak az elődje ez folyamatosan nőtte ki magát a mai óvodákból, ezekből az első Brunswick Teréz óvodákból Magyarországon.
3: Tehát magyarán az eredeti elképzelése az az volt, hogy az ártatlan és a rászoruló gyerekeket megóvja és megvédje, és hát aztán ebből nőtt ki az az óvodarendszer, ami ma Magyarországon található.
2: Igen, és nem csak a megóvás és megvédés, hanem a nevelés is, tehát hogy meg is változtassa, tehát hasonl rájuk is, nem csak a környezettől, mert bizony elvédeni kellett valóban, és meg kellett óvni a környezettől, mert nem tartották értéknek az óvodáskori gyereket, és ma is azért óvunk, a nevében benne van, és óvunk is, védünk is, de szintén a nevelésen nagyon nagy hangsúly van, hogy nem csak a környezetet idomítjuk a gyerekhez, hanem magát a gyereket is nevelik.
3: Mikor jött egyébként a változás, hogyha az óvodákat nézzük, és az ottani ismeretek átadását vagy oktatást? Ugye az elemi ismeretek az nagyon fontos, hogy megkapják a gyerekek, ami egyébként a gyermek érdeklődésére, a cselekvése és a szemléltetésre épített. Szóval ez mikor változott, a kiegyezést követően?
2: Hát igazából erre nem tudom azt mondani, hogy ez mikortól változott, egyszer csak elkezdték azt mondani, hogy ne tanítsuk a gyereket, de akkor is ugyanúgy, ugyanazon a szinten, csak nem kérték számon, szóval, hogy nem nevezték ezt tanításnak, oktatásnak, de a nevelésnek része volt a tudás átadás és az ismeretszerzés az óvodában. Ha mondjuk azt, hogy az az óvoda, ahol ismeretet nem kapott, tudott szerezni a gyerek, hát az nyilván nem volt egy minőségi intézmény. Voltak ilyenek is, de ez benne van, hogy kell, csak nem kérünk úgy számon, nem vizsgáztatjuk, ez egy másik dolog. Úgyhogy én igazából ebben ilyen nagy cezúrát nem látok, hogy ezt időhöz tudnám kötni, ez valahogy másképp működött.
3: Törvényileg mikor szabályozták, hogy mi egy óvodának a feladata?
2: 1891-ben lett az első jogszabály, meg az első óvodai törvény, ami a világon is az első volt. Többször próbálkoztak már ebben az óvodaügynek a letéteményesei. Már 1848-ban, amikor Eötvös József lett a kultuszminiszter, akkor hát próbálták meggyőzni, hogy terjesszen elő egy óvodai törvény. Ismerünk is egy kérvényt, amit elé terjesztettek, még Petőfi Sándor is aláírta, és hát abban sok mindent leírnak, hogy működjön az óvoda. Például ugye az első 40 évben csak férfi óvók voltak, és sokszor több mint 100 gyerek járt egy óvóbácsihoz, és azt írják ebbe a kérvénybe, hogy öregségükre megfáradt óvóurak, hagyd töltsenek be nyugodalmasabb tanítói állást. Az lett volna nyugdíj, hogy az óvóbácsik tanítónak mennek. Hát aztán ebből az óvodai törvényből 1848-49-ben nem lett semmi. A népoktatási törvény se sikerült Eötvösnek megvalósítani, nem hogy az óvodait. És aztán 1891-ben érkezett el az a szint, hogy a hatalom, az állam úgy érezte, hogy ezzel foglalkozni kell. Igazából ez volt a probléma az első évtizedekben, Brunswick Teréz életében is, hogy a hatalom és az állam nem igazán támogatta az óvodaügyet. És az 1891-ben érte el azt a szintet, hogy ezt egységesítették, szabályozták, hogy kell egy óvodának működni, és mi a szerepe.
3: Az óvodákkal párhuzamosan egyébként ment az óvónők képzése is, illetve hát azoknak az embereknek a képzése, akik az óvodákban tanítják a gyerekeket.
2: Igen, igen. Hát Magyarországon nyílt a világ egyik első óvóképzője 1837-ben. A magyarok nem tudták, hogy előtte egy angol meg egy német nyílt kicsivel korábban. Ez Tolnán nyílt. Aztán ez nem volt jó helyen, Pestre költözött, és idővel aztán a Rózsák terén a keleti pályadból közel. Ott lett a világ legnagyobb ilyen intézménye. Erzsébet királyné és Ferenc József ezt kétszer is felavatta, másodszor akkor, amikor bővítették. És akkor hát az első 1837-től 1865-ig csak férfiak járhattak az óvóképzőbe. 1865-ben engedték meg, hogy nő is beiratkozzon. Azt volt az ajánlás, hogy lehetőleg a fél évvel járjon, ha oda jár. Annyira nem a valóságot szükrözték a szabályok, hogy egy évtizeden belül teljesen kikoptak onnan a férfiak, és hamarosan átértek óvónőképzővé, és akkor több mint 100 évig oda férfi nem mehetett a képzőkbe, az óvónőképzőkbe. Az elején, amikor férfiak voltak, igazából mindenki másoddiplomás volt, és úgy gondolták, hogy nagyon komoly végzettség kell hozzá, orvosok, mérnökök, jogászok mentek erre a pályára. Később aztán éppen ez volt a probléma, hogy már túlságosan is magas volt a képzettek száma, és hogy a felvételi elvárások jelentősen csökkentek, mert különben nem tudták volna betölteni. Például az óvodai törvény által megkövetelve létrejött intézményeknek az állásait.
3: Igen, és milyen érdekes, hogy ma mennyire nem a megbecsült szakmák között van az óvónő például. Tehát elég érdekes, hogy akkor mekkora tisztelete volt ennek, tehát hogy kik mentek el a képzésre, és most egyébként mi a helyzet. Két világháború között azért változott minden, ugye akkor jön a Montessori hatás.
2: Hát igen, azért ezt az egész rendszert nem változtatta meg a Montessori rendszer, de jelentős hatással volt a magyar óvodaügyre. 1910-ig csak az átlag gyerekek jártak általában óvodába. Módosabbak, gazdagabbak, az otthon voltak a dajkával, nevelőnővel, de a gyermekpszichológiai kutatások eredményei már a módosabb családok szüleit elérték, és rájöttek arra, hogy nem jó otthon senyved a gyerek, sokkal jobb, hogyha gyerekközösségben van, szocializálódik, és beiratták őket óvodába, de magánóvodába, vagy csak 8-10 gyerek járt. Az átlagokban meg 60-80 egy csoportban, és hát ezek az óvodák általában a legtöbbje Montessori módszer alapján működött Magyarországon. Nagyon erős vára volt a Montessori módszernek Magyarország. Később aztán az államosításkor, a kommunista hatalom átvétel után, hát ezeket az alternatív nevelési módszereket törölték, így az Montessori módszert sem lehetett használni. Néhány eleme megmaradt, a Montessori torony, Montessori vonat, meg ismerték azért sok óvónő ennek a módszernek az előnyeit, használták is, de igazából nem volt kimondva, hogy ez a Montessori módszer. Aztán utána a rendszerváltás után szinte divattá vált Montessori óvodát, Montessori iskolát nyitni, ezeknek egy része nem is volt igazi Montessori módszerrel működő óvoda, csak inkább magánóvodák próbáltak így minél nagyobb sápot lehúzni a szülőkkel, hogy ők Montessori óvodák.
3: De ebben az időben egyébként már valamiféle ilyen iskola előkészítő szerepet töltött be, ugye, az óvoda?
2: Hát az iskola előkészítés az már egész korántól megvolt, csak nem volt ez így kimondva, mert fontos volt, hogy igen, hogy az iskolába jól hely tudjon állni a gyerek, szocializálódjon is annyira, mert ez is egy fontos, nem az csak, hogy szépen tudja kanyarintani a betűket, hanem a szocializáció. Ez mindvégig megvolt az óvodának ez a szerepe, csak nem volt ez mindig kimondva, és hát később aztán az iskola előkészítő szerepe az 1960-as évektől kimondottan erősödött, és ennek a metodikája, a módszertanát is kialakították a magyar óvodákba, és hát most is ennek nagyon fontos szerepe van, hogy kerül iskolába a gyerek, milyen volt az óvodai háttér.
3: 1926-ban megváltozik az óvodapedagógusok képzése is. Ugye itt 2 évről, jól tudom, 4 évesre bővül.
2: Többször változott. Nagy változtást nem jelentett, mert több képzést kaptak a lányok, de ez ennyi volt. Ezért volt, mert idő után rájöttek arra, hogy nincs meg a tudás háttérnek, és akkor, hogy hosszabb legyen a képzés. Nem mindig a pedagógia uralta egyébként ilyenkor a képzésnek a lényegét. Kézműves dolgokat csinálgattak, meg többet kellett hegedülni, meg fát faragni, meg ruhát varrogatni, szóval ez nem biztos, hogy előnyére vált az óvónőknek. Előnyükre vált, csak nem biztos, hogy óvónőként vált.
3: Igen, igen, így van, így van, így van. Mennyiben változott az egész óvodapedagógia, mennyire változott 1948-tól, amikor államosították az óvodákat és az iskolákat Magyarországon, és itt azért van egy erős, ha jól tudom, szovjet-orosz hatás.
2: Hát az államosításkor egy jelentős törés történt, mert már egy több mint 100 éve működő intézményhálózattal egyszer csak próbáltak átalakítani, valami egész más legyen a lényege. Ugye a vallásos körcsinevelést azt teljesen kivezették, tiltották, ehelyett viszont hát nem nagyon tudtak mit nyújtani. Ugye a szocialista embertípus meg ember kialakulása című dologot azért nagyon nehéz volt tartalommal megtölteni az elején. Úgyhogy az államosítás utáni első években, az 1950-es években, Rákosi korszak alatt bizony válságba került maga a pedagógia, maga a pedagógia. Aztán még az 1950-es évek közepére szerencsére magára talált ezért a magyar óvoda ügy. Addig ugye Krupszkáját és a szovjet példákat, a moszkvai óvónők módszereit kellett olvasniuk az óvónőknek, teljesen átalakult a szakirodalom, ki kellett dobni mindent, amit addig használtak. De 1950-es évekre indult be a magyar óvodában a kisgyermekek zenei nevelési programja, Kodály Zoltán nevéhez kötve és Forrai Katalin hatalmas munkájával. Szintén egy másik nagyon sikeres, nemzetközi szinten is nagyon elismert program volt, a környezeti és esztétikai nevelés bevezetése az óvodában. Ezek nagyon modern dolgok voltak, tudományos szinten felépített dolgok. Ezek nagyon nagy változást hoztak a magyar óvodák életében, és hamar magára talált, és kikerült ebből a szovjet módszereket utánzó és másoló állapotból a magyar óvodaügy, és hamarosan újra visszakerült a nemzetközi színvonalra, sőt, mondhatjuk azt, hogy nemzetközi színvonal, sok mindenben magyar óvodapedagógia diktálta a szintet a világ kisgyermeknevelési köreiben. És hát szintén egy komoly változás volt az intézményhálózatban, az, hogy napközi otthonossakká váltak az óvodák, tehát egész napossá ott ebédeltek és aludtak a gyerekek. Most ezt lehet kritizálni, hogy ez milyen nyilván abban a közegben mindenképpen előnyére vált ez egy családnak is. Ugye ezt eredetleg azért vezették be általánosan az államosítás, ugye a kommunista hatalom átvétel után, hogy a nőket bevonják a népgazdaság építésébe, de bizony rengeteg gyereknek sikerült olyan biztos hátteret biztosítani, ami a mobilizáció útján el tudta indítani, a társadalmi mobilizáció útján. Az, hogy enni is kapott rendszeresen, ki is pihenette magát az óvodában, és most előnyének mondjuk ezt a napközi otthonos óvodát. Bizony, ha valaki kikerül nyugatra, ott nem így működnek a dolgok, ez ilyen szocialista országokban viszont ez így működött ez a modell, rájön arra, hogy bizony nem jó, de 11:30-kor elmenni a gyerekért, akit 9 órára vittünk az óvodába. Hova ez nem válik se a gyerek, se a család, se a szülő előnyére. Nálunk más a rendszer, éljünk ennek a előnyeivel, de lehet kritizálni is.
3: Ami engem meglepett, hogy ha már az 1950-es évekről beszéltünk, hogy ott ismerték fel a játéknak a különös jelentőségét. Én azt hittem, hogy ez kezdetektől fogva megvolt.
2: Nem, hát a játéknak a szerepe például a 19. században is az, hogy játszik a gyerek, inkább csak foglalkoztatták. De még ez később is, ez sokáig így ment, hogy nem játék volt, a foglalkoztatás. Szóval az 50-es években gyermekpszichológiai kutatások az 50-es évekre jöttek arra, hogy hát bizony nem bolond az a kislány, aki egy nem létező kis cicával sétál az utcán, hanem ezek szerepjátékok, amik hozzátartoznak egy óvodáskorú gyereknek az életéhez, mindennapjához. És hát a játékhoz való viszonyulás, hogy legyenek játékeszközök, és ez nem egy luxus, ez bizony magyar óvodákban is 1950-es évek végén vonult be. Mondjuk az életszínvonal is már lehetővé tette, hogy normatívák legyenek az óvodáknak, eszköznormatívák, hány kisvödör, hány labda, hány kisaltó, hány baba legyen, ha ennyi és ennyi gyerek van, és hát azért ez a nevelési színvonalat is a gyermekek komfortérzetét erősen emelte az óvodában, hogy jól érezzék ott magukat, és nem egy eszköz nélküli teremben töltötték a napjaikat, hanem volt már miben játszani, ez segített a szellemi fejlődésüket is. És hát ami itt az 1960-as, 70-es, 80-as években pozitív változások történtek az óvodaügyben, és ami a magas színvonalú pedagógiai módszertan alakult ki, ez nagyon jól jött a rendszerváltozáskor, színesítette ezt a palettát, mert már nem voltak kötöttségek, saját nevelési programot dolgozhatta ki, akár helyi programokat az óvodák is, éltek is ennek a lehetőségével, és ez nem jelentett nagy problémát az óvodáknak, mert olyan szinten működtek ezek már a 70-es, 80-as években, olyan szintű volt az oktatás, az óvodapedagógusok képzése, az óvodapedagógusok általános tudás szintje, hogy ezzel nagyon ügyesen tudtak élni, és ma is ezt élvezhetik a gyerekeink, unokáink, hogy sokszínű a magyar óvodaügy.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben a magyarországi óvoda történetet ismerhették meg. Miklós Gergely muzeológus, a Martonvásári Óvoda Múzeum intézmény vezetője nyilatkozott ezzel kapcsolatban rádiunknak.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 óra jönnek a hírek, majd pedig az Európa Rádió műsora a kontinentális reggelivel folytatódik.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kiskereskedelmi láncok partnerségét kéri a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete a hazai dinnyetermelés hosszú távú fennmaradása érdekében. A szervezet azt szeretné elérni, hogy az áruházak ne indítsanak dömpingáras akciókat, és a piac által indokolatlanul ne csökkentsék drasztikusan a gyümölcsárát. Hangsúlyozták, hogy a megnövekedett előállítási költségek miatt az árletörő verseny a hazai termelői bázis széteséséhez vezethet. Az Egyesület arra is kéri a kereskedőket, hogy az import helyett részesítsék előnyben a kiváló minőségű magyar árut, amely júliustól már teljesen fedezi a fogyasztói igényeket. Magyarországon jelenleg csaknem 3500 hektáron termesztenek görögdinnyét, és a szektor mintegy 1500 családnak biztosít megélhetést. A lakossági vízdíjak és a rezsicsökkentés rendszerének átalakítására lenne szükség a vízhiány elkerülése érdekében, írja a Telex. Szakértők szerint a legutóbbi hőséghullám alatti vízkorlátozások enyhébbek lettek volna, ha megfelelő állapotban van az országos vízhálózat. Jelenleg ugyanis a kitermelt ivóvíz csaknem negyede elfolyik a csőtörések miatt. Bár a kormány az ipari vízdíjakat már megemelte, a lakossági árak 2012 óta változatlanok. Barát András, a Vízipari Holding ZRT vezérigazgatója szerint az alapvető szükségletet megfizethető áron kell biztosítani, az ezen felüli, például medencetöltésre használt luxusfogyasztásnál viszont indokolt lenne a költségalapú díjazás. A teljes országos hálózati rekonstrukció költségeit 1000 milliárdos nagyságrendre becsülik, amelyhez piaci források bevonására is szükség lehet. A személygépkocsi kötelező gépjármű felelősség biztosítási átlagdíja 12%-kal 58.500 forintra csökkent a második negyedévben, közölte az insura.hu biztosítás közvetítő. Ezzel szemben a teljes körű kaszkó szerződések átlagdíja csaknem 4%-kal emelkedett, így elérte a 212.800 forintot. A kötelező biztosítások fővárosi átlagdíja csaknem 82.000, míg a vidéki átlag 54.300 forint volt. Kozma Gábor vezérigazgató szerint fordulóponthoz érhetett a piac. A kárköltségek növekedése miatt ugyanis a következő időszakban már díjemelésre kényszerülhetnek a biztosítók. A közvetítő felhívta a figyelmet arra, hogy az ajánlatok között jelentős eltérések lehetnek, ezért a biztosítási évforduló közelettével érdemes összehasonlítani a piaci lehetőségeket. Idén nyáron 1500-an kapcsolódhatnak ki az erdélyi Erzsébet táborban. A szervezők közölték, az állami támogatással teljesen megújult helyszínen június 22-től augusztus 28-áig váltják egymást a csoportok. A 37 különböző településről érkező általános iskolás diákokat számos kulturális és sportprogram, valamint kirándulások várják. A táborozók a Madarasi Hargitára és Szejkefürdőre is ellátogathatnak. A teljes ellátást, a programokat és az utazást jelképes 1000 forintos díj fedezi. Az örökbefogadás jövőjéről szakmai párbeszéd nélkül nem lehet jó döntéseket hozni, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán fontos eredménynek nevezte, hogy sikerült elhalasztani az egyszintű örökbefogadási nyilvántartás bevezetését. A tárcavezető szerint december 31-ig van idő egy valóban gyermekközpontú, szakmailag megalapozott javaslat kidolgozására. A kormány már megkezdte az egyeztetéseket az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a területi képviselőkkel és a civil partnerekkel. A megbeszéléseken Gyurkó Szilvia államtitkár és Szilas Péter helyettes államtitkár több mint 30 szakmai résztvevővel ült asztalhoz. A miniszter kiemelte, a rendszerben az emberi figyelmet nem lehet automatizmusokkal kiváltani, ismerni kell a motivációkat és az élethelyzeteket. A cél most nem egy jogszabály gyors kipipálása, hanem egy olyan működő struktúra létrehozása, amelyben a gyermek nem csupán egy adatlap. Kisebb, 2,1-es magnitúdójú földrengés volt szerdán hajnalban Örkény térségében Pest megyében. A Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium közlése szerint a földmozgást július 8-án 5 óra 50 perckor észlelték. A lakosság az epicentrum közelében érezhette a rengést, de az intézetbe egyelőre nem érkezett károkról vagy komolyabb megmozdulásról bejelentés.
0: Az időjárásról.
1: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Kontinentális reggeli minden kedves hallgatóját, én Huszár Kata vagyok. Magazin műsorunk első órájában először majd a kalendáriumot lapozzuk fel, ezt követően pedig az Útravaló című rovatunkat hallhatják. A fél nyolcas rövid hírek után nem sokkal pedig az utipatikáról lesz szó. Dr. Kovács Erzsébet gyógyszerész szakorvossal beszélget majd Tóth Emese kolléganőm arról, hogy egy-egy utazás során melyek azok a fontos gyógyszerek, gyógyászati készítmények, vitaminok, amelyek bekerüljenek az útipatikánkba. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Kalendárium a mai nap legfontosabb évfordulóival. Július 9-én a Lukréciák ünneplik névnapjukat. A Lukrécia római eredetű etruszk nemzetség névből származik, jelentése vonzó, megnyerő. 1357-ben e napon rakták le a prágai Károly híd alapkövét. A prágai polgárok lakta óvárost és a várba vezető kisoldalt köti össze, ezen keresztül ment a híres királyi út.

0: fokozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti munkánkat, hogy megvédhessük kőrisfáinkat a teljes pusztulástól.
1: Egyébként ez a bogár, tudom, hogy a neve ugyanazt mutatja, illetve az előfordulási helye is, hogy kőrisfákat bánt. Csak kőrisfánál találták eddig? Tehát csak kőrisfánál jelentett?
0: Hát a kőrisfa mellett ugye Amerikában ez az említett hópehelyfa, ami biztosan, és hát vannak olyan megfigyelések, hogy esetleg a dió is veszélyeztetett lehet, de igazából ennek a bizonyítása még hátra van. Hát lehet, hogy most meg fogjuk tudni.
1: Ha valaki talál egyébként egy ilyet, ugye említette, hogy meg lehet találni a Nébih honlapján különféle adatokat erről a bogárról is, illetve a bejelentési lapot. Hogy kell ezt elképzelni? Meg kell írni, hogy hol, mikor, milyen
0: környezetben
1: találtuk?
0: Igen, hát azért csináltuk az űrlapot, hogy minden olyan releváns információ, amire szükségünk van, ha azt kitölti azt az űrlapot, akkor azt mi tudjuk használni. Tehát hol észlelte, mikor észlelte, mit látott.
1: Mennyire gyakori egyébként, hogy hazánkba egy-egy ilyen fákat károsító bogár rovar megjelenik?
0: Hát nézze, a klímaváltozás és a nemzetközi kereskedelemnek a fokozódása, intenzívebbé válása megteremti azt a lehetőséget, hogy a távolról érkező csomagokban, szállítmányokban, utaspodgyászban érkezzenek hozzánk károsítók. Szerencsére azért nem mondanám jelentősnek. Ugye kiemelt zárlati károsító most fordul elő először Magyarországon. Egyéb károsítók azok előfordulhatnak. Hát egyet említenék, ugye a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét, amelyik szintén zárlati károsító, 13 évvel ezelőtt érkezett hazánkba, és hát mostanra már nagyon súlyos károkat okoz a magyar szőlőtermesztésben.
1: Gondolom egyébként ezeket, hogy így beérkezzen hazánkba bármi, akár ugye, ahogy hallottuk, hogy saját maga úgy, hogy átrepül, például Ukrajnából ez a kőrisrontó bogár, vagy bármilyen más, ezeket megakadályozni sejtésem szerint nem lehet.
0: Amelyik ilyen nagy távolságokat meg tud tenni stopposként, tehát hogy felül egy vonatra, egy kamionra és egy parkoló pihenőben elszabadul, ezeket nagyon nehéz megfogni valóban. Amiket tudunk tenni, az a határon a szigorú ellenőrzés. Ugye az ukrán határnál Záhonyban és Eperjeskén ugye évek óta csapdákat üzemeltetünk, léteznek ilyen csalifák, tehát odaültetett kőrisfákkal nézegettük helyben a kártételt, szigorúan ellenőriztük a faanyagot, tehát Ukrajna felől ugye nagyon jelentős a tűzifa forgalom Magyarországra, ezeket mind szigorúan ellenőrizték a kollégáim.
1: Itt hogy fedezték fel?
0: Üzemeltettünk mi csapdát a határokon, illetve az Erdészeti Kutatóintézet kollégái üzemeltettek még számos csapdát, és az ő csapdáikba került bele, és ők értesítettek minket. Talán megérdemli, hogy nevén nevezzük, dr. Csóka György kollégánk volt, aki értesített bennünket, és innentől fogva ugye közösen dolgozunk az ügyön, hiszen közös érdekünk a kőrisfák védelme.
1: Itt most kik egyébként azok, akik meg fogják vizsgálni ott a fertőzött fa és környékén lévő fákat?
0: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának kollégái. Járjunk nyitott szemmel, talán ez lenne a legfontosabb üzenetünk, hogyha bármilyen dolgot tapasztalnak, akkor azt jelentsék nekünk. Minden megtalálta a honlapunkon, mindenképpen azt javaslom, hogy hiteles forrásból tájékozódjon mindenki.
1: Kedves hallgatóink, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata nemrég megerősítette a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét Bereg-Surány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg. A bogár akár tömeges kőris pusztítást is okozhat, ahogy hallották az iminti riportban. Bogya Sándorral, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényegészségügyi osztályának vezetőjével beszélgettünk az elmúlt percekben.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Sándorné Tresnyánszky Annabella kosárfonót ismerhetik meg, aki ugyancsak néhány évvel ezelőtt fedezte fel ezt a népi mesterséget, mégis már számos elismerésben részesült, többek között a 18. élő népművészet országos népművészeti kiállítás 2026 című pályázat Észak-Magyarország és Felvidék egyik régiós díját is átvehette. Vele beszélgetünk tehát a következő percekben, többek között az indulásról, az alkotási folyamatokról, illetve természetesen majd a terveiről is. Hogy került ön kapcsolatba tulajdonképpen a kosárfonással, a vesszővel itt néhány évvel ezelőtt? Egy teljes pályaváltás történt, vagy azért nem volt messze eddig sem a kézműveskedéstől?
2: Őszintén megmondva, én soha nem gondoltam arra, hogy én kosárfonó leszek, vagy hogy egyáltalán ezzel foglalkozni fogok. Itt Barciken volt egy tudás átadás tanfolyam, amiknél lehetett választani ugye a kosárfonást is. Ez egy 10 alkalmas, hetente egyszer történő esemény volt, és hát egy családi tragédiának köszönhetően, de a párom nagypapája mutatta meg ezt nekem, és hát akkor úgy voltam vele, hogy belevágok, mert hát 3 gyerkőc mellett itthon vagyok, időm, mint a tenger, úgyhogy így ennek köszönhetően ismertem meg a vesszőt.
1: És rögtön, hogy úgy mondjam, szerelem volt első próbálkozásra, első látásra?
2: Igen, igen, plusz ugye azt is hozzátenném, hogy az akkori mester, aki tartotta ezt a tanfolyamot, kijelentette, hogy 10 alkalommal nem lehet megtanulni. Hát erre szerettem volna rászáfolni.
1: Hogyan zajlott maga a tanfolyam egyébként az ön szemszögéből nézve? Mindent megmutattak a kezdeti lépésektől, a kezdeti fogásoktól?
2: Igen. Hát fogásokat annyira akkor még nem, tehát én amondó vagyok, hogy az ember élete végéig tanul, és igen, megmutatott egy-egy alapfogás, de hát ahány mester, ugye annyi tartás, és annyi kis apró szösztenetek vannak, amik elő tudják segíteni a munka folyamatot. Ugye ott az alapokat tanultam meg. És mivel ezzel a 10 alkalommal én nem hagytam abban, hanem itthon is gyakoroltam, és addig-addig gyakoroltam, amíg be nem rögzültek rendesen a lépések, így rá 2 évre sikerült megismerkednem a mesteremmel, Makkai Zsókával, aki látta bennem a lehetőséget, hogy már csak egy kis finom hangolás kell, és akkor igazán eredményes tudok lenni a szakmában.
1: Hogy tudja ezt az ember otthon gyakorolni egyedül? Mert azért én azt gondolom, hogy ahogy ugye említette, hogy 10 nap alatt valamennyi, vagyis 10 alkalommal ugye valamennyi fogást el lehet sajátítani, és lehet gyakorolni, de akkor vásárolt vesszőket, és akkor esetleg interneten is böngészett fogásokat, vagy hogy mit lehet csinálni?
2: Hát így első lépésben ugye, igen, vásároltam én is itthonra vesszőt, hogy tudjam gyakorolni, ráadásul ugye az ott megmaradt beáztatott alapanyagot lehetőségünk volt hazahozni gyakorlás céljára. Fontos, hogy mindig egy lépésre koncentráltam, és egy munkafolyamat volt az, amit jól begyakoroltam, és akkor egy hétig akkor csak azt. Tehát most itt nézzük azt, hogy vannak a kosárok oldalán az oldalcof, akkor egy héten keresztül én csak olyan kosarat fontam itthon, ami azzal a befejezéssel, azzal a lezárással készült, hogy rendesen be tudjon rögzülni, és így később ne okozzon problémát.
1: Sok kihívás volt az elején egyébként?
2: Hát 3 gyerek mellett igen.
1: És nem is olyan de nagyok voltak még akkor a gyerekek, ugye?
2: Igen, igen, igen. Igen, hát 2 kisiskolás és egy óvodás gyerkőc mellett azért kihívás volt már maga az is, hogy beiktassam az életünkbe. Erre is legyen időm, ugye a mindennapi teendők mellett. Én amondó vagyok, hogyha valaki szeretné és elszánt, az meg tudja tanulni. Tehát nincs olyan túl sok lépés, nyilván lehet mindig cifrázni és bonyolítani. Az alapok azok, amik a legfontosabbak, és én ezt hál' Istennek akkor sikeresen jól begyakoroltam.
1: És akkor itt a mester segítségével, ha jól értettem.
2: Igen, később itt a Makai Zsókával, ahogy összehozott az élet, egy másik 10 alkalmas tanfolyamon, láttam bennem a lehetőséget, és a szárnyai alá vett. Úgyhogy sok apró kis finom hangolást megmutatott, hogy hogyan lehet szebb, hogyan tudom az esetleges hibákat kijavítani. És hát az ő unszolására találtam le úgymond a saját számízére, amivel megmondható, hogy na igen, az a kosár az az enyém.
1: Épp ezt akartam kérdezni, igen, hogy a kosár fonásban is van olyan, ami egy saját védjegyé tehető, szinte már mondhatjuk, így lehet, hogy most nagyon butaságot kérdezek, de hogy itt is van olyan, amire, ha valaki ránéz, aki tudja is, ismeri a kosarakat, illetve hát a fonott termékeket, akkor azt mondja, hogy na hát én ezt tudom, hogy kikészítette, mert ilyet csak ő szokott.
2: Igen, igen, van. Ilyen, tehát már maga alapból ugye természetes alapanyag, viszont itt is lehet a színekkel játszani, van hajas vesző, főzött vesző, fehér vesző, és általában megvan minden mesternek, hogy mi az, ami rá jellemző is rá. Tényleg az ugye az ő védjegye, az ő kézjegye. Nekem sikerült olyan jól eltanulnom a mesteremtől a dolgokat, hogy sokan hirtelen összekeverik a kosarainkat. Ugye ez, szerintem ez óhatatlan. Tehát igenis az ő kézjegye is látszik rajtam, mert ő mutatta meg. Közben próbálom én is a saját kis világomat kialakítani, és már vannak kosarak, amik jobban rám jellemző, de ugye ez a három színnek a kombinációja, ezt én eddig javarészt csak nála láttam, és ezt valahogy én is átvettem tőle.
1: Akkor önnek is nagyjából az a védjegye, hogy ne egy színből készüljön el egy kosár?
2: Hát egyrészt az is, tehát semmi gond nincs azzal, hogyha egy színből készül el egy kosár, mert annak is megvan a maga szépsége, viszont én is szeretek játszani így a színekkel. Másrészt meg ugye próbáljuk a mai mindennapi használatba is beilleszteni. Tehát én szoktam ilyen kis szaladgálós kis kosárkákat, kézi kosárkákat vonni. Rám inkább ez a jellemzőbb szerintem, hogy így a színek váltogatása mellett, ugye ilyen kis divat kosaraknak mondanám. Tehát most is a kiállításon van egy kis pörfüles, ugye én olyat másnál még eddig nem láttam. Az úgy az én kis ötletem volt.
1: Mi ennek a mesterségnek a szépsége? Ön hogyan érzi ezt? Mert ugye 5 évvel ezelőtt valami megfogta önt, amiben húzta ebbe.
2: Szerintem az alkotás. Tehát alapjáraton is egy ilyen kicsit művész életnek mondanám magamat, és az, hogy kis botocskákból azért milyen szép tárgyakat tudunk alkotni, és azok a tárgyak majd később esetleg az embereket így megszólítják, tehát azt szoktuk mondani, hogy minden kosárnak megvan a gazdája, csak még nem jött el érte. És az, hogy nem elég az, hogy én megfonom, és engem is úgymond boldoggá tesz az egész munkafolyamat, hanem majd később, amikor meg lesz annak a kosárnak a gazdája, és hogy örömmel használja, az olyan jó érzés.
1: Én, ahogy néztem a munkáit, felfedeztem hát egészen különleges dolgokat is, például hátizsákot, vagy hát nem tudom, jól mondom-e, veszőből fonva. Ezek is az újítás céljával jöttek létre?
2: Hát ez inkább nekem volt a praktikusság, mert mindig azzal szenvedtem, hogy gyerekekkel ugye megyünk ide-oda-amoda, és hogy semmilyen hátizsák nem volt jó, semmi nem volt elég. Így fogtam fontam magamnak egyet, és így jött az, hogy hátizsákot is fonok. Mert ugye sokkal jobb kulacsokat beleállítani, és tényleg sok minden belefér, és a gyerekek szempontjából is, hogy bárhol le tudom tenni, nem fog eldőlni. Nekem praktikus volt, és így jött az ötlet.
1: Annyit azért hagyj kérdezzek meg, hogyha már ugye szóba került az, hogy 5 évvel ezelőtt ismerkedett meg ezzel a mesterséggel, hogy azelőtt teljesen más pályán volt, mert azt ugye hallhattuk, hogy kreatív tulajdonságokkal rendelkezik, és hogy szeret azért kreatívkodni, de máshogy indult a pálya, máshogy indult az élet?
2: Hát az én életem az úgy indult, hogy én nagyon fiatalon szültem 20 évesen, így nekem nem volt alkalmam a munkavilágából kivenni a részemet, úgyhogy főállású anyaként én itthon voltam, és így hát akkor találtam rá úgymond saját magamra, hogyha lehet ezt így megfogalmazni, mert azért az, hogy a 3 gyerek mellett munkába állni nem egy egyszerű dolog, viszont így hál' Istennek úgymond dolgozom is, meg nem is, mert ugyanígy itthon vagyok a gyerekekkel, viszont folyamatosan tudok valami olyat csinálni, amivel hát egy kis pénzhez is jutok néha, viszont örömömet élem benne. A gyerekeket pedig tudom hozni, vinni, rendezni a kis életüket, és így...
1: Megvan minden, sikerül minden.
2: Igen. Tehát, hogyha kell, akkor félre tudom tenni, nem okoz problémát, hogy most betegek lettek, vagy bármi, hanem fixen itt tudok lenni mindig mellettük.
1: Mi a titka ön szerint annak, hogy 5 év alatt ennyi mindent elért? Az évi fiúmestere díjat is elérte 2025-ben. Mi ennek a titka? Abszolút a helyére került itt minden?
2: Hát egyrészt a helyére került, másrészt szerintem az, hogyha népművészeti körökben az ember mellett van egy mester, mint nekem Zsóka, nagyon nagy hatással tud lenni az emberre is, mert hogyha kell, akkor kritizál, ha kell, akkor egy kicsit unszol, és valljuk be őszintén, én sem biztos, hogy elkezdtem volna zsűriztetni mondjuk a kosarakat, vagy pályázatokon részt venni, hogyha ő nem adja meg nekem azt a biztatást, hogy igenis van olyan jó a munkám, és igenis vegyek részt az ilyeneken, mert van jövője ennek.
1: Mi egyébként most ebben a jövő? Mert én sokszor azt hallom, hogyha egy népi iparművésszel beszélgetek, hogy jobb lenne, ha szélesebb lenne az a réteg, aki mondjuk vásárolná ezeket a kézműves termékeket. Ugye itt ön is szerintem azért például egy ilyen hátizsákkal, amit én ugye említettem is, azért modernizálja is tulajdonképpen a kosárfonást magát, a korral haladva. Mi itt a jövő?
2: Az, hogy mi a jövő, nehéz megmondani. Tehát én azt látom, hogy egyre több ember fordul vissza egy kicsit a kosarakhoz, mert hát azért ebben a rohanó világban sok szatyor, stb., amiket az emberek megvesznek a boltokban, kezdenek rájönni sokan, hogy azért egy kosár, hogyha jól meg van fonva, több mint 10 évet is kibír és elbír, és praktikusabb, mint az ezredik szatyor otthon például. Vagy van, aki annyira szereti az ilyen népművészeti tárgyakat, hogy ő kifejezetten keresi már az ilyen alkalmakat, amikor vásárolni tud.
1: Mik a tervek? Mi dolgozik éppen, és mi az, ami tervbe van véve? Mert gondolom azért alkotó emberként mindig van valami ötlet, valami gondolat, ami motoszkál a fejében, hogy na most ezt kellene kipróbálni, most azt kellene kipróbálni.
2: Igen. Terv az mindig van, rengeteg, néha túl sok is egyszerre. Próbálnám le zsűriztetni azokat a tárgyakat, amiket eddig még nem sikerült. Hosszú távon azt mondom, hogy ezzel a zsűriztetéssel szeretném én is elérni, hogy népi iparművész legyek. És úgyhogy minden jól megy, akkor az olyan 1-2 éven belül sikerülni is fog.
1: És marad a kosárfonás az életében, illetve a fonás az életében mindig is? Ez a terv?
2: Nagyon, nagyon bízom benne, hogy igen.
1: Mindig nagy kérdés egy mestertől, hogy tudja tovább adni kinek. Hát ha jól láttam én itt a közösségi oldalon, akkor itt már lesz kinek a családban. Jól láttam?
2: Igen, igen. Tehát három gyermekem közül a két lányom az, aki próbálkozik már a kosárfonással.
1: Ők hány évesek?
2: Most 13 és 15 évesek lesznek a nyáron. Tavaly előtt részt vettek ők is a vándorlegény pályázaton, ahol régiós díjban részesültek a saját kategóriájukban. Ez is szerencsére egy kis kedv csináló volt nekik. Érdeklődnek. Ugyan tanulás mellett nehéz összehozni azt, hogy legyen nekik is idejük, de hogyha van kedvük és idejük, én nagyon szívesen tanítgatom őket, illetve a Fügedi Mártánál van lehetőségem egy-egy tanfolyamot megtartani, úgyhogy ott is, hál' Istennek, mindig van jelentkező, mindig új arcokat láthatok, úgyhogy...
1: Ott is fiatalok egyébként?
2: Családom belül is. Különböző korosztály, mert vannak fiatalok, vannak idősebbek. A lényeg az, hogy kedvük van hozzá, szeretnék, ki akarják próbálni, és végig is viszik.
1: Nem beszéltünk még arról, hogy mi az, ami a legnépszerűbb az emberek körében itt a termékek közül.
2: Szerintem a demizson és a bevásárló kosár, de kis kenyeres kosár is talán. Hát itt Borsod megyében inkább ezek a mindennap használatos tárgyak, inkább, de Pesten a mesterségek ünnepén pedig nagyon szeretik a kicsit különlegesebb kis kézikosarakat, vagy hát amit nem látnak mindennap.
1: És ahogy láttam már például, szintén itt a közösségi oldalán a fotók között, hogy ilyen dísztárgyú is készült karácsony környékén, az a magas kupolás, nem tudom, hogy hogy kell mondani, de hogy egy ilyen kis lakásdekor.
2: Jobb szeretem azt, hogyha használati tárgyakat készítek, és javarészt ezeket is készítem, de igen, tehát itt a karácsonyi pályázatra egy harangot fontam meg, vagy mondjuk a hóemberemet, ami, hát mondjuk a hóember az funkcionálhat tárolóként, viszont nem az a megszokott mindennapi használatunk.
1: Akkor gondolom, itt a hagyományos történetek mellett mindig-mindig van egy kis kikacsintás valami újdonság igen, felé, valami igen, nem megszokott igen. felé.
2: Igen, tehát nem nagyon szeretem a dísztárgyakat, de néha vannak olyan kis bekattanások, úgymond, hogy na most ezt akkor meg kell csinálnom.
1: De talán egyébként ebben van itt ennek a mesterségnek is a jövője, nem? Hogy mindig meg tudjon újulni maga a mester is, igen. és maga az alkotásai is.
2: Igen, igen. Próbálunk folyamatosan újítani. Amondó vagyok, hogy kényszeríteni nem lehet. Tehát kényszerből nem tud az ember újítani, de mindig jön valami újabb ötlet, amit előbb-utóbb ugye az ember el tud készíteni, és aztán hát vagy lesz sikere, vagy nem.
1: Terve van-e véve egyébként más hasonló népművészeti ágnak a kipróbálása? Vagy ön úgy érzi, hogy itt ebben mindent megtalált?
2: A bőrművesség az érdekelne, viszont mivel a kosárfonás eléggé megerőlteti a kéz ízületeket, így nem biztos, hogy már az ilyen finomabb munkákhoz hozzá tudnék állni.
1: Akkor az lehet, hogy csak szerelem marad.
2: Igen, igen, igen. Nagyon sok szép szakma van, viszont így a kosárfonás lett úgy a nagy szerelem, és ez az, ami úgy motoszkál folyamatosan a fejemben.
1: Én már csak akkor sok sikert kívánok a további évekhez és további alkotásokhoz és a különböző megmérettetésekhez, és hát tényleg azt, hogy legyen, aki követi majd valamikor hosszú évek múlva ezen a gyönyörű szép úton. Sándorné Trestyánszky Annabella kosárfonónak köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai kontinentális reggeli. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, én már a búcsúzom, de önök hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét, Lukács evangélium a 24. fejezetének válogatott verseiből hallgassuk meg. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte és oda nyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük és fölismerték, de ő eltűnt előlük. Akkor azt mondták egymásnak, ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk és kifejtette az írásokat. A közelmúltban autónkkal egy kapubejáróból hajtottam ki, ott, ahol éppen útlezárás volt, és piros lett a lámpa. Akkor jött egy autó, amelyik éppen a lámpa melletti házhoz szeretett volna behajtani. Kénytelen voltam félreállni, közben zöld lett a lámpa, és a mögöttem levőnek elálltam az útját. Ő csak annyit látott, hogy keresztben állok. Persze egyből ideges lett. Gondolta, egy női sofőr, és mutogatni kezdett. Utána elgondolkodtam ezen, milyen sokszor van ez így velünk. Látunk egy helyzetet, észleljük, hogy valaki elállja az utunkat, de nem tudjuk, mi történt előtte. És abból ítélünk, ami az adott pillanatban a szemünk előtt van. Mi emberek nem látunk jól. Hiába van térlátásunk, hiába hordunk szemüveget, csak a pillanat adott képeit szemléljük. Aztán úgy alakult, hogy egy kis folyó partján üldögéltem. Hihetetlen tiszta volt a víz tükre. Tükröződtek a fák a víz felszínén. Aztán a vízbe néztem, és megláttam a mélységet is. Láttam, hogy lent sötét van, és hogy felismerhetetlen hinárok tekeregnek mindenfelé. Vagy a csillogó víztükröt, vagy a mélységet láttam, de a kettőt egyszerre sohasem. Olyan a szemünk, hogy nem képes egyszerre a sötét mélységet és a fényes felszínt meglátni. Kirakós darabokból áll az élet, de az összkép rejtve marad. A folyócskában, a vízben az eget láttam. Már nem önmagamat, nem a szívemet, hanem tökéletes tükörképében az ég felhőit, a napot és mindent, ami fent volt. Gyönyörködtem a látványban. Akkor felismertem Istent. Mint sokan, én is sokszor eltévedek a mélységekben, de egyszerre felismertem őt a kirakós egy részletében. A részletekből eljutottam az egészig, mint az emmausiak. A mai ige magyarázat Fekete Ágnes lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, ezt jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. A NATO csúcsértekezleten tartózkodó Magyar Péter Facebook oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A miniszterelnök egy másik bejegyzésében sikeresnek értékelte a NATO kétnapos amerikai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Magyar Péter kiemelte, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A bejegyzés végén Magyar Péter közölte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparág fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya. A másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége az általa készített 2026-2027-re vonatkozó V4 építőipari piaci körképe alapján. Magyarországot tekintve kiemelték, idén még hiányozni fognak a megrendelések, de a jövő év az uniós forrásokra támaszkodó, strukturálisan kiegyensúlyozottabb építőipari modellbe való átmenet lehetőségét hozhatja el, a kapacitások rendelkezésre állnak. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. A pénzügyi likviditás önmagában már nem elegendő a növekedéshez, a demográfiai hanyatlás és a vendégmunkásoktól való függés miatt a régióban azok a vállalatok lesznek a nyertesek, amelyek képesek iparosítani az építési folyamatokat és digitalizálni működésüket, ismertette közleményében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, a munkálatok jövő héten véget érnek, ezt mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára. Molnár János István közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, ám a szárazságnak köszönhető az is, hogy az aratás rendben halad, nincsenek fennakadások. A hétvégi jelentések alapján az őszi búza aratása körülbelül 60%-on állt a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Petőházi Tamás a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke kifejtette, búzából országszerte csaknem 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, az összmennyiségből 1 millió 100 ezer tonna kerülhet a malomiparhoz. Petőházi Tamás közölte, ellátási gondok belföldön nem lesznek, de a felvásárlási árak az elmúlt évek átlagához képest alacsonyabbak, a búzái 60 ezer forinttól kezdődik tonnánként. A hazai dinnye termelés hosszú távú fennmaradása érdekében a kiskereskedelmi láncok partnerségét kérik a dinnye termelők, ne csökkentsék drasztikusan a piac által indokolatlanul a dinnye árát, illetve hogy preferálják a magyar árut az importtal szemben, közölte a Magyar Dinnye Termelők Egyesülete. A közlemény szerint a termelőket képviselő egyesület arra kéri a hazai áruházláncokat, üzleteket, hogy lehetőség szerint ne indítsanak dömpingáros dinnye akciókat. A dinnye előállítási költségei és a fenntartható gazdálkodás feltételei ugyanis nem bírják el az árletörő versenyt, amely hosszú távon a magyar termelői bázis széteséséhez is vezetne, hangsúlyozza az egyesület közleménye. Emellett arra kérik a kereskedőket, hogy szorítsák háttérbe az import görög dinnye beszerzését, forgalmazását és részesítsék előnyben a magyar dinnyét. A hazai földeken termett kiváló minőségű és friss magyar görögdinnye júliustól teljes egészében képes fedezni a hazai fogyasztói igényeket, tették hozzá. Az egyesület közölte azt is, hogy Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás görögdinnyéből 10-12 kg, sárga dinnyéből 1,5 kg. Magyarországon idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 25 és 28 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. És toppal eredt a néhai protestáns gályarabok nyomába Szűcsem Sándor, református utazó, presbiter, vallástanár. Élményeit most könyvformában írta meg. Ennek apropóján beszélgetünk ma vele.
2: Tudod, mikor láttam utoljára példát az isteni sugallatra, és akkor megint jön egy harmadik, nem, és akkor elmondom neki, hogy amikor 500 méterre jöttél, még a fejedbe meg se fordult, hogy megálljál, és amikor mellém értél, akkor meg satúféket nyomtál. És akkor volt egy isteni sugallatod, hogy ezt a stoppos ne hagyj már az út szélén.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Szűcsem Sándor utazó. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Stoppal eredt a néhai protestáns gályarabok nyomába a Szűcsem Sándor, református utazó, presbiter, vallástanár. Zubogyból indult, Nápolyig ment, azonosított, megtalált és megjelölt olyan helyeket, amiket másoknak még sosem sikerült. Élményeit most könyvformában írta meg. Ennek apropóján beszélgetünk most vele. Vendégünk tehát ezúttal Szűcsem Sándor, református utazó.
2: Kezdjük a forma indoklással, kedves Sándor, mert az, hogy utaztál a gályarabok nyomában, stoppal főleg, bár a könyvből kiderül, hogy vonattal is, meg trollival, ha jól emlékszem, akkor szóval erről már beszélgettünk, de most a formáról is beszéljünk egy kicsit, hogy miért volt fontos neked az, hogy egy ilyen úti könyvben, ha nevezhetem így, megírd az élményeidet, a hitvallásodat, meg GPS koordinátákat, hogy esetleg segíts másoknak, akik a nyomodba erednének. Miért szerettél volna egy könyvformát mindenről?
3: Azért szerettem volna, mert nekem sok mondani való van másoknak, és most ez a forma jött már elém, hogy amiket velem az Úristen tett, arról be tudjak számolni. Jó apropója volt a gályarabos kerekévfordulók, ugye a 350 éves elítélésük, 350 éves eladatásuk, és a 350 éves szabadulásuk ünnepe, és így úgy gondoltam, hogy egy... Hát Magyarországon én úgy gondolom, hogy nem nagyon ismert, de nem én találtam ki ezt a műfajtát, egy ilyen történelmi útikönyvszerű valamiben, egy könyvben, magánkiadású könyvben próbálom az élményeimet leírni. Ez ilyen belső indítatás volt.
2: Most csak provokállak, de miért könyv? Tehát lehet, hogy ma már kevésbé a könyv az a forma, ami a legtöbb emberhez el fog jutni, lehet, hogy TikTok videóban több emberhez eljutottál volna. Miért a könyvet választottad?
3: Nem provokálsz azzal a kérdéssel, de lehet a könyv a nulladik lépés, tehát lehet, hogy ezután jönnek majd a TikTok videók. Mivel te is egy másfajta orgánunk, tehát a rádión keresztül érdeklődsz utána, tehát lehet, hogy ezek az élmények így, ez csak az egyik módja, hogy ez így elinduljon. Én azt vettem észre, hogy ez az útvonal történelmileg nincs körbejárva. Én úgy gondolom, hogy több mint 90%-ban, de akár 98%-ban az útvonal így fel lett derítve. Azok mentén, a forrásanyagok mentén, amelyekhez én hozzájutottam. És ezt az útvonalat még így összerakni nem rakta össze senki. Volt már, aki elindult a gályarabok nyomában, és talán kétszer is bejárta a Pozsony-Nápoly útvonalat, de írás nem maradt fent róla. Ezt pedig úgy gondoltam, hogy ez egy olyan téma, ami érdemes arra, hogy fent maradjon. Ez az egyik, a másik pedig formaból.

0: volna a stoppoláskor, de mivel ilyet nem kaptam, kitapostam az utat, és most bárki a könyvből ezeket elolvashatja.
1: De én, ahogy megismertelek téged az elmúlt évekből, azt gondolom, hogy te ezt kifejezetten élvezted, hogy neked nem volt egy ilyen előkövethető út, hanem te kutattál, készültél, kerestél, kipróbáltad, és aztán most te adsz egy ilyen forgatható menetrendet másoknak.
0: Így van, ez az életemnek egy része, hogy egy ilyen úttörő vagyok, de hát annyiba vagyok úttörő, hogy én ugye a nyomokat felfejtettem, aztán bejártam az útvonalat, és akkor ezt próbálom. Nem teljesen készen, hagyom, hogy az olvasó vagy, aki a nyomunkba ered, a gályarabok és az én nyomomba, az annak is legyen mit felfedeznie, de ez tényleg egy nagy segítség. Tehát én szeretem az ilyen, tudod, hogy vagy a hallgatók is tudhatják, vagy majd, ha nem tudják, majd megtudják, hogy Pál apostol nyomába is stoppoltam, és annak is nagyon, nagyon örültem, amikor Pál apostol nyomait kutathattam. Úgyhogy ez is jó volt ez a nyomozós munka, hogy az akkori települések vajon most megvannak-e, és ha megvannak, akkor most hogy hívják. Tehát volt nekem olyan, hogy egy egyszerű szó miatt plusz egy napot kellett írnom, plusz egy fejezetet a könyvbe, egy egyszerű félreolvasás miatt. Mert nehezen lehetett kibetűzni az 1730-as években írt kéziratot, magyar nyelvű kéziratot.
1: És mi volt a félreolvasás?
0: Ugye én több forrásból dolgoztam, de az egyik forrás az Bott Péter által kézzel írt 1738-ból lévő kézirat, ami magyar nyelvű, és találtam egy szót, illetve aki olvassa, azt találhatja, a Ljubljana, Leibach, és van még egy másik szó, Leiboch, az meg Labakun, Liboch. Liboch, úgy írják, Labakun. És én ezt végig azt hittem, és mások se tettek eddig említés róla, vagy hozzám legalábbis nem jutott el az, hogy van külön Liboch, tehát Labakun, pedig magyar neve is van, Labakun, vagy magyarok által használt neve, és van külön Ljubljanának, amit az előbb mondtam. És tényleg csak egy, ha nagyon megfigyeled, akkor veszed észre, hogy az egyik az Ljubljanát jelenti, a másik pedig egy másik helységet. És például ez az egyik hozadék a történelmi kutatásomnak, hogy hát ott is jártak Liboch, Lanach, Labakun. És ugye Ljubljana meg Leibachnak van írva a kéziratban, de a Liboch és a Leibachhoz nagyon hasonlóan van, tehát azért kéziratot kevesen szeretnek olvasni, akik csak úgy felületesen olvassák. Beszélgettem tudós emberekkel is, és azt mondta, akivel én beszéltem, hogy hát a felett ő is elsiklott, igen. Tehát, hogy azt ő is Leibachnak olvasta.
1: Wow, akkor azért ez igen, egy piros pont.
0: Ez egy nagy dolog. Ez egy nagy dolog.
1: Most itt nagyon belementünk a részletekbe, de a beszélgetés első felében még két nagyon alap dolgot szeretnék tisztázni. Egyik az, hogy miért stoppolsz? Mi sokat beszélgettünk már rólad évek óta különböző útjaidról, de szerintem most itt ez a könyv erre is apropó, hogy ezt meséld el, hogy miért stoppal? Mehetnél gyalog, mehetnél autóval, mehetnél biciklivel, ma olyan sokan bicikliznek, mindnek meg lenne a maga módja, formája, de a stopp az mind, hogy is mondjam, különleges ezek közül. Te miért stoppolsz?
0: Hát én itt ütöttem be a fejemet szerintem a stoppolásnál. Nekem az nagyon, nagyon sokat jelent, hogy találkozhatok más emberekkel, helyi emberekkel, tehát azért 5 országon mentem keresztül, és helyi emberekkel beszélgethettem, sőt, városi emberekkel, falusi emberekkel, és érdekel a másoknak az élete vagy a véleménye, illetve ez egy alkalom arra, hogy az evangélium üzenetét át tudjam adni. Amellett meg egy kicsit ilyen stoppos fülöpnek is érzem magam, hogy volt már a számtalan példa arra, hogy választottam útvonal között, hogy most jobbra menjek vagy balra, de megkérdeztem a leghatalmasabb utazásszervezőt, és ő mondott egy irányt, vagy sugalt egy irányt, én arra mentem, és tényleg olyan ember vett föl, akivel beszélgetnem kellett, és én így is állok az út szélén. Hogy ugye a sofőrnek a célja is teljesüljön, mert ő is megy egy irányba, az én célom is teljesüljön ideig, óráig, tehát amíg egy irányba tudunk menni, meg így az örömhírt is át tudom adni, tehát egy ilyen isteni cél is teljesül. Vagy legalábbis remélem, hogy alkalmas és alkalmatlan időben egy-két mondatot azért tudok róla szólni, mert azért nem minden nap lát az ember stoppost, a rohanó világban, hogy szoktam mondani, meg én élvezem azt, hogy úgy lebontom a sztereotípiákat, tehát annyit, ha hallgatjuk, hogy a célon legyen a szemed, mindig a cél lebegjen előtted, meg ilyeneket, és akkor én megmondom, hát ezzel nem tudok úgy. Meg egyszerre csak egy lépést előre, ugye lassan haladj, hát én olyan lassan haladok, hogy állok,

0: nem is arccal vagyok a célnak, hanem háttal vagyok a célnak, arccal a segítség felé, és mégis haladok. Tehát ez olyan tényleg olyan isteni, hogy teljesen ellentmond minden realitásnak, és mégis eljutok oda, ahova én szeretnék, hihetetlen.
1: Ezen az úton volt olyan emlékezetes beszélgetésed, amikor elmondhattad egy helyi embernek, hogy te miért vagy úton, beszélhettél Istenről, az Isten élményeidről, megtapasztalásaidról?
0: Helyi embernek vagy akárkinek?
1: Hát végül is mindegy, hogy kinek, csak hogy volt-e ezen a gályarabostopos úton ilyen élményed?
0: Márkó Rosszival is beszélgettem, és neki fogalma se volt erről a protestáns üldöztetésről, és fogalma se volt, pedig ő is akkor Nápolyban volt, valamilyen másokból kifolyólag, de a repülőtéren találkoztunk, és például Rosszinak el tudtam mondani, hogy mi történt, hogy történt, én miért stoppoltam, és hogy számomra miért fontos az, hogy az Úristen idáig lehozott, és hogy ezt a feladatot elvégezhettem. Ezt azért nem mindenki mondhatja el magáról, hogy mondjuk egy Magyarországon híres embernek elmondhatja, de én ugyanúgy elmondom a legutolsó kisföldműves embernek is, tehát erre is volt példa. Mert ugye mindig kérdezik, hogy van időd erre, vagy miért rász az útszélén, és amikor gyorsan akarom terelni a szót, mert mondjuk rövid, 5-10 kilométerre visz, vagy csak a következő benzinkutig, akkor elmondom, hát vártam, hogy téged küldjön az Úristen. És akkor ebből már kialakul egy beszélgetés.
1: Erre mit szoktak mondani? Mert azért ez...
0: Hát néznek egy nagyot, Isten küldte őt, hát és akkor jön a következő kérdés, hogy igen, hát mondom, volt isteni sugallatod, mert rászoktam kérdezni, mert szerinted nincs Isten? Sokan 10-8 azt mondja, hogy hát nincs, és akkor mondom, hogy hát akkor isteni sugallat van. Erre még mondhatja, hát hogyha nincs Isten, akkor isteni sugallat sincs, és hogyha megint ugye két nemet burít a két kérdés, akkor mondom, hogy hát tudod, mikor láttam utoljára példát az isteni sugallatra, és akkor megint jön egy harmadik nem, és akkor elmondom neki, hogy amikor 500 méterre jöttél, még a fejedbe meg se fordult, hogy megálljál, és mivel akkor mellé mértél, akkor meg satúféket nyomtál. És akkor volt egy isteni sugallatod, hogy ezt a stoppos ne hagyj már az útszélén.
1: Oké, és a másik ilyen alapkérdés, ami szerintem kifejtésre érdemes, hogy miért fontos neked a gályarabok? Ugye te magad is utaltál rá itt a beszélgetés elején, hogy azért sokan nem ismerik az ő történetüket, ezek most már évszázadokra visszamenő történetek. Miért emlékszel rájuk, emlékezel és emlékeztetsz rájuk?
0: Nekem gyerekkorom óta ők a hithőseim. Én gyerkész családban nevelkedtem, néha Szűcsöm Sándor megtiszteletű úr volt az édesapám, részvegy Szűcs Sándorné nyugdíjas lelkésznő az édesanyám. Én gyerekkoromban is nagy örömmel hallgattam a róluk szóló történeteket. És mivel ugye én kommunizmusban nevelkedtem, 76-os születésű vagyok, tehát én azért a 14 évet vagy 13 évet a kommunizmusban éltem. Mi azért a testvéreimmel együtt kaptuk a kétfajta nevelést. Apám minket nem engedett sem úttörőnek, sem kisdobosnak, ezért az általános iskolába meg voltunk különböztetve, nem kicsit. Az óvodába csak azért nem voltunk a helységbe, ahol édesanyámék szolgáltak, mert ott nem engedtek minket óvodába járni. Azt mondta az akkori igazgató, hogy a papnőnek van elég ideje, maradjon otthon a pulyájával, így egy másik faluba kellett átjárnunk óvodába. Tehát én láttam azt, hogy meg hallottam azt édesanyáméktől, hogy oké, amit biológia órán tanítanak, azt meg kell tanulni egy kettesre, de te tudjad azt, hogy ez nem úgy van, ahogy ők mondják. Tehát volt egy ilyen kettősség, és akkor a konfirmáció idején jött a szemem elé a gályaraboknak a története, és a gályarabok azok kiálltak. Tehát nem csak, hogy kiálltak, hanem azok elmentek a gályákig. És aztán megszabadultak. Tehát, hogy kimertek állni a hitük mellett, és nekem ez gyerekkorban már vonzó volt, hogy kimertek állni a hitük mellett, és a végletekig kimertek állni a hitük mellett, és én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő időkben hitvalló idők fognak következni, tehát készít minket az Úristen, és van mit tanulnunk az ő helytállásukból, és szeretnék majdnem elbukni, amikor nekem is feltesznek majd egy-két kérdést a jövőben.
1: Példaképeidők?
0: Nem, de szeretettel gondolok rájuk. Tehát, vagy hát nem tudom, hogy számodra mit jelent a példakép, ha visszakérdezhetek?
1: Hát aki mintát ad az élethez.
0: Mintát, igen, mintát adnak az élethez. Ja, egy bizonyos fokig. Akkor példaképek. Szeretnék tudni az Úristenre hagyatkozva olyan döntést hozni, amit ők megmertek hozni. Hogyha hitkérdésről lesz szó, vagy lenne majd lenne majd szó. Édesapám mondta mindig, hogy véletlenek nincsenek, csak váratlanok. Ez magánkiadásba készült a könyv, tehát semmilyen forrás, csak az Úristen által biztosított forrás. Sok, és az elég is volt. Hála Istennek, hála neki, hogy létrejöjjön ez a könyv. Azért az ismerőseink körében, amikor előkerült ez a könyv, és hogy nincsen mögötte semmilyen pályázati pénz, semmi, azért azon nagyon csodálkoznak. És ez is egy ilyen csoda, hogy magánkiadásban, ISBN számmal ellátva, lektorálva, tehát szakmai lektorral és nyelvi lektorral, lektoráltatva a könyvet, létre lehet, hogy. Tehát egy stoppos ilyenre is méltat az Úristen, hogy egy ilyen könyvet létrehozzon. És ezt azért, amikor én 96-ban hajléktalanként a kölni híd alatt laktam, meg sátorban fél évet, akkor ezt akkor nem sokan gondolták volna még én se. De aztán úgy változtatott az Úristen az életemben, hogy ez létrejöhetett. Tehát nekem is volt a saját magam bűnei miatt sanyargattatásban részem, de ezt az ívet így az Úristen kegyelméből meg tudtam élni, és úgy gondolom, hogy ha csak egy ember tanul a példámból, vagy csak egy embernek jelent valamit, akkor már azért megérte megírni.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést Szűcsem Sándor református utazóval, aki stoppal eredt a néhai protestáns gályarabok nyomába Zubogytól Nápolyig, élményeit pedig könyvben írta most meg. Maradjanak velünk!
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Egyhangulag szavaztak a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagjai a június 23-ai ülésen az alapkamat csökkentéséről. Egy döntéshozó ugyanakkor 50 bázispontos kamat csökkentésre tett javaslatot, olvasható a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett jegyzőkönyvben. A tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A júniusi kamatdöntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot tárgyalt, az alapkamat 25 bázispontos 6%-ra történő mérséklését, amit 10 tanácstag támogatott. Az inflációs folyamatokkal kapcsolatban többen megjegyezték, hogy májusban az áremelkedés üteme a jegybanki toleranciasáv alatt volt, és a harmadik legalacsonyabb az Európai Unióban. A tanács megállapította, az inflációs kilátások érdemben javultak, az év hátra lévő részében és jövőre az infláció várhatóan a jegybanki cél alatt alakul. A döntéshozók megerősítették elkötelezettségüket az inflációs cél fenntartható elérése mellett, és jelezték, hogy folyamatosan értékelik az inflációs kilátások, a globális fejlemények, valamint a hazai kockázati felár alakulását. Az Egyesült Államokba kiképzési gyakorlatra utazó magyar katonáknak rendeztek kibocsátó ünnepséget Pápán a Magyar Honvédség 47. bázis repülőtéren. Az Ohio Nemzeti Gárda nemzetközi kiképzési gyakorlatát július 13-a és 22-e között tartják Michigan államban amerikai, szerb és magyar részvétellel. A kibocsátó ünnepségen Mihóca Zoltán altábornagy, a Honvéd vezérkar főnökének területvédelmi helyettese a hadgyakorlat céljának azt nevezte, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandár harckészültségét. A magyar kontingens létszáma 91, 15-en hivatásos katonák, 76-an tartalékosok. Mihóca Zoltán hangsúlyozta, ez a gyakorlat azt is megmutatja, hogy a Magyar Honvédség ereje a különböző szolgálati formákban feladatot teljesítő katonák együttműködésében rejlik. Hivatásos, szerződéses és tartalékos katonák közösen készülnek, közösen vállalnak felelősséget és közösen képviselik Magyarországot a gyakorlaton, fűzte hozzá az altábornagy. Az Amerikai Egyesült Államok 1993-ban indította el állami partnerségi program néven biztonsági együttműködési programját, amelyhez a Magyar Honvédség az elsők között csatlakozott. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparág fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya. A másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége az általa készített 2026-2027-re vonatkozó V4 építőipari piaci körképe alapján. Magyarországot tekintve kiemelték, idén még hiányozni fognak a megrendelések, de a jövő év az uniós forrásokra támaszkodó, strukturálisan kiegyensúlyozottabb építőipari modellbe való átmenet lehetőségét hozhatja el, a kapacitások rendelkezésre állnak. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. A pénzügyi likviditás önmagában már nem elegendő a növekedéshez, a demográfiai hanyatlás és a vendégmunkásoktól való függés miatt a régióban azok a vállalatok lesznek a nyertesek, amelyek képesek iparosítani az építési folyamatokat és digitalizálni működésüket, ismertette közleményében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, a munkálatok jövő héten véget érnek, ezt mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára. Molnár János István közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, ám a szárazságnak köszönhető az is, hogy az aratás rendben halad, nincsenek fennakadások. A hétvégi jelentések alapján az őszi búza aratása körülbelül 60%-on állt a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Petőházi Tamás a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke kifejtette, búzából országszerte csaknem 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, az összmennyiségből 1 millió 100 ezer tonna kerülhet a malomiparhoz. Petőházi Tamás közölte, ellátási gondok belföldön nem lesznek, de a felvásárlási árak az elmúlt évek átlagához képest alacsonyabbak, a búzái 60 ezer forinttól kezdődik tonnánként.
2: Az időjárásról.
3: Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak, főként északkeleten alakulhat ki záporzivatar, az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 25 és 28 fok között valószínű.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Szűcsem Sándor református utazóval, presbiterrel, vallástanárral, aki Zubogytól Nápolyig stoppolt azért, hogy a néhai protestáns gályarabok idézőjeles lábnyomát keresse. Élményeiről könyvet írt, ennek apropóján beszélgetünk most vele.
2: Írsz egy másik hídról is ebben a könyvben, amiben felidézed életednek korábbi szakaszát, és szeretném, ha erről egy picit mesélnél, még ha ez nem is konkrétan ehhez az úthoz kapcsolódik, de mégis fontosnak tartottad, hogy beleírtad ebbe a könyvbe, hogy az út során eszedbe jutott ez a történet, amikor azt hiszem ez Komárom.
3: Ez Komárom,
2: és igen. Elhangzik az a mondat, ami édesanyád hangján a füledben szól, hogy az Istennek a te életeddel még célja van. Meséld el kérlek ezt, hogy mi jutott ott akkor eszedbe a Komáromi hídon.
3: 91. augusztus 20-án megváltozott a játékhoz fűződő viszonyom, azaz szerencsejátékos lettem, kényszeresen vagyok a szerencsejátékos. 5 év alatt jutottam el odáig, hogy hajlandó lettem volna az idegen légióba embereket menni ölni pénzért. Lejmoltam, azaz szó szerint kiraboltam a családot, tehát elszedtem a pénzt, meg autót, meg mindent, és amit pénzét tudtam tenni, azt eladtam, hogy majd én abból eljutok Franciaországig, viszont az eladás után egy óra hossz alatt eljátszottam mindent, úgyhogy szintén stoppal vágtam neki ennek az útnak, és Komáromba egy ilyen nagyon szürke hajnalon gyalogoltam át Révkomárom és Komárom közti hídon, és amielőtt átértem volna Szlovákiába, az a gondolat jutott eszembe, hogy hát leteszem a táskámot, ott hagyom az útlevelemet, és akkor én leugrok. Legalább tudják, hogy öngyilkos leszek. És ott egyetlen egy másodperc, vagy két másodperc választott el attól, hogy átlépjek a korláton, tehát hogy átlendítsem a ballábomat, mert ballábas vagyok, de akkor jött az isteni sugallat, megint csak azt tudom mondani, hogy az én életemben még célja van, és ez akkora löketet adott nekem. Ezt most lehet, hogy csak így utólag heroizálom, de én úgy érzem, hogy akkor, na akkor én kíváncsi vagyok erre. Akkor nézzük meg, hogy oké, a sátán el tudott idáig szeparálni, tehát a játékszenvedély, vagy bármilyen szenvedély, akármilyen pótcselekvés azért az embereket teljesen leválasztja a családról, elszigeteli, leválasztja, és amikor teljesen lelettem én is választva, akkor annyira be tudott fordítani, vagy annyira csőlátásom alakult ki, hogy akár ugrottam is volna, de ott az Úristen utánam nyúlt, szerintem hatalmas ima háttér volt mögöttem, vagy pedig tényleg valamilyen célja volt az életemmel, és én hálás vagyok neki, hogy akkor ezt a sugallatot adtam, mert azóta csak elhalmoz ajándékaival. Úgyhogy itt ez történt, igen, hogy ott véget akartam vetni az életemnek, de jött egy ilyen mondat, és én ezt itt mindig el szoktam mondani, hogyha erre ezt valaki érdekli, vagy előadásaim során erre rákérdeznek, hogy ezért van értelme annak, hogy a gyermekek Biblia hétre járjanak, vagy ilyen alkalmakon részt vegyenek, mert lehet, hogy egyetlen egy mondatot visznek el magukkal csak, de az a legsötétebb órában, amikor úgy érzik, hogy a legelveszettebbek, akkor fog eszükbe jutni, és akkor kapják meg, vagy akkor jön eléjük, és akkor a pozitív irányba változtatják az életüket. Én még utána 14 évig kaszinóztam, de már nem akartam öngyilkos lenni, nem mondom, hogy nem fordult meg a fejembe egy-két nagy veszteség után, hogy így mi lenne, ha, de az, hogy ennyire közel jussak ahhoz, hogy önkezemmel vessek véget az életemnek, nem mert. Akkor kíváncsi voltam. Utána persze jöttek az igék, hogy reményteljes jövőt ígér nekem az Úristen, és ez hajt, hogy akkor addig csináljuk, amíg lehet. Ja. Nézzük meg, hogy mivel tud meglepni az Úristen a mai nap.
2: És szerinted az, hogy aztán elkezdtél ilyen hitvallós topolásokat tenni, és bizonyságot tenni az utitársaknak, meg aztán utána az előadásokon, rádióinterjúban, könyvben, ez lehetett célja Istennek az életeddel?
3: Szerintem lehetett, persze. Ahogy szoktam mondani, három szakasza van az életemnek. Az első szakasza az 2006-ig tart, tehát amíg azt csináltam, amit én akartam. Akkor 2006-ban bekerültem egy 12 lépéses csoportba. Amíg azt csináltam, amit én akartam, eljutottam Könbe a híd alá. odáig engedett az Úristen. Tehát annyira szabadságot adott az én életembe az Úristen a rosszra, hogy beengedett Babilonba. Elég komolyan rabláncra engedett, de utána jött és megszabadított. És mivel én ezt a szabadulást megéreztem, és azóta már jobban nyitott szemmel járok a csodáira, meg az életemben, meg mások életébe véghez vitt dolgaira, hogy nekem belső indítatásom van, meg úgy gondoltam, vagy úgy érzem, hogy amiket én megéltem, azok mások számára is építőek lehetnek, vagy legalábbis bátorítóak, és én erről hajlandó vagyok beszélni. Tehát én nem elsúnyogom, meg nem szépítem a dolgokat, hanem tudok egy ívet húzni, hogy idáig engedett az Úristen, és most éppen itt járok. És a két szint között szerintem elég nagy különbség van.
2: És akkor visszatérve a beszélgetés utolsó részére a könyvedhez, illetve hát tulajdonképpen a gályarabos stoppolásodhoz egy-két történetbe kapjunk bele. Például, ez abszolút nem a legfontosabb, de szerintem érdekes, hogy ugye a stoppolásról beszéltünk, de írod a könyvben, hogy volt olyan rész, ahol inkább a vasutat választottad. Miért?
3: Ez azt hiszem pont a Semmeringi rész, tehát a Schottwyn-Semmering. A világ egyik legszebb vasút vonalának mondják, és kíváncsi voltam rá, hogy tényleg haza, és olyan időt fogtam ki, hogy pont láthattam az Úristen teremtett csodáit. De akkor visszacsatolok, mert két hét múlva indulok, és legyalogolom. Tehát azt a Semmering-hágón én gyalog át fogok menni. Két hét múlva a lányommal, tehát visszamegyek Schottwynbe, és onnan átmegyek egy 25-30 kilométert. Úgyhogy megnézem lassan is azokat a területeket, hogy elmondhassam, hogy vajon mit érhettek el. Az utikalózók szerint a régi postaúton lehet gyalogolni, ahol valószínűleg a gályarabok is, vagy 5-10-20 méter plusz-minusz gyalogolhattak akkor a gályarabok, tehát ez így. Ezért választottam akkor a vasutat ilyen önző módon, de megérte.
2: És akkor mesélj kérlek egy-két élményedet. Mi volt mondjuk a legfelemelőbb, meg a legmegrázóbb ezen a gályarabos stoppoláson, amit magaddal hoztál?
3: Kettő egy napon történt. Én elmondanám akkor a négy kutyás történetet, ami egy hegyi úthoz, egy elágazáshoz tartozik. Peszkopennatáró felé stoppoltam felfelé, és felvett egy fiatalember, és kérdezte, hogy hova megyek, meg miért. Elmondogattam neki angolul, amit értett, hogy miért, és mondta, hogy hát azt mondja, az nagyon elzárt falu, már éppen esteledett, tehát már sötétedett ránk, már, tehát eléggé késő volt már, de felvett. És akkor mondta, hogy a következő faluban megáll, bemegy itt egy helyre, de jön mindjárt, és akkor bement egy ilyen kocsmaszerű valamibe, és kihívott egy másik fickót, és beültette mögém a kocsiba, mert három ajtós volt a kocsi, és akkor előfeltett két-három kérdést, hogy miért megyek, meg mit akarok ott, meg hogy biztos, hogy nem rabló vagyok, meg, és akkor én elmondtam, hogy gályarabok nyomába utazók, nézd meg, itt van a lista, mert az mindig kéznél volt, tudtam mutatni, hogy nézd meg, a lista elejéről indultam, és már idáig jutottam, most Peszkopennatáról megyek, és már nem sok van hát, ha Nápolyig, persze nézett nagyot az is, meg a sofőr is. Mindegy, felvittek, de úgy tudtak felvinni, hogy volt közben egy elágazás, és az elágazásnál, ha balra fordultunk, akkor Peszkopennatáróba jutottunk, ha jobbra fordultunk, akkor meg Kaprakottába mind a két helyen jártak a gályarabok. És ugye, hogyha felvittek Peszkopennatáróba, ami éppen akkor felhőbe volt burkolózva, tehát ilyen ködös idő volt, de tudtam egy-két fotót csinálni. Lefelé jövet ajánlották, hogy hát menjek le velük vissza ellentétes irányba, ahova akartam menni, és majd akkor reggeli busszal átmegyek Kaprakottába. És mondtam, hogy én nem buszozni akarok, mondom, hát itt 8 kilométer Kaprakotta az elágazás, tehát én azt akár le is gyalogolom, úgyis hosszú az éjszaka. Akkor hát jó, akkor kiengednek. Elengedtek, ők elfordultak ugye jobbra, én meg mentem egyenesen, és egyszer csak megjelent egy kis kutya, egy kis alacsony fekete, kis mókás vizes volt, és akkor lehajoltam hozzá, csak amikor ott megsimogattam, akkor hirtelen kijött bal oldalról még két sokkal nagyobb, tehát egy ilyen, ahogy utána néztem, a kanikutya, tehát az apakutya, meg a kölyke, de már a kölyke is akkora volt, mint az apa, és akkor ez már három kutya, és akkor 10 méterre feljebb, vagy 20 méter feljebb, meg kijött a negyedik. Az meg lehetett a szuka, hát az volt a legmérgesebb. És én először megtorpantam, és elkezdtem hátrálni, hogy hát akkor itt most mit csináljak, és eljutottam teljesen vissza, nem sokat kellett visszagyalogolni, egy 15-20 méter, de eljutottam a tábláig, ami mutatta, hogy Peszkop Pennátáról balra, kaprakodtam meg jobbra, és akkor a táblánál elgondolkoztam rajta, hogy hol van most az én helyem, itt kell legyek, itt kell legyek, letisztáztam. Hova kell menjek? Kaprakottába. Oda kell menni? Abba az irányba kell menni? Abba az irányba kell menni. Akkor imádságot mondtam Istennek, hogy én úgy érzem, hogy nekem Kaprakottába kell menni, hogy ezt tőled kaptam, Istenem, és akkor is állultat a kutyák között. Tehát nincs, ugattak, tehát nem volt kedves a szuka sem, meg a két kanisa, a kicsi az barátkozott. És elindultam a kutyák felé, meg közé, és bementem közék, és akkor elhallgattak. Nem haraptak meg, hát azért ez elég veszélyes, tehát ilyet nem gondolom, hogy bárki másnak csinálnia kéne, de azok elhallgattak. És még egy ilyen 1,5 kilométer, ja, és esett az eső persze, tehát eső esett, mondtam, hogy Peszkop Pennátáról felhőbe volt, tehát esett az eső, és a kutyák szétnyíltak, elengedtek, és még egy-másfél kilométeren keresztül jöttek velem. Aki felvett, mert nem kellett legyalogolnom Kaprakottába, aki felvett, az mondta, hogy hát ez kutyákkal voltál körbevéve, hát nem féltél? Hát mondom, féltem, de aztán az Úristen valahogy úgy csinálta, hogy akiktől rettegtem, azok lettek a testőreim. Úgyhogy ez egy hatalmas csodája volt az Úristennek, és aztán pedig lejöttem Kaprakottába, ott egy bárba, jött ott egy német nyelvű fickó, meg ki is néztem először, hogy hol fogok aludni, melyik buszmegállóba, bementem egy ilyen boltszerű kocsmába, ahol még olcsón kaptam élelmiszert, meg kávézhattam, mert már zárás, tehát ilyen 10 óra előtt volt pár perccel, akkor jött be egy németül tudó bácsi, és mondtam neki a kutyás történetet, és mondta, hogy hát itt nem a kutyáktól kell félni. Hát mondom, mitől? Azt mondja, az emberektől. Akkor jó helyen vagyok. És utána elfoglaltam a szállásomat egy buszmegállóba, de még le se csukhattam a szemem, mert megjelentek a rendőrök, akikre mindig számítok, tehát ha én az éjszakát az utcán töltöm, akkor tudom, hogy úgyis felkeltenek a rendőrök. Na de ezek a rendőrök nem olyanok voltak, mint amilyenre én számoltam, és a történet végét pedig most nem fogom elmondani, hanem akit érdekel, az vásárolja meg a könyvet és olvassa el, de az Úristen ott is megmutatta a hatalmát a rendőrökkel való beszélgetésben is. Úgyhogy ez a kettő. De az összes történetet, amit méltónak tartottam, hogy a másokkal megosszak, az abból mindből tanultam. És az mind az Úristennek az ajándékának veszem.
2: Jövőről szeretnélek még kérdezni, azt említetted, hogy nem sokára a Szemeringi hágót gyalog is megjárod, de arra gondolok, hogy van-e következő stoppos terved, ami valamilyen tematikájú, illetve könyvformában gondolkodsz-e más utat megírni, akár korábbit, mondjuk a Pálapostól útja, vagy a történelmi Magyarország határainak körbestoppolása, annyi élmény és történet ott van a zsebedben, fejedben.
3: Hát most bekérdeztél, mert vettem egy mágnestáblát, amire a könyv fejezetei voltak kiragaszgatva, és akkor mindig firkáltam hozzá, nagyrészt csendesség után. Most a mágnestáblámra 3 könyv terv van fölrakva. Ezekről többet nagyon nem szeretnék mesélni, vagy mondani, de tehát még van könyvtervem, ha lesz rá anyagi keretem, akkor azokat ki fogom adni. Akár már most az első lehet, hogy karácsonyra kijön. A stoppos könyv lesz még 2, valószínűleg az egyik a Pálapostolos, a másik pedig hát azért 45 éve lesz, hogy stoppolok jövőre, és gondolom, hogy vannak olyan történetek, amelyeket mások szeretnének meghallgatni, vagy csak magamnak összeírkálom, és akkor x100 példányba kiadom, és fennmarad így is, hogy a 21. században is lehetett stoppolni, meg ilyen történetek vannak. Tehát ezek egy ilyen lenyomatok, vannak tervek. A stoppos terveim az pedig remélhetőleg szeptemberben eljutok Fehér Oroszországba, és akkor ott is stoppolok egy pár száz kilométert, úgyhogy hogy már meglegyen a 45 ország 45 év alatt, szép lenne.
2: A könyved végén írtad azt a történetet, hogy kérdezte tőled valaki, hogy van ebből hasznod, lesz ebből pénzed a könyvből, és akkor én már úgy kérdezem ezt, hogy mi hasznod van ebből, és nem feltétlen anyagi értelemben.
3: Az egyik ismerősöm, aki a könyvnek, a Stoppal a keskeny úton a gályarabok nyomában, Zubojtól Nápolyig című könyvemnek a nyelvi lektora, dr. Dömölki János azt mondta, hogy ha biztosan tönkre akarsz menni, akkor adják ki könyvet. Tehát nem az anyagi haszonszerzés volt a cél. Én ezt meg akartam örökíteni. Ha már tényleg dolgoztam vele, az Úristen megengedte, hogy lestoppoljam, akkor maradjon fent. 550 példány lett nyomtatva, a tized az szét lesz osztogatva, vagy szét lett osztogatva, és akkor 500 vevőt, hogyha találok, akkor jó, ha nem találok, akkor az is jó, de már azért fogy a könyv, tehát ezt tudom mondani. Tehát ez az egyik haszna, hogy én rengeteg mindent tanultam. Tanultam az útszélén is, tehát a történetekért, tehát azt a négy kutyás történetet, az ima meghallgatásot percekben mérhető, vagy akár másodpercekben. Tehát valaki az imádságát elmondja, mondja évekig, kéri az Úristent, és nem csak, hogy nem kapja meg, mert az Úristen úgy dönt, hanem még választ se kap rá. Ott azért a négy kutyás történet az elég komoly, és elég nagy. Tehát azért nekem nagyon megérte elstoppolni Peszkopennatáros kaprakotta közé. A következő haszna, én 2024-ben stoppoltam ezt az útvonalat, tehát mint mondtam az elején a 350 éves évfordulóján a Pereknek. 2025-ben már az általam megjelölt egyik helyszínen, Nápolyba Molinót raktunk ki, ez az eladatásuknak a 350 éves évfordulójának a napján, május 8-án, és 2026. januárjában pedig a szabadulásuk emlékére, vagy emlékünnepséget, itt páran voltunk csak, két család, ünnepségére szintén tartottunk, úgyhogy van. Az anyagi az a legkevesebb, amire én számoltam. Szerintem a lelkészeknek is jó, akik elolvassák, meg a gyülekezeti tagoknak is, mert épülhetnek belőle, és én már tudok olyanokról, akik elindultak a könyv nyomán. Részben vagy egészben bemotorozzák, átutazzák. Én csak hasznát látom, úgyhogy megérte az az 1,5 hónap, amit hajnalozással töltöttem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szücsem Sándor református utazót, presbitert, vallástanárt hallották, aki a protestáns gályarabok nyomába eredt stoppal élményeiről könyvet írt. Ennek a propóján volt ma a vendégünk.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Családban marad.
2: Családban marad.
1: Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
2: 10 órától.
1: Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának. Ezt jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött, a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. A NATO csúcsértekezleten tartózkodó Magyar Péter Facebook oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A miniszterelnök egy másik bejegyzésében sikeresnek értékelte a NATO kétnapos amerikai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Magyar Péter kiemelte, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A bejegyzés végén Magyar Péter közölte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparág fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya. A másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége az általa készített 2026-2027-re vonatkozó V4 építőipari piaci körképe alapján. Magyarországot tekintve kiemelték, idén még hiányozni fognak a megrendelések, de a jövő év az uniós forrásokra támaszkodó, strukturálisan kiegyensúlyozottabb építőipari modellbe való átmenet lehetőségét hozhatja el, a kapacitások rendelkezésre állnak. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. A pénzügyi likviditás önmagában már nem elegendő a növekedéshez, a demográfiai hanyatlás és a vendégmunkásoktól való függés miatt a régióban azok a vállalatok lesznek a nyertesek, amelyek képesek iparosítani az építési folyamatokat és digitalizálni működésüket, ismertette közleményében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Az Egyesült Államokba kiképzési gyakorlatra utazó magyar katonáknak rendeztek kibocsátó ünnepséget Pápán a Magyar Honvédség 47. bázis repülőtéren. Az Ohio Nemzeti Gárda nemzetközi kiképzési gyakorlatát július 13-a és 22-e között tartják Michigan államban amerikai, szerb és magyar részvétellel. A kibocsátó ünnepségen Mihóca Zoltán altábornagy, a Honvéd vezérkar főnökének területvédelmi helyettese a hadgyakorlat céljának azt nevezte, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandár harckészültségét. A magyar kontingens létszáma 91, 15-en hivatásos katonák, 76-an tartalékosok. Mihóca Zoltán hangsúlyozta, ez a gyakorlat azt is megmutatja, hogy a Magyar Honvédség ereje a különböző szolgálati formákban feladatot teljesítő katonák együttműködésében rejlik. Hivatásos, szerződéses és tartalékos katonák közösen készülnek, közösen vállalnak felelősséget és közösen képviselik Magyarországot a gyakorlaton, fűzte hozzá az altábornagy. Az Amerikai Egyesült Államok 1993-ban indította el állami partnerségi program néven biztonsági együttműködési programját, amelyhez a Magyar Honvédség az elsők között csatlakozott. A hazai dinnye termelés hosszú távú fennmaradása érdekében a kiskereskedelmi láncok partnerségét kérik a dinnye termelők, ne csökkentsék drasztikusan a piac által indokolatlanul a dinnye árát, illetve hogy preferálják a magyar árut az importtal szemben, közölte a Magyar Dinnye Termelők Egyesülete. A közlemény szerint a termelőket képviselő egyesület arra kéri a hazai áruházláncokat, üzleteket, hogy lehetőség szerint ne indítsanak dömpingáros dinnye akciókat. A dinnye előállítási költségei és a fenntartható gazdálkodás feltételei ugyanis nem bírják el az árletörő versenyt, amely hosszú távon a magyar termelői bázis széteséséhez is vezetne, hangsúlyozza az egyesület közleménye. Emellett arra kérik a kereskedőket, hogy szorítsák háttérbe az import görög dinnye beszerzését, forgalmazását, és részesítsék előnyben a magyar dinnyét. A hazai földeken termett kiváló minőségű és friss magyar görög dinnye júliustól teljes egészében képes fedezni a hazai fogyasztói igényeket, tették hozzá. Az egyesület közölte azt is, hogy Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás görög dinnyéből 10-12 kg, sárga dinnyéből 1,5 kg. Magyarországon idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét.
1: Az időjárásról.
3: Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 25 és 28 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió Családban Maradt című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Mai magazinunk első részében Menszátor T. Ádámmal, a Miskolci Szent Rókus Gyógyszertár gyógyszertárvezető helyettesével, szakgyógyszerésszel beszélgetünk.
2: Én úgy látom, hogy az emberek nagy részénél a betegségtudat még mindig erősebb, mint az egészségtudatosság. És ez a kettő, ez két teljesen különböző dolog. Ha egészségtudatosak vagyunk, és egy kicsikét megpróbálunk előre gondolkozni, akkor nagyon sok betegséget meg lehet előzni. És itt lehet például hozni a szűrővizsgálatokat is példaként. Pár perces vizsgálat életeket menthet.
1: Ezt követően Csitári Nikolett, miskolci kötődésű dietetikussal beszélgetünk az alultápláltság témakörében.
3: Alultápláltság diagnózisát legegyszerűbben az úgynevezett BMI, vagy Body Mass Index, testtömegindexel tudjuk mérni. Ez ugye a testsúlyból és testmagasságból kiszámítandó érték. A 20 alatti értéknél mondjuk azt, hogy alultápláltságról van szó. Ideális esetben a 20 és 25 között kell, hogy legyen ez az érték, és ez alatt viszont alultápláltságról beszélünk, ami épp olyan fontos téma, mintha a felső kategóriát, tehát a 25 felett vagy 35 feletti értékeknek a túlsúlyos és elhízás kategóriáról beszélnénk.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Menszátor T. Ádámmal, a Miskolci Szent Rókus gyógyszertár, gyógyszertárvezető helyettesével, szakgyógyszerésszel beszélgetünk. Témánk pedig az utipatika, illetve azok az élethelyzetek, amelyekre a nyár folyamán is érdemes odafigyelni.
2: Érdekes, mert mi a gyógyszertárban így, hogy valaki betér hozzánk, és azt mondja, hogy na, akkor ő megy nyaralni, vagy hogy szeretne a nyárra felkészülni, és akkor egy ilyen utipatikát összeállítana. Nem szoktunk direkt bekapni a felkérést. De mikor látjuk, hogy mit vásárol, és úgy a különböző termécsádokból, hatóanyagokból, a végén úgy rá szoktunk jönni, hogy na, itt ez valami nyaralás lesz a vége, mert nem létezik, hogy valakinek egyszerre ilyen problémái legyenek. És ez fontos. A tudatos nyaralás az nagyon fontos, mert hogyha egy jól összekészített gyógyszercsomaggal, utipatikával indulunk neki, az meg tudja különböztetni a nyaralásunkon bekövetkező bármilyen problémát úgy, hogy az egy lábjegyzet lesz a nyaralásunkkor, vagy adott esetben véget vet a nyaralásunknak. Itt tudatosan neki kell készülni. És itt négy szempontból közelíthetjük meg az utipatika, vagy a nyári készlet összeállítását. Ami talán a legfontosabb, hogy különböző sérülésekre, horzsolásokra legyünk felkészültek. Ugye ez a klasszikus sebellátás, vágások, horzsolások, ezeket úgy tudjuk kezelni, hogyha van nálunk valamilyen fertőtlenítő oldat vagy spré, különböző sebtapaszok, aki tengerpartra megy, az nem árt, hogyha ez a sebtapasz mondjuk vízálló, illetve egy utazásnál, amikor az ember mondjuk autóval utazik, akkor ne feledkezzünk meg különböző kézfertőtlenítőről, nedves törlőkendőről, mert ezek is meg tudják könnyíteni az utazást. Utána úgy végig tudjuk magunkba venni, hogy milyen gyakori panaszok fordulhatnak velünk elő. Nem csak utazás során, hanem otthon is. Hogyha ezeket úgy magunkba, a kis jegyzettömbünkbe kipipálgatjuk, akkor már nyert ügyünk van. Klasszikus fájdalom, láz. Nem kell túl gondolni. Mindenki tudja, hogy felnőttek, hogy milyen hatóanyagra, milyen gyógyszerre, hogyan reagál. Mi volt jó neki? Fejfájásra, fogfájásra, mi jó neki, hogyha lázas. Ha ebből egy dobozzal berak, akkor az már tökéletes tud lenni. Torokfájásra, valamilyen torokfertőtlenítő, vagy szájspré legyen bent a kis csomagunkban. Amitől nagyon félünk, gyerekesek talán még jobban, különböző emésztési problémák, különösen egzotikus nyaralás során, itt be kell csomagolnunk hasfogót, valamilyen probiotikumot, bélfertőtlenítőt, illetve gondoskodnunk kell a kiszáradásról is, hogyha nagy Isten valamilyen hányás, hasmenéses vírust összeszednénk valahol, ezekre kiválóak ezek a rehidratáló oldatok. Különböző sók vannak benne, az ember megissza, feltölti, és teljesen másképp alakulnak

0: És hogyha ezeken túl vagyunk, ezeken az általános dolgokon, akkor lehet egy kicsikét fűszerezni ezt, hogy milyen tippeket tud adni a patikában a gyógyszerész, hogyha éppen megyünk nyaralni. Sokszor bajt szokott okozni, hogy a folyamatosan krónikus betegségre szedett gyógyszerek, gondolok itt magas vérnyomás, diabétesz és a többi, azt nem rakjuk be, nem olyan mennyiségbe rakjuk be, vagy nem úgy rakjuk be, ahogy az kellene. Mire gondolunk itt? Nem biztos, hogy célszerű kiszámolni, hogy akkor én most 7 napot fogok nyaralni, akkor nekem 7 napnyi gyógyszerre van szükségem, mert mondjuk a repülőgép törölhetik a járatunkat, utazás közben történhet valami, úgyhogy érdemes nagyobb mennyiséggel nekivágni az útnak. Nagyon fontos, hogy a gyógyszereket, ezeket a folyamatosan szedett gyógyszereket ne a kis gyógyszeradagolónkba vigyük, még hogyha az kényelmesebb is, mert kevesebb helyet foglal, hanem a saját dobozában. És ennek az az oka, hogyha egy komolyabb probléma történik, egy baleset vagy bármi, amikor mi, nehogy Isten, nem tudunk kommunikálni az orvossal a kórházban, akkor, hogyha az orvos a gyógyszerek dobozát megkapja, látja, ott van, akkor ő pontosan fogja tudni a hatóanyag szempontjából, hogy milyen gyógyszeres terápiát kap az adott beteg, delikvens, viszont hogyha egy kis gyógyszeres szelencében van 3 fehér tabletta, 2 kék, 4 piros, különböző kódszámokkal, ott valószínűleg vakarni fogják külföldön a fejüket, hogy ez most Magyarországon éppen milyen típusú gyógyszer. Szóval a gyógyszereket a saját dobozába vigyünk magunkkal. Vannak bizonyos hatóanyagok, amihez hivatalos papírokat kell kérnünk a házi orvostól. Ezek fájdalomcsillapítók, különböző altatók, nyugtatók, pszichotróp gyógyszerek, ezeket nem tudjuk magunkkal vinni úgy, hogy az nincs engedélyeztetve, de a házi orvos ebben tud segíteni. Nekivágunk egy egzotikus nyaralásnak, ott fel kell készülnünk már előtte, és meg kell tudnunk, akár a házi orvostól, akár a budapesti oltóközponttól, hogy azon a területen van-e most valamilyen fertőzés veszély, illetve milyen védőoltások javasoltak. Ezek a patikába elérhetőek, az orvosok fel tudják írni, de azért ezt egy másfél hónappal előtte már ezt át kell gondolnunk, hogyha tudatosan készülünk egy ázsiai nyaralásra például. Gyógyszeretnél hiba szokott még lenni a nyaralás során a gyógyszeretnek a tárolása. Ugye ezek a gyógyszerek, amiket tabletta formában szednek a betegek, azok 25 és 30 fok között érzik jól magukat, magyarán a stabilitásuk ezen a hőmérsékleten a legjobb. Na most egy autóban, egész napot hagyva a tűzőnapon, azért ez sokkal több tud lenni, és ilyenkor előfordulhat, hogy sérül a gyógyszer, és a hatóanyagnak a felszabadulása megváltozik. Valószínűleg nem azt a hatást fogja kiváltani a gyógyszer, ami a célja lenne. Hogyha repülőn utazunk, akkor minden gyógyszerünket az előbb említett ok miatt is a kézipodgyászba tegyük, mert a repülő raktárében ott azért elég kaotikus időjárás tud lenni, és továbbá figyelni kell arra, hogyha valamilyen gyereknek például lázcsillapító szirupot viszünk, vagy köhögéscsillapító szirupot viszünk, ott az 1 deci szabály a gyógyszerekre ugyanúgy vonatkozik, amit fel tudunk vinni a repülőgépre. Oda kell figyelni, hogyha hűtött gyógyszereket alkalmazunk, például inzulin, különböző szemcseppek. Ezeknek sajnos a nyaralás során is megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. Autóban elektromos hűtőtáskával, repülőn hűtőtáskával, jégakúval. Kibírják ezek a gyógyszerek, általában egy hetet, általában egy hónapot, de általában az a tapasztalat például egy inzulinnál, hogy egy hét után már nem ugyanazt a hatékonyságot ér el a gyógyszer, hogyha az inzulin, hogyha az nem hűtőben volt tartva.
1: És még ehhez kapcsolódóan igazából ez az év bármely szakában, akár otthonainkban is, hogyha azért nyáron is van, amikor olyan kánikula van, hogy 30 fok felett van legalábbis napközben a hőmérséklet, de a lejárati időt úgy gondolom azért mindenki figyeli, de nem megfelelő tárolás, akár egy időjárás miatt is a hatásán is csökkenthet.
0: Igen, tönkreteszi a gyógyszer. A hatóanyag felszabadulása megváltozhat. Hatóanyag elbomlik benne, úgyhogy nem azt a hatást fogja elérni, amit mi várunk tőle. Én azt szoktam mondani, hogy tegyék be a spajzba.
1: Az a biztos.
0: Az a biztos, igen. Ott azért nyáron sincsen olyan meleg, szóval az a 30 fok nem gondolnám, hogy van. Hát amelyek hűtőszekrényben tartható, az
1: nem kérdés.
0: Az nem kérdés, igen. És itt is még van olyan, amit hideg helyen kell tartani, az 2-8 fok. Hűvös helyen, mikor rá van írva egy gyógyszeri száraz hűvös helyen tartandó, na az 8-15 fok. És a tabletták azok 30 fokot bírnak.
1: Meg sokra talán a legfeljebb 25 fok, ami fel van tüntetve.
0: Nyilván azért ez egy gyártónak egy védekezése is egyébként, de azért nyáron a 25 fokot tartani tablettás gyógyszernél

0: Azt, én is azt mondom rá, hogy az elég nehéz minden esetben, de tűző napsütésben rakjuk ki. A kocsiban, mikor ott hagyják az emberek, azzal szokott a legtöbb probléma lenni. De hogyha már egy panzióban, apartmanban, szállodai szobában van, ott már semmi baja nem lesz a gyógyszernek. Utazásnál nagyon gyakran kérdésként megkapjuk egy hosszú repülőút előtt, hogy akkor érdemes-e vérhigítót szedni trombózis megelőzésre. Ilyenkor meg kell nézni, hogy hány éves volt-e valami olyan profilaxis, ami ezt indokoltá teszi, és akkor a kezelő orvos az eldönti. Nyilván vannak szájon átszedhető ilyen trombocita agregációt megelőző készítmények, de akár szélsőséges esetben vannak vérhigító injekciók is, amit az orvos felír annyit, amennyi a repülőút, hogy egy oda-vissza út van, akkor két ampullát mondjuk, és az beadja magának, aki utazik, és akkor így a trombózis kérdését az gyakorlatilag meg is oldotta. Arról is érdemes tájékozódni, akik folyamatosan gyógyszert szednek, hogy az adott gyógyszer okoz-e fényérzékenységet. Mert van számos olyan antibiotikum gyulladás csökkentő, ami igenis fényérzékenységet okoz. Semmi baj, ha valaki ilyet szed és nyaralni szeretne menni, de ott fokozottan figyelni kell arra, hogy napvédőt használjanak. Nagyon sokszor szoktunk találkozni különböző fájdalomgyulladás csökkentő gélek, kenőcsöknél, hogy strandolás előtt bekenik a térdüket, mert fáj, és utána konkrétan égési sérüléssel érkeznek, ki van hulyagosodva. Sok ilyen fájdalomcsillapító gél fényérzékenységet tud okozni, és akár égési sérülést is. Ezekre nagyon oda kell figyelni. Nyaraláskor kicsikét elengedjük magunkat, ott azért szoktunk kocintani, alkoholfogyasztás is előfordul. Szem előtt kell tartani, hogy van jó pár gyógyszer, mind antibiotikum, mind altatók, nyugtatók, ami az alkohollal nem barátok. Vagy a májunk nem szereti, vagy hatásfokozódás történik a gyógyszernél. Úgyhogy a beteg tájékoztatóban ezt azért olvassuk el, hogy az alkoholfogyasztással, hogy függ össze a gyógyszerhatás változása. Vízbiztonságra is mindig ki szoktunk térni, pláne egzotikus országokban van az aranyszabály, gyakorlatilag bármit csinálunk, ami vízzel kapcsolatos, azt jó palackos vízzel, zuhanyozni nyilván nehéz, de a fogmosást azt el szokták felejteni, a jégkockát el szokták felejteni, hogy ezeket sem szabad. Mosatlan, hámozatlan gyümölcsöt nem eszünk egzotikus országokban.
1: Ilyenkor a vitaminok tekintetében mik azok az aranyszabályok, amiken esetleg érdemes változtatni, vagy legalábbis megfontolni, hogy milyen vitamin típusok, amik ilyenkor is ajánlottak szedésre, vagy mi az, amit esetleg egy picit nélkülözni lehet, amit megkapunk a természettől, a D-vitamin, ugye itt a...
0: Ez a D-vitamin az egyik legközismertebb, legkedveltebb, legszélesebb hatásfokkal talán így lehet megfogalmazni rendelkező vitaminunk. Ez azért már megdőlt. Szóval sokan látjuk mi is a gyógyszertárban, hogy azért nyáron mindenki egy kicsit optimista, és a vitaminok szedése egy kicsit hátrébb szorul. Pedig azon kívül, hogy süt a nap és jó a kedvünk, túl sok minden nem történik a télhez képest, mert a zöldségfogyasztás azért a mai világban már télen is adott, egészséges ételek fogyasztása, a vitamint be lehet vinni táplálékkal is. Nyáron a D-vitamin spórolás az látszik az embereken, hogy ilyenkor nem szoktak olyan sokat, mert a napfény miatt ez majd termelődik a szervezetünkben. Egészen nyugodtan lehet D-vitamin szedni nyáron is, pláne hölgyek idősebb korban nyugodtan szedjék a D-vitamint, nem fog túltelítődni. Ezek mellett pedig általánosan a C-vitamin, azt mindig jó, hogyha szedjük, vagy valamilyen általános multivitamint. Azt is figyelembe kell venni, hogy kinek mire van igénye. A kalciumot, akit fenyeget az oszteoporózis veszélye, annak kalciumot, D-vitamint évszaktól függetlenül ildomos szednie. Magnézium, izomgörcsre nyugodtan lehet szedni. B-vitaminokat, akinek valamilyen neuropátiás fájdalma van, nyugodtan szedheti. Szóval nincs ilyen aranyszabály, akkor most nekem nyáron kevesebb vitamint kell szedni, mert majd a napfény az megoldja, vagy most akkor több zöldséget fogok enni. Hetente kétszer egy tányér lecsó azért nem oldja meg a vitamin igényünket.
1: Az élet számos területén halljuk a mindennapokban, hogy talán egyre tudatosabbak az emberek, igyekszünk azért sok mindenre odafigyelni. Az ön szakterületén mit tapasztal a mindennapokban?
0: Én úgy látom, hogy az emberek nagy részénél a betegségtudat még mindig erősebb, mint az egészségtudatosság. És ez a kettő, ez két teljesen különböző dolog. Ha egészségtudatosak vagyunk, és egy kicsikét megpróbálunk előre gondolkozni, akkor nagyon sok betegséget meg lehet előzni. És itt most itt lehet például hozni a szűrővizsgálatokat is példaként. Pár perces vizsgálat életeket menthet. Férfiak ebbe sajnos le vannak mai napig maradva. Prosztatarák szűrés tekintetében a hölgyek sokkal tudatosabbak. De vitaminszedésnél, gyógyszerszedésnél is. Nem feltétlenül az a jó megoldás, hogy akkor cselekszünk, amikor már baj van. Senkit nem akarok gyógyszerszedésre ösztönözni, mert nem cél. Minimális vitamint szedek én is, csak amit abszolút szükségesnek gondolok az életitlemnek megfelelően. Ami viszont érdekes, hogy a fiatal generációban, 20-as, 30-as generációban ott ez már előtérbe került. Tudatosan vásárolnak, úgy jönnek be a gyógyszertárba, hogy tudják, mit szeretnének megelőzni adott esetben, és arra nagyjából milyen típusú vitamin vagy bármilyen táplálék kiegészítő lenne jó. Mi ebbe tudunk segíteni, ezt cizelláljuk, elmondjuk, hogy az ő számukra ez jó lehet, szükség van-e rá általában, mert azért egy jó gyógyszerész azt is meg tudja mondani, hogy nincs szükség rá, teljesen feleslegesen szedi és költi a pénzét, de irányba tudjuk rakni az embereket. Úgyhogy a fiatal generáció ilyen tekintetben azt kell, hogy mondjam, nagyon tudatos, és ez hosszú távon számukra kifizetődő lesz minden tekintetben.
1: És ha itt megemlíthetjük, akkor ön egy 3 gyermekes édesapa is, és itt még ha a szülők felelősségéről egy picit szólunk, hogy talán az egészségtudatosságra már otthon, családi körben is el lehet kezdeni nevelni a gyermekeket, vagy példát mutatva is eléjük élni azokat a dolgokat, amellyel ez a terület is fejleszthető. Ez szülőként felelősségünk.
0: Abszolút felelősségünk, nagyon nehéz. Ugye az egészséges életmódra való nevelés az két alappillére van, az egyik a testmozgás, a másik pedig az egészséges táplálkozás. A mai felgyorsult világunkban azért egyik sem könnyű. Testmozgás az nagyon fontos, nálunk mind a 3 gyerkőt sportol, rengeteg energiát vesz el tőlünk, de ebből mi nem engedünk. Az egészséges táplálkozás pedig az azért az egy nehezebb dió, mert gyerekek általában nem azt szeretik, ami egészséges, nem azok a finom ételek, amik egészségesek, úgyhogy ezt valamilyen szinten be kell tudni csempészni az étrendjükbe, de például gyümölcs nélkül nálunk a gyerekek soha nem mennek el iskolába. Az ilyen kész ételeket, azokat nagyon nem preferáljuk. És körülbelül ennyi, amit mi teszünk a tudatos táplálkozásért, sokkal-sokkal többet lehetne. De az egy állandó harc. Velük is, magunkkal is, mert nyilván nem akarok képmutató lenni, nekem is, hogyha egy brokkoli és sült krumpli között kell választani, akkor lehet, hogy a sült krumpli felé tendálok, de a héten pár napban ezt tudjuk finomítani, akkor már nyert ügyünk van. A gyerekek esetében a túlvitaminozást, túlgyógyszerezést én személy szerint nem szeretem. Ezeknek a termékeknek is a piaca napról napra bővül. Én azt azért kimerem jelenteni, hogy a gyerekek esetében az egészséges, tudatos táplálkozás sokkal fontosabb, mint hogy éppen milyen gumivitamin van otthon a polcon. Mert a normális ételekkel, a bennük lévő egészséges tápanyagokkal tudjuk bevinni a szervezetükbe azokat a szükséges ásványanyagokat, vitaminokat, ami az ő egészséges fejlődésükhöz nélkülözhetetlen. Betegség idején, egy influenzás időszakban meg lehet ezt támogatni, de azért, hogy mi hétköznapokban minden nap 3-4 féle gyógyszert adjunk a gyereknek, annak én nem vagyok a híve. És itt jön szerintem előtérbe az, hogy mennyi energiát, és sajnos azt kell mondani pénzt, mert az egészséges táplálkozás az azért drágább, mennyit tudunk áldozni erre. Mert igazság szerint a gyerekeknek a jövőjét, az ő jövőjüket ilyenkor alapozzuk meg.
1: Mindezekhez kapcsolódóan mi lenne az a záró gondolat, amelyet most megosztana velünk?
0: Én csak annyit szeretnék elmondani, hogyha nyáron nyaralunk, vagy ha otthon vagyunk, próbáljunk meg tudatosan felkészülni. Gondoljuk át az élethelyzetünket, szabadságolás lesz az orvosoknál is. Talán egy kicsit nehezebb lesz elérni a gyógyszertárat. Mindenki legyen tudatos, készüljön előre fel. Nyaralásra is, meg úgy a nyárra is. Sokkal kényelmesebb az, mikor otthon van egy fájdalomcsillapító, egy sebtapasz, gyerekeknek hasmenésre bármilyen gyógyszer, mint elmenni keresni egy ügyeletes patikát, autókázni 20-30 perceket. Úgyhogy legyünk egészségtudatosak, én azt kívánom mindenkinek. És Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: Én pedig köszönöm a beszélgetést Menszátor T. Ádámnak, a Miskolci Szent Rókus gyógyszertár, gyógyszertárvezető helyettesének, szakgyógyszerésznek.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Csitári Nikolett, miskolci kötődésű dietetikust köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is nagyon sok szeretettel köszöntök minden hallgatót.
1: Amiről pedig a következő percekben beszélgetni fogunk, az az alultápláltság. Mit is értünk ez alatt, mikor beszélhetünk alultápláltságról?
2: Alultápláltság diagnózisát legegyszerűbben az úgynevezett BMI, vagy Body Mass Index, testtömegindexel tudjuk mérni. Ez ugye a testsúlyból és testmagasságból kiszámítandó érték. A 20 alatti értéknél mondjuk azt, hogy alultápláltságról van szó. Ideális esetben a 20 és 25 között kell, hogy legyen ez az érték, és ez alatt viszont alultápláltságról beszélünk, ami épp olyan fontos téma, mintha a felső kategóriát, tehát a 25 felett vagy 35 feletti értékeknek a túlsúlyos és elhízás kategóriáról beszélnénk. Nagyon sokszor dietoterápia esetén például nehezebb az alultápláltságot kezelni, mint a túlsúly és az elhízásból fogyasztani. Nagyobb kihívás.
1: Mi lehet ennek az oka? Genetika mennyire játszik itt szerepet, hogyha valaki gyermekkorától kezdve, felnőtt korán át évtizedekig, vagy igazából talán az eddigi egész életében ebbe a kategóriába, vagy a vékony testalkatúak közé tartozott, ez mennyire lehet egy normál állapotnak mondható, vagy azért ennek lehetnek olyan rizikói, ami hosszú távon akár az életkor előre haladtával problémát okozhat?
2: Természetesen ez az alultápláltság csoport is azért elég széles skálán mozog, tehát természetesen a genetika is befolyásol, már egy gyermekkortól kezdődő táplálkozási szokás is befolyásolja. Van egy nagyon egyszerűen ismert energiamérleg, ami igazából, ha a mérleg két nyelvét nézzük, az egyiken ugye a bevitt vagy elfogyasztott energiamennyiség szerepel, a másik oldalon pedig a feldolgozott vagy felhasznált vagy épp ledolgozott fizikai aktivitásra, sport által ledolgozott energia mennyiség szerepel, és ha ez egyensúlyban van, tehát ugyanannyit viszünk be, magyarán ugyanannyit eszünk, mint amennyit felhasználunk, ledolgozunk, akkor az energia mérleg egyensúlyban van, tehát a testsúly ilyenkor nem változik. Hogyha bármelyik mérlegnyelve felé eltolódik a mérlegünk, akkor ugye, ha többet viszünk be, és kevesebbet mozgunk, akkor természetesen felfelé indul a mérlegnyelve testsúlyba, ha pedig ugye többet mozgunk, és kevesebbet viszünk be, akkor meg lefelé. Tehát ezt az energiamérleget érdemes szem előtt tartani, de ahogy említettem, a genetika, a táplálkozási szokás, illetve az adott illetőnek az egészségügyi állapota is befolyásolja, hiszen nem egyszer hallunk olyanról, hogy valaki nagyon sokat eszik, tehát így nagyon egyszerűen fogalmazva, de mégsem hízik. Tehát ilyenkor egyrészt természetesen a háttérben állhat a genetika, tehát meg kell nézni azért a családi előzményeket is, illetve az adott illetőnek az egészségi állapotát. Mert itt a háttérben akár bármiféle felszívódási rendellenesség is kiderülhet, ami pedig nem a testsúlybeli alultápláltságot elsősorban, tehát az olyan típusú malnutríciót jelenti, hanem, vagy nem kizárólag, hanem a tápanyagok bevitelének és hasznosulásának az alultápláltságát, tehát egy minőségi táplálkozási hibát is rejthet magába, amit mindenféleképpen az okot meg kell találni, és úgy tudjuk ugye megszüntetni a valódi problémát. Mi? Tehát ez is befolyással lehet.
1: Milyen úton kell elindulni vizsgálatok tekintetében ekkor?
2: A dietetikusnál, ha eljön valaki azzal a céllal, hogy szeretne testsúlyt növelni, akkor mi elsősorban ugye antropometriai vizsgálatot végzünk, amiben beletartozik a test összetételmérés, táplálkozási állapot meghatározás, haskörfokat, derékkörfokat, felkar, zsír, százalék mérése és ezeknek a kiértékelése, célértékek meghatározása, illetve beletartozik a táplálkozási anamnézisbe egy FFQ, vagy más néven egy nyersanyag gyakoriságnak a felmérése, egy kikérdezéses módszeren alapuló technika, amin igazából végigmegyünk, hogy az adott illető a különféle nyersanyagokat, tápláléktípusokat milyen gyakorisággal fogyaszt, vagy éppen nem fogyaszt. illetve egy 24 órás visszakérdezéssel egy teljes napját végig kérdezzük és végignézzük. Ennek tükrében ugye meg tudjuk határozni személyre szabottan kiszámítva, hogy mennyi az ő optimális tápanyagbeviteli szükséglete, és ehhez képest az elmondottak alapján a jelenlegi táplálkozására jellemzően, na mégis milyen a valós tápanyagbevitele. Itt már látunk akár eltéréseket. Ez a dietetikai vonal. Természetesen, hogyha valakinek bármiféle háttérben lévő egészségügyi gondja van, akkor szakorvost kell felkeresni. Tehát itt belgyógyász, gastroenterológus, akár endokrinológus vonal az, ami nagyon-nagyon kiemelt, hiszen mindenféleképpen meg kell nézni az emésztő traktusnak a normál működését. A vérvizsgálatokkal ugye kideríthetők a különféle háttérben lévő dolgok, illetve akár hormonális eltolódások is okozhatják a testsúlynak az ingadozását. Tehát nagyon egyszerűen például egy pajzsmirigy, ami nagyon sokakat érint, pajzsmirigy diszfunkció is befolyással van a testsúlyunkra, akár le, akár felfelé.
1: A vérképből mik azok az értékek, amelyek arra utalhatnak, hogy probléma van?
2: Hát ez nagyon komplexen.
1: A pajzsmirigyet említette Nikolett, igen.
2: Igen. Pajzsmirigynél ugye nagyon gyakran ugye a TSH az érték, ami a pajzsmirigynek az egyik markere, de ez önmagában ugye nem ad teljes képet. Ehhez nyilván szükséges az endokrinológiai szakorvosi konzultáció, aki egyéb markereket, T3, T4, antitépiós értékeket is még kérni szokott, és akkor komplexen megnézi a pajzsmirigy normál működését, természetesen emellett azért még ultrahangvizsgálat is, szakorvosi vizsgálat is, annak a komplexitása és annak a kompetenciája szükséges ehhez. Természetesen ugye egy általános laborban a vércukorérték is informatív, tehát hogy az éhomi vércukorszintünk az milyen, esetlegesen ha valaki tudja magáról, hogy korábban már volt a laborban eltérés, és esetleg cukorterhelésével irányítják, akkor ott is nagyon informatív, hogy mégis milyen a vércukor ingadozása ugye a cukros oldat elfogyasztását követően, tehát milyen értékek mutatkoznak, ez is ugye természetesen a test összetételre és a testsúlyra hatással van, hogy valaki milyen szénhidrátanyagcsere profilú. Tehát mind a szénhidrátanyagcsere, mind a zsíranyagcsere igazából befolyásolhatja azt, hogy milyen a táplálkozási állapotunk.
1: Ugye a BMI indexről már beszélt az imintiekben, a test súlyról még néhány gondolatban, hogy hogyan, mikor érdemes test súlyt mérni, és milyen információkat adhat mindez nekünk.
2: Nagyon fontos, hogy a testsúlyunkat, tehát a klasszikusan mérlegre állásnak is azért megvan egy szabályossága, mint ahogy például egy vérnyomásmérésnek is, hogy ugye ülve, nyugodt helyzetben ideális megmérni. Tehát a testsúlyt is egy héten egyszer, tehát nem szükséges itt minden nap ráállni a mérlegre és azt jegyzetelni és nyomon követni, mert az nem lesz objektív és valós érték. Tehát egy héten egyszer álljunk a mérlegre, lehetőség szerint ugyanazon a napon, ugyanabban az idő. Ugyanabban a napszakban, tehát ha reggel mondjuk éjgyomorra állunk rá, az a legideálisabb, de akkor mindig akkor legyen, hiszen akkor is eltérést tapasztalunk, hogyha a nap első szakaszában állunk a mérlegre, vagy a nap második szakaszában. És akkor esetleg aggodalomra adhat okot, hogy hú, itt most milyen eltérések vannak. Ezek nem reális értékek, tehát itt a kettő értéket nem tudjuk összehasonlítani. Tehát mindig ugyanazon a nap, ugyanabban az időpontban, ugyanabban az öltözetben esetlegesen. És ugye nagyon fontos, hogy a BMI is, ez a testtömegindex ugye megmutatja nagyon egyszerűen a táplálkozási állapotunkat, viszont ettől sokkal komplexebb, amikor egy testösszetétel mérést végzünk. Mert nagyon gyakran például a leggyakrabban a túlsúly vagy elhízás száma, vagy BMI indexe kiszokott jönni mondjuk egy sportolónál, aki ugye sokkal nagyobb nem zsírszövet, hanem izomszövettel rendelkezik, és kijöhet akár a BMI-je, hogy egy extrém elhízott emberről van szó, miközben nem. Tehát a test összetétele teljesen más arányokat mutat, és teljesen más összetételbe. Tehát itt nagyon fontos inkább, hogy a súly az egy szám, azt lehet nézni, nyomon követni érdemes. Főleg ugye az életkor előre haladtával is ugye tapasztalhatjuk azt, hogy az anyagcserénk lassul, az anyagcseréje, tehát az alapanyagcserénk is változik, életkor előre haladtával más a napi energiaigénye az embereknek, ezáltal érdemes nyomon követni, de ha mi komplexen szeretnénk nézni magunkat, és úgy komplexen vizsgálni, akkor érdemes a testsúly mellett testösszetétel mérést is végezni.
1: És ugye már többször elhangzott itt az izomerő, az izmok és a fizikai aktivitás is fontos tényező ilyen szempontból is.
2: Abszolút, tehát ugye a mozgás és a táplálkozás az tényleg elválaszthatatlan, kéz a kézben jár. Itt a testzsír százalékunk csökkentésében az egyik pillér a diétoterápia, de a másik pillér az maga a mozgás, a fizikai aktivitás. És itt ugye ebbe edző, gyógytornász szakemberek tudják kiválasztani azt a legoptimális mozgásformát, ami az adott típusú illetőnek, és itt gondolok például egy elhízásnál, ugye nem mindegy, hogy alma vagy körte típusú az adott illető, a megfelelő mozgásterápia beállítása is a cél érdekében nem elhanyagolható.
1: Az életkor előre haladtával magának a testnek az összetétele dietetikai szemmel hogyan változik, vagy mi az, amit esetleg egyre komolyabban érdemes beépíteni a mindennapi rutinba?
2: Én azt tudnék, hogy az életkor előre haladtával, ahogy az előbb említettem, az anyagcserénk is csökken, ezáltal figyelni kell a napi beviteli energiára, tehát hogy nem ugyanannyi az energia igénye egy idősebb illetőnek, mint egy aktív fiatal életkorúnak. Nem ugyanannyi a fehérje szükséglete sem, mert ez a másik nagyon fontos tényező, hogy egyrészt a fehérjéknek a hasznosulása, a beépítése és ezáltal az izom rostoknak a növekedése az már leáll azért egy 25-30 éves életkorba, tehát addig kell csúcsra járatni, addig kell úgymond megfelelő fehérje összetételű étrendet normál egészséges egyéneknél biztosítani, hogy teljesen a maximális csúcs csonttömeget, meg az izomtömeget is minél magasabb százalékba, normál tartományba, magas százalékba érjük el, és onnantól kezdve nyilván nem a felépítő, hanem a leépítő folyamatok indulnak el a test egész, teljes egészébe, és ez, hogy ne hirtelen drasztikus csökkenést mutasson, és itt például a test összetételben is ne lássunk egy hirtelen alacsony, vagy egy nagyon alacsony izomszázalékot, hiszen azt növelni, felépíteni, az már ott sokkal-sokkal nehezebb, mint ugye a fiatal életkorban. Tehát ezért, hogy ez egy lassúbb csökkenés legyen, nagyon fontos, idősebb életkorunkban megfelelő fehérje összetételű és bevitelű étrendet tartani. Tehát ott összességében már egy kicsit csökkent energiasűrűség és magasabb fehérje tartalom szükséges.
1: Hogyha néhány konkrét ételről, vagy akár egy napnak, vagy egy-két napnak az étrendjéről egy minta étrendet javasolna nekünk, Nikolett?
2: Nagyon fontos az egészséges táplálkozás alappilléreit követni, aminek az egyik pillére az, hogy zöldség és gyümölcsbevitel az felnőtt normál általános állapotú egyénekre vonatkozva azért 500 és 800 gram per nap. Tehát ez azt jelenti, hogy négyszer minimum kellene zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztani, amiből egyszer nyersen. Tehát ha most kezdjük a napot, akkor például egy klasszikus szendvicssel, ha kezdjük a napunkat, akkor az összeállítás az hogyan és miként nézzen ki. Szendvicsnek az alapja az teljes kiörlésű, magas rosttartalmú gabonával kell, hogy álljon, tehát mondjuk egy teljes kiörlésű rostkenyérből készítünk egy szendvicset, amire sovány felvágottat, sajtot és zöldséget, akár egy jégsalátát beletesszünk, mellé még szezonálisan most akkor retket, kígyóborkát, hagymát fogyasszunk, és természetesen a folyadékról se feledkezzünk meg. Lehet nyugodtan felnőttek esetében zsírszegényebb tej, vagy tejterméknek az elfogyasztása, tehát mondjuk mellé kínálunk egy 2 deci tejet. 10 órai, ami a reggelit követő 3 óra elteltével ideális elfogyasztani. Oda például a megfelelő zsírsav bevitel érdekében sótlan egymarék olajos magnak a keveréke lehet. Tehát mondjuk sótlan mandula, sótlan kesudió, makadámdió, meg egy kis törökmogyoró egymaréknyi összességében. Ebédre akkor a 10 órait követő 3 órával érdemes az időpontot meghatározni. Nagyon fontos és azért kiemelt szerepe van a leveseknek, hiszen egyrészt az emésztést beindítja, tökéletesebb emésztésű lesz maga az ételsornak az elfogyasztása, meg hát ugye nagyon fontos, hogy a hidratációt is már a levessel is pótoljuk. Egy könnyű zöldséglevest, ha elfogyasztunk, akkor utána például a tányérunkon a hármasság elvét követve, ami azt jelenti, ha a tányért elfelezünk, felébe beletesszük a magas rosttartalmú köretet, legyen az mondjuk egy zöldséges bulgur, és a maradék fél tányérunkat ismét elfelezzük, ahova rakunk mondjuk az egyik negyedbe egy grill csirkét, vagy éppen egy grill sertéshúst, például egy barnamártással, a maradék egynegyed részbe pedig mellé, előtte, közben vagy utána az ebéd után elfogyasztunk megint csak egy kis maréknyi salátát, vagy éppen cukormentes gyümölcsöt befőttet akár, vagy éppen egy almát, vagy egy körtét az ebéd harmadik, úgymond desszert fogásaként. Uzsonnára az ebéd elfogyasztás követő 3 órával ideális, hogy gondoljunk uzsonna időre. Ekkor nyugodtan akár egy zsírszegény túró, egy kis korpás kekszel ideális például kis étkezésre. Tehát itt kis mennyiségekre kell gondolni, nem egy nagy étkezésre, hiszen kis étkezés a nevébe is benne van. Vacsorára, ami nagyon fontos, hogy lefekvés ideje előtt 3 órával kell az időpontot ideálisan beállítani, tehát itt nagyon fontos, hogy ki mikor fekszik le, tehát hogy ez a 6 óra után nem eszünk, ez egy már régen ismert tévhit, mert bizony, aki 9-kor fekszik le, neki bizony 6 előtt kell még vacsorázni, de aki csak 11 évfél, vagy úgy van a munkaköre, napi rendje, hogy később, akkor simán a 7-8 órási időpont is igazodhat a lefekvés idejéhez. Tehát vacsorára, ami fontos, hogy egy könnyed emészhetőség fehérje tartalmánál nézve azért egy komplett fehérje tartalmú ételsor legyen. Például mondjuk egy teljes kiörlésű tortillalapba, ha belerakunk zöld salátát, uborka karikát, paprika, paradicsom, csíkok vagy kocka vagy karika formájába beleszelünk, rárakunk egy szelet kis sonkát, esetleg reszelt sajtot rászórunk, ezt így összetekerjük, és egy kis serpenyőn ezt így szárazon kicsit megpirítjuk, megrillezzük, ez például egy kitűnő vacsora összeállítás lehet.
1: Most egy ilyen minta étrend után idézőjelbe egy ellenpélda, a nem megfelelő táplálkozás milyen idővel okozhat gondot, vagy olyan tüneteket, amelyet már megtapasztal az ember?
2: Hát ez megint nagyon-nagyon egyéni, egyrészt itt megint a genetika is befolyással van. Befolyással van az, hogy miből milyen mennyiséget fogyaszt az adott illető, tehát hogy mondjuk egy szénhidrátot fogyaszt nagy mennyiségben, vagy zsírt, vagy akár mind a kettőt, a mozgás mennyire van jelen, vagy nincs jelen, vagy milyen mértékben az adott illetőnek az életmódjába. Az életmód egyéb tényezőinél, tehát például az alvása milyen, milyen a stressz megküzdő képessége, milyen például a D-vitamin szintje, ez mind-mind befolyásolja, hogy na milyen idő után jönnek elő az elsődleges tünetek. De a leggyakoribb tünet az egyrészt már a közérzetbe érezhető, és az leggyakrabban ez a fáradtság, olmos fáradtság érzés, esetlegesen már a kialvatlanság, tehát hiába alszik az adott illető 7-9 órát, megaludta a normál, ideális időt, felnőttek esetéről beszélve, de ugyanúgy fáradtan és kialvatlanul ébred. Tehát már ez is egy ilyen figyelmeztető jel kell, hogy legyen. Az, hogy az egész nap például, vagy az étkezéseket követően van egy ilyen nehezítettségérzés, egy ilyen enervált érzés, egy ilyen olmosságérzés, fáradtságban megjelenve, koncentráció csökkenés, akár már szájszárasság, bőr problémák, bőrszárasság például, az már ugye a természetesen a hidratáltságra is tünetet jelez. Ez mind-mind az első megjelenő, úgymond ilyen általános közérzeti tünet, de már ekkor gondolhatunk, hogy ittam-e eleget, ettem-e elég zöldség, gyümölcsöt, van-e megfelelő rostbevitelem, mennyi az az egyszerű cukorbevitel, amit esetleg elfogyasztottam, milyen a zsírbevitelem, aminek természetesen nehéz az emészhetősége, tehát azzal, ha nagy mennyiségű zsírtartalmú ételsort teszünk, akkor az természetesen maga után vonzza, hogy egy ilyen megterhelt emésztőcsapustal kell számolni, tehát mondjuk egy zsíros csülök elfogyasztása után például az természetes, hogy egy ilyen nehézségérzésünk van. De ezekre mind-mind oda kell figyelni, mert ezeket a kellemetlen diszkomfort érzeteket ez mind-mind befolyásolja. Hogy előtte hogyan ettem, mit ettem, mennyit ettem, és mit és hogyan ittam.
1: Vagy éppen mit nem, és itt mostani beszélgetésünk záró gondolatának, ugye, hogy ha éhesek vagyunk, vagy szomjasak, akkor az akár a stressztűrő képességünket, vagy stresszel megküzdő képességünket is befolyásolja.
2: Abszolút, teljes mértékig, így van. Itt tényleg mindennel összefügg, és azt szoktam mondani, főleg, hogyha gyermekek körében edukálunk, hogy a szervezetünk egy annyira tökéletesen összerakott kémiai vegylabor, hogy itt, ha valami hiányzik, az rögtön megy az összes többi kis sejtecskének, sejtközeti térnek, szervnek, szernemszernek a jel, és végigfut az egész testünkön. Ha valamiből túlzott mennyiség van jelen, vagy valami olyan külső káros, kóros tényező van bent, ami bejutott, akkor az is egyből egy gyönyörű szép jelrendszeren megy végig a testünkön, és adja az információt le.
1: Én köszönöm szépen ezeket a hasznos gondolatokat Csütári Nikoletti miskolci kötődésű dietetikusnak. Köszönöm a beszélgetést.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Marad című magazin műsorát hallották. A műsor szerkesztője Kisnéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora csütörtökön délelőtt 11 órától. 11 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, így fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelnie a védelmi kiadásokat, miközben az összeg egy része használható civil célokra, útépítésre, egészségügyi kapacitás bővítésére is, ami jó a magyar gazdaságnak és a magyar embereknek is. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a legfontosabb feladat az volt, hogy tudják demonstrálni a NATO egységét, hiszen voltak repedések az utóbbi hónapokban, évben. A mostani egy nagyon jó hangulatú csúcs volt, mindenki teljesítette a vállalásait, a tagállamok növelik védelmi kiadásaikat, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét, hangsúlyozta Magyar Péter, aki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Orbán Anita külügyminiszter társaságában vett részt a kétnapos csúcs találkozón. Az alaptörvénymódosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét, ezt közölte a Sándor Palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. Sulyog Tamás szavait tolmácsolva a köztársasági elnök hivatala azt írta, Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából, az alaptörvény módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon, olvasható a közleményben. Sulyog Tamás hangsúlyozta, a köztársasági elnök alkotmányos szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból az alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. A vidéki településeken emelkedő árak mellett enyhén csökkent a fejlesztések száma az új építésű lakások piacán a második negyedévben. A projektek száma a negyedéves alapon 1,7%-kal, a fejlesztés alatt álló lakások száma pedig 4,3%-kal mérséklődött. A megyei jogú városok közül továbbra is Debrecenben a legnagyobb az aktivitás, az árak pedig Érden a legmagasabbak, több mint 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter árral, közölte saját adatai alapján az Otthoncentrum. Második negyedéves felmérésük szerint a 25 megyei jogú városban 293 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlik, amelyekben több mint 7300 lakás épül. Az adatokból kiderül, hogy a fejlesztések földrajzi eloszlása alapján továbbra is Debrecen az ország legaktívabb újépítésű piaca. A városban 57 projekt van folyamatban, míg a második és harmadik helyen álló Szeged és Nyíregyháza 45, illetve 27 projekttel rendelkezik. Az árszintet tekintve továbbra is Érd áll az élen, ahol az új lakások átlagos négyzetméter ára eléri az 1.520.000 forintot. A második helyre Szeged került 1.400.000 forintos átlagárral, míg Sopron és Székesfehérvár holt versenyben 1.390.000 forintos átlagos négyzetméter árral következnek a sorban, írja az Otthoncentrum. Ismét gyorsult a vendéglátóüzletek számának csökkenése, míg 2023 és 2024 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb. Addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 üzlet zárt be, ezt közölte a Magyar Vendéglátók Ipartestülete a vendéglátásról készített statisztikai helyzetjelentés alapján. Az összefoglaló szerint a hazai vendéglátóhelyek száma 41.900 volt a tavalyi év végén, az egy évvel korábbinál 1.700-zal, a 2019-esnél pedig 9.500-zal kevesebb. A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 1.400-zal, a munkahelyi vendéglátóhelyeké 278-al csökkent a 2024 végi helyzethez képest. Az üzletbezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és gyorsíttermeket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákat. Tavaly 10.000 lakosra 44 vendéglátóhely jutott, 9-szer kevesebb, mint 2019-ben. Népesség arányosan a legtöbb vendéglátó üzlet a Balaton körüli vármegyékben, Zala, Veszprém és Somogy vármegyében volt, a legkevesebb pedig Jász-Nagykun, Szolnok és Pest vármegyében, közölte a Magyar Vendéglátók Ipartestülete.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak, főként északkeleten alakulhat ki záporzivatar, az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 25 és 28 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Haladnak a Tiszafüredi Szivárványház fogyatékosok református otthonáról, a Szabó Magda Emlékházban nyílt kiállításról, de előtte a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2025-26-os tanévéről szólunk. A kollégiumi gyökerekre visszanézve ez már a 488. tanév volt a sorban az egyetem életében. 580 fiatal végezte el tanulmányait a DRH-n. A hallgatói létszámok emelkedése elsősorban a tanítóképzésen kihívás elé állította az intézményt, de ennek sikerült megfelelni. A magas színvonalú oktatást tovább tudják vinni a világi és a hitéleti szakokon is. A fontosabb eseményekről, eredményekből Barát Béla rektor számolt be Olá Ilona interjújában.
2: Véget ért egy újabb tanév a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, hogyha az iskola múltját és gyökereit nézzük, akkor ez már a nagyon-nagyon sokadik, évszázadokban lehet mérni. De hogyha azt néznénk, hogy milyen volt ez a 2025-2026-os esztendő, akkor mit lehetne kiemelni?
3: Igen, tehát a 488. tanévünk volt, hogy egészen konkrétan mondjam. Nagyon sok változás volt az elmúlt időszakban. Ugye alapvetően a tanítószakos hallgatói létszám emelkedett. Ez rendszerűen történt az idei évben is, emelkedett a tanítószakos hallgatóknak a létszáma, az emelkedés mértéke állította kihívás elé az egyetemet, hiszen mind a nappali, mind a levelező képzésben volt emelkedés, de elsősorban a levelező képzésben ez nyilván az oktatókat, egyáltalán a képzés szervezést is meghatározta. Tehát ez volt az egyik olyan dolog, ami meghatározta a tanévet, másrészt pedig nagyon sok olyan, akár évfordulós megemlékezésünk is volt. Ezek közül a Gályarab szabadításnak a 350. évfordulóját kell mindenképpen kiemelnem, amely az egyházkerületi szinten, illetve az egyetemi szinten is nagy hangsúlyt kapott. Olyan konferenciát, nemzetközi konferenciát szerveztünk, megemlékezéseket, amelyek itt említésre méltóak, illetve talán még kiemelném a Debreceni Egyetemi Integráció 25 éve kapcsán rendezett jubileumi ünnepséget. Hát talán ezeket a momentumokat tudnám elsősorban kiemelni.
2: A jubilomok, a jeles évfordulók mindig helyet kapnak a naptárjában a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek. A 350 éves Gályarab szabadítási évfordulóról itt a mi rádiumban is több alkalommal volt, hiszen ez olyasmi, amivel foglalkozni kell, és hát hol foglalkozzanak vele, hanem a Hittudomány Egyetemén. A létszámokra még visszakérdeznék, mert mondta, hogy ez egy plusz kihívás volt. Akkor egy kicsit vázoljuk már fel, hogy ebben a tanévben hány hallgatója volt az egyetemnek, és mi volt elsősorban a feladat, vagy a kihívás ezzel kapcsolatban? A megfelelő tanerőt hozzábiztosítani, az infrastruktúrát, vagy az órarendet úgy kialakítani, mi volt ebben, ami plusz nehézséget okozott?
3: Tehát alapvetően a hallgatói létszámunk 580 fő volt összesen. Ezen belül a tanítószakon volt 283 fő, itt mutatkozott jelentős emelkedés az elmúlt években, illetve a mögöttünk lévő tanévben is. A hitéleti képzéseken 149 hallgatónk volt, és ahol egyébként csökkenés mutatkozott a felnőtt képzési központ képzésein. Közismert, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vontak össze képzéseket, és ehhez képest a tanár továbbképzés, tanító továbbképzésnek a
2: palettája szűkült tulajdonképpen.
3: Így van, visszaszorultak, tehát ez ott mutatkozott egy hallgatói létszám csökkenés. Egyébként meg kicsit ezt is korrigálom, hiszen együttműködésben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel folyt nálunk tanítóknak a továbbképzése nagy számban, de ők nem a mi beiratkozott hallgatóink voltak. Tehát valójában az a hallgatói létszám sem esett ki, bizonyos értelemben növekedett.
2: Fizikailag ott voltak, csak máshol vannak logisztikailag besorolva.
3: Szóval valójában ez is egy olyan momentum volt az elmúlt évben, a tanévben, amit nekünk meg kellett oldani, és egyébként ezt is sikeresen megoldottuk. Szóval ezek voltak a hallgatói létszámadataink, és egyébként a doktori iskolánkban is 25 fő tanult még pluszban, tehát a létszámadatainkra ennyit tudok mondani. A kiadott diplomák száma, hogy összegezzek is, 148. És akkor ezen belül tudom mondani, hogy hitéleti képzésben 28 fő, tanítószakon 38 fő, tehát ők még akkor iratkoztak be, amikor az előtt iratkoztak be, hogy az hallgatói létszámnövekedés megindult, illetve a felnőtt képzés szakirányú továbbképzésén 82 fő fog diplomát kapni.
2: És arra kérdeztem rá, hogy mi volt, ami nehézség volt, infrastruktúra, tanárok, tehát egy kicsit még arról beszélni.
3: Tehát említettem a pedagógus képzésnek az elemeit, ezt az újabb elemét, ami az elmúlt tanévben volt jellemző, ott meg kellett valóban a infrastruktúrális kihívásokat is oldani, hogy koncentráltan kellett tudnunk befogadni nagy létszámú hallgatói csoportokat. Sikerült, megoldottuk, ez mindenképpen egy ilyen kihívás volt, illetve, hogy mivel a levelező képzést érintette a tanítószakon a növekedés, ezért a péntek szombati napokra.
2: Ott még koncentráltabban kellett akkor ezt szervezgetni ügyesen.
3: Így van, ezek jelentettek mindenképpen olyan kihívást, amelyet idén is, nyilván az elmúlt tanévben is, és a következő tanévben is hát kezelnie kell az egyetemnek.
2: Ami ilyenkor még felmerül, hogy van-e elég munkatárs, akivel a tanítást, oktatást, nevelést tudják végezni, hiszen ha nő a hallgatói létszám, akkor nem csak azzal kell zsonglőködni, hogy hol férnek el ezek a fiatalok, van-e elég tanterem, hogy tudják beosztani azokat a termeket arra, mondjuk például a különösen terhelt levelezősök számára fontos péntek-szombati napokra, az is fontos, hogy van elég olyan oktatója az egyetemnek, aki méltón tudja átadni a tudást.
3: Hát az a helyzet, hogy amikor alacsony volt a hallgatói létszám, nagyon odafigyelt rá az egyetem, és én magam intézményvezetőként is, hogy megtartsuk az oktatóinkat. Tehát ez igenis mind szakmai szempontból, szakmaiság szempontjából, mint pedig a jelen helyzetben egy nagy segítség volt, hogy van egy stabil oktatói csapatunk. A másik pedig, hogy tudtunk óradókat bevonni. Szóval ez a két momentum adta meg a lehetőségét annak, hogy lehessen ezt a helyzetet kezelni.
2: Létszámokról itt tudunk beszélni?
3: Oktatói létszámokról? Hát egyébként az egyetemnek a oktatói létszáma egy 40-50 fő között van. Nyilván itt vannak változások, és mindig vannak olyan helyzetek, amit meg kell oldani. Nyugdíj miatt vannak kilépő kollégák, és egyáltalán vannak fejlesztendő területeink. Viszont az óradók létszámát tudtuk komolyabban növelni. Amire koncentráltunk, hogy a gyakorló iskolánk egyébként nagyon jól felkészült pedagógusai közül tudtunk például többeket bevonni. A pedagógus továbbképzésnél ez egy nagyon komoly lehetőség volt a számunkra.
2: Ez egy adó egyébként a DRHS számára, hogy egy intézmény hálózattal dolgozik együtt, saját gimnáziuma, saját általános iskolája van, tehát ez mindenképpen jó alap.
3: Igen, tehát tényleg egy olyan intézményhálózat része vagyunk, ahol nagyon kiváló szakembergárdával dolgozhatunk együtt. A pedagógus képzésnek eleve az egyik kulcskérdése a gyakorlat. Ugyanígy mondhatom a lelkészképzés, vallástanárképzés esetén is, és a gyakorlati helyek száma, minőség, a gyakorlatvezető oktatók száma, minősége egy nagyon fontos kritérium az egyetem színvonalas működése szempontjából, és a mi esetünkben ez adott, és igyekeztünk is fejleszteni ezeket a pontokat, amennyire lehetett.

0: A 90. évfordulójáról szólunk. Jelenleg több mint 150 főről gondoskodnak a mindennapokban, egy családias, otthonos légkörben, 110-nél is több dolgozóval. A támogatott lakhatás kiépítésén dolgoznak, hogy a náluk gondozott személyek tovább élhessenek abban a közegben, amit megszoktak. 90 éves a tisztafüredi Szivárványház fogyatékosok református otthona, és ennek apropóján nem olyan régen tartottak egy ünnepséget. Kezdjük is a kezdetekkor. Mikor és milyen céllal indult el az intézmény?
1: Áldás békesség, Lavács Ildikó vagyok, a tiszafüredi Szivárványház fogyatékosok református otthonának intézmény vezetője. Az intézmény létrejöttét Dankó Sándor tiszafüredi lelkipásztor nevéhez kötjük, aki felismerte a fogyatékos emberek ellátásának a szükségességét itt helyben, és kezdeményezésének köszönhetően dr. Kis Ferenc, a Szeretett Szövetség megalapítója, intézményi keretek között indította el 1936-ban magát az intézményt. Ekkor indult el az emberhez méltó gondoskodás Tiszafüreden. Akkor még 50 fő ellátását kezdték meg. A Szeretett Szövetség egyébként a református gyülekezetek adományaiból működtette az intézményeit. A gyülekezetekkel való kapcsolat azóta is meghatározó részét képezi az intézménynek. Egyébként a intézmény Tiszafüred városának a szívében, egy csendes, nyugodt környezetben, több mint 2,5 hektáros területen helyezkedik el. Több épületben biztosítjuk a szolgáltatásainkat, és az itt dolgozók közül sokan generációk óta kötődnek az intézményhez. Ez jól tükrözi a Szivárványház közösségének elkötelezettségét és összetartozását.
0: A kezdetekkor, ahogy említette, intézményvezető asszony 50 főről gondoskodtak. Mit lehet mondani, hogy azóta hova fejlődött az intézmény?
1: 165 fogyatékossággal élő embert látunk el jelenleg.
0: Milyen nehézségekkel kell megküzdeniük egyébként a hétköznapokban? Vannak-e ilyenek, vagy volt-e az intézmény történetében bármilyen nehézség, ami esetleg akadályt gördített önök elé?
1: Hát az 1936 évtől indulunk, akkor a második világháború és annak a nehézségei bizony nyomot hagytak. Ezt levélben, gyülekezetektől kapott levélben, kérőlevelekben, kérelmező levelekben, ezt még most mi őrizzük ennek az emlékét. De hogy igazából azt látjuk, hogy az összefogás, a gyülekezetek háttértámogatása, az mindig adott annyi pluszt, hogy bármilyen időben is az intézmény túlélte, és az itt élő emberek biztonságban voltak. És ugye a mostani időket nézve pedig ugyanazokat a nehézségeket éljük meg, mint mindenki más a hétköznapokban. Amit mondjuk a Covid-járvány okozott, a korlátozások, a bezártság, tehát ennek a következménye a sokkal nagyobb odafigyelés, ez szakmai kihívás is volt, meg egy nagy türelem. Az a türelem időszaka volt. Biztonságban voltunk, igazából nagyobb bajunk nem esett, de eléggé felkészültek vagyunk az ilyen fertőzéses állapotok megelőzésére. Vagy most itt van a gazdaságot érintő válságok, az infláció, az energiaválság. Ezek hozzák most azokat a problémákat, hogy mindenre előre kell figyelni, előre kell gondolkodni, előre tervezni. Biztosítanunk kell, hogy akárhova emelkedik mondjuk a gumikesztyű ára, mi azt folyamatosan tudjuk biztosítani. Vagy az élelmiszer árak ugye nagyon ingadozóak, nekünk viszont egy folyamatos élelmezést kell biztosítanunk. Inkább ezek okoznak kihívást, de még semmi olyan nem történt, amit ne tudtunk volna megugrani.
0: Hogyan zajlanak a hétköznapok egyébként az intézményben? Ugye 160 főről gondoskodnak, gondolom azért ez magában takarja a fejlesztéseket is.
1: Mindennapi életünk igazából két szempontból mutathatom be. Az egyik a munkaszervezés oldala. 114 munkatársunk van jelenleg. Nekik a mindennapi munkájuknak a megszervezése, ki mikor jön be műszakba, ki mit csinál, ki hol, melyik területen van és mit végez. A másik pedig az ellátotti oldal, hogy az itt élő embereknek egy folyamatos, biztonságos, élhető életet tudjunk a mindennapokban biztosítani. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy reggel a kollégák bejönnek, átbeszélik a történteket, a fontos tudnivalókat, hogy kivel mi történt, és utána indul a 12 órás műszak. 12 órában Azért nagyon jó dolgozni, mert hogy aki itt él, annak az egész napját végig lehet követni. Egy ember visz végig egy csoportot.

0: És nagyon fontos, hogy tudja, hogy ki hogyan ébred, milyen hangulatban van, lássa, hogy hogy telik a napja, mert így tud megfelelő segítséget nyújtani. Reggeli körüli teendők, aztán a délelőtti elfoglaltság megszervezése, itt a terápiás munkacsoport feladata és felelőssége, hogy minden itt élő ember meg legyen mozgatva, fejlesztve legyen, terápiában vegyen részt. Aztán jönnek az ebéd körüli teendők, délutáni elfoglaltságok, és a nap lezárása. Vacsora, fürdés, ez pont ugyanúgy, mint ahogy mindannyian otthon is végezzük. Itt ér véget a nappalos munkatársunk műszakja, és jön az éjszakás, aki ugyanúgy felméri a csoportot, a helyszínt, kivel mi történt, és így tudja végigvinni az éjszakát, hogy minden egyes itt élő embert ismer, és tudja, hogy ha baj van, akkor mi lehet a baj. De ez ugye a 24 órás felügyeletet is biztosítja.
1: Amikor az indulásról beszéltünk, akkor 50 fő említett, és most pedig szinte több mint háromszorosa azoknak, akikről gondoskodnak. Van-e még szükség fejlesztésre, bővülésre?
0: Az elmúlt években az intézményben jelentős szakmai és infrastruktúrális fejlődés indult el. Több épületünk felújításra került, korszerűsítésre került, és a lakók életkörülményeinek a javítását is folyamatosan szem előtt tartjuk. Ez ugye a 90 évet, ha nézzük, akkor hát megvan még az az épületünk, amit 90 évvel ezelőtt elindult maga az intézmény. De nagyon sok épületünk épült azóta, és ezeket folyamatosan karban kell tartani. De hogy nem csak abban gondolkodunk, hogy itt ez az intézmény ennyi fővel megmaradjon, hanem próbálunk férőhelykiváltási koncepcióval támogatott lakhatásokat létrehozni. Van egy férőhelykiváltási koncepciónk, amiben határozottan elfogadtuk és leírtuk, hogy a következő 10 évben 115 támogatott lakhatási férőhelyet szeretnénk létrehozni. 11 családi ház megvásárlását jelenti. És ennek a 112-115 főnek a nappali ellátását is biztosítanunk kell. Tehát biztos, hogy fejlődni fogunk, biztos, hogy fogunk létrehozni alapszolgáltatásokat, és jelenleg támogató szolgáltatásunk van még, de a nappali ellátást azt hozzá kell tennünk a támogatott lakhatásnak a folyamatához. És ez egy hatalmas kezdeményezés, egy hatalmas beruházás. Ez szakmailag mindenképp egy határátlépés, mert hogy mi a benti intézményt szoktuk meg, a 165 főnek az ellátását. A támogatott lakhatás viszont egy egészen más szemléletmódot, egy egészen más életminőség, életformát követel, és ezt a határt most nekünk meg kell ugranunk szakmailag, lakcím szerint és minden szempontból. Már egy 8-10 évvel ezelőtt elkezdtük a felkészülést erre. Tréning lakásaink vannak, ahol a fiúk és a lányok tudnak gyakorolni az önálló életre. A kollégák szakmai továbbképzéseken vettek részt, konferenciákon, hogy értsék, tudják, hogy mit jelent a támogatott lakhatás, hogyan valósíthatjuk meg, hogyan kell jól csinálni, és ebben most így belevágtunk. Két ingatlant vásárolt meg a fenntartó erre a célra itt Tiszafüreden, és itt fog most elindulni idén a támogatott lakhatás 14 fővel összességében. Ez egy hatalmas beruházás, felújítással jár, berendezés, bútorok, de nagyon szép és szakmailag nagyon jó ezt lekövetni, hogy mi az, amire szükségünk van, mi az, amit megvalósíthatunk, hogy magunkénak formálhatjuk ki azt az életteret, ahol tovább fognak élni azok az emberek, akik most itt vannak. Van egy patrónus programunk, amit kifejezetten azért találtunk, kihoztuk létre, hogy a kapcsolatokat erősítsük. Ez arról szól, hogy református gyülekezeti tagokat megismertetünk a bent élő emberekkel, találkoznak, szimpatikusak egymásnak, beszélgetnek, és kialakul egy személyes kapcsolat, ami utána folytatódik. Levelezésben, telefonhívásban, hogy vagy kérdésekben, közös alkalmakon, közös ünnepeket tartunk, és ezek a kapcsolatok, visszajelzések alapján nagyon is pótolják a családi kapcsolatok hiányát. Születésnapi köszöntések, konfirmációra eljönnek, vagy keresztszülővé válnak ezek a személyek, gyülekezeti tagok. Ezért is nagyon fontos, és tudom azt mondani, hogy nem csak az indulásnál, hanem most is a gyülekezetek támogatása, az, hogy mi együtt élünk a gyülekezetekkel, református gyülekezetekkel, ez minden szempontból létfontosságú.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debrecen Református Kollégium múzeumához tartozó Szabó Magda emlékházban látható időszaki kiállításról szólunk. A Radics család ütőfáiból nyílt tárlat még június közepén az emlékházban. A Holtig haza a Debrecen roppanós íze című tárlat szeptember 11-éig lesz látható. A tárlókban több mint 100 éves ütőfákkal is találkozhatnak az érdeklődők, megismerve a debreceni mézes kalácsosság múltját. A kiállítást Pallainé Szászfalvi Márta, etnográfus, főmúzeológus, a Déli Múzeum munkatársa nyitotta meg. Őt hallják először. Egy önálló kiállítással lepi meg az érdeklődőket a Szabó Magda Emlékház, mégpedig ugye a Radics mézes kalácsos család, hát elég ismert név itt Debrecenben. Az ő ütőfáik lesznek itt láthatóak egészen szeptember 11-ig. Na de, Debrecen és a mézes kalácsosság hogy függ össze, milyen múltja van?
1: Debrecenben a mézes kalácsosság igen nagy múltra tekint vissza, hiszen már 1713-tól kezdve működik a mézes kalácsos cég Debrecenben, akkor kapta meg a kiváltságlevelét III. Károlytól. Ez a mézes kalácsosság és Debrecen, hogy összefüggés ilyen nagy múltra tekint vissza, elsősorban a Debrecen határában termő jó minőségű gabonának köszönhető a kiváló minőségű lisztnek. Sok mézes kalácsos ezzel köti össze, hogy itt Debrecenben ilyen nagy múltú a mézes kalácsos mesterség. Itt Debrecenben napjainkig számtalan mézes kalácsos működött, a Czobor Károlynétól kezdve Kálmáncei, a Halsányi család, a Pázmándi család Hajdúböszörményben itt a Radicsék elődei, és azt hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy a Radics család az utolsó Magyarországon, amelyik az itt látható gyönyörű ütőfákkal készíti ezeket az úgynevezett ütőfás debreceni mézes kalácsokat.
0: Ugye maga az ütőfa is egy érdekes történet, és talán erről is érdemes beszélni, mert nyilván ma már nem kézzel készülnek, de régen. Laci bácsi elmondta, az inas dolga volt az ütőfát kifaragni.
1: Így van. Egészen az 1930-as, 40-es évekig maguk a mézes kalácsosok készítették az ütőfákat, valóban az inasra is rábízták, de az értékesebb ütőfákat maguk a mesterek készítették el. Általában ezt körte vagy diófából készítették, és az ütőfák egyértelműen a kor társadalmát, emlékezetét is reprezentálják. Elég csak a címerre gondolni, a Kossuth címerre, vagy Debrecen jelképére, a nagy templom, ami minden debreceni tányéron megjelenik. Maga a debreceni tányér, mézes kalács, egy kerek forma, ez egyébként a legősibb forma, ez a kerek forma, ez a régészeti leletekben is már megtalálható, Aquincumban és Savariában is találtak ilyen emlékeket, tehát ebből is vélelmezzük, hogy már a céhes időszak előtt is Magyarországon nagyon régi múltra tekint vissza a mézes kalácsosság. Hiszen már az 1015-ös monostori alapító levélben is említik a mézes kalácsosokat egyébként. Tehát visszatérve az ütőfákra, a legősibb ez a kerek forma, és ezt ma debrecenének nevezik. Ez egyébként már a 19. század közepétől kezdve az egész országban debrecenének hívják ezt a tányérformát. Korábban máshol is készítették, de azóta csak így nevezik, hogy debreceni. Tehát nekünk nem csak debreceni párosunk van, hanem debreceni mézes tányérunk is, mert így hívják ezt a formát. Különösen értékes a szív alakú ütőfa, aminek szintén páratlan formái vannak, gyakran visszaköszönnek rajta reneszánsz motívumok, ez is egy régi formának tekinthető. Ezt nagyon hamar fölváltotta a szív, az ejzolt, a szép, színes, piros, tükrös és birétes felsecskékkel ellátott mézes kalács, de itt a vitrinek mögött is látunk megbújni szép szív alakú ütőfákat. Gyakori a huszárforma, ami szintén visszaköszön a huszár viseletben, hogy épp melyik korszakban készült, a baba, a pólyába öltöztetett kis apróság, illetve hát a hölgyek és az asszonyok és a virágmotívum is gyakori az ütőfákon.
0: És arról nem is nagyon szoktunk beszélni, mert talán még a tükrösszív történetét tudjuk, de hogy azért ezek mind üzenettel bírtak, hogyha valakinek egy ilyen jellegű mézes kalácsot adtak.
1: Így van, ezt olyannyira, hogy akár jegyajándéknak is tekintették, hiszen a mézes kalácsosok értékesítésének legfontosabb helye régen a vásár volt. Csaplovics János mondta, hogy rossz vásár az, ahol nincsen mézes kalács, és ez a mai napig is így van, tehát nincsen vásár se a Hortobágyon, se a Debrecenben mézes kalács nélkül. Ez persze később aztán fölvált váltották az üzletek, de ott is változó volt, hogy ki mit szeretett megvenni. Kerékgyártó Sándor, a híres debreceni mézes kalácsos írta, hogy a por nép inkább a magyarót veszi, míg a magasabb paraszt urak a szívet veszik és a tányért. De a szív az valóban egy szerelmi ajándék volt. Nem véletlen, hogy a versikék is főként egyébként szerelmi vallomásokat adnak, akár Csokonai tollából, vagy népköltemények, de anyáknapi idézetekkel is találkozunk ezeken a szíveken, tehát nem csak a jegyes párok adták egymásnak ezeket a szíveket, és a mézes kalács népszerűségét is mutatja, hogy még a filmiparban is megjelent a mézes kalács, hiszen a Mágnás Miskára gondolunk, ott is a nyitó jelenetben, a vásározásban, hát még megjelenik a mézes kalács szív, és hát ez végigmegy az egész filmen, operetten.
0: Nyilván az édesség utáni vágy, és annak valamilyen megjelenése hívhatta életre a mézes kalácsosságot, tehát hogy ez egy ilyen úton indulhatott, de egy jelképekké is vált, más forma is hasonló tulajdonsággal, jelképpel bírt mondjuk, mint a szív. Tehát, hogy ha azt adományozták, annak is volt valamilyen jelentősége?
1: Tudtam már, nem, évfordulókra készítettek mézes tányért, tehát a Déri Múzeumban is a Csokonai évfordulóra 1975-ből több ilyen tányér maradt fönn Csokonai arcképével, illetve hát azóta is a Radics család, bármilyen emlék év van, bármilyen évforduló, akkor ők ezt a tányérformát el tudják készítetni. Ma ütőfa faragóval ezt kifaragják, tehát ez egy külön munka is, és nagy igényű munka és igényesség, de leginkább igen emlékévfordulókra készítettek. Korábban jellemző volt, ez főleg Nyugat-Magyarországon, ahol mondjuk a főúri családok esetében megjelenik az ütőfákon az ő címerük esetleg, tehát vélelmezhetjük, hogy korábban maguknak is készítettek ilyen ütőfákat.
0: Milyen érdekes, hogy egyszerre édesség is, meg valamilyen szempontból tárgyi ajándék, mert gondolom, egy ilyet nem szívesen fogyasztottak el, hanem ha lehetett, megtartották, megőrizték.
1: Igen, hát maga az ütőfás, mézes kalács is, és hát persze az ejzolt is, az dísztárgy. Az ütőfás íze egyébként az finom, én megkóstoltam, tehát az kifejezetten fogyasztásra is alkalmas. Az ejzolt az nem, tehát ott nem is tesznek mézet a tésztába. Amit leginkább fogyasztásra szántak, az a barna vagy lédik tésztából készült mézes kalács, a puszedli, vagy régen a stangli, vagy zsidó kenyeret is készítettek, Kossuth kenyeret, tehát azok készültek elsősorban fogyasztásra. Ezek a mézes kalácsok igen inkább dísztárgyak voltak és emlékek.
0: Ugye nagyon is említett, hogy milyen érdekes, hogy ma már tényleg csak a Radics család az, aki viszi ezt a hagyományt, és mekkora múltja volt itt Debrecenben ennek a történetnek. A Déri Múzeum mit őriz meg ebből?
1: A Déri Múzeum egy hatalmas hagyatékot tudott megszerezni 1975-ben. Kerékgyártó Sándornak, szintén egy több generációs mézes kalácsos családnak a leszármazotta, akinek itt a Batthyány utcán volt legutoljára üzlete. Ő utód nélkül halt meg, és halála előtt a múzeumnak adományozta az egész üzletét, az egész műhelyének a berendezését. Ebből több alkalommal is nyílt már állandó kiállításunk, az ütőfáitól kezdve a Brech-pad, ami, ha jól tudom, Magyarországon, talán még Budapesten van meg, ez az eredeti Brech-pad, amivel régen a mézes kalácsot feldolgozták, illetve hát számtalan gyönyörű ütőfával rendelkezünk, többek között a Radics család elődeitől, a Harsányi családtól, a Pázmándi családtól, illetve a Bódog Gyula is egy híres mézes kalácsos volt, és tőle is nagyon sok szép ütőfánk van.
0: Az itt megtalálható ütőfák közül mit lehet tudni, melyik a legrégebbi, milyen történettel bírnak, esetleg megosztották-e ezt a Radics családból önnel?
1: Láttam, hogy itt Kerékgyártó Sándortól is van ütőfa, az is vélelmezem, hogy több mint 50-60 éves, illetve hogyha a családi hagyaték is kiállításra került, akkor a Harsányi és Pázmándi családok révén akár az 1800-as évek elejéről is ide kacsint a szívünkbe ez a mézes kalácsos ütőfa. Főleg ezek a virág, mi motívumok, ami kifejezetten régieknek számítanak, de a huszár, a baba és a debreceni nagy templom motívuma is igen korán megjelent már az ütőfákon, tehát itt a 200 éves mézes kalácsos múlt is már színpompázik a vitrinekben.
0: Radics Zoltán, mondhatom azt, hogy mézes kalácsos mesterrel beszélgetek?
2: Hát igazából a mestert én nem kicsit lehet erősnek érzem egyébként, de csak simán mézes kalácsos, szerintem. helyévaló.
0: Én nem érzem erősnek már csak azért, mert hogy most megtudtam a mézes kalácsos debreceni történelmünkből, hogy önök az egyetlenek már itt Debrecenben, akik viszik tovább ezt a hagyományt.
2: Ez így van egyébként, igen. Én már most 6. generáció vagyok. Viszik tovább feleségem, mert akinek igazából nagyon sokat köszönhetek, mert ha ő nem lenne, akkor szerintem most mi se lennénk, vagy én se lennék itt, úgyhogy igazából ez, hogy itt vagyunk, ez neki nagy érdem. És közösen úgy családi vállalkozásként visszük tovább, úgyhogy ez egy régi tradícióhoz nálunk már több mint 100 éve.
0: Édesapja nem olyan régen járt bent nálunk, a Pro-Urbe-díjjal kapcsolatban beszélgettünk, és ő végigvezetett minket ezen a szép életfán, amely ezt a mézes kalácsos mesterséget viszi tovább. Önöknek mit jelent az egyébként, hogy ilyen módon is megmutatkozhatnak az ütőfákon keresztül? Mert feltételezem én egyedüliként, illetve már egy teljesen megváltozott világban nehéz ezt a mesterséget életben tartani, és a fiatalok felé vonzóvá tenni.
2: Ez nagyon jól fogalmazott egyébként, mert ezt pontosan mi is ezt érezzük, és ezzel küzdünk, olyan főként a COVID óta. Nagyon nehéz amúgy a talpon lenni a mai világban, és igazából ezeket a régi, hagyományos, tradicionális dolgokat úgy továbbvinni, hogy ne haljanak ki, de mégis igazából látjuk azt, hogy ennek már nincs akkora keresete, mint mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt. Ezért kell nyilván nyitnunk mindig az újak felé, ebben is segít sokat feleségem, mert gyakorlatilag ahhoz, hogy túléljük ezt a világot, ez úgy gondolom, hogy kellenek az újdonságok, de mind a mellett arra pedig nagyon jó, tökéletes ez a rendezvény is többek között, hogy meg tudjuk mutatni a hagyományt, a múltunkból egy kis töredéket.
0: Hogyan próbálnak még ezen kívül újítani és eljutni akár a fiatalokhoz, vagy egyáltalán megújítani egy picit ezt a mesterséget, hogy olyan 21. századi legyen?
2: Hát formavilágban, ízvilágban nyilván úgy, hogy az alaprecepthez nem nyúlunk, tehát hogy az régi, több mint 100 éves recept. Formavilágban, ízvilágban, illetve nyilván értékesítő csatornákban, tehát mondjuk, hogy van már webshopunk is, akkor ott is, ahol a fiatalok már gyakorlatilag mindent webben keresztül rendelnek, ehhez mi is alkalmazkodtunk, illetve nyilván próbálunk még igazából kicsikét csomagolásba, vagy címkékbe, díszítésbe, most akár egy kis egyedi dolgokat, az is pont feleség ötlete volt, a smiley, ami úgymond egy picikét a fiatalokat próbáltuk ezzel megkörnyékezni. Tehát mondjuk ezekkel próbálkozunk így egy kicsikét közelebb csalni a fiatal nemzedéket ehhez az ősi mesterséghez.
0: Ebben segítségére van a kisfiúk? Már jól tudom, ő is szeret a műhelyben tevékenykedni.
2: Igen, nála ilyen hullámzásszerűen, tehát hangulatfüggő, mikor van benne a műhelyben. Ki szoktuk kérni egyébként az ő véleményét is egy-egy új ízzel kapcsolatban, és most is például voltak új ízek, és akkor megkérdeztük, hogy ne szerintem milyen, vagy akár a Smiley-t is például annó. Megkóstolta, és neki is nagyon ízlik, sőt, most valami nap is voltunk pár nappal ezelőtt rendezni, ott is pont Smiley-t kért, és azt szeretett volna enni. Nekünk az a hitvallásunk feleségemmel, hogy nem akarjuk ráöltetni, tehát igazából, ha majd ő úgy dönt, és mi még visszük tovább, és tudjuk továbbvinni, akkor viheti tovább ő is, ha nem, akkor igazából akkor járja vagy a saját útját.
0: De ön akkor ezen az úton marad?
2: Bízunk benne, igen, szeretnénk, aztán meglátjuk, mit az a jövő.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk. Haladtak a Tiszafüredi Szivárványház fogyatékosok református otthonáról, a Szabó Magda Emlékházban nyílt időszaki kiállításról és a Debreceni Református Hittudomány Egyetem 2025-26-os tanévéről. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Búzás Borit hallották.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallják, Lénárt Vanda vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, így fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelnie a védelmi kiadásokat, miközben az összeg egy része használható civil célokra, útépítésre, egészségügyi kapacitás bővítésére is, ami jó a magyar gazdaságnak és a magyar embereknek is. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a legfontosabb feladat az volt, hogy tudják demonstrálni a NATO egységét, hiszen voltak repedések az utóbbi hónapokban, évben. A mostani egy nagyon jó hangulatú csúcs volt, mindenki teljesítette a vállalásait, a tagállamok növelik védelmi kiadásaikat, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét, hangsúlyozta Magyar Péter, aki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Orbán Anita külügyminiszter társaságában vett részt a kétnapos csúcs találkozón. Egyhangulag szavaztak a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagjai a június 23-ai ülésen az alapkamat csökkentéséről. Egy döntéshozó ugyanakkor 50 bázispontos kamatcsökkentésre tett javaslatot, olvasható a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett jegyzőkönyvben. A tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A júniusi kamatdöntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot tárgyalt, az alapkamat 25 bázispontos 6%-ra történő mérséklését, amit 10 tanácstag támogatott. Az inflációs folyamatokkal kapcsolatban többen megjegyezték, hogy májusban az áremelkedés üteme a jegybanki tolerancia sáv alatt volt, és a harmadik legalacsonyabb az Európai Unióban. A tanács megállapította, az inflációs kilátások érdemben javultak, az év hátra lévő részében és jövőre az infláció várhatóan a jegybanki cél alatt alakul. A döntéshozók megerősítették elkötelezettségüket az inflációs cél fenntartható elérése mellett, és jelezték, hogy folyamatosan értékelik az inflációs kilátások, a globális fejlemények, valamint a hazai kockázati felár alakulását. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről, október végéig pedig benyújtják a 2027-es költségvetést és elkészítik a középtávú költségvetési tervet, ezt mondta a pénzügyminiszter egy budapesti háttérbeszélgetésen. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadás kora belső előrejelzés 6,8% deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az Európai Uniós megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül, fogalmaz a közlemény. Ez nem hiánycél, mondta a pénzügyminiszter. Barabás Gyula, a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára ismertette, a vártnál gyengébb gazdasági pálya 0,3%-ponttal rontja a hiányt, a gazdasági növekedés 2025-ben a tervezett 2,5 helyett 0,5% volt, 2026-ban pedig a 4,1%-os terv helyett 1,6-2%-os növekedés várható. Az alaptörvénymódosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét, ezt közölte a Sándor Palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. Sulyog Tamás szavait tolmácsolva a köztársasági elnök hivatala azt írta, Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából, az alaptörvény módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon, olvasható a közleményben. Súlyog Tamás hangsúlyozta, a köztársasági elnök alkotmányos szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból az alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. 10 éve szolgál a Körösladányi Református Egyházközségben Kovács Tibor lelkész és felesége. Az elmúlt időszakban folyamatosan fejlődött a gyülekezet, olyannyira, hogy iskolát is indítottak a kisbékési városban, felmenő rendszerben már a 4. osztály kezdheti meg itt az új tanévet. Megújult a gyülekezeti ház és a templom is. A közösség tagjai aktívan kiveszik részüket a gyülekezetépítési munkában, ennek is köszönhetőek az elért eredmények, ezt mondta rádiunknak a lelkipásztor Kovács Tibor.
2: Ha egy új lelkipásztor érkezik egy gyülekezetbe, bármit akarhat egy lelkipásztor, hogyha nincs hozzá gyülekezet. És most innen indulnék el. Nem kell nagy filozófia, meg nagy teológia sem a hétköznapi szolgálathoz. Éveken keresztül reggel 4-kor kezdődött a nap, és este 8-kor vagy 9-kor ért véget. Nyilván van 3 kisgyerekünk, most már azért a reggelek finomodnak, hogyha az este nem tudunk úgy elaludni, de egyszerűen nem lehetett kispórolni a melót. Ez volt az egyik hozzáadott érték, a másik pedig az a lelkiség, amit a gyülekezetnek a magja akkor is képviselt, amikor oda mentünk, mert nem velünk kezdődött az élet. Saját erőből, közösségi összefogásban, gyülekezet akaratából, Istentől elkérve, megimádkozva született meg az iskola, de mi akarhatnánk bármit, ha nem lenne szülő, aki odahozza a gyerekét. Felmenő rendszerben, most jön a 4. osztályunk, szóval ez a másik pólus nagyon kidomborodik a szolgálatunkban, hogy van olyan gyülekezeti tagunk, akire még akár az igehirdetés szolgáltat is rá lehet bízni, hogy mindenki megtalálja a helyét a szolgálatban, van, aki a pogácsát süt, de van olyan, aki elmegy a beteghez, és tud olyan lelki muníciót vinni magával, amire én is azt mondom, fizet keresztényként, lelkipásztorként, hogy ez tökéletes, és ez valóban az Istentől kapott és továbbadott ajándék. Azt hiszem, hogy ezek azok a fundamentumok, amikre épül a gyülekezetünk. Nyilván nagyon fontos, hogy rendezettek legyenek az épületeink, hogy legyen intézményes szolgálatunk, de az mindig csak eszköz maradjon a misszióra.
1: 2 énekkara is van a milotai gyülekezetnek. A nőszövetség tagjai újjáélesztettek egy hagyományt, így már női kara is van az egyházközségnek, így készülnek az októberi kórus találkozóra. Szalai Kont Andrást, a milotai, uszkai és magosligeti református egyházközségek lelkipásztorát hallják.
3: A nőszövetség bizonyos alkalmak köré gyűlik most még össze. Nekem az a tervem, majd elnök asszonya is beszélni akarok erről, hogy hónapról hónapra, vagy akár hétről hétre is az ősztől kezdve legyenek olyan alkalmak, amelyek szépen folyamatosságában zajlanak, vagy egyfajta rendszert jelentenek ilyen formán. Most is van benne, a nagy események köré gyűlik általában össze téli időszakban. Ugye nyilván a korai sötétedés miatt könnyebb megszervezni bizonyos alkalmakat, ugye faluhelyen a nyár az azt jelenti, hogy van elfoglaltság a kiskertben, földeken, ki tudja a magáét, de egy nagy öröm volt az, hogy nőszövetségi tagok újraélesztettek egy hagyományt tulajdonképpen, vagy egy énekkart mondhatjuk így, úgyhogy most a női énekkara is van a gyülekezetnek. Itt érdemilleti pálinkás tiszteletes úréket, akik sok évvel ezelőtt mentek már a gyülekezet közösségéből, ők rakták le ennek az alapjait, és most ez nekem nagy örömömre, ez újjá szerveződött, vagy újjá szerveződik a nőszövetségi kereteken belül, aztán majd meglátjuk, hogy ezt kinyitják a nőszövetségi tagok, vagy sem a teljes gyülekezet irányába és felé, és most már, ha jól emlékszek, igyekszek itt visszaidézni magamban, talán 2 ünnepünkön is szolgáltak már ének szolgálata, ami azt gondolom, hogy az istentiszteleti alkalmainkat még ünnepélyesebbé, még meghittebbé tette, és a gyülekezet részéről is az volt a visszacsatolás, hogy jó volt őket így együtt látni, együtt hallani, valóban lélekemelő volt az ő énekük. És itt fontos megemlíteni, hogy Paladiné Petruska Ágnes elnökasszony volt az talán, aki ezt egy picit erősítette. Én is közben jártam abban, hogy valaki elvállalja ennek a vezetését, és kis László Zoltánné az, aki az énekkart tulajdonképpen vezeti. Elnök asszonya egyetemben állítják össze az énekeket, azt a 3-4 éneket, ami megállja a helyét egy istentiszteleti ünnepi alkalmon is, és így készülnek majd a kórus találkozóra is a reménységünk szerint, majd ugye talán októberben lesz az egyházmegyei kórus találkozó, ahova már 2 csapattal fog reménységünk szerint érkezni az egyházközség, a milotai férfi népdalkör, ez az egyik, és az asszonyi énekkar, vagy a női énekkar pedig majd a második, úgyhogy 2 énekkarunk is van a gyülekezet közösségén belül.
0: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcskertész. Szent Péteresen.
1: Főr Eliza.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esetleg. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: Új év körül váratlanul megérkezett Galerius Cézár. Nem csinált belőle titkot, hogy tetre akarja bírni a császárt a keresztények ellen, akik az összeírás szerint körülbelül egy huszadát teszik a birodalom lakosságának. A Cézár, talán nem is alap nélkül, azt vitatta, hogy nem szabad a birodalomban ennyi ellenséget megtűrni, akik a többségről nyíltan azt hirdetik, hogy örök kárhozat vár rá a császárral együtt. A császár álláspontja az volt, megfelelően az ő mindenkor tapasztalt bölcsességének, hogy a lakosság huszadrésze olyan tekintélyes kisebbség, amelyet nem lehet hóhérkézre adni, hanem módot kell találni a békés megegyezésre. Abban nem volt semmi meglepő, hogy a Domina Augusta a császár pártjára állt. Mint tudod, ő már Antiókiában is húzott a keresztényekhez, és azt rebesgetik, hogy itt a keresztséget is felvette, de a vakpüspök nem tudta, hogy őt kereszteli meg. Pantaleon minden esetre azzal biztatta magát is, a császárnét is, hogy az ő istenük mindent jóra tud fordítani. Azonban más történt. Annak a napnak az éjszakáján, amelyen Galeriusnak be kellett látnia, hogy tökéletesen kudarcot vallott, kigyulladt a császár hálószobája. A császárt csak az mentette meg, hogy zivataros éjszaka volt. A hosszú őszt nagyon enyhe tél követte mifelénk, és mivel tudta, hogy a császárné fél a mennydörgéstől, átment hozzá, hogy vele legyen, míg a vihar elvonul. A kubikulárius, aki elszunnyadt az ajtóban, egy Gorgonius nevű kamarás a nagy füstre ébredt föl, de az udvarmester nélkül nem mert benyitni a hálószobába, mire pedig előkerült, akkorra már Valéria elnyomta a tüzet. Mint mondta, nyugtalan álma volt, fölébredt, az ablakra nézett, és meglátta a lángot az apja hálószobájában. Hogy a tűz hogy keletkezett, azt nem tudták megállapítani. Galerius azt mondta, biztosra veszi, hogy a keresztények akarták tűzhalállal elpusztítani urunkat, azonban Tágész mást olvasott ki az isteneknek bemutatott hála áldozati állatok beleiből. Villám sújtott a szent hálószobába, amivel azonban az istenek, akiknek akarata eltávolította onnan a császárt, nem büntetni, csak figyelmeztetni akartak. Hogy mire? Azt nem tudta megmondani a főpap, de úgy gondolta, valami leselkedő veszélyre. Galerius újra a keresztények bűnösségét hangoztatta a császár előtt, és emlékeztette rá urunkat, hogy ő ezt előre megmondta neki. És mivel, mint mondta, ő nem akar a nikomédiai palotában megégni, másnap el is utazott Valériával együtt.

boldogsággal viselte el a minden harmadnap újrakezdett kínzásokat 3 héten keresztül. Ekkor azonban az történt, hogy újra tűz támadt a szent hálószobába, pedig most a császár is bent aludt. Már lánggal égtek az ágy függönyei, amikor a császár titkára a te Quintiporod berohant. Derék, fiú, ez bionom, nem hiába a te nevelésed. Lélek jelenléte olyan szerencsétlenségtől mentette meg a római birodalmat, amire gondolni is borzalom. Ő maga megpörkölődött ugyan egy kicsit, de a császárt úgy kiragadta a lángok közül, mint Éneás ősünk Anhiszesz atyát. Elgondolhatod, mekkora volt a riadalom és fejvesztettség. Legnyugodtabb még a császár volt, aki először is a soros kubikuláriust kereste. A kubikulárius véletlenül megint keresztény kamarás volt, Doroteusz nevű, aki kínosztatás nélkül is bevallott, hogy csak ugyan hibát követett el. Olvasmányába volt merülve, amikor csoszogást hallott, fölnézett, és egy köpönyeges csuklyás alakot látott az ajtó felé sompolyogni. Tartásáról azt hiszi vallott, hogy katona volt. Rákiáltott. A katona megfordult, és azzal követte el a hibát, hogy nem az őrségért kiáltott, hanem maga futott utána. Azonban a folyosók útvesztőjében elvesztette szem elől. Úgy látszik, kelleténél tovább kereste, s mire visszatért, már megtörtént a szerencsétlenség. Ennél többet azonban nem vallott a kínpadon sem, ahol most már ketten szenvedtek Gorgoniusszal. Nem sokára melléjük került egy Minervianus nevű altiszt is, akit többen láttak azon az éjszakán a palotában. Nem is tagadta, hogy ott járt, de hogy mi céllal, azt nem vallotta ki. Megmondta azt is, hogy semmi kínzással nem vehetnek rajta erőt, mert ő keresztény, s csak istenének és püspökének tartozik számadással. Erre befogták a püspököt is, de belőle sem tudtak kivenni semmit, bár se kora, se tiszteletre méltósága nem mentette meg a tortúrától. Az én meggyőződésem szerint ez a szegény, világtalan ember, aki már semmit se látott a földi dolgokból, valóban nem tudott semmit a gonosz tettről. És mivel a kegyes férfi iránt őszinte tiszteletet éreztem, kötelességemnek tartottam véleményemet a császárnak is megmondani. A császár azonban nem indulatosan, de teljes határozottsággal azt válaszolta, rétor, ez nem érzés dolga, hanem államügy, amely egyedül a császárra tartozik. Itt nem keresztényekről van szó, hanem gonosztevőkről. Gondolhatod, hogy ezek után inkább a nyelvemet haraptam volna le, sem hogy tovább prókátorkodjam olyan ügyvédelmében, amelyet magam is a leggyűlöletesebbnek tartok, és olyan emberekért, akikhez végre semmi közöm sincs. A császár különben elég mérsékletet tanúsított. Lefejeztette ugyan mind a 4 gyanúba vette, de bűnükért nem tette felelőssé a többi keresztényeket. Már kezdtünk a dolog felett napirendre térni, amikor Galerius megérkezett Pannoniából, ahol éppen egy tó lecsapolását kezdette meg. A történtekről természetesen külön futár értesítette az uralkodókat, azzal az utasítással, hogy a maguk országaiban ők is nyomozzanak az összeesküvés szálai után. A Cézárnak úgy látszik szerencséje volt, mert gyors felvilágosítással tudott szolgálni a császárnak. Ő, mint mondta, már előbb hallott ezekről a dolgokról egy Ammonius nevű paptól, azonban nem akart áskálódónak látszani urunk előtt, akit nem tudott meggyőzni arról, hogy a keresztények ellenségei a birodalomnak. Most már azonban nyíltan mer beszélni, úgymond, és megnevezte Pantaleont az orvost, aki tudomása szerint mindenbe be volt avatva. Urunk, aki igen megkedvelt az orvost, mióta feleségét meggyógyította, meghökkent, és maga hallgatta ki Pantaleont, aki őszinte vallomásával tisztázta magát. Elmondta, hogy az antiókiai gyülekezetet csak ugyan fel akarta izgatni valami őrült vagy csaló, de a testvéreket nem tudta eltántorítani a császártól, akit ők mindnyájan Isten rendeléséből való kegyes uruknak ismernek. A császár hitelt adott az orvos szavainak, mégis Galerius tanácsára szükségesnek látta elrendelni a nikomédiai keresztény templom lerombolását a rossz szándékú emberek
megfél.

0: említésére. A Jovius-ok betörték a templom ajtaját, ami olajat, bort és kenyeret találtak a szegények táplálására, azt elharácsolták, és a szent könyveket elégették. Erre ugyan nem volt parancsuk, de tudott, Bionom, hogy a katonák hogy szoktak bánni a könyvekkel. A keresztények ezt fájlalták a legjobban, és mivel a templom lerombolása a termináliák ünnepén történt, arra magyarázták, hogy a császár ezzel határt akar szabni a kereszténység terjedésének. Tudott, Bionom, hogy a tömeg akármelyik istent vallja urának, elbolondítható és meggondolatlan. Reggelre három köztéren is ledöntötték urunk szobrát, egy negyedikbe pedig mocskos káromlást véstek, amelyben a császár anyját is megsértették. Másnap az egész város forrongott, véres bosszút követelt az istentelenek ellen. A császár azonban még a bűnösök vérét se kívánta. Ellenben ediktumot függesztett ki, amelyben megtiltotta, hogy a keresztények istenük tiszteletére összegyűlhessenek, és az egész birodalomban elrendelte templomaik bezárását. Azt hiszem, ezzel be is érte volna, ha tovább nem ingerlik. A magam szemével láttam, amint egy inkább buzgó, mint okos keresztény botjával szétvert a hirdetőtáblát, és azt kiáltotta, az ártatlan keresztényekkel jobban el tudtok bánni, mint a gótokkal és a szarmatákkal. Mindjárt tudtam, hogy ebből nagy baj lesz. Nem arra gondolok, hogy a botor embert, aki különben gazdag polgár volt, a sátorkészítő cég feje, másnap megégettette a császár, akit nem csak az állami tekintély érdeke, hanem a közhangulat is kényszerített erre. Egy ember élete nem számít akkor, amikor a világ rendjének megvédéséről van szó. Sokkal nagyobb veszedelemnek ítéltem, hogy másnap új ediktum jelent meg, amely a templomok lerombolását, a szentiratok elkobzását, s a pásztoroknak, a püspököknek és papoknak tömlözbe vetését parancsolta meg, hogy a vezető nélkül maradt nyájak elszéledjenek. Talán emlékszel rá, hogy Mánesz követőinek kiirtása is így kezdődött. Krisztus követői ugyan többen vannak, de ez csak azt jelenti, hogy sokkal több vér fog elfolyni. Kár pedig ezért a vallásért, amely a világi okossággal övezi magát körül, talán nagy jövőre lett volna hivatott. Érzi ezt urunk is, akit ezek az események levertek, töprengővé, szomorúvá tettek. Ezért határozta el, hogy elhagyja ezt a várost, melyet annyi szeretettel épített nagyjá, s egy időre Alexandriába teszi át székhelyét. Csak azt várjuk meg, míg a te Quintiporod felépül égési sebeiből, amelyek Panteleon szerint inkább fájdalmasak, mint veszélyesek. Urunk nagy szívére valló, hogy minden nap ő maga is megjelenik a fiú betegágyánál, akit különben az ápolónőknek egész csoportja vesz körül. Maga az ifjú nobilissima, Titanilla is sűrűn felkeres ifjú barátunkat, akire hogy nagy jövő vár, mint a császár életének megmentőjére, mindenki biztosra veszi. Gyertyáim majdnem megemésztették már magukat, s nincs időm utána nézni, írtam-e már, hogy magam is életmentésben járok itt. Házigazdámat, Neszter püspököt akarom megmenteni a tömlöctől, amely gyenge és beteges öregnek halálát jelenteni. Most még vonakodik az üldözés elől kitérni, de talán rá tudom venni, hogy mint rabszolgám kísérjen el Alexandriába. A császár udvarában senki se fog püspököt keresni. A dolog nem egészen veszélytelen rám nézve se, s te talán csodálkozni fogsz rajta, hogy miért veszek magamra ennyi kockázatot egy istentelenért, akivel annyi keserű vitám volt. Az egyik ok éppen az, hogy régi vitatkozó társamat nem akarom elveszíteni, mert te veled, öreg matematikus, nem lehet veszekedni. De nem csak a természetemnek engedek, hanem a lelkiismeretemnek is. Amint botorság volna azt állítani, hogy a fekete szemű emberek, én is az vagyok, mind rosszak, és a kék szeműek mind jók. Úgy nem lehet különbséget tenni az emberek közt a hitük színe szerint se. Jó volna lehetne, mert akkor könnyebb volna igazságot tenni, De maguk az istenek is igazságtalanok volnának, ha hitük szerint különböztetnék meg a halandókat. Jók, rosszak, össze vannak keveredve egymással. S én majdnem annyi derék fiút ismerek az istentelenek között, mint amennyi istentelent azok között, akik velem egy oltárnál áldoznak. És mivel ezt az istentelem Nester testvéremül szeretem, kötelességemnek érzem megmenteni. Addig is, míg megölelhetjük egymást, éj boldogul, Bionom. Második rész. Alexandria vagy a hit könyve. 16. Quintipor tenyerébe hajtott állal üldögélt abban a kis fülkében, amelyet Heptaglossus, az alexandriai könyvtár igazgatója bocsátott rendelkezésére Bionnak a nagy olvasóterem mellett, ahol tudós rabszolgák, ásítozó hada várakozott a látogatókra. A matematikus penészes tekercsei az asztal alatt hevertek. A magiszter azokat a pergameneket teregette maga elé, amelyeken a gadarai Meleagrosz gyűjtötte össze a régi görög költők szerelmi epigrammáit. Stefanosznak, vagyis koszorúnak nevezte művét, amelyből csak ugyan mezők és kertek illata áradt. A szívek rég elporlattak, amelyekből ezek a finom és kecses virágok hajtottak, de az élő szívek mindig úgy érezhették, hogy az ő vérük élteti ezeket a harmatívó nárciszokat, ezeket a mézcsorgató kökörcsineket, ezeket a mámort lehelő rózsákat. A mámor még idegen volt a magiszternek. Nemrégiben talán éppen ezért a gyerek éretlen mohóságával kapott volna azokon a verseken, amelyeken Érosz pajkos mosolyjal emeli fel a fátyolt, a tengerhabból született istennő édes titkairól. Most öntudatlan szeméremmel göngyölte vissza azokat a pergamentekercseket, amelyekre minimummal írta a sistergő szavakat a nyilván elragadtatott másoló. Ellenben sokáig nem tudta letenni kezéből a messzénai Alkaiosz daktiluszait. Gyűlölöm én Éroszt, ki nyilát nem vadra feszíti, csak szívem veri át vashegyű veszélyével. Gyönge madárka szívem rejtőzni se szállni se képes, nem méltó Isten fegyveréhez kics cél. Azzal már régen tisztában volt, hogy szereti a nobilissimát, de valahogy másképp, mint az aténi meg a korintoszi lányokat. Azokkal, ha együtt volt, kacagott, futkározott, s fiúk szokása szerint bánt velük. De sohasem jutottak eszébe, ha nem látta őket. Legfeljebb az álmát zavarták meg, és akkor Bionnal nevetett rajtuk. A nobilissima mindenről eszébe jutott. A holdra nézett, kinyújtott karjait, és vérehagyott arcát látta maga előtt. Napsütésben az ő aranyfényét érezte. Az antiókiai tüzet ugyan rég kiheverte, de a hosszú fekvésbe belesápadt, ami annál feltűnőbb volt, mert homlokán rózsaszínben feszült az új bőr. A császár mindennapos sétákat parancsolt rá, s ő keresztül kasul bolyongta az óriás várost. Ha a gyárnegyed sikátoraiban pocsolyákat vagy szemétkupacokat kellett kerülgetnie, az jutott eszébe, milyen óvatosan és kecsesen tipegne itt ő apró saruiban. Igen, a magiszter sokat gondolt, mosolyogva a Cézár lányára. De ha együtt volt vele, nehezen indult meg a szava, és mindig idő kellett neki, míg össze tudta szedni magát. Nem félénkség volt ez, mint kezdetben, valami más elfogódottság, amelytől nem csak hogy szabadulni nem tudott, hanem annál elhatalmasodottabbnak érezte, mentől többször volt együtt a lányjal. A nobilissima, aki már az első találkozásukkor pajtásságot fogadott neki, amivel akkor meg is riasztotta egy kicsit, megtartotta, amit ígért. Még a császárnénak is tudott hízelegni, hogy közeléből egy-egy mosolygást vethessen neki. Ebből nem is csinált titkot a fiú előtt. S Quintipor maga is észrevette. Mikor égési sebeivel ágyba fektették, órákig elfecsegett nála kedves szeleburdisággal az udvari emberekről, a princepsekről, A katonai táborokban töltött gyermekkoráról, Romula nagyanyjáról és az öreg Trulláról. Mindig jó lelkűen és mindig csúfolódva egy kicsit, és néha egészen közel hajolva az arcához, ha párnát igazított a feje alatt. Nem, Quintipor igazán nem félt már a vad nobilissimától, csak mindig úgy érezte, hogy sírhatnék javan valamiért, és legfeljebb akkor szorult el a szíve, ha úgy érezte, hogy nem sikerül lenyelni könnyeit. Nem szeretett volna nevetségesé válni, de igazán nem mondhatta volna meg, mi leli, hiszen maga se tudta. Szerencsére a lány nem vett észre semmit. Csacsogott, nevetett, tréfázott, vele még többet is, és még kedvesebben, mint mással. Mert hiába mondta magát vad nobilissimának, Quintipor arra már rájött, hogy szeretetre méltóság volt a természete. És mert önmagáért volt szeretetre méltó, válogatás nélkül mindenki ez az volt. A princepszekhez, a rabszolgákhoz, s itt Alexandriában, az öreg Bionhoz és Lactantiushoz. Tűzbe tudna az ember érte ugrani, lelkesedett Lactantius, mikor a nobilissima egyszer azt mondta neki, hogyha fiú volna, mindig a lábánál ülne, úgy lesné szájáról a szót. Tűzbe, bólintott Bion helybehagyóan, mégpedig hűtözni. Noha Quintipor tudta, hogy Bion ezt csak tréfából mondja, mégis elismerést érzett benne, és örült neki, hogy a matematikus nem úgy beszél, mint Antiókiában. De ezzel egyszerre kedvetlenséget is érzett az öregek lelkesedésé miatt. Elképzelhetetlennek tartotta, hogy legyen valaki a világon, aki térdre ne boruljon a nobilissima előtt, s ha tudott volna olyat, azt éppen úgy meggyűlölte volna, mint azt, aki csak ugyan térdre borult. Maxentius Varanész, akikkel látta. Egy illíriai centúrió, aki lovagolni tanította, és meg akarta szöktetni már 13 éves korában. A lány maga beszélt ezt mosolyogva, de gyanúsan fénylő szemmel. Annyi mindent elmondott a nobilissima magáról, és az most mind benne kavargott a fiú szívében, ahogy a messzénai költő verse megakasztotta. Gyűlölöm én Éroszt. Nem, ő nem a nyilas gyermeket gyűlölt, akinek vashegyű veszélye nem csak beletalált, hanem bele is tört a szívébe. Fájt. Fájt, de ebben a korban a fájdalom édesebb a szívnek, mint az öröm. Quintipor az gyűlölte volna, aki a nyilat kihúzza a szívéből. Ezért kellett titkát elrejteni Bion előtt, Lactantius előtt, az egész világ előtt, és maga előtt a nobilissima előtt. Mindenki arról akarta volna meggyőzni, hogy köt képet ölel, mint Ixion, s ha nem akar annak tüzes kerekére jutni, ne a csillagok közt keresgéljen, hanem a kikötő soron. A nobilissima is azt mondta volna. Quintipor még gondolatban se jutott el soha odáig, hogy talán a nobilissima is szereti őt, és hogy azt meg is lehetne kérdezni tőle. Ixion nem azzal vétkezett, hogy beleszeretett az Olimposz királynőjébe, hanem azzal, hogy ezt nem titkolta el előle. Tovább nyitogatta a tekercseket, a számoszi Asklépiádesz került a kezébe. Oldogatom, bontom remegő kezeimmel az este, szép nevetésű babám tarka virágos övét. Jaj, nekem, Afrodité, ez volt beleszőve arannyal, csak te szeres, de ha látsz mással is élni, ne bánt. Csak te szeres. Összefacsarodott a szíve. Ki lehetett a számoszi Asklépiádé szép nevetésű babája? Annak is olyan szép szeme volt, amelyiken csak kifelé lehetett látni, de befelé nem. Az is nevetett mindenkire, hogy senkié se kelljen lenni. Számoszi Asklépiádé szívéből is úgy áradt az eregbe a keserűség, mint a mirhába mártott szivacsból, mikor ezeket a disztihonokat írta. Félretolta a tekercseket, és a nílusi nádból metszett tollal szíveket rajzolgatott az asztalon talált papíruszlapra. Sok-sok szívet rajzolt már, az egész asztalkát be lehetett volna velük teríteni, mikor észrevette, hogy a kalamusz nincs is bemártva. Úgy belemerült az írásba, hogy nem hallotta meg a sejem suhogást. Csak akkor rezzent össze, mikor a lány virágszagú keze hátulról befogta a szemét. Most talált ki, magiszter, melyik kárisz fogta be a szemed a három közül? Kigyulladt arca ugrott föl. Bocsáss meg, nobilissima. Nem bocsájtok meg, Quintipor. Miért nem felelted azt, hogy mind a három kárisz egyszerre? Mutasd a homlokod. Ó, most te jobban ki vagy festve, mint én. Fáj? Quintipor úgy érezte, meg kell halni a gyönyörűségtől, ahogy a karcsú ujjak végigfutottak a kegyetlenül feszülő bőrön. Odaadta volna érte az életét, ha a szája is megégett volna. Most nem fáj. Remélem is, mondta a lány, és egy pillanatra egész tenyerét ráfektette az égő homlokra. Mit dolgoztál? Rossz kedvű még a császár? Igaz, hogy valahol Szíriában katonai lázadás volt? Tudod, hogy egy hónapja itt vagyunk már, és azóta csak kétszer láttalak? Csak nem választottál magadnak új pajtást? Felej már, Quintipor! Már nem gránátvirág. Quintipor láza hirtelen elmúlt, rátalált a józan hangra. Melyik kérdésedre parancsolsz előbb feleletet a sok közül, nobilissima? A lány elnevette magát. Már megint szeleskedtem, ugye, bölcs magiszter? De tudod, olyan jó, hogy kibeszélgethetem magam egy kicsit. A császárné mellett szoborrá dermed az ember. Félős, hogy megint előveszi a régi betegsége. Csak jönne már az a Pantaleon. 3 napja külön hajót küldött érte a császár. Tudom, de mikor ér az ide vissza? Képzeld, addig nekem kell felolvasnom azokat a meséket. Micsoda meséket? Amiket ezelőtt veled olvastatott a császárné. Azok nem mesék, nobilissima, hanem szent könyvek. A keresztények szent könyvei, amiket mindenfelé el kellett égetni. Bár csak ezeket is elégették volna. De unom a szenteket, Quintipor. Egész beléjük betegszem már. Fölkuporodott az asztalra, és nem látszott se betegnek, se unatkozónak. Aranypor szikrázott a hajában, és aranycsillámok ragyogtak a szemében. Kanopuszban voltál-e már? Nem? Akkor minek jöttél te Alexandriába? Az egész életedet ezekkel a penészes vénemberekkel akarod tölteni? Ugyan. Azt hiszem, Kanopuszban még ők is táncra kerekednének. De én oda kiszöktetlek egyszer téged. Csónakázunk, táncolunk, becsípünk, jó? Ki jössz velem, Quintipor? A fiú összeszedte minden bátorságát. Odaállt a lány elé. Nobilissima, kérdezhetek valamit? Jaj, hogy ezt is megértem. Te kérdezni akarsz tőlem valamit? Mondjad, Quintipor. Megbántottalak valamivel? A lány elkomolyodott. Észrevette a könnyet a fiú szemében. Ujjai hegyével fölemelte az állát. Gránátvirág? Ugye, azért kérded? A fiú nem tudott szólni, csak bólintott. Nem felejtettem el, mondta halkan a lány. Mindig az vagy, ha egyedül vagyunk, de most nem vagyunk egyedül. Nem hallod? A nagy terem felé intett, a fiú már régebben hallott onnan valami kacarászást, de nem vetett rá ügyet. Megszöktem tőlük, súgta a lány, mert nagy beszédbe voltak merülve, de minden percben kereshetnek. Maxentius és Genézius, a mímus, kérdezte Quintipor megütődve. Genéziusnak, a színésznek az a híre volt, hogy az esztendő minden napjára más szenátornét osztott be magának, s a kimaradtak az év meghosszabbítását akarták kérni a konzuloktól. Különben 3 gyermekes családapa volt, s nagyon szerette feleségét, akit a szuburrából váltott ki. Az előkelő szeretőket csak azért vállalta, mert vele jártak hivatásával. Igen, a mímus, mondta a lány most már hangosabban. Láttad már játszani? Nem. Azt mondják, még ilyen színész nem volt a világon. nem játsza a szerepét, hanem éli. Egyszer Atreus szerepében igazán leszúrt egy szolgát a színpadon. Különben a jövő héten majd megláthatod. A császár mind elbocsátotta az állami színészeket, mondta Fintipor kételkedve. A lány nevetve fügét mutatott neki. Akkor nem jól ismered az államtitkokat. Maxentius kérésére tegnap visszavonta a rendeletet. Annyi gazdag kereszténynek a vagyonát kobozták el, hogy most már megint van, miből is tápolni a művészetet. Látod, magiszter, hogy nem vagyok én olyan tudatlan kislány, amilyennek látszom? Olvass hamar hangosan valamit, jönnek. Maxentius nyerítése csak ugyan közelebbről hallatszott. A lány leugrott az asztalról, Quintipor hirtelen fölkapta a papiruszlapot. Mire észrevette tévedését, már érteni lehetett a közeledők beszédét. Hamar, sürgette a lány, és Quintipor, bár inkább tüzes karikákat látott a szem előtt, mint betűket, olvasott. Homlokodat sisakos pallasz, és hébé a szádat, karcsú bokád csípőd, küplisz adák kebeled. Csak szemed a magadé, az a legszebb, s én arra haragszom, mert minden ringyrony férfi szemére nevet. Hogy hívják ezt a költőt? Kérdezte a lány, elsápadva a festék alatt is. Mire megismételhette volna a kérdést, Maxentius már átkapta a derekát. Itt az ebédidő, kérem az ízelítőt! A lány odatartotta az arcát, a princeps szájára akart lecsapni, de csak a fülébe bírt cuppantani. A nobilissima elvisította magát. A színész, sem tunikás, kesejű arcú férfi térden állva szavalni kezdett. Engedd meg, afroditészem istennő, hogy midőn tanújává tettél mars istennel való bájos enyelgésednek. A nobilissima nevetve közbevágott. Neves megérte, Genézius, de a szemem a magamé, Afrodité más adományba részesített. A többit majd a színpadon mondd el, s én indítom meg a tapsot. Aztán odafordult a magiszterhez. Mondtam már, hogy keríts egy könyvtárost, aki összetudja szedni a múlt heti új könyveket. Quintipor kisietett. Maxentius ocsmány nevetéssel nézett utána. A Dominus életmentője? A nobilissima hallatlanná tette a kérdést, és Genéziushoz fordult. Mind mulattatok olyan jól? Behallatszott a nevetéstek. Engedjétek, hogy én is részt vehessek benne. Ő istenségének kalandja volt egy kollégájával, nevetett a színész a princepsre. Szerencsés kaland, ő mindenütt győzelmet arad, és mindenünnen trófeummal tér meg. Lábaid elé rakom, istennő, kacagott Maxentius, és egy borzas macskafarkat húzott ki tógája alól. Kanopuszban járt, s az egyik kocsma előtt ráhágott egy macska farkára, amely a napon heverészett. A kocsmáros erre neki támadt. Ő kirántotta a kardját, lecsapta a macska farkát, aztán a kocsmárost hagyta volna helyben, de az akkor már jajgatva vergődött a földön, ráborulva a nyivákoló állatra. Egyszerre odarohant az egész utca, kövekkel, dorongokkal, csákányokkal, borotvált fejű papok ordítozva hazonáztak karjukkal az ég felé. Ha egy katonai őrjárat oda nem fut, a dühöngő tömeg ember élettel fizettette volna meg a macskafarkat. Csak aztán tudtam meg, hogy valóban hős tettet követtem el, vallotta meg Maxentius. Mert macska képében, mint utólag kiderült, itt maga Bubastis istennő szokott kandúr után kújtorogni. Barátom, pont az ölében Maxentius a nobilissimát. Ebben az országban ökör az az ember, aki nem bikának születik. A lány egyre csak az ajtót lest, és már kezdett haragudni arra, aki a könyvmásolást kitalálta. Alexandriában a törvény mindenkitől megkívánta, aki könyveket hozott a városba, hogy azt mutassa be a nagy könyvtárban, és engedje át lemásolásra, ha kívánja. Most nagy volt a forgalom, és soká tartott az újdonságok összeszedése. Végre jött a fiú a könyveket cipelő szolgával. Éppen akkor, mikor a lány elhelyezkedett a princeps ölében. Egy pillanatra megállt, aztán előre engedte a rabszolgát, ő pedig kitámolygott a könyvtárból, mint a taglóval fejbeütött állat.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigail.
4: A gogyós gyümölcskertész Szent Péter
3: esetén.
4: Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
3: Foszti fiú esetén.
6: Pacsirta.
4: Pilátus testament.
7: Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

zazgo lebu kutte. Ti solusto di cibaino kok. Oh, kik sabadon inkab elestetek.

0: 13 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről, október végéig pedig benyújtják a 2027-es költségvetést és elkészítik a középtávú költségvetési tervet, ezt mondta a pénzügyminiszter egy budapesti háttérbeszélgetésen. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadás kora belső előrejelzés 6,8% deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az Európai Uniós megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül, fogalmaz a közlemény. Ez nem hiánycél, mondta a pénzügyminiszter. Barabás Gyula, a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára ismertette, a vártnál gyengébb gazdasági pálya 0,3%-ponttal rontja a hiányt, a gazdasági növekedés 2025-ben a tervezett 2,5 helyett 0,5% volt, 2026-ban pedig a 4,1%-os terv helyett 1,6-2%-os növekedés várható. Egyhangulag szavaztak a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagjai a június 23-ai ülésen az alapkamat csökkentéséről. Egy döntéshozó ugyanakkor 50 bázispontos kamat csökkentésre tett javaslatot, olvasható a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett jegyzőkönyvben. A tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A júniusi kamatdöntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot tárgyalt, az alapkamat 25 bázispontos 6%-ra történő mérséklését, amit 10 tanácstag támogatott. Az inflációs folyamatokkal kapcsolatban többen megjegyezték, hogy májusban az áremelkedés üteme a jegybanki toleranciasáv alatt volt, és a harmadik legalacsonyabb az Európai Unióban. A tanács megállapította, az inflációs kilátások érdemben javultak, az év hátra lévő részében és jövőre az infláció várhatóan a jegybanki cél alatt alakul. A döntéshozók megerősítették elkötelezettségüket az inflációs cél fenntartható elérése mellett, és jelezték, hogy folyamatosan értékelik az inflációs kilátások, a globális fejlemények, valamint a hazai kockázati felár alakulását. Az Egyesült Államokba kiképzési gyakorlatra utazó magyar katonáknak rendeztek kibocsátó ünnepséget Pápán a Magyar Honvédség 47. bázis repülőtéren. Az Ohio Nemzeti Gárda nemzetközi kiképzési gyakorlatát július 13-a és 22-e között tartják Michigan államban amerikai, szerb és magyar részvétellel. A kibocsátó ünnepségen Mihóca Zoltán altábornagy, a Honvéd vezérkar főnökének területvédelmi helyettese a hadgyakorlat céljának azt nevezte, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandár harckészültségét. A magyar kontingens létszáma 91, 15-en hivatásos katonák, 76-an tartalékosok. Mihóca Zoltán hangsúlyozta, ez a gyakorlat azt is megmutatja, hogy a Magyar Honvédség ereje a különböző szolgálati formákban feladatot teljesítő katonák együttműködésében rejlik. Hivatásos, szerződéses és tartalékos katonák közösen készülnek, közösen vállalnak felelősséget és közösen képviselik Magyarországot a gyakorlaton, fűzte hozzá az altábornagy. Az Amerikai Egyesült Államok 1993-ban indította el állami partnerségi program néven biztonsági együttműködési programját, amelyhez a Magyar Honvédség az elsők között csatlakozott. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudnak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. A közleményben kifejtették, naponta csak nem 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere, a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak egy órát a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon lehet tájékozódni, írja az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak, főként északkeleten alakulhat ki záporzivatar, az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 25 és 28 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Csiki Varga Tamás, a stratégia és védelem konzultációs csoport elemzője. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon optimistán nyilatkozott a NATO főtitkára a kétnapos csúcs után. Él az ötös cikke, gazdasági együttműködések vannak, közös bank fog alapulni, de közben mindenki arra vár, hogy akar-e még valamit ma mondani Donald Trump, aki a csúcs előtt is több szövetségesének neki ment. Stabil a NATO?
2: Per pillanat stabil a NATO. A csúcs találkozónak az valóban egy komoly eredménye, hogy nem volt nagyobb botrány, hogy volt közös zárónyilatkozat, hogy Donald Trump végig egyrészt oda ment, másrészt pedig végig ülte a találkozónak minden elemét. És hát annak ellenére, hogy voltak kétoldalú problémák, amiket felemlegetett, a NATO egészét, bizonyos funkcióit kritizálta, miért nem álltak mögötte Irán kapcsán, miért nem biztosítottak ezt vagy azt az Egyesült Államok haderejének, de összességében a csúcs találkozó legfontosabb mondani valója és teljesítménye az volt, hogy Európa növeli a védelem terén vállalt felelősséget, teljesít, és ezt egyébként mindaz a számjáték, amit játszottak, minden bejelentés, amit védelmi parba termelésbe tettek, valóban azt mutatja, hogy Európa komolyan veszi a védelmi feladatokat, és ez egyébként az, amit Donald Trump is várt.
1: De annyira veszi komolyan, amennyire Donald Trump várja. Itt korábban voltak ilyen trükközések, hogy az olaszok még egy hidat is el akartak számolni, meg infrastruktúrát is, ezt részben lehet, de azért nem annyira.
2: Mivel ugye számjáték, ez a kreatív könyvelésnek azért ad egy komoly mozgásteret, és az, hogy Donald Trump mit akar, nyilván azonnal és mindent is szeretne, és hogyha azt teljesítik, akkor további igények vannak, de összességében itt a folyamat jelleg az, ami dominál, azért is, mert a pénz előteremtése is, és egyébként a mostani csúcs találkozó is egy folyamatnak egy része. 24-ben a washingtoni csúcs találkozó volt a politikai lépés, stratégiai dokumentum, az még Donald Trump előtt volt, új stratégiai koncepció, a NATO-n belül a védelmi kapacitásoknak a bővítése. 25-ben Hágában döntöttek ugye a pénznek az előteremtéséről, most pedig ennek a továbbvitele, amikor a pénzt azt képességekre, gyártásra fordítják egy nagyobb mértékben. Mindez vezet el oda, amit Donald Trump is vár, hogy az európaiak komolyabb szerepet tudjanak vállalni.
1: Mit fogunk gyártani Európában, és kinek a pénzéből fogjuk azt gyártani?
2: Döntően európai pénzből fognak gyártani, és európai, valamint amerikai gyárak is fognak gyártani, Európában és Amerikában is. Vannak olyan technológiai területek, amit Európa le tud fedni, és ott törekszenek arra, hogy az európai védelmi ipart fejlesszék, a kutatásfejlesztésbe több pénzt tegyenek bele, és a gyártás itt történjen. Ebben minőségi változást az elmúlt években az idéz elő, hogy egyre több a több nemzeti projekt, tehát nem csak egyes országokban próbálják a gyártást beindítani vagy pörgetni, hanem közös megrendeléseket találnak ki, egyfajta fegyverrendszer, amit majd többen fognak használni, és ezt közösen finanszírozzák meg, hogy így gazdaságosabb legyen. Ez azt is jelenti, hogy nagyon megrendelésekről van szó. És ezt ahol lehet európaiak oldják meg, ahol nem lehet, és például a rakétavédelem az tipikusan még mindig egy ilyen feladatkör, vagy egy ilyen technológia, ott az amerikaiakra kell támaszkodni továbbra is.
1: Azt, hogy európaiak, az azt jelenti, hogy franciák, svédek, meg németek hárman fogják csinálni? Nekik van komoly fegyvergyártásuk.
2: Ők is, hogyha EU-s körben gondolkodunk, ha egy kicsit tágabb, mondja, NATO tagállamok, akkor ebben a britek is benne vannak, de egyébként nagyon komoly fejlesztéseket láttunk az elmúlt években már a lengyeleknél, és van ugyan kisebb mértékben, de regionálisan jelentős védelmi par például a cseheknél is, tehát vannak olyan elemek, amiket szét lehet jobban teríteni. A lőszergyártás ugye az orosz-ukrán háború kapcsán 2022-től a tüzérségi és egyéb lőszerek szempontjából is egy hiányterület volt. Itt ugyan kellett 2 év ahhoz, hogy fölszívják magukat az európaiak, és ott is a politikai szándék után a pénz és a gyakorlati megvalósítás, a gyártósorok kibővítése, új gyárak építése megtörténjen, de most már ott tartunk, hogy felpörgették a gyártást, és tovább fogják pörgetni. Összemérhető most már nem csak az Egyesült Államokkal, hanem Oroszországról is az európai gyártási kapacitás.
1: Ha megvan a vas, hol nem lesz hozzá katona, aki szükség esetén ezt fogja tudni használni?
2: Ebben eltérő válaszok vannak Európa különböző részein. Akik távol laknak Oroszországtól, ott kevésbé lelkesek ettől, hogy legyünk katonák, növeljük a fegyveres erők létszámát, a szolgálati formákat bővítsük ki. Akik fenyegetve érzik magukat, mert például közelebb vannak Oroszországhoz, skandinávok, baltiak, lengyelek, még akár románok is, ott pedig nagyobb a nyitottság, és itt is nem 22 vagy 2026 volt a váltás időpontja, hanem gyakorlatilag egy ilyen évtizedes folyamatot látunk. Szép fokozatosan változik az embereknek a részben az értékrendje, részben a fenyegetés percepciója, a szocializációja, és először nem a, például a sorkatonai szolgálatról szóló vita volt, amivel bárki kezdte ezt a folyamatot, hanem a tartalékos rendszernek először a bővítése önkéntes formában, aztán ebből legyen területvédelmi, közben megjelentek a különböző honvédelmi alapismerethez kapcsolódó dolgok, nem véletlenül Magyarországon is ugye vannak ilyen jellegű tevékenységek, és aztán szép fokozatosan bővül ez a spektrum, ahogy egyre magasabb szintre ér a védelmi felkészülés, annál inkább jelennek meg azok a magas szintű kvalitások, aminek mondjuk egy területvédelmi tartalékos nem biztos, hogy megfelel, tehát már hivatásos katonának kell, hogy álljon valaki. És akkor ott megjelenik az, hogy mit tud a haderő ezért cserébe nyújtani fizetésben, technológiában, kalandértékben fogalmazzunk így, vagy bármi egyébben.
1: Meg biztonságban gondolom, katona nem háborús időben akar elmenni katonának, mert ott meg lehet halni.
2: Ugye a honvédelem az ilyen szempontból nem kívánság műsor. Tehát azokban az országban, ahol sajnos háború van, ott nem szokták megkérdezni, hogy ki szeretne, ki nem szeretne. Akár Ukrajna szempontjából is, meg bármilyen ország, ami területvédelembe, tehát az ország védelembe gondolkodik, két nagy elem van. Az egyik a hivatásos haderő. Ez egy viszonylag vékony réteg, ugye egy kisebb létszám, hiszen hivatásos haderőt nehezebb fenntartani, drágább fenntartani, kiképezni, speciális ismereteket igényel. Ők azok, akik a háborúnak az első időszakát, vagy ha ez a rövid háború, akkor az első néhány hetét meg tudják vívni. És amikor ők elesnek a harcban, megsebesülnek, rotálni kell őket, akkor jön a tömeghadsereg. Onnantól érdekes a tartalékosoknak, a kiképzetteknek a létszáma, tehát a védelmi képességeknek a mélysége. Ez az, amit egyébként például a finnek nagyon jól fenntartottak. Van egy olyan rövid időszakú sorkatonai alapkiképzés, amit megkapnak, és aztán évente, két évente vannak ilyen frissítő jellegű képzések, ami azt teszi lehetővé, hogy van alapismeret, katonai kiképzettség arra, hogy ha ezt a tömeghadsereget kéne mégis egy nagy háborúban igénybe venni, akkor olyanok lépnek be az ország védelme szempontjából, akik valóban képesek, kiképzettek.
1: Ha az ötös cikke él, mint ahogy a mostani csúcs találkozón azt mondják, hogy él, akkor egyáltalán el szabad jutni a tömeghadseregek bevetéséig? Nem jön meg addigra a segítség?
2: Felelős politikai katonai vezetés azért abban nem gondolkodhat, hogy mi nem csinálunk semmit, mert majd valaki jön és megvent minket. Azt szoktam mondani, hogy a remény nem stratégia. Tehát abban bízni, hogy nem lesz háború, abban bízni, hogy ez majd minket kikerül, és abban bízni, hogy majd akkor jön valaki és megvéd vagy megment minket, az egy nagyon kockázatos, sőt felelőtlen magatartás. Azt elmagyarázni, hogy ha és amennyiben a haderőre szükség van, és ennek az egyik a legintenzívebb formája ugye a háborús konfliktus, de egyébként a fegyveres erőknek békeidőben is van felhasználása, katasztrófavédelmi feladatok és egy csomó minden egyéb. Ugye ebben 20-30 éve van egy nagyon szélesen bővülő spektrum, hogy mi másra veszik igénybe a katonákat. Ezt lehet tudatosítani a társadalomban. Erre lehet képezni embereket, és hát részben az informáltságot, részben a részvételt kell kialakítani a társadalomban, hogy higgadtan, tájékozottan, és azt gondolom, hogy a honvédelemhez kapcsolódó funkciókhoz megfelelő higgadsággal viszonyuljanak a védelmi feladatokhoz. Ez kötelezettség, mindenkinek adott esetben kötelezettség. Nyilván terhet is jelent, de hát igen, ez egy olyan közjószág a biztonság és a védelem, mint hogy egyébként egy csomó mindent mi közjószágként előállítunk.
1: Az, ami most történt ezen a kétnapos NATO csúcson, az az oroszok szemüvegén nézve elég ahhoz, hogy azt mondják, hogy erősödni fognak, nem szórakozunk velük? Vagy ez még messze van?
2: Ebben bízik mindenki, és ugye az előző kérdésre még annyit érdemes hozzátenni, hogy pontosan ezért nem mondhatja ki senki, és nagyon örülök, hogy nem mondta ki senki, hogy a NATO nem működik, és a NATO belül bizalmatlanságban, bizonytalanságban az amerikai garanciák azok nem biztos, hogy élnek. Hivatalosan, ha ezt a NATO kommunikálná, ha ez lett volna a csúcs találkozónak a következtetése, akkor Oroszország politikai katonai vezetői megdörzsölik a tenyerüket, hogy na, végre elérték azt a stratégiai célt, hogy ez a

0: hogy ennyi idő alatt én mennyi mindent szeretnék, meg mennyi mindent kellene megtanítani, megmutatni, megismertetni velük, az egy olyan terhet ró az emberre, amit nem biztos, hogy el lehet hordozni, hanem valóban úgy tekinteni rá, hogy a magvetésnek a feladata az enyém is. Elmondani a legjobb tudásom szerint, hitelesnek lenni, amennyire csak adott pillanatban én saját élethelyzetemtől is függően képes vagyok rá, és többit odavinni az Isten elé, hogy akkor most már ezzel a maggal, Uram, te kezdj valamit, mert ez az, ami tőlem telik. De nagyon sokszor rengeteg idő azzal megy el valóban, hogy tehát az öleli fel az időt, hogy foglalkozni velük, mint egyénekkel, mint egy gyerekkel, akivel talán keveset foglalkoznak, vagy nem hallgatják meg, vagy van egy olyan plusz az én oktatásomban, hogy tőlem nem tartanak olyan értelemben, hogy nem várnak tőlem jegyet, nem kell annyira elszámolniuk én felém, és ezért sokszor jobban tudnak nyitni. Nyilván van ennek egy hátránya is, mert sokkal nehezebb fegyelmezni ilyen csoportokba, de talán jobban tudnak nyitni, ezért hát sokkal őszintébbek tudnak lenni. És ezt tapasztalom akár a kicsi gyerekeknél is, de akár egészen a kamaszoknál is, hogy úgy néha meglepődöm, hogy olyan dolgokat mernek elmondani, akár egymásnak, de az én jelenlétemben, amire azt gondolnám, hogy hát én kamaszként nem biztos, hogy elmertem volna mondani, hanem hát inkább megtartottam volna magamnak.
1: Említette azt, hogy érezzék azt, hogy ők fontosak Istennek, meg ugye, hogy én hol vagyok Istennél, és mi történik akkor, amikor egy gyermek elveszít valakit, és feltesz egy olyan kérdés, hogy hát akkor mégse vagyok fontos neki? Tehát a gyászban ott lenni mellett, és elmagyarázni neki, hogy ott a halál, és elvesztünk valakit, de ő utána örökké él, akár a mennyországban, hogy hogyan tudjuk ezt jól elmondani egy gyermeknek, amikor mondjuk veszteség éri. És felmerül benne az a kérdés, hogy de miért? Miért van halál, amikor ott van nekünk Isten? Hogy engedheti meg?
0: Ezeket a kérdéseket szerintem felnőttként is sokan felteszik, és adott helyzetben nagyon nehéz mondani bármit is, vagy foglalkozni bármivel, mert akkor ott van annak a gyermeknek a gyászfájdalma, az elvesztés fájdalma, egy dű, egy bármi. Sokkal jobban tennénk, hogyha ezekkel a kérdésekkel foglalkoznánk, akkor, amikor nem aktuális az ő életében. Tehát nem akkor foglalkozni mondjuk a halál kérdésével egy gyermek életében, amikor elveszít valakit, hanem a mindennapokban. Nyilván nem ez lesz a mindennapi téma, de hogy ez legyen az életnek egy természetes velejárója, egy természetes része, hogy igen, van halál ebben a világban, ebben a bűnös világban, nem ez volt az eredeti terv, de az ember választása az ezt hozza maga után. És hogyha egy gyermeknek természetes az, hogy van ilyen, és itt nagyon sokszor tudom megint a saját gyerekeinket, de úgy gondolom, hogy nagyon sok lelkész családban ez ugyanígy van, nekik természetes, mert megkérdezi, hogy is apa hol van, apa elment temetni. És neki természetes dolog az, hogy időről időre el kell menni temetni, mert valaki meghalt. És miért halt meg? Hát idős volt, beteg volt, mit tudom én, baleset érte. És számára természetes az, hogy akkor meghal. És akár az is, hogy úgy felteszi a kérdést, hogy és akkor mama is meg fog halni, vagy nyilván előbb az időseket hozza sorba, mert ők már legalább idősek, de felteszi ezt a kérdést is, hogy de akkor te is meg fogsz halni, meg én is meg fogok halni. És akkor bizonyságot tenni arról, hogy igen, ez valószínűleg így fog történni, ha csak hamarabb vissza nem jön Krisztus, de hogy ez nem feltétlenül egy tragédia, mert majd az Isten országában úgymond megvárjuk egymást, és akkor lesz egy viszontlátás, lesz egy találkozás, tehát hogy ez nem egy örökre szóló elválás. És hogyha így tekint egy gyerek akár a halál kérdésére, akkor amikor ez még nem érinti őt, akkor szerintem sokkal könnyebb emlékeztetni és bátorítani őt akkor, amikor már ez valóság lesz az életében. És akkor is meg kell hagynia, hogy egy agyász az végig menjen. Tehát ez akkor is veszteség, egy keresztény embernek is veszteség nyilvánvalóan. És meg kell tanulni anélkül a szerettünk nélkül élni, és egy gyermeknek is ezt meg kell tanulni. De szerintem a legrosszabb dolog, amit tudunk tenni, az, hogy ezt tabuként kezeljük. Akár akkor is, hogyha egy távolabbi valaki hunyt el a családba is, ne is tudjon róla a gyerek, ne is halljon felőre, ne is lássa, a magunk érzéseit is eltakarjuk előle, és akkor valóban sokként éri, hogyha történik valami, hogy erről eddig még soha nem hallottam, soha nem láttam. Tehát ez is egy olyan téma, amit fel kell venni a mindennapok témái közé, és nem tabuként kezelni.
1: És most a mindennapi témák között ott van az, hogy 4 éve tart egy háború, amiben élünk. Hogyan válaszolhatunk arra a kérdésére egy gyermeknek, hogy miért engedi meg Isten,

0: háborúra legyen. Mert szerintem mindenkinek feltette már a gyermeke ezt, aki istenfélő és hiszi az Istent, hogy de akkor miért van háború?
1: Valóban nagyon nehéz kérdések ezek. A Szentírásban is találkozunk háborúkkal, és nagyon soknak más-más az oka, másért történik meg. Én nem tudom, számomra nem az a kérdés, hogy miért engedi meg Isten, mert szerintem ez nagyon sokszor emberek döntése, és az Isten nem bábjátékos, és nem bábuként mozgatja az embereket akaratuk ellenére, hanem ad lehetőséget. Azt mondja az ige, eléd adtam az életet, és a jót, a halált és a rosszat, választ az életet. Ennek ellenére az ember úgy dönt, hogy én a halált és a rosszat választom. És aztán ennek a következményeit hordozzuk egész életünkbe, akár ennek a konkrét háborúval kapcsolatban, akár azzal, hogy maga a viszály, maga a háború úgy általánosságban az emberi bűnnek a következménye. Így döntött az ember már ott Ádámnál és Évánál, és aztán folyamatosan választja az élet helyett a halált. És azt gondolom, hogy nem fair az Isten számon kérni azért, amit az ember döntött. Lehet, hogy azt mondom, hogy de nem én döntöttem erről a háborúról. Hát erről a háborúról nem én döntöttem. De ha megvizsgálom az életemet, akkor hány viszályban én döntök és választom a halált. És választom azt, hogy konfliktusom van, választom azt, hogy viszályba kerülök valakivel, rosszat választom. Nem vonhatom felelősségre az Istent, nem vonhatok felelősségre senki mást az én magam döntéseiért, hanem egy gyermek kérdésére is talán azt hangsúlyoznám, hogy ennek ellenére az Istennel lehet kapcsolatban lenni. Nem mondja azt az Isten a mi sorozatos rossz döntésünkre, hogy na jó, akkor hagyjuk ezt az egészet. Hanem ennek ellenére jön és meg akar szólítani, hogy akár élek, akár halok, az ő tulajdona legyek. Hogy vele kapcsolatban legyek. Akkor is, hogyha valaki elveszít valakit, vagy a saját életét veszíti el, ott lehessen az Istennél. Tehát minden rossz döntésében az embernek az Isten meg akarja szólítani. És ez egy csodálatos dolog szerintem, hogy minden nehézségemben, akár én döntöttem közvetlenül róla, akár úgy érzem, hogy a fejem fölött hoztak döntéseket, az Isten nem hagy el. És én talán ezt hangsúlyoznám egy gyermeknek is, hogy abban a helyzetben, amiben ő most van, tud az Istenhez fordulni.
0: És hogyan fordulhat Istenhez? Mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik talán mondhatjuk, hogy tapasztalatlanok, vagy nem tudják, hogy hogyan tanítsák meg jól imádkozni a gyermekeiket? Mert másképp imádkozik egy felnőtt, másképp egy gyermek. Hogyan tudhatjuk jól megtanítani imádkozni a gyermeket, hogy valóban bármikor, bármilyen élethelyzetben ő Istenhez tudjon fordulni? Mit tanácsol egy szülőnek, akár egy kezdőszülőnek?
1: Érdekes kérdés. Előbb talán végig kellene gondolni, hogy mit is jelent az imádság. Hogy az imádság beszélgetés, az imádság kapcsolat. Hogyan ülök le beszélgetni a gyermekemmel? Hogyan ülök le beszélgetni a házastársammal, a bizalmas barátommal? Valahol ezt kellene átvinni az imádságban is, vagy valahol egy ilyen beszélgetésnek elképzelni, nem egy kívánságlistának. Ha leülök a bizalmas barátommal, és meg akarom vele beszélni a mindennapi ügyeimet, akkor nem azt kezdem sorolni, hogy mit hozzál nekem, vagy mit adjál nekem, hanem valóban elmondom azt, ami bennem van. Egy gyermeknek szerintem nagyon fontos, hogy arra is rávilágítsunk, hogy gondoljuk végig akár a mai napot, hogy mennyi minden volt benne, mennyi minden jó volt benne, és ezt tételesen fel lehet sorolni, hogy ez volt benne, az volt benne, meg lehet beszélni akár egy imádság előtt. Nálunk sokáig ez volt gyakorlat, és nagyon sokszor most is ez gyakorlat. Nem mindig szeretnének maguk imádkozni a gyermekeink, hanem inkább megbeszéljük előtte, hogy mi az, amiért ő hálás, mi az, amit látja, hogy ez jó volt, megbeszéljük, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, amikor vitatkoztunk valamin, amikor valami konfliktus volt, és hogy akkor ezeket előbb megbeszéljük egymás között, és aztán mi magunk imádkozunk felnőttek, hangosan, velük együtt, de mi vagyunk azok, akik megfogalmazzuk ezt imádságban. A bocsánatkérést, a vezetésnek a kérését, hogy mi látjuk, hogy ez nem jól sikerült, akkor vezessen az Isten abban, hogy majd holnap esetleg valahogy másképp döntsünk, másképp legyen. Szerintem jó, hogyha előbb egy mindennapi beszélgetésben tudják megfogalmazni, és utána valahol rá éreznek arra, hogy maga az imádság sem feltétlenül más, mint egy beszélgetés, mint egy mindennapi beszélgetés. Tehát ugyanúgy megfogalmazhatom. És nem probléma az, hogyha az imádságomban nem sikerül befejezni egy mondatot, nem az számít, hogy mennyire szépen fogalmazom meg, vagy hogy nincs-e benne szóismétlés, tehát ez nem egy nyelvtan dolgozat, ez egy imádság, és amikor valóban az ember a legbelsőbb dolgairól beszél, akkor néha esetlenül sikerül megfogalmazni. De ez nem számít egy imádságnál. De ezt felnőttként is nagyon nehéz szerintem, aki nincsen még benne ebbe, hogy úgy leüljön, időt hagyjon magának arra, hogy végig gondolja, és valóban el tudja mondani a legbelsőbb dolgait is, és megérezze azt, hogy ennek van értelme. Van értelme, és elhiggye azt, hogy az Isten tud válaszolni. A gyerekeknél szerintem még egy nagyon kulcsfontosságú dolog tud lenni. Nagyon sok gyereknek az életében van olyan időszak, amikor fél valamitől. Sokszor meg se tudja fogalmazni, vagy akár egy rossz álom miatt, vagy egyszerűen mert sötét van, ilyen hétköznapi dolgokban, és azt mondani annak a gyermeknek, hogy lehet ilyenkor imádkozni. És amikor egy gyermek megtapasztalja azt, hogy csak azért, mert ő imádkozni kezd, kevésbé fog félni, mert elhiszi azt, hogy érdemes ezt megpróbálni. Megjelenik az a nagyon pici hit, hogy lehet, hogy ennek van értelme. És az Isten felel arra nagyon pici hitre, és meg tud nyugodni. És nem biztos, hogy minden úgy lesz, ahogy ő akarja. Mert ez nem egy automata. Ezt is nagyon sokszor még felnőttnek is nehéz megtanulni, hogy nem kívánságlistát tudok adni az Istennek, hanem ahogy a mi atyánkból is elmondjuk, a te akaratod legyen meg. Én elmondhatom azt, hogy mit szeretnék, elmondhatom azt, hogy miért szeretném, és kérhetem az Isten vezetését, hogy ha nem úgy lesz, akkor mutassa meg az utat, hogy hogyan. De hogy ez egy bizalmi kapcsolatban egy bizalmi beszélgetés kell legyen.
0: Az elmúlt percekben Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. 5. alkalommal rendezte meg a Tiszán inneni Református Egyházkerület azt a találkozót, melynek célja, hogy az apró gyülekezetek is láthassák, egy nagy közösség részei, amely mindig mögöttük áll és amelyre mindig számíthatnak. A nagyszabású esemény neki már hagyományosan a Sárospataki Református Kollégium udvara adott otthont. A rendezvény sikeréhez a Hittudományi Egyetem is hozzájárult a maga eszközeivel. A programkínálatot ugyanis dr. Nagy Károly Zsolt, az intézmény tudományos rektor helyettes fotókiállítása gazdagította, amelyet teltházas könyvbemutató kísért. Bódisz Attila interjúja.
2: Hogyan, milyen módon csatlakozik itt a gyülekezeti alkalomhoz?
3: Két programot hoztam, illetve két program ide jövetelében vagyok ludas. Az egyik egy könyvbemutató, ahol az imádság éve alkalmából megjelent köteteket fogjuk bemutatni Hajdú Zoltán Leventével együtt. A másik program pedig, ahogy a könyvbemutatón is szerepel az én könyvem, a Böjtalbum, ennek a Böjtalbumnak az anyagából készült kiállítás, amit pedig az egyházkerületnek a kérésére, felajánlására hoztunk ide a Teológia Zsibongó galériájába.
2: Megelőzve az eseményeket egy kicsit és kettészedve, a könyvbemutató az nagyjából miről fog zajlani, mit kaphatnak majd a résztvevők?
3: Az imádság éve alkalmából több új típusú imakönyv, vagy az imádságot segítő, az imádságban vezető könyv jelent meg egy házunkban. Ezek tulajdonképpen újdonságok. Megszoktuk az öreg szikszait, ami a kegyességünknek egy ilyen nagyon alapvető, nagyon fontos sarokköve. Megszoktuk, hogy jól leírt, jól körvonalazott imádságokat kapunk imakönyv címén, amiket mondhatunk, amiket együtt is mondhatunk, akár hogyha a közösségben vagyunk, de azt nem szoktuk meg, hogy egy könyv, egy imakönyv hogyan segít bennünket, hogy is mondjam így, talpra állni, saját lábra állni az imádságban, hogyan segít bennünket fejlődni az imádságban, az ima életben. Ezek a könyvek, amikről most szó van, ezek ilyen könyvek. Hajdú Zoltán Leventével erről fogunk beszélni, egyfelől magának az imádság szövegnek, az imádság szöveg mondásának, kötött imádság mondásának a dinamikájáról, ennek a jelentőségéről a hívő életben, a református hívő ember életében, illetve utána pedig a különböző könyvek sajátosságairól lesz szó. Ezek között lesz a Böjtalbum is. Úgy beszéltük meg Zoltánnal, hogy az első felében én kérdezem őt, a második felében pedig ő kérdez majd engem az albumról.
2: Átkötve a kiállításra, úgymond az album és a kiállítás az hogyan alakult ki, ha jól tudom, kéz a kézben jártak.
3: Igen, kéz a kézben jártak. A kiállítás az album anyagának egy részét mutatja be. Az albumnak az alapkoncepciója az volt, hogy a Nagybőjt időszakán vezeti végig az olvasót, a Nagybőjt tematikus vasárnapjaihoz válogattam szikszai imádságaiból egyet-egyet, és a Nagybőjt napjain pedig ezeketnek az imádságoknak egy-egy szava, szófordulata segítségével megyünk végig, úgyhogy a könyv egy saját imádsághoz vezet. Ez nyilván egy hosszú időszak, kiállítás formában befogadhatatlan lenne, ezért ebből az anyagból 4 hetet választottam ki. A 4 hét nem annyira a Böjt koncepcióján, mint inkább az Isten keresés, az Isten akaratának a keresésében vezet végig. Ugyanaz a metódus, van egy-egy szikszai imádság, vannak a képek, amelyek az imádság szavaira reflektálnak, de a vége nem az én imádságom, hanem egy üres lap várja a látogatókat, ahova saját imádságot, saját imaszavakat írhatnak föl.
2: Kiállítással, illetve akár az albummal, most főleg a kiállításon lenne a hangsúly, mit szeretne elérni, mit szeretne megmutatni?
3: Ez egy nehéz kérdés. Én inkább abban gondolkodom, hogy nekem volt egy nagyon erős élményem a Böjtalbumhoz kapcsolódóan, Böjtalbum készítésének a menetében. Úgy indult ez az egész próbálkozás, hogy én nagyon szeretem szikszait, Böjtben is olvastam, és kerestem azt kicsit kutatóként is, hogy vajon a Nagybőjt tematikája egy 18. századi protestáns imádságírónak az imádságaiban megtalálható-e, és ahogy ezt kerestem, találtam olyan imádságokat, amik a Böjthöz kapcsolódnak, és úgy döntöttem, hogy a saját Böjtömet ezek mentén élem végig, és ahogy jöttem-mentem a városban, úgy rájöttem, hogy egészen máshogy kezdem el látni a világot az ima szövegeken keresztül, ahogy azok dolgoznak bennem, mint azok nélkül. Én abban vagyok inkább érdekelt, vagy azt szeretném átadni, vagy azt szeretném elérni, hogy azok, akik az albumot használják, illetve akik most a kiállítást nézik, azok is kezdjenek el más szemmel nézni a világra. Ez egy nagyon kálvinista gondolat, hogy az Isten kijelentésének terepe hordozója a világunk, csak ezt el szoktuk felejteni. Néha még a természettel kapcsolatosan ezt így érezzük, hogy ó, milyen gyönyörű táj, és az Isten milyen gyönyörű dolgokat teremtett, de lehet az Isten kijelentésének hordozója egy töredezett aszfalt, és mellette a kutya lábnyoma, hogyha megpróbálunk úgy tekinteni rá, feltesszük a kérdést, hogy ez miért fontos, mit hordozhat ez. Ebben az elmélyülésben, kérdésfeltevésben szeretném én, ha nem is annyira vezetni, inkább inspirálni azokat, akik megnézik a kiállítást.
2: Hogyan látja ez a mostani nagy alkalom, a gyülekezeti találkozó miért jelentős?
3: Nálunk van egy nagyon jó szak a teológián, a református közösségfejlesztő szak, és a közösségfejlesztők között egy ilyen, hát tulajdonképpen közhely, persze támadjuk is ezt a közhelyet, de akkor is egy közhely, hogy egy közösséghiányos, közösségdeficites társadalomban élünk. Én azt gondolom, hogy minden olyan alkalom, amikor az embereknek lehetőségük van találkozni egymással, sőt, minden olyan alkalom, ahol a közösségeknek lehetőségük van találkozni egymással, vagy egymást erősíthetik. Egyszerűen csak találkoznak, és az egymás jelenlétében gazdagodnak az egymás jelenlétével, nem kell ott még beszélni sem túl sokat, csak jelen lenni egymás mellett. Minden ilyen alkalom nagyon fontos, mert ezeket a szálakat, amik összekötnek bennünket, ezeket kellene erősíteni. És én annak örülök, hogy ennek a rendezvénynek már hosszú ideje a Patakja Kollégium ad otthont, és most talán mi is elkezdünk nem csak otthont adni ennek a rendezvénynek, hanem bekapcsolódni ennek a rendezvénynek, és a közösségépítésnek a folyamatába, akár egy könyvemutatóval, akár egy ilyen kiállítással.
1: Az elmúlt percekben Bódisz Attila összeállítását hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Mit idéz fel egy gyermekkori bibliai ének? Egy megtanult aranymondás? Vagy éppen a málne és a vackor íze? Hogyan formálták ezek a hithez vezető első élményeket, és miért fontos ma is a vallásóra? A Hitmorzsák legújabb részében Bodó Előd Barna, Mezőpanit polgármester osztja meg személyes emlékeit. A riporter Pilbák Kincső.
2: Hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
3: Mezőpanitban születtem, és itt nőttem fel, ami azt is jelenti, hogy az itteni református közösségnek az életében kapcsolódtam be kiskorom óta. Ez nem feltétlenül önkéntes döntés, hiszen még a gyerek talán nem tudja, hogy mik azok a helyek, ahova érdemes elmenni, meg egyáltalán az Isten képe egy gyereknek talán teljesen más, mint amit később aztán megtanulunk. A családom az ugyan templomban járó család volt, de alapvetően a vasárnapi istentisztelet látogatásán kívül különösebben nem volt más hitéleti gyakorlat az életünkben. Viszont van két bátyám, és ők már nagyobbak, mint én, ezért ők vittek engem. Szüleim küldtek, ők vittek engem az elején vallásórára. Aztán később majd a konfirmáció után ifibe is. Úgyhogy a vasárnapi vallásórák emléke ma is él bennem. Különösen azért, mert olyan elemekkel voltak tele, ami egy gyerek számára érdekesek, hiszen nem csak arról szóltak nálunk a vallásórák, hogy a történeteket meséltek és elmondták a gyerek számára emészthető módon a bibliai történeteket, hanem volt aranymondás tanulás, volt éneklés. És talán azok a képi, érzelmi részek maradtak meg leginkább bennem, ami most is előtte van, amikor ilyen nagy füzetekben, nagy betűkkel és rajzokkal voltak az énekszövegek felírva, azt tartotta fel a vallásóra vezető, és akkor így énekeltünk. Néha még mozogtunk is hozzá, hogyha olyan volt a dal. És mindeniknek arról szólt az üzenete, hogy Jézus szeret, hogy a szívünkbe lát, hogy velünk akar lenni, hogy már gyerekkorban közel akar jönni hozzánk, és bár ezt akkor még különösebben nem értettem, de éreztem és tudtam, hogy itt van valaki, van valami, ami nagyon szeret minket, már gyerekkorban is, független attól, hogy milyenek vagyunk, vagy mások mit mondanak rólunk. És az aranymondások az egy másik érdekes dolog, mert bár ugyan a gyerek nem tudja, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által, de ez már abban a korban igazzá tud válni, hiszen az aranymondásokon keresztül nem csak iránymutatást tanultunk, egy-egy jó gondolatot, egy-egy jó mondatot, hanem próbálták úgy kiválasztani ezeket az igéket, aranymondásokat, történethez kapcsolódó rövid összegző igeverseket, hogy az valahogy kiegészítse, és a gyerekek számára emészthető módon mutassa be azt az Istent, aki ott van körülöttünk. Úgyhogy a vallásórai időszak az, amikor leginkább és a legtöbbször az énekeken keresztül, az aranymondásokon, a történeteken, a közös játékokon keresztül találkoztam egy olyan valakivel, vagy hallottam egy olyan valakiről, aki szeret minket, és aki éjjel-nappal ott van körülöttünk és vigyáz ránk.
2: És itt a vallásórákon maradva, hogyha visszagondol ezekre, azon túl, amit már elmondott, mi az első illat, hang vagy tárgy, ami eszébe jut?
3: Van néhány olyan gyerekdal, amit akkor tanultam, és azokat ma is az én gyerekeimnek eléneklem. Valamit gitárral is lehet játszani, azt megpróbálom eljátszani nekik, hogy már most gyerekkorban nekem a dallamok vannak inkább, leginkább előttem a dallamok ragadtak meg és fogtak meg. Egy-két konkrét gyerekdal, de még egy másik történetet is érdemes elmondani az Úrral való találkozás kapcsán. Volt egy távoli rokonunk, akik hetet napot ünneplő adventista gyülekezethez tartoztak. Ő volt Sárika néni, az ottani gondnok. Mint távoli rokon, néha meglátogattuk, minket gyerekeket odavitt, és ő mindig énekelt nekünk, keresztény dalokat énekelt nekünk, történeteket mondott. Arra határozottan emlékszem, hogyha most társítani kellene valamivel, neki mindig finom gyümölcsök voltak a kertjében. Málna, körte és mindenféle finomság, és valahogy ezek a dolgok. Volt egyfajta vackor, ami azóta sajnos nem is láttam sehol. Viszont mindig, amikor Sárika nénihez mentünk, akkor tudtuk, hogy valami szép dalt, éneket fogunk tanulni, és gyümölcsöt fogunk enni. Úgyhogy gyerekkoromban ez a két dolog nagyjából egy időben, ha nem is ugyanazt jelentette, de társultak. Hogyha málna szezon volt, vagy hogyha gyümölcsöket ettünk, akkor ezek a dalok jutottak eszembe, és természetesen a dalok által azoknak a teremtője, azoknak a gyümölcsöknek a teremtője is, aminek éppen a szezonja volt. Ugye ez is egy érdekes élmény. Tehát a dallamok, a zene, azok tartalma és némiképp gyerekkorom egy bizonyos időszakában a gyümölcsök és azok zamata emlékeztetett a felséges Istenre.
2: Mi volt az a mondat vagy bibliai történet, ami akkor gyerekként akár mesének tűnt, de felnőttként iránytűvé vált az életében?
3: Talán az egyik ilyen a példázatok közül, amiket Jézus mondott. Ugyan nagyon sok ószövetségi történetet elmondtuk, úgyhogy kettő is van. Az egyik a példázatok kapcsán a szőlő és a szőlőtőnek a története, a szőlőtő mint jelkép, a szőlővesszők, és ugye ezeknek az élete, hogyha azok gyümölcsöt teremnek, ott maradnak, megmetszi, letisztogatja őket, ha nem, akkor azok levágásra kerülnek. Nekünk volt az udvaron szőlőnk, láttam édesapámat, hogy metszegeti a szőlőt, össze tudtam társítani ezt a dolgot, később értettem aztán meg, hogy ez gyakorlatilag mennyire életbevágó, mennyire a saját életünkről szól vagy szólhat. És egy ugyancsak hasonló kép ehhez, ugye, amikor a fejsze a fák gyökerére vettetik, és amelyik gyümölcsöt nem terem, azt kivágják. Valahogy ez a kép volt bennem, és később ezek álltak meghatározva, hogy próbáljak olyan életet élni, amelynek nem az lesz a vége, hogy kiszáradok vagy kivágnak. A fa és a fának a szeretete az valami miatt mindig is közel állt hozzám. Talán ebben van köze annak is, hogy édesapám asztalos mester, és a fával mi dolgoztunk, feldolgoztuk, de már a fának a növekedése, ugye a folyópart mellé ültetett fa, amely gazdagon terem és jól él, vagy a szőlő, amelynek hosszú gyökere van, és vannak termőágai, meg nem termőágai, vagy az a fa, amely nem terem, az kivágattatik. Tehát ez a kép volt közel hozzám, és az asztalosság, vagy a fának a megmunkálása és a képe az amiatt is, mert gyerekkorban ez kevésbé tűnt fel nekem, hogy József ács volt, és az ő fia Jézus is megtanulta ezt a mesterséget, hanem aztán később realizálódott bennem, hogy itt a Földön képletesen is, de valóságosan is valamiből valamit alkotott Jézus, hogy egy nyersanyagból ilyen csodálatos végtermék lehet, és valahogy a mi életünket is így próbálja faragni, így próbálja kialakítani, és lehámozni róla azokat a részeket, amik nem odaillők, hogy a végén egy csodálatos kész termék legyen, vagy legalábbis félkész, ha itt a földi életre gondolunk.
2: És ha most beülhetne az iskolapadba a tizenévesek közé, mit súgna nekik, hogy miért, mire figyeljenek vallás órán?
3: Ugye ezek a vasárnapi iskolai élmények, amikről korábban beszéltem, ugye az ének, a zene, később aztán a vallásórák az iskolában természetes módon nagyon sokszor untuk ezeket az órákat, és nagyon sok függött attól, hogy ki az a személy, és milyen formában beszél az Isten igéjéről, hogyan tudja úgy közelhozni hozzánk, hogy amikor már kiskamaszok vagyunk, vagy éppen kamaszok, akkor még mindig érdekelje minket ez a dolog. Emlékszem, hogy abban az időszakban én is mindenért a világot, és mindenki mást hibáztattam, és a világ dolgai azon nagyban és kicsiben kezdtek kinyílni, és kerestem a helyem. Az iskolai vallásórák rendjébe pedig talán ott már, amikor az ember a gondolatokat, a szavakat, azok értelmét keresgeti, próbálja értelmezni, ott talán a történetek fogtak meg még inkább. Emlékszem például a József példázatára, nem most friss emlékként, hanem amikor úgy találkoztam vele, hogy talán mondhatni elkezdtem érteni, hogy mit jelentett József szemszögéből az ő története, hogy őt szerették, hogy egy szerető környezetben nőtt fel a szülei részéről, de ugyanakkor irigykedtek rá a bátyai. És itt ugye a környezetről beszélek elsősorban, nem a családról, nem arról, amikor a gyerek, akit véd a család, olyan dolgokkal találkozik az életben, ami teljesen más, amit azelőtt nem tapasztalt. Hogy aztán később elárulják, hogy később el akarják pusztítani, hogy később mégis olyan helyre kerül, ahol aztán növekedhet és kiteljesedhet. És akkor nagyon kereső fiatalként ez egy számomra érdekes történet volt, és talán a vallásórák és a történetek kapcsán, akár a József története kapcsán is azt sugallnám, azt mondanám a fiataloknak, a gyerekeknek, vallásórára járóknak, hogy próbálják megtalálni azokban a bibliai történetekben, azokban a szereplőkben saját magukat. Melyik szól leginkább hozzájuk, mert rendkívül sok kérdésükre már abban a korban a maguk egyszerűségével, tisztaságával választ tudnak adni ezek a bibliai történetek, ezek az esetek, amik megtörténtek, és olyan példát tudnak mutatni, amivel talán sok esetben fel tudják dolgozni a bennük felgyülemlett sok-sok problémát, kérdést. Legyenek nyitottak, mert egy csodálatos forrás az ige. Minden korosztálynak, minden élethelyzetben lévő embernek személyre szóló üzenet van benne valahova elrejtve. Biztos vagyok benne, hogyha a gyülekezet, hogyha a szülők, a nagyszülők, a vallásórát vezetők imádságosan előkészítik azt az utat, ahol a vallásórán a fiatalok találkoznak az igével, akkor a Szentlélek hatalmas munkát tud már abban a korban végezni az életükben. El tudja ültetni azt a magot, ami később szárba szökkenve csodálatos erős fává növekedhet, és a hitüket így módon már ott gyerekkorban, talán a vasárnapi iskolákban, később a vallásórákon keresztül. Lehet oly módon, hogy ők nem is tudnak erről, de szépen ez a fa magról szárva szökkenhet és megerősödhet.
1: Az elmúlt percekben Bodó Előd Barnával, Mezőpanit polgármesterével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, így fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelnie a védelmi kiadásokat, miközben az összeg egy része használható civil célokra, útépítése, egészségügyi kapacitás bővítésére is, ami jó a magyar gazdaságnak és a magyar embereknek is. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a legfontosabb feladat az volt, hogy tudják demonstrálni a NATO egységét, hiszen voltak repedések az utóbbi hónapokban, évben. A mostani egy nagyon jó hangulatú csúcs volt, mindenki teljesítette a vállalásait, a tagállamok növelik védelmi kiadásaikat, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét, hangsúlyozta Magyar Péter, aki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Orbán Anita külügyminiszter társaságában vett részt a kétnapos csúcs találkozón. Az alaptörvénymódosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét, ezt közölte a Sándor Palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. Sulyog Tamás szavait tolmácsolva a köztársasági elnök hivatala azt írta, Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából, az alaptörvénymódosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon, olvasható a közleményben. Sulyog Tamás hangsúlyozta, a köztársasági elnök alkotmányos szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból az alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. A vidéki településeken emelkedő árak mellett enyhén csökkent a fejlesztések száma az új építésű lakások piacán a második negyedévben. A projektek száma a negyedéves alapon 1,7%-kal, a fejlesztés alatt álló lakások száma pedig 4,3%-kal mérséklődött. A megyei jogú városok közül továbbra is Debrecenben a legnagyobb az aktivitás, az árak pedig Érden a legmagasabbak, több mint 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter árral, közölte saját adatai alapján az Otthoncentrum. Második negyedéves felmérésük szerint a 25 megyei jogú városban 293 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlik, amelyekben több mint 7300 lakás épül. Az adatokból kiderül, hogy a fejlesztések földrajzi eloszlása alapján továbbra is Debrecen az ország legaktívabb újépítésű piaca. A városban 57 projekt van folyamatban, míg a második és harmadik helyen álló Szeged és Nyíregyháza 45, illetve 27 projekttel rendelkezik. Az árszintet tekintve továbbra is Érd áll az élen, ahol az új lakások átlagos négyzetméter ára eléri az 1.520.000 forintot. A második helyre Szeged került 1.400.000 forintos átlagárral, míg Sopron és Székesfehérvár holt versenyben 1.390.000 forintos átlagos négyzetméter árral következnek a sorban, írja az Otthoncentrum. Ismét gyorsult a vendéglátóüzletek számának csökkenése, míg 2023 és 2024 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb. Addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 üzlet zárt be, ezt közölte a Magyar Vendéglátók Ipartestülete a vendéglátásról készített statisztikai helyzetjelentés alapján. Az összefoglaló szerint a hazai vendéglátóhelyek száma 41.900 volt a tavalyi év végén, az egy évvel korábbinál 1.700-zal, a 2019-esnél pedig 9.500-zal kevesebb. A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 1.400-zal, a munkahelyi vendéglátóhelyeké 278-al csökkent a 2024 végi helyzethez képest. Az üzletbezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és gyorsíttermeket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákat. Tavaly 10 000 lakosra 44 vendéglátóhely jutott, 9-szer kevesebb, mint 2019-ben. Népesség arányosan a legtöbb vendéglátó üzlet a Balaton körüli vármegyékben, Zala, Veszprém és Somogy vármegyében volt, a legkevesebb pedig Jász-Nagykun, Szolnok és Pest vármegyében, közölte a Magyar Vendéglátók Ipartestülete.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak, főként északkeleten alakulhat ki záporzivatar, az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 25 és 28 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Indulj, ha zöld a lámpa. Aki engem követ, övé lesz az élet világossága. János Evangélium a 8. fejezet 12. vers. Jack Handey ezt írja a Deep Thoughts Mély Gondolatok című könyvében. Csak ültem ott, ahogy a lámpa pirosról zöldre, majd sárgára váltott, aztán meg vissza pirosra, és közben az életről gondolkodtam. Vajon nem csak dudálásból és kiabálásból áll az egész? Néha bizony úgy festett. Sokszor úgy várunk zöld lámpára, hogy az már régen világít. Aki engem követ, övé lesz az élet világossága, mondta Jézus. Hogy mikor válik világossá előtted az út? Amikor hitben megteszed az első lépéseket. Nem azt szorgalmazzuk, hogy gondolkodás vagy imádkozás nélkül hoz döntéseket. Tudnod kell, hogy Isten híve valamire vagy sem, ám ha túlzottan félsz attól, hogy hibázol, végül a helyes lépés sem fogod megtenni. Bölcsen teszed, ha gondolkozol, de ne gondold túl a dolgot. A túlzott elemezgetés lelki paralízishez vezet. Egy lelkész ezt így magyarázza. Ha a logika segítségével próbálsz rájönni Isten akaratára, sohasem fogsz hitben kilépni. Hogy miért nem? Azért nem, mert Isten akarata nem logikus, hanem teologikus. A teosz szó jelentése Isten. Aki tehát teologikusan cselekszik, az Istennel is számol. A lelkész így folytatta, ezért nem jön ki mindig az eredmény a mi emberi számológépünkkel. A Szentlélek indítatása nem mindig tűnik értelmesnek a logikus bal agyféltekénk számára, sőt, az Istentől jövő ötletek gyakran ostobaságnak tűnnek. Ilyenkor hagynod kell, hogy a Szentlélek felülírja, amit az eszed diktál. Jézus tanítványai két dolgot csináltak. Csodákat tettek, és hibákat követtek el. Ha nem lettek volna készek hibázni, soha nem tapasztalták volna meg a csodák örömét. Ha tehát zöld a lámpa, indulj! Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először arról hallhatnak, hogy a kiadott oklevelek nagy száma miatt idén két diplomaosztó ünnepséget is rendezett a Sárospataki Központú Tokajhegyalja Egyetem. Először a pedagógiához köthető képzések végzett hallgatói vehették át a végzettséget tanúsító okiratot.
2: Rendhagyó pillanatokat élhetett meg a Tokajhegyalja Egyetem 2026. júniusában, ugyanis délelőtt 10 órakor és délután 2 órakor is diplomátadó ünnepi szenátus ülést hirdettünk és nyitottunk meg a kedves végzősök és családtagjaik számára, illetve az oktatók számára is és a meghívottak számára. A Comenius Intézet hallgatói délelőtt is és délután is vehettek át diplomát, délelőtt az óvodapedagógusok és a tanítók, délután pedig a csecsemő és kisgyermeknevelők, a gyógypedagógusok, a programtervező informatikusok, a családi és gyermekvédelem, szakirányú továbbképzésre járók, a közoktatási vezetők és a gyakorlatvezető mentortanárok is.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy 140 millió forint az összértéke annak a beruházásnak, amelyet Herceg úton adtak át a közelmúltban, megújult a település ravatalozója, elkészült a temetőkerítés, valamint felújították a Kossuth utcát, amelyen a helyi középületek többsége található. Mindemellett 175 fát is elültettek a Herceg-kúti közterületeken.
3: A ravatalozónk 1980-ban épült, teljes egészében lakossági összefogással, adakozása, illetve kivitelezéssel. Sajnos az idő vasfoga őt is ékezte. Régi vágyunk volt, hogy a komfortfokozatán növeljünk, a külső megjelenését kicsit kínosítsunk. Épp ezért örültünk a lehetőségnek, amikor a kis települési fejlesztési alapból láttunk lehetőséget arra, hogy a ravatalozóra tudjunk egy pár forintot fordítani. Elsődleges célunk az volt, hogy valóban a komfortfokozata növekedjen ennek az épületnek, tekintettel arra, hogy nem volt vízellátása. Azon kívül fontos volt számunkra, hogy megjelenésébe is egy új arcot kapjon. Elkülönítettük egymástól a hűtőt, illetve a raktárat, kicseréltük a nyílászárókat, nagyobbakra cseréltük a nyílászárókat, és klimatizáltuk a helységeket. Nagyon fontos volt számunkra, hogy az előtér is növekedjen, ezáltal megváltozott a teljes egészében a jellege az épületnek.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a kiadott oklevelek nagy száma miatt idén két diplomaosztó ünnepséget is rendezett a Sárospataki Központú Tokajhegyalja Egyetem. Először a pedagógiához köthető képzések végzett hallgatói vehették át a végzettséget tanúsító okiratot. A következő percekben dr. Toma Kornéliával, rektori biztossal, a Comenius Intézet intézetigazgatójával beszélgetek.
2: Rendhagyó pillanatokat élhetett meg a Tokajhegyalja Egyetem 2026. júniusában, ugyanis délelőtt 10 órakor és délután 2 órakor is diplomátadó ünnepi szenátus ülést hirdettünk és nyitottunk meg a kedves végzősök és családtagjaik számára, illetve az oktatók számára is és a meghívottak számára. A Comenius Intézet hallgatói délelőtt is és délután is vehettek át diplomát. Délelőtt az óvodapedagógusok és a tanítók, délután pedig a csecsemő és kisgyermeknevelők, a gyógypedagógusok, a programtervező informatikusok, a család és gyermekvédelem, szakirányú továbbképzése járók, a közoktatási vezetők és a gyakorlatvezető mentortanárok is. Tehát a Comenius Intézet hagyományosan a pedagógus képzésért felel, de emellett még két mesterszakért is, a kulturális örökség tudományok, valamint a gyermekkultúra mesterszakért is. Ezeken a mesterszakokon is vettek át diplomákat végzős hallgatóin, valamint még a programtervező informatikus szakot is említenem kell, felsőoktatási szakképzés és alapképzési szak tekintetében, vagy szintjén is képezünk diákokat, hallgatókat, és ezeken a területeken is adtunk át diplomát. Tehát összességében a Tokajhegyalja Egyetemen 2026. júniusában 233 diák vett át diplomát, és a többség a pedagógus képzési területen vette át az oklevelét.
3: Hosszú munka vezetett eddig, hiszen évekkel ezelőtt jóval kisebb létszámmal indult el ez az intézmény. Az új intézmény, az utódja a Comenius főiskolának, a tanítóképzőnek, ahogy itt mindenki emlegeti. De ehhez nagyban hozzájárult az idei tanév is. Melyek voltak a legfontosabb stációi a Comenius intézetnek, amivel az intézet járult hozzá az egyetem sikereihez? Melyek voltak azok a legfontosabb stációk, amelyek meghatározták ezt a tanévet?
2: Ja, az egyetemen oktatók, tudományos munkatársak, jellemzően ugye az oktatás, a kutatás és a partnerhálózat építés terén fejtik ki tevékenységüket, és akkor kezdjük az oktatással. 2025. októberében a felsőoktatási intézményi létszám statisztika szerint a Comenius Intézethez kapcsolódó szakokon a hallgatók létszáma 829 fő volt. Tehát ugye akkor még egyszer a 4 alapképzési szak, csecsemők és gyermeknevelő, óvó, tanító és gyógypedagógia, valamint informatika területen a programtervező informatikus, és bölcsész területen a gyermekkultúra, valamint a kulturális örökségtudományok mesterszak, illetve még továbbképzéseket is szoktunk hirdetni, ez pedig jellemzően a pedagógus képzés területén hirdetett közoktatási vezető, gyakorlatvezető mentorpedagógus, mentortanár, de a bölcsész területen is hirdettünk, például a család és gyermekvédelem szakos pedagógus képzést. Tehát az oktatás terén rendkívül magas hallgatói létszámmal munkálkodtunk, és hallgatóinkat azon túlmenően, hogy a tantermünk, a megújult Lechner épület tantermein belül fogadtuk egy rendkívül korszerű, a mai 21. századi igényeket tökéletesen kiszolgáló oktatási környezetben, a tantermekben, azon túlmenően még tanulmányi kirándulásokra is elvittük, és sokszor úgynevezett tantermen kívüli élményekben és szakmai helyszíneken tud

0: oktatónk országos vagy állami elismerésben is részesült. Például professzor dr. Monok István kosári domokos díjat vehetett át. Vagy legutóbb dr. Bajusz Orsolya tanárnő a Magyar Állami Ötvös Ösztöndíjat nyerte el. Tehát rendkívül büszkék vagyunk ezekre a teljesítményekre. Emellett a publikációk száma és tartalma is jelenti azt, és minősége is jelenti azt, hogy a Tokaj-Hegyalja Egyetem oktatói, kutatói egyre jobban látszanak a tudományos palettán, és ezért nagyon sokat meg is teszünk. Ezzel együtt építjük a hazai és a nemzetközi kapcsolatainkat is, mert előfordul, és egyre inkább jellemzővé válik, hogy ezek a publikációk nem egy személyhez kötődnek, hanem ketten-hárman fogalmazzák meg azt a tudást, azokat a kutatásokon alapuló tudásanyagot és információt, ami egy-egy munkának az eredményeként olvashatóvá válik, megoszthatóvá válik. Büszkék vagyunk arra is, hogy periódikán működik, az 1970-es évektől a Sárospataki pedagógiai füzetek, tehát több mint 40 éves múlt, és a több mint 165 éves tanítóképzés, jövőre lesz egészen pontosan 170 éves, és 55 éves idén az óvodapedagógus képzés. Tehát, hogy olyan hagyományokat ápolunk, mindemellett olyan jelenlegi, aktuális kérdésekre keressük a válaszokat, amelyek együtt jelentik azt, hogy őrizzük is mindazt, amit elején fölhalmoztak, de a jelen kihívásaira is válaszolunk, és megfogalmazzuk azt a tudást, aminek birtokába kerültünk, és ennek a megosztásán is fáradozunk a különböző platformokon, így a pedagógiai füzetek felületein. Nagyon nagy büszkeségünk az, hogy a hallgatóink is, a pedagógus képzésre járó hallgatók, de a többi más szakokon is tanulók egyre többször kapcsolódnak be tudományos diákköri tevékenységbe, és mi oktatói oldalról a tehetséggondozásban is munkálkodhatunk. Ez a munkálkodás, ez valóban közös munka. Tehát a témavezető és a hallgató közötti gazdag interakció, a sok-sok kérdés, a felvetések, hogyan tovább, merre, milyen módszerekkel, mire keressük a választ, és milyen válaszok születnek, mi a napi gyakorlat. Átkerülnek-e az eredmények, a megfogalmazott tudás, eredmények, innovációk a gyakorlatba? Vagy megmaradnak a papírlapokon. Igyekszünk ezért is sokat tenni, hogy a különböző szintereken munkálkodókkal tartsuk az intenzív kapcsolatot, és most elsősorban a pedagógiai gyakorlatra gondolok, a szakmai műhelyekre, az iskolákra, óvodákra, bölcsődékre, speciális intézményekre, és az ott dolgozó pedagógusokra gondolok, hogy a velük való intenzív munkálkodás, intenzív kapcsolat, intenzív kommunikáció eredményeként is kerüljenek be az új információk, az új tudás a hétköznapi gyakorlatba a gyerekek javára.
1: Nagyon jó, mert pont erre akartam rákérdezni, hogy amikor a beszédet mondott az oklevél átadó ünnepségen, olyan szépen fogalmazott a pedagógusi hivatásnak a különböző oldalairól, és hát ugye, mint minden más hivatás vagy szakma, ez is rohamosan változik a mai időszakban. Hogyan tudják tudatosan követni, hiszen most nem csak a Lechner épületet adták át az elmúlt időszakban, hanem volt egy módszertani innovációs fejlesztés is az intézmény keretein belül, amivel a készítők elmondása szerint hipersebességre kapcsoltatok a Hegyalja Egyetem, tehát nagyot lépett előre, a legmodernebbek közé tartozik. Ez vonatkozik-e a pedagógus és a hozzánk kapcsolódó képzésekre, és hogyan tudják követni a mai kor szellemét, úgyhogy megőrizzék azt a hagyományt is, amelyik már évszázadokra tehető.
0: A színes diploma átadón zártuk az RRF projektet. Ez az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott 1,2 milliárd forint összegű projekt volt, és ennek a projektnek része volt a Lechner épület, a több mint 100 éves Lechner épületnek a megújítása, külső-belső felújítása, hogy egy modern oktatási szintér álljon rendelkezésre, de emellett képzésfejlesztés és kompetenciafejlesztés is, valamint a gyakorlatorientált oktatás is fókuszában volt ennek a projektnek, és térinformatikai labor, hibrid termek állnak most már rendelkezésre,

0: az oktatók és hallgatók, különböző területekről bevont személyek részesültek digitális kompetenciafejlesztésben, új tananyagok készültek, interaktív tananyagok, angol nyelvű szakanyagok, és ezzel együtt a bor és ital piaci menedzser mesterszaknak az akkreditációja is megtörtént angol nyelven. Tehát ez a projekt nagyon sok innovációra lehetőséget adott. De most nézzük akkor a pedagógus képzés területét. Én amit megfogalmaztam az ünnepi beszédemben, az arról szólt, hogy egyrészt a pedagógus olyan, mint egy kertész. Ezt a képet, ezt a metaforát sok helyütt olvashatjuk, de én sokszor hivatkozom Comeliusra, hiszen ő 1650 és 54 között itt élt, alkotott, munkálkodott Sárospatakon, Lorántffy Zsuzsanna és fia Rákóczi Zsigmond meghívására, és ő volt az, aki többször leírta a munkáiban ezt a metaforát, a pedagógus egy kertész, aki valójában ugyanúgy, mint egy kertész, nem tudja előre, hogy milyen is lesz az a kis tanítvány, felnőtté válva, kiforrott személyiségében. De ahhoz, hogy annak a kis tanítványnak a személyisége, azon belül az ő tudása, az ő viselkedése, az ő érzelmi élete gazdag legyen, és minőségi legyen, azért ő nagyon sokat tehet. És a sok kicsi sokra megy alapon a hétköznapi megélt egyes szituációk, helyzetek, tanórák és tanórán kívüli pillanatok mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a személyiség gazdag legyen. És ezáltal egy boldog emberré váljon a kis tanítvány, aki megállja a helyét majd a magánéletében és a karrierjében egyaránt. A közössége javát is szolgálva, nem csak az önös célokat megvalósítva. Aztán azt is megfogalmaztam, hogy a pedagógus ugye átadja a tudását, és milyen érdekes, hogy egy gondolat szerint, ha az egyik gyertya meggyújtja a másikat, az egyikkel meggyújtjuk a másikat, tehát a lángja nem lesz kisebb. Tehát a tudásunk átadásával mi nem kevesebbet leszünk, hanem többet leszünk. A pedagógus nem csak ad a gyermeknek, kap is tőle. Tehát mi magunk is egy életen át formálódunk embertársaink, kisgyermektársaink és a felnőttek kollégáink hatására is. Én ezt egy rendkívüli lehetőségnek tartom a pedagógus életében, ezt a formálódást, az állandó jelenlétet a gyermek javára és a nyitottságot erre a formálódásra. Aztán még azt is megfogalmaztam, hogy egy építkezéssel gondolva, hogy ki hogyan látja az ott elvégzett munkáját. És amikor az egyik építőmunkást megkérdezték, hogy mit csinálsz, ő úgy válaszolt, hogy köveket faragok. A másik úgy válaszolt, falat építek. A harmadik ugyanarra a munkára úgy válaszolt, hogy katedrálist építek. Tehát itt érzékelhető, hogy ugyanarra máshogy és máshogy lehet rátekinteni, megközelíteni. És valahogy a pedagógus munkáját is én ekképpen értékelem, hogy ő is katedrálist épít. Tehát a gyermeket, ahogyan már volt szó, az ő személyiségét nyitja, a benne lévő lehetőségeket bontakoztatja, kínálja ezzel együtt a lehetőséget, hogy a személyiség bontakozzon, és ezzel együtt nem csak egy gyermekért felelős, hanem egy egész osztályközösségét, tehát közösséget is épít, hiszen az ember számára a társas kapcsolatrendszer rendkívül fontos és meghatározó. És tudjuk jól, hogy eljön majd az az életkor a gyermek életében, amikor nem a szülő lesz már az első rendű személy, akire fölnéz. Mindemellett követheti természetesen az ő iránymutatásait is, de a kortárs kapcsolatok rendkívül meghatározóak lesznek. Nagyon nem mindegy, hogy milyen gyerekek veszik körül a gyermekeinket. Tehát ezért rendkívül fontos a pedagógus közösségépítő munkája is, és ezzel együtt ugye a nemzedékekbe vetett hite. Tehát nem csak a mának dolgozik, mint ahogy a kertész. A kertész sem látja rögtön, hogy mi lesz abból a kis facsemetéből. Hiszi a jövőt. Árnyékáért becsüljük a vén fát, tartja egy magyar közmondás. De ahhoz, hogy árnyékot tudjon adni egy fa, mennyi időnek kell eltelnie? És addig mennyi ideig kell őt gondozni, ápolni, figyelni? És ugyanez igaz a gyermeknevelése. Mennyi idő az, mire éretté válik valaki, felnő egy gyermek, mennyi mindent tehetünk addig. És megint csak ez a minden nap teszek érted valamit, és ez összegződik. Ebben én óriási felelősséget, óriási potenciált látok, tehát a jövőért dolgozunk, a következő nemzedékekért, és az ebben való hitünk szerintem ez a betartó erő.
1: Különleges kötődés alakul ki az itt végzett diákokban, az intézmény és hát a pedagógusok, az oktatók között vagy iránt is, és hogy ez nagy ereje ennek az intézménynek, és ez azért van, mert hogy le tud hajolni szinte mindenkihez egyénenként. Ez az intézmény is le is hajolt, egyébként tegyük hozzá, hogy beszéltünk az elején, hogy sokat nőtt a hallgatói létszám. Hogy meg tudja tartani ezt az arcát az intézmény, ezt a nagyon fontos arcát, hogy mindenkinek tud akár az egyéni ügyeivel, kérdéseivel, fejlődésével, problémáival foglalkozni.
0: Rendkívül nyitottak vagyunk erre. Tehát a Tokaj-Hegyalja Egyetem egy vidéki egyetem, amely, hát mondhatjuk, hogy regionális hatósugárban működik. Persze itt van a vonzáskörzetünkben azért a Miskolci Egyetem, akikkel 2000 és 2013 között munkálkodtunk együtt, integráltan, és ott van az EGRI, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, akikkel pedig 2013 és 2021 között munkálkodtunk együtt. Mindemellett, igen, tehát amikor 2021-ben megnyílt a kapuja a Tokaj-Hegyalja Egyetemnek, létrejött ez az új egyetem, akkor mi már a kezdetektől éreztük, láttuk, ahogyan átalakult a környezetünk, hogy rendkívül fontos, hogy mi az egyetem falain kívülre is kilépjünk, tehát hogy nem ülhetünk egy helyben, nem várhatjuk, hogy majd kívülről jönnek, ránk nyitják az ajtót, hanem mi éreztük magunkban azt, hogy mennünk kell, hívtak is, vártak is bennünket a régi kapcsolataink alapján, és az újak is alakultak, rendkívül intenzíven formálódtak. És ha már itt az intenzív új kapcsolatokról szólhatok, akkor megemlítem azt, hogy például a nemzetközi mobilitás keretében a Pannonia ösztöndíjjal, a Cepus ösztöndíjjal 78 oktatói és hallgatói mobilitási aktivitás valósult meg egy tanév alatt. Ez jelenti azt, hogy szerte Európában, de Európán kívül is jártak oktatóink és hallgatóink. Tehát nem csak hazánkban, hanem nemzetközi vonalon is mozgolódunk, és egyre több partnert tudunk megnyerni közös projekteknek, közös céloknak. Ezek közül a legutóbbi, a legfrissebb együttműködési megállapodás kötetett a II. Rákóczi Magyar Egyetemmel, Beregszászi székhelyen működő egyetemmel, de nem olyan régen kötöttünk az Eperjesi Egyetemmel is együttműködést, és azt megelőzően például az Ankarai Zenei és Képzőművészeti Egyetemmel, és múlt év őszén egy 14 fős delegációval mentünk el Ankarába. És ott részt vettünk egy művészeti-irodalmi szimpóziumon, oktatóink tartottak előadásokat, egyik kollégánknak kiállítása is volt a szimpózium keretében, és a Református Hittudományi Egyetemen munkálkodó kollégákkal, illetve az egyetem rektorával együtt indultunk erre a hatalmas útra, és az ő egyetemük is bemutatkozott, a Tokaj-Hegyalja Egyetem is bemutatkozott, tehát egy rendkívül élénk kapcsolat alakul ki. Ezzel együtt az Ankarai Egyetem zeneművészei itt voltak, gyönyörű koncertet adtak a Hittudományi Egyetem imatermében, és ennek folytatásaként néhány héttel ezelőtt a Saigon Quartet adott itt egy gyönyörű koncertet, mert ők éppen felkészülőben voltak arra, hogy Ankarában mutatkozzanak be. Tehát a török-magyar kapcsolatok, baráti kapcsolatok gyönyörűen virágzanak, és akkor tehát a nemzetközi kapcsolatokról dióhéjban ennyit, és egy kicsit láttatva, hogy milyen intenzív is ez az utóbbi időszakban. A beiskolázásra is mindenképpen szeretnék kitérni, mert ahhoz, hogy a 2021-es 220 körüli hallgatói létszámról el tudjunk lépni a 2025. októberi 1100 főt meghaladó létszámig, tehát hogy ötszörösére, hatszorosára növekedjen a hallgatói létszám, ezért nekünk nagyon sokat kellett dolgozni, de ezt boldogan tettük meg. Tehát, amit már említettem, boldogan léptünk ki az egyetem falai közül, és kerestük a kapcsolódási lehetőségeket, és erősítettük meg azt, ami már jól működött, és építettünk ki újakat. Az újak közé tartozik például az, hogy a hallgatóink javát szolgáló és az oktatók felkészülését is szolgáló bázis óvoda hálózatot alapítottunk, 16 óvodával múlt év őszén, 2025 őszén, de most már 18 óvoda képezi a részét ennek a hálózatnak, és szeretnénk ezt a hálózatot tovább dúsítani. Jelenleg 60-tól Nyírtelekig vannak olyan óvodák, akik már megkapták a Tokaj-hegyalja Egyetemtől a bázisintézmény táblát is, volt egy gyönyörű táblát adó ünnepünk, ezzel együtt már szakmai tartalmakkal is megkínáltuk egymást, mert a Nyírtelki óvoda vezetője és pedagógusai a projektmódszerről tartottak egymásnak, és nekünk oktatóknak is egy fantasztikus szakmai programot, workshopot, amely a gyakorlat felé mozdult el, és már ennek gyümölcseként mi oktatók, amikor a projektmódszert tanítjuk a hallgatóinknak, már betudtuk ezeket a Nyírtelki óvodai mintaprojekteket vinni, azoknak a dokumentációját, azoknak a szellemiségét, azoknak az eredményét, láttatva, hogy milyen fontos ilyen szemlélet szerint például nevelni a kis óvodásokat és fejleszteni őket. Szóval rendkívül szertágazó az a tevékenység, amit végzünk, és rendkívül gyümölcsöző is, és például most a bázisintézmény hálózat kapcsán szeretném elmondani, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságán belül létrejött a társadalmi esélykiegyenlítési és pedagógiai innovációs munkacsoport. Ez a pedagógiai szakbizottságon belül működik. Ez egy regionális hatósugarú munkabizottság, és hát a Tokaj-hegyalja Egyetem Comenius intézetében munkálkodó kollégák alkotják a bázisát, de emellett a már említett Miskolci Egyetem és az Eszterházi Egyetem oktatóiból is vannak közöttünk. Szóval szeretnénk ezt a bázis intézmény hálózatot kiterjeszteni más köznevelési intézményekre is, a 4 alapképzési, pedagógus képzési szakunkra gondolva, hogy minél gazdagabb kapcsolatrendszeren keresztül minél több információ birtokába jussunk, lássuk azokat a gyerekeket, akik a különböző köznevelési szinterekre járnak, bölcsödébe, óvodába, általános iskolába, speciális nevelési intézményekbe. Tudjunk róluk minél többet, az ő szükségleteikről, igényeikről, helyzetükről, tudásszintjükről, képességeikről. Tudjunk minél többet, és ezeknek a vonatkozásában pedagógiai innovációkat, pilot programokat, jó gyakorlatokat tudjunk kidolgozni, és tudjuk ezzel megkínálni a környezetünket. Ez óriási lehetőség.
1: Kedves hallgatóink, a kiadott oklevelek nagy száma miatt idén 2 diplomaosztó ünnepséget is rendezett a Sárospataki Központú Tokaj-hegyalja Egyetem. Először a pedagógiához köthető képzések végzett hallgatói vehették át a végzettséget tanúsító okiratot. Az előző percekben dr. Toma Kornéliával, rektori biztossal, a Comenius Intézet intézetigazgatójával beszélgettem.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 140 millió forint az összértéke annak a beruházásnak, amelyet Herceg-kúton adtak át a közelmúltban. Megújult a település ravatalozója, elkészült a temetőkerítés, valamint felújították a Kossuth utcát, amelyen a helyi középületek többsége található. Mindemellett 175 fát is elültettek a Herceg-kúti közterületeken. A beruházásról Rák József polgármestert hallják.
2: A ravatalozónk 1980-ban épült, teljes egészében lakossági összefogással, adakozással, illetve kivitelezéssel. Sajnos az idő vasfoga őt is híkezte. Régi vágyunk volt, hogy a komfortfokozatán növeljünk, a külső megjelenését kicsit kínosítsunk. Épp ezért örültünk a lehetőségnek, amikor a kistelepülési fejlesztési alapból láttunk lehetőséget arra, hogy a ravatalozóra tudjunk egy pár forintot fordítani. Elsődleges célunk az volt, hogy valóban a komfort fokozata növekedjen ennek az épületnek, tekintett arra, hogy nem volt vízellátása. Azon kívül fontos volt számunkra, hogy megjelenésébe is egy új arcolatot kapjon. Elkülönítettük egymástól a hűtőt, illetve a raktárat, kicseréltük a nyílászárókat, nagyobbakra cseréltük a nyílászárókat, és klimatizáltuk a helységeket. Nagyon fontos volt számunkra, hogy az előtér is növekedjen, ezáltal megváltozott a teljes egészében a jellege az épületnek. Pontos célunk volt a ravatalozó felújításával, átépítésével kapcsolatban az, hogy a 2017-ben a Német Nemzetiségi Önkormányzatunk által beszerzése került lélekharangot méltó helyen tudjuk elhelyezni. Tekintettel arra, hogy ez a lélekharang ilyen nem volt még Herceg-úton, úgyhogy a ravatalozó tervei elkészítésekor fontos szempont volt, hogy a lélekharangnak egy úgynevezett harangházat is kialakítsunk. Fontos volt, hogy a temető körbe legyen kerítve. Egyrészt ugye a jogszabály írja elő, hogy a temetőnek körbe kell lenni kerítve. Az addigi drótkerítés nem igazán oldotta meg azt a problémát, hogy valóban bejártak az őzök a temetőre, és időközönként az árvácskát megrágták. Úgyhogy most ebből a 292 méterrel, ami kerítés elkészült ebből a pályázatból, azt gondoljuk, hogy ezeket a veszélyforrásokat ki tudjuk zárni. Egy teljesen más pályázatból pedig a maradék 200 méter napokon belül elkészül.
1: A Herceg-kútiaknak a megítélt támogatás segítségével sikerült felújítaniuk a település legforgalmasabb utcáját is, tette hozzá a polgármester.
2: A Kossuth utca a maga 770 méter hosszával a legforgalmasabb útja a településnek, mi azt gondoljuk, hiszen itt található a templomon kívül az iskola, óvoda, konyha, orvosi rendelő, a művődési ház, a temető, illetve a tájház. Ezért is volt fontos, hogy ennek az útnak az állapota megfelelő legyen, valamint ezzel az útfelújítással a 770 méter hosszan kicsit szélesítettük is az utat, valamint a 770 méterből 260 méter olyan út, ami eddig nem volt szilárd burkolattal ellátva. Ennek a pályázatnak a kivitelezését megelőzte egy az ERV-vel kötött megállapodás, mely szerint 144 méter hosszan az ivóvízvezetéket is ki tudtuk cserélni az aszfaltozás előtt. Mi vonalasnak hívjuk kistelepülési fejlesztési alapból megvalósult projektnek ezt a lábát, ugyanis az aszfaltozáson kívül még megvalósítottunk egy másik komoly fejlesztést, ami régi vágyunk volt, 175 darab fát ültettünk el a falu fő utcáján, mind a két oldalt. Én azt gondolom, hogy ezekben a napokban senkinek nem kell magyarázni azt, hogy a klíma milyen változáson megy keresztül, azon kívül azt gondoljuk, hogy településképi szempontból is az elkövetkezendő években az kiültetett japán cseresznye dísze lesz a településnek.
1: A ravatalozó felújítását Salamin Ferenc, Kossuth díjas és Íbl díjas építész tervezte meg.
3: Nagyon érdekes ez a mai építészet, mert sok esetben divatos trendeket követő. Ez a ház, ez pontosan nem akar ilyen lenni, nem akar trendek követő lenni, hanem valahogy ötvözni azt az állandóságot, ami egy ember életében van, vagy ami a világban van, és azt a változást is beleszőni, ami viszont szintén az életünk része. Tehát fontos volt megőrizni minél többet az eredeti nagyszerű történetből, abból az épületből, amit a saját kezükkel építettek, és a saját pénzükből a Herceg-kútiak, amit lehetett, falakat, egyebeket megtartottunk. Viszont az is fontos, hogy a településképbe valahogy egy állandóságot, egy változáson keresztül, egy megújuláson keresztül, de mégiscsak az örökké valóságnak szóló épületet hozzunk létre. Magyarul az építészeti elemek, mint egy egyszerű nyeregtető, vagy mint egy vakolt fal, vagy az erős kőpillérek, vastag kőburkolat, az mind valahogy az örökké valóságra és arra utal, hogy 50-100 év múlva is rá lehessen nézni egy épületre. Gondoljunk a régi épületekre, amiket ma is szeretünk. Úgy vannak megalkotva, hogy a korszellemet is mutassák, de mégis valahogy azt az örökös érték szemléletet, azt az örökös építészeti megjelenést is hordozzák magukban. Hát az építésznek látnia kell előre, ez a feladata, ez a szakmája. Viszont azt, ami egy-egy ilyen történetben igazán szép, azt nem mindig látja az ember előre, azt a sok küzdelmet és azt a sok örömöt, ami ebben benne van, azt, hogy mögötte áll egy egész falu, egy egész közösség, és megdicsérik. Ez az öröm az építésznek. Az, hogy a polgármester vagy a műszaki ellenőr minden nap ott van az építkezésen, és ellenőrzi, és noszogatja a kivitelezőket, akik szintén a legjobbat szeretnék megtenni, de mégis kell, hogy valaki ott legyen a nyakukon. Hát ezek a történetek teszik szépé ezt az egészet, és ezért érdemes csinálni, mert az, hogy az ember csak rajzol valamit, és utána elkészül, abban még nincsenek benne az emberi kapcsolatok, az emberi történetek, és ettől lesz ez szép.
1: A ravatalozó rendkívül fontos a helyi közösség számára, mondta el az eseményen Mészáros Ferenc, a település római katolikus plébánosa.
4: Az első gondolat, ami megfogalmazódott bennem, amikor a felújított ravatalozót végigjártam, végig sétáltam, hogy valóban ez a közösség élni akar. És az élet nem csak a földi életet jelenti a közösség számára, hanem az örök életet is. Hercegkút közössége számára teljesen természetes, hogy nem csak a földi keretek között gondolkodik, hanem a közgondolkodásban, a hit alapján benne van az örök élet, az örökké valóság gondolata is. Temetéseken is ezt látom, nem véletlen, hogy nagyon nagy létszámban vannak mindig jelen településünk lakói, amikor el kell egy-egy település lakosától búcsúzni, hiszen ez is azt jelenti, hogy hisszük valamennyien, van örök boldogság, van örök élet, és a földi élet végével nem ért véget minden, hanem van Istenben folytatás.
1: Kedves hallgatóink, 140 millió forint az összértéke annak a beruházásnak, amelyet Hercegkúton adtak át a közelmúltban. Az eseményről hallhatták összefoglalónkat.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy 100 éve született Lavotta Géza, polihisztor képzőművész, akit a legtöbben talán fafaragásairól ismernek. Az ő emlékére nyílt alkotásaiból összeállított kiállítás abban a Sárospataki képtárban, amelyet egykor ő is vezetett.
2: 2 évvel ezelőtt a várban, a Rákóczi várban volt egy kiállítás, ott a várnak a gyűjteményéből volt, és Tamás Edittel, az igazgató asszonnyal beszéltünk, hogy 2026-ban lesz a művész 100. születésnapja. Mi úgy éreztük, hogy ez a jubileumi évforduló méltó módon itt a képtárban alkalmat ad arra, hogy egy egész életművét, a festményeit, a tűzománcait, a részdomborításait és a fafaragásait be tudjuk mutatni.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

figyelj, nekem így nem. Miért kapom, ma nem is kértem. Nem lehet csak ennyi, még tovább kell menni. Mondd, mit kéne éreznem. Figyelj,

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről, október végéig pedig benyújtják a 2027-es költségvetést és elkészítik a középtávú költségvetési tervet, ezt mondta a pénzügyminiszter egy budapesti háttérbeszélgetésen. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra. A választások utáni átadáskor a belső előrejelzés 6,8% deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az Európai Uniós megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül, fogalmaz a közlemény. Ez nem hiánycél, mondta a pénzügyminiszter. Barabás Gyula, a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára ismertette, a vártnál gyengébb gazdasági pálya 0,3%-ponttal rontja a hiányt, a gazdasági növekedés 2025-ben a tervezett 2,5 helyett 0,5% volt, 2026-ban pedig a 4,1%-os terv helyett 1,6-2%-os növekedés várható. Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, ezt jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. A NATO csúcsértekezleten tartózkodó Magyar Péter Facebook oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A miniszterelnök egy másik bejegyzésében sikeresnek értékelte a NATO kétnapos amerikai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Magyar Péter kiemelte, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A bejegyzés végén Magyar Péter közölte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparág fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya. A másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége az általa készített 2026-2027-re vonatkozó V4 építőipari piaci körképe alapján. Magyarországot tekintve kiemelték, idén még hiányozni fognak a megrendelések, de a jövő év az uniós forrásokra támaszkodó, strukturálisan kiegyensúlyozottabb építőipari modellbe való átmenet lehetőségét hozhatja el, a kapacitások rendelkezésre állnak. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. A pénzügyi likviditás önmagában már nem elegendő a növekedéshez, a demográfiai hanyatlás és a vendégmunkásoktól való függés miatt a régióban azok a vállalatok lesznek a nyertesek, amelyek képesek iparosítani az építési folyamatokat és digitalizálni működésüket, ismertette közleményében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudnak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. A közleményben kifejtették, naponta csak nem 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere, a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak egy órát a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon lehet tájékozódni, írja az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak, főként északkeleten alakulhat ki záporzivatar, az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 25 és 28 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útravaló követ. Ezután arról hallhatnak, hogy 100 éve született Lavotta Géza, polihisztor képzőművész, akit a legtöbben talán fafaragásairól ismernek. Az ő emlékére nyílt alkotásaiból összeállított kiállítás abban a sáros pataki képtárban, amelyet egykor ő is vezetett.
2: 2 évvel ezelőtt a várban, a Rákóczi várban volt egy kiállítás, ott a várnak a gyűjteményéből volt, és Tamás Edittel, az igazgató asszonnyal beszéltünk, hogy 2026-ban lesz a művész 100. születésnapja. Mi úgy éreztük, hogy ez a jubileumi évforduló méltó módon itt a képtárban alkalmat ad arra, hogy egy egész életművét, a festményeit, a tűzománcait, a részdomborításait és a fafaragásait be tudjuk mutatni.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Kalendárium a mai nap legfontosabb évfordulóival. Július 9-én a Lukréciák ünneplik névnapjukat. A Lukrécia római eredetű etruszk nemzetség névből származik, jelentése vonzó, megnyerő. 1357-ben e napon rakták le a prágai Károly híd alapkövét. A prágai polgárok lakta óvárost és a várba vezető kisoldalt köti össze. Ezen keresztül ment a híres Királyi út. Még egy érdekesség, 1870 óta hívják Károly hídnak, addig Prágai híd vagy Kőhíd volt a neve. 1552. július 9-én Drégelyvár bevételénél elesett Szondi György várkapitány, akit díszes pompával temettetett el Ali pasa. 1654-ben mindössze 20 évesen Himlőben meghalt IV. Ferdinánd magyar király, a Habsburg háztagja. 1831. július 9-én megjelent Gróf Széchenyi István világcímű műve, amelyben a szerző Dezsőfi Józsefnek a hitelre írott ellenérveire válaszolt. 1922-ben Johnny Tarzan Weissmüller először a világon egy percen belül úszta le a 100 méter gyorsot. 1925-ben megszületett Péter Ludwig német csokoládégyáros műgyűjtő, a Kortárs Művészeti Múzeum alapítója. Feleségével több mint 12 ezer műalkotást vásároltak életük során, köztük övék volt a leggazdagabb Picasso magángyűjtemény. A gyűjteményből származó ajándékok és kölcsöndarabok világszerte 30 múzeumban láthatók, ebből 12 a házaspár nevét viseli, többek között Budapesten, Kölnben, Bécsben és Pekingben. 1933-ban megszületett Csala Zsuzsa, Jászai Mari díjas és érdemes művész, színművésznő. Tagja volt az Állami Dériné Színháznak, az Egri Gárdonyi Géza Színháznak, majd 1960-tól 40 évig a Budapesti Vidám Színpadnak. Ismertebb filmjei közé tartoznak például a Szentpéter esernyője vagy a Palacsintás király. 1953. július 9-én született Fanándor hajótervező és építő, óceáni vitorlázó, aki társával Gál Józseffel körbevitorlázta a földet. Ezzel ők lettek az első magyar földkerülők. Életre hívta a Szóló Balaton kerülő vitorlás versenyt, amelyet 2010-ben meg is nyert. Székesfehérvár díszpolgára, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjének birtokosa. 1956-ban megszületett Tom Hanks, többszörös Oscar-díjas amerikai színész, és 1976-ban meghalt a sztereó rádiórendszer feltalálója, Csicsátka Antal mérnök, az első magyar magnetofon, a vörös szikra megalkotója. További 13 szabadalmával védett módszerei ma is részei a rádióműsor szórásnak.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Társadalmi felzárkózás. Szinte varázsszó lett, szlogen, sőt, elkoptatott közhely ez a kifejezés. Ez majd mindent megold, szegénységet, cigánykérdést, analfabétizmust, elnéptelenedést, helytelen életmódot. Sokszor olyanok is használják, akik nem is tudják, mit jelent. Ha elemezzük, akkor jutunk a helyes értelmezésre.

0: A támaszkodó, strukturálisan kiegyensúlyozottabb építőipari modellbe való átmenet lehetőségét hozhatja el, a kapacitások rendelkezésre állnak. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. A pénzügyi likviditás önmagában már nem elegendő a növekedéshez, a demográfiai hanyatlás és a vendégmunkásoktól való függés miatt a régióban azok a vállalatok lesznek a nyertesek, amelyek képesek iparosítani az építési folyamatokat és digitalizálni működésüket, ismertette közleményében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, ezt közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint két vármegyében és a fővárosban csökkent az álláshirdetések száma, minden más régióban nőtt. A visszaesés nem volt markáns, Budapesten 1,6, Somogy vármegyében 1,7, Vas vármegyében pedig 9,2%-kal kevesebb hirdetés volt elérhető a negyedév során, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A legnagyobb arányú emelkedés Nógrád, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben történt. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében, írja a profession.hu. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudnak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. A közleményben kifejtették, naponta csaknem 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere, a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak egy órát a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon lehet tájékozódni, írja az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös közleménye.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcsérték 26 és 30 fok között alakul térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Gábor Ján Anita fülorgégésszel, a Semmelweis Egyetem docensével arról, hogy 2030 után a halláskárosodás lesz az egyik leggyakoribb fogyatékosság a világon, figyelmeztet a WHO. Igen, úgy végig gondoltam, hogy egy nap mennyi zajterhelés éri az embert. Tehát, hogyha városban, nagyvárosban lakik, akkor ugye ott a forgalom. A legtöbb iskolában, de inkább az általános intézményeket mondom, most már ott vannak a légkondicionálók. Ugye egyre melegebb az időjárás, tavasszal, nyáron mennek a légkondicionálók, annak is van egy alapzaja. Akkor ott van a hajszárító, ott vannak a motorkerékpárok, a játékok, porszívó, és ugyanakkor már nagyon sokat tettek azért, hogy ezek minél halkabbak legyenek. Tehát például a porszívóknál is már bevezették azt, hogy halkabbak legyenek. Tehát már ott is van egy uniós szabályozás. De hogy érthetetlen számomra, hogy akkor miért nem lépnek fel az ellen, hogy a koncertek is, amit kidolgoztak önök szakemberek, hogy legyen egy zajbesorolás, hogy ezt miért nem viszik át ezt a döntéshozók?
2: Hát köszönöm ezt a kérdést, és ezért köszönjük azt, hogy így a médián keresztül mégiscsak erre felhívhatjuk a figyelmet, mert tényleg olyan logikusnak tűnik, hogy ott szerepel, ahogy mondta a mosógépen, hogy milyen hangerőket ad ki, és törekszünk arra, hogy halkat vegyünk. Nagyon sok akusztikus mérnök dolgozik az autóiparban, a házak tervezésében, a légkondicionálók kialakításában, hogy azok ne legyenek túl hangosak, és ne legyenek zavaróak. És akkor a másik oldalon megfogjuk magunkat, és választható a módon olyan hangerőkkel terheljük magunkat, meg a gyerekeinket, ami fölösleges és megelőzhető lenne. Tehát, hogy senki nem javasolja azt, hogy ne használjunk fülhallgatót vagy fejhallgatót, hogy ne menjünk koncertre. Tehát erről szó sincs a javaslatainkban. Még arról sincs szó, hogy valamit be kéne tiltani. Csak egyáltalán az, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy milyen hangerejű lesz az a rendezvény, tehát, hogy erről legyen egy tájékoztatás, ugyanúgy, ahogy a mosógépen rajta van a hangerőszín. Itt mi tettünk egy javaslatot, hogy egy 6-fokozatú skálán egészen zöldtől pirosig, A-tól F kategóriáig legyen besorolva az a rendezvény, és akkor mindenki meg tudja nézni, hogy ez várhatóan hangos lesz, nem baj, de nagyon szeretnék elmenni, de akkor viszek magammal egy zajvédő eszközt, és a javaslatunkban az is szerepel, hogy ilyen esetekben a helyszínen legyen elérhető ilyen zajvédő eszköz, amit hogyha valaki elfelejtett magával vinni, akkor ott elérhetően be tudja szerezni.
1: De akkor semmi más eszköz nincs a kezünkben jelen pillanatban, csak az, hogy az emberek tudatosabban gondolkozzanak, és önök most ezért dolgoznak, hogy gondolják meg ötször, hogy biztos elviszik-e mondjuk a kisgyereküket arra a rendezvényre, ami valószínűleg hangosabb, zajjal jár. Ez nem jó a gyerek idegrendszerére, fülére, és még sorolhatnám, hogy mi mindenre nem. A fiataloknál pedig, hogyha mondjuk elmennek egy koncertre, akkor lehet, hogy jó lenne, ha vinnének magukkal egy füldugót, amivel ugyanúgy hallani fogják azt a zenét, csak kicsit halkabban.
2: Így van, pontosan, és olyan speciális eszközök is vannak ma már, amik speciális zajszűrőkkel rendelkeznek, és a zenehallgatásnál úgy szűrik ki a hangos hangot, hogy a zenének az élvezhetőségéből nem rontanak egyáltalán. A zenészek maguk is használnak ilyen zajvédő eszközöket, tehát ma már ők is tudatosak, és nem szeretnék, ha károsodna a hallásuk. Hogyha például egy kisgyereket el szeretnénk vinni, mert mondjuk a testvére jéghokizik, vagy focizik, és akkor ott a nézőközönség viszont mondjuk dobol, sípol, és elég hangos, akkor pedig vannak a gyerekek számára is ilyen színes fültokok, amit mint egy fejhallgató úgy kell felhelyezni, csak zaj védőként működik, és azzal nyugodtan el lehet vinni. Tehát, hogy nem kell kizárni senkit semmiből. A másik oldalról viszont, hogy az eseményszervezőknek is oda kell figyelni arra, hogy nem kell túlhangosítani egy rendezvényt, hogy megfelelő minőség üzene esetén nem is lesz igénye senkinek arra, hogy túlhangosítsa azt a rendezvényt. WHO-nak volt egy 10 éves találkozója, amikor 10 éves lett ez a kampányuk, amit ezzel kapcsolatosan indítottak, az ajvédelemmel kapcsolatosan, és ott felhívták arra a figyelmet így a szervezői oldalról, hogyha jó minőségű a zene, akkor kevésbé igényli azt, hogy túlhangosított legyen, tehát például ez egy jó célkitűzés. És nagyon érdekes volt, hogy mobiltelefongyártó cégeknek felső vezetői voltak ezen a nemzetközi találkozón. A játékok, ezek a videójátékok is túlhangosak tudnak lenni. Ők is ott voltak, és nagyon elkötelezettek Japánból, Amerikából, jöttek el erre a világtalálkozóra, és ők is biztosították arról a WHO szervezetét, hogy ők is nagyon elkötelezettek abban, hogy mindenféle biztonsági intézkedést beletegyenek ezekbe az eszközökbe. Tehát azért kétoldalú a dolog, egyrészt a saját védelmünk, illetve a gyerekeink védelme, tehát egy ilyen öntudatosság, másik oldalról pedig a szolgáltatóknak a mértékletessége hangerő szempontjából.
1: Ha a világot nézzük és a magyarokat nézzük, mert ugye sok mindenben szoktak bennünket negatív viszonyba kihozni, hogy amíg nem fáj, addig nem megyünk például orvoshoz. Uh-huh. Na most gondolom a halláscsökkenés is ilyen, tehát nem fáj, akkor nem megyek orvoshoz. Mikor? Melyik az a pont, amikor az emberek mondjuk szakemberhez fordulnak, mert mondjuk a családtagoknak tűnik föl, hogy nem hal mondjuk az apukám vagy a gyerekem, stb.
2: Igen, most láttam egy kimutatást, és a számunkra is csináltak egy ilyen magyar kimutatást, hogy sajnos világviszonylatban ez nem egy jól gondozott területünk. Tehát valóban ez a nem fáj, még csak egy kicsit ideges a család, amiért nem figyelünk oda, meg félreértünk dolgokat. A munkahelyen még csak egy kicsit okoz feszültséget, hogy valakinek halláscsökkenése van, és ezért kevésbé bevonható dolgokba. Tehát, hogy nagyon későn kerülnek el az emberek. Nincs olyan hallásszűrési rendszer, amit próbálunk azért megvalósítani, és egy-egy ilyen szűrő, busz, szűrőállomás azért kampányszerűen működik, de biztos, hogy a tudatosság az világszerte is alacsonyabb, mint más betegségekkel kapcsolatosan, például a látással kapcsolatosan, és Magyarországon is. Viszont nagyon büszkén mehettem el a WHO-nak erre a találkozójára, és hívtak meg, mert hogy ez a törvénytervezetünk és az ezzel kapcsolatos törekvéseink, azok viszont nagyon így reflektorfénybe kerültek, és egészen előremutatónak érezték. Úgyhogy ha sikerülne megvalósítani, arra nagyon büszkék lehetnénk itt magyarok, hogy a hallásvédelemmel, a gyerekek hallásvédelmével ilyen előremutatóan foglalkozunk.
1: De addig is, amíg ez a törvénytervezet nem megy át, tehát nem fogadják el, addig nem lehetne valami olyat tenni, hogy évenkénti vagy két évenkénti kötelező szűrővizsgálat mondjuk fiataloknak, akik ki vannak téve leginkább ennek az ajterhelésnek?
2: Hát az iskolai szűrések azok kötelezőek. 2 évente minden iskolásnak kötelező a hallásszűrése, és tulajdonképpen onnan ismerünk ezzel kapcsolatosan adatokat, és akik kiszűrődnek ezeken a hallásszűréseken, azokat tovább irányítják fülorgégészeti vizsgálatra. Tehát van azért a gyerekeknek szűrőrendszer.
1: És ők egyébként menthetetlenek többségében? Tehát elkerülhetetlen, hogy hallókészüléket kapjanak?
2: Még szerencsére azért addig a szintig nem jutnak el, tehát a többségnek azért olyan mértékű halláscsökkenése van, ami valamilyen minimális vagy kisfokú, inkább jelzi ezt a problémát, hogyha ez a folyamat tovább folytatódik, akkor fiatal korára, mint ahogy a WHO is figyelmeztet erre, már jelentősebb, akár kommunikációt nehezítő halláscsökkenése alakulhat ki. Tehát szerencsére azért még azon a mértéken, pont ez, ami nem észrevehető, de már mondjuk egy szűréssel kijön és kiszűrődik az a gyermek. Hát ott mindenképpen az lenne a fontos, hogy a védőnő, a család erre figyelemmel legyen, és a szokásokon változtassanak.
1: Meg gondolom ezt segíti márciusban a hallás hónapja is. Ugye, hogy már van látás hónapja, úgy van hallás hónapja is.
2: Igen, és a hallás világnapján szerveztünk egy sajtótájékoztatót, és azóta is tényleg igyekszünk így márciusban felhívni erre a figyelmet, meg hát az egész évben, hogy ebben legyünk tudatosak. És még egy dolgot említenék, legtöbbször az egyéni lejátszó az ma már egy mobiltelefon. És a mobiltelefonok regisztrálják azt, hogy a fülhallgatón, fejhallgatón keresztül milyen hangerőkkel hallgattuk a zenét. Mindenki meg tudja nézni, és akár a mai napon, akik hallgatják ezt a műsort, meg is nézhetik az egészséget regisztráló felületen, ott, ahol a lépésszámot látjuk, ugyanott megtekinthetjük azt, hogy milyen hangerőkkel hallgattuk a fejhallgatót. És hogyha valaki azt látja, hogy az nem a zöld tartományban van, hanem annál hangosabb hangerőkkel hallgatta, akkor elgondolkozhat rajta, hogy esetleg egy picit lehalkítja, és a biztonságos sávokban tartja ezt a fejhallgató zene lejátszó szinteket.
1: Épp úgy belegondoltam, hogy ne jöjjön el az a kor, amikor a halláskárosodás miatt ugye a hallókészülék az divatba jön. Már bocsánat a fiataloknál, mint ahogy most divat fogszabályzót használni. Az én gyerekkoromban, ha valakinek fogszabályzót tettek föl, fogszabályzásra kellett vennie, az valahol egy kicsit szégyen volt. Ha szemüveget Igen. kellett hordani, az szégyen volt. Csúfolták érte a gyereket. Ma már nem. Tehát ma divat, mert hogy tökéletes fogsorunk legyen.
2: Azért ennek örülnénk, mert vannak olyan gyerekek, akik tényleg rákényszerülnek, hogy hallókészülékük Igen. legyen. És hát az nekünk azért nagyon nagy, így szakemberként mondhatom, hogy nagyon nagy segítség az, hogy,
1: ha nem ítélik el.
2: Hogy elfoga. Így van. Tehát azok a gyerekek, akik így születtek, azok a gyerekek, akik akár hangos hangok zene miatt rosszabb a hallásuk és hallókészülékre szorulnak, akkor azért az nagy segítség, hogyha ők egy elfogadó közösségben vannak. Tehát olyan segítség a hallókészülék a hallássérülteknek, ami hát mint a szemüveg a nem jól látóknak. Tehát az, hogy a mindennapokban gördülékenyen, akadálymentesen tudjanak boldogulni, egy hallókészülék nagyon jó megoldás lehet. És hát nagyon nagy nehézség, hogyha egy gyerek nem tud emiatt beilleszkedni, a tanárok nem elfogadóak egy hallókészülékkel. Tehát az, hogy ez így bekerüljön a köztudatba, ne legyen ciki, akár még egy osztályban, ezt kicsit különlegességként is elfogadhatóvá tenni, hogy annak a gyereknek valamilyen különleges eszköze van. Ez azért nagyon nagy segítség lenne, és nagyon nagy segítség, ha ez megvalósul egy-egy hallássérült gyerek számára.
1: Egyetlen egy dolog jutott még eszembe, hogyha a halláskárosodást nézzük, és ennek az egész folyamatnak a végét, tehát hogyha tényleg nem lesz hathatós változás, akkor ennek az egésznek a legborzalmasabb következménye az elmagányosodás? Tehát, hogy elszigetelődünk, mert nem hallunk?
2: Van rá esély, és ugye a kommunikáció az már egyre kiszorul egyes kapcsolattartási folyamatokból.
1: Mert így is e felé tartunk, tehát, hogyha megnézzük tehát, a családokat, hogy mindenki a telefonjával kommunikál, meg azt bögdösi, meg nyomkodja, ugyanígy az utcán is.
2: Igen, és amikor azt mondja a gyerekem, hogy beszélt a barátjával, és akkor megkérdezem, hogy találkoztatok? És mondta, hogy ja nem, csak üzentünk Igen. egymásnak. Tehát neki a beszéltem vele, az azt jelenti, hogy írásban kommunikált, egész gyorsan cseteltek, és ő azt úgy érte meg, hogy beszéltek. Tehát, hogy a beszéddel történő kommunikációs csatornák azok amúgy is csökkennek, hát remélhetőleg azért nem a hallás csökkenés fogja ezt generálni, és azért megmarad az igényünk arra, hogy hallgassunk dolgokat, mint például rádiót, hogy egymással valóban beszéddel kommunikáljunk, találkozzunk. Tehát ez az igénye azért remélhetőleg az embernek megmarad, és hát ebben a jó hallás az egyértelműen szükséges ahhoz, hogy ez gördülékeny és akadálymentes legyen.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy 2030 után a halláskárosodás lesz az egyik leggyakoribb fogyatékosság a világon, a WHO előrejelzése szerint.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A NATO erősebb, mint valaha, ezt jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Facebook videójában. A tárca vezető Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai NATO csúcs találkozón. Az eseményt értékelve kiemelte, a NATO csúcs találkozó legfontosabb eseménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára, a hágai vállalásoknak megfelelően, továbbá fejlesztik a védelmi ipart. Ezen kívül külügyminiszteri szinten találkoztak az öbölmenti országok tárcavezetőivel, akikkel arról egyeztettek, hogy miként segítik ezen országok a NATO tagállamok biztonságát, és hogyan tudnak ezekkel a partnerországokkal jobban együttműködni. Orbán Anita kitért arra is, hogy Ukrajna is téma volt, és ennek kapcsán megegyeztek arról, hogy minél előbb igazságos és tartós békét szeretne a NATO. A külügyminiszter kiemelte, eredményes NATO csúcs találkozót zártak, ez volt Magyar Péter első ilyen tanácskozása. Az esemény jó hangulatban zajlott, sok kormány és államfő azt mondta, hogy a szövetség erősebb, mint valaha, fogalmazott Orbán Anita. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről, október végéig pedig benyújtják a 2027-es költségvetést és elkészítik a középtávú költségvetési tervet, ezt mondta a pénzügyminiszter egy budapesti háttérbeszélgetésen. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadáskor a belső előrejelzés 6,8% deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az Európai Uniós megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül, fogalmaz a közlemény. Ez nem hiánycél, mondta a pénzügyminiszter. Barabás Gyula, a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára ismertette, a vártnál gyengébb gazdasági pálya 0,3%-ponttal rontja a hiányt, a gazdasági növekedés 2025-ben a tervezett 2,5 helyett 0,5% volt, 2026-ban pedig a 4,1%-os terv helyett 1,6-2%-os növekedés várható. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, ezt közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint két vármegyében és a fővárosban csökkent az álláshirdetések száma, minden más régióban nőtt. A visszaesés nem volt markáns, Budapesten 1,6, Somogy vármegyében 1,7, Vas vármegyében pedig 9,2%-kal kevesebb hirdetés volt elérhető a negyedév során, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A legnagyobb arányú emelkedés Nógrád, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben történt. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében, írja a profession.hu. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudnak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. A közleményben kifejtették, naponta csaknem 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere, a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak egy órát a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon lehet tájékozódni, írja az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcsérték 26 és 30 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Mai magazinunk első részében Menszátor T. Ádámmal, a Miskolci Szent Rókus Gyógyszertár gyógyszertárvezető helyettesével, szakgyógyszerésszel beszélgetünk.
2: Én úgy látom, hogy az emberek nagy részénél a betegségtudat még mindig erősebb, mint az egészségtudatosság. És ez a kettő, ez két teljesen különböző dolog. Ha egészségtudatosak vagyunk, és egy kicsikét megpróbálunk előre gondolkozni, akkor nagyon sok betegséget meg lehet előzni. És itt lehet például hozni a szűrővizsgálatokat is példaként. Pár perces vizsgálat életeket menthet.
1: Ezt követően Csitári Nikolett, miskolci kötődésű dietetikussal beszélgetünk az alultápláltság témakörében.
3: Alultápláltság diagnózisát legegyszerűbben az úgynevezett BMI, vagy Body Mass Index, testtömegindexel tudjuk mérni. Ez ugye a testsúlyból és testmagasságból kiszámítandó érték. A 20 alatti értéknél mondjuk azt, hogy alultápláltságról van szó. Ideális esetben a 20 és 25 között kell, hogy legyen ez az érték, és ez alatt viszont alultápláltságról beszélünk, ami épp olyan fontos téma, mintha a felső kategóriát, tehát a 25 felett vagy 35 feletti értékeknek a túlsúlyos és elhízás kategóriáról beszélnénk.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Menszátor T. Ádámmal, a Miskolci Szent Rókus gyógyszertár, gyógyszertárvezető helyettesével, szakgyógyszerésszel beszélgetünk. Témánk pedig az utipatika, illetve azok az élethelyzetek, amelyekre a nyár folyamán is érdemes odafigyelni.
2: Érdekes, mert mi a gyógyszertárban így, hogy valaki betér hozzánk, és azt mondja, hogy na, akkor ő megy nyaralni, vagy hogy szeretne a nyára felkészülni, és akkor egy ilyen utipatikát összeállítana. Nem szoktunk direkt bekapni a felkérést. De mikor látjuk, hogy mit vásárol, és úgy a különböző termécsádokból, hatóanyagokból, a végén úgy rá szoktunk jönni, hogy na, itt ez valami nyaralás lesz a vége, mert nem létezik, hogy valakinek egyszerre ilyen problémái legyenek. És ez fontos. A tudatos nyaralás az nagyon fontos, mert hogyha egy jól összekészített gyógyszercsomaggal, utipatikával indulunk neki, az meg tudja különböztetni a nyaralásunkon bekövetkező bármilyen problémát úgy, hogy az egy lábjegyzet lesz a nyaralásunkkor, vagy adott esetben véget vet a nyaralásunknak. Itt tudatosan neki kell készülni. És itt négy szempontból közelíthetjük meg az utipatika, vagy a nyári készlet összeállítását. Ami talán a legfontosabb, hogy különböző sérülésekre, horzsolásokra legyünk felkészültek. Ugye ez a klasszikus sebellátás, vágások, horzsolások, ezeket úgy tudjuk kezelni, hogyha van nálunk valamilyen fertőtlenítő oldat vagy spré, különböző sebtapaszok, aki tengerparton megy, az nem árt, hogyha ez a sebtapasz mondjuk vízálló, illetve egy utazásnál, amikor az ember mondjuk autóval utazik, akkor ne feledkezzünk meg különböző kézfertőtlenítőről, nedves törlőkendőről, mert ezek is meg tudják könnyíteni az utazást. Utána úgy végig tudjuk magunkba venni, hogy milyen gyakori panaszok fordulhatnak velünk elő. Nem csak utazás során, hanem otthon is. Hogyha ezeket úgy magunkba, a kis jegyzettömbünkbe kipipálgatjuk, akkor már nyert ügyünk van. Klasszikus fájdalom, láz. Nem kell túl gondolni. Mindenki tudja, hogy felnőttek, hogy milyen hatóanyagra, milyen gyógyszerre, hogyan reagál. Mi volt jó neki? Fejfájásra, fogfájásra, mi jó neki, hogyha lázas. Ha ebből egy dobozzal berak, akkor az már tökéletes tud lenni. Torokfájásra, valamilyen torokfertőtlenítő, vagy szájspré legyen bent a kis csomagunkban. Amitől nagyon félünk, gyerekesek talán még jobban, különböző emésztési problémák, különösen egzotikus nyaralás során, itt be kell csomagolnunk hasfogót, valamilyen probiotikumot, bélfertőtlenítőt, illetve gondoskodnunk kell a kiszáradásról is, hogyha nagy Isten valamilyen hányás, hasmenéses vírust összeszednénk valahol, ezekre kiválóak ezek a rehidratáló oldatok. Különböző sók vannak benne, az ember megissza, feltölti, és teljesen másképp alakul a napja, még hogyha van egy bélfertőzése akkor is.
1: Ennek kapcsán hadd kérdezzem meg, hogy ha nem merül fel probléma, de időnként kúraszerűen akár érdemes ezeket használni, hogy a bélrendszerre jótékony hatással lehet?
2: A probiotikumokat mindenképpen. Az immunrendszerünk az alapvetően az emésztő traktusunkból indul ki, úgyhogy az, hogyha a gyomrunkat, bélrendszerünket rendben tartjuk, akkor az egészség megőrzés tekintetében nagyon jó dolog tud lenni. Úgyhogy kúraszerűen probiotikumokat egészen nyugodtan lehet szedni. Most már vannak is olyan probiotikumok, amik nem csak akut problémára javasoltak, hanem az ember szedje nyugodtan, bátran. Megerősíti a bélflórát, helyreakja az emésztést, és javítja az immunrendszert is.
1: Köszönöm, és akkor itt, ha folytatjuk a sort az utipatika tekintetében.
2: Ki szokott maradni sokszor az allergiagyógyszerek, antihisztaminok. Nem csak azoknak javasolt ezek a gyógyszerek, akik klasszikusan allergiások, de egy nap allergiánál, vagy egy rovarcsípésnél is nagyon jó szolgálatot tud tenni. És akkor a harmadik pontunk, az ugye meg kell magunkat védeni a környezeti hatásokkal szemben. Itt mire gondolunk? Nyáron ugye a napsütés. Korunknak megfelelő, bőrtípusunknak megfelelő, magas faktorszámú naptejeket kell használni. Illetve nagy segítséget tud nyújtani, hogyha már megtörtént tavaly és leégtünk, akkor valamilyen napozás utáni bőrnyugtató, krém, hab, ami a napégés tüneteit gyorsan tudja csillapítani. Rovarok, szúnyogirtó, erdőbe, kullancsriasztó, mindenféle fajta kiszerelésben létezik már, a hajgumitól kezdve, a karkötőn át, legkisebb gyerekeknek ruhára ragasztható tapaszokig, hogy ezt is könnyű megoldani, de legyen nálunk. És hogyha ezeken túl vagyunk, ezeken az általános dolgokon, akkor lehet egy kicsikét fűszerezni ezt, hogy milyen tippeket tud adni a patikában a gyógyszerész, hogyha éppen megyünk nyaralni. Sokszor bajt szokott okozni, hogy a folyamatosan krónikus betegségre szedett gyógyszerek, gondolok itt magas vérnyomás, diabétesz és a többi, azt nem rakjuk be, nem olyan mennyiségbe rakjuk be, vagy nem úgy rakjuk be, ahogy az kellene. Mire gondolunk itt? Nem biztos, hogy célszerű kiszámolni, hogy akkor én most 7 napot fogok nyaralni, akkor nekem 7 napnyi gyógyszerre van szükségem, mert mondjuk a repülőgép törölhetik a járatunkat, utazás közben történhet valami, úgyhogy érdemes nagyobb mennyiséggel nekivágni az útnak. Nagyon fontos, hogy a gyógyszereket, ezeket a folyamatosan szedett gyógyszereket ne a kis gyógyszeradagolónkba vigyük, még hogyha az kényelmesebb is, mert kevesebb helyet foglal, hanem a saját dobozában. És ennek az az oka, hogyha egy komolyabb probléma történik, egy baleset vagy bármi, amikor mi, nehogy Isten, nem tudunk kommunikálni az orvossal a kórházban, akkor, hogyha az orvos a gyógyszerek dobozát megkapja, látja, ott van, akkor ő pontosan fogja tudni a hatóanyag szempontjából, hogy milyen gyógyszeres terápiát kap az adott beteg, delikvens, viszont hogyha egy kis gyógyszeres szelencében van 3 fehér tabletta, 2 kék, 4 piros, különböző kódszámokkal, ott valószínűleg vakarni fogják külföldön a fejüket, hogy ez most Magyarországon éppen milyen típusú gyógyszer. Szóval a gyógyszereket a saját dobozába vigyünk magunkkal. Vannak bizonyos hatóanyagok, amihez hivatalos papírokat kell kérnünk a házi orvostól. Ezek fájdalomcsillapítók, különböző altatók, nyugtatók, pszichotróp gyógyszerek, ezeket nem tudjuk magunkkal vinni úgy, hogy az nincs engedélyeztetve, de a házi orvos ebben tud segíteni. Nekivágunk egy egzotikus nyaralásnak, ott fel kell készülnünk már előtte, és meg kell tudnunk, akár a házi orvostól, akár a budapesti oltóközponttól, hogy azon a területen van-e most valamilyen fertőzés veszély, illetve milyen védőoltások javasoltak. Ezek a patikába elérhetőek, az orvosok fel tudják írni, de azért ezt egy másfél hónappal előtte már ezt át kell gondolnunk, hogyha tudatosan készülünk egy ázsiai nyaralásra például. Gyógyszeretnél hiba szokott még lenni a nyaralás során a gyógyszeretnek a tárolása. Ugye ezek a gyógyszerek, amiket tabletta formában szednek a betegek, azok 25 és 30 fok között érzik jól magukat, magyarán a stabilitásuk ezen a hőmérsékleten a legjobb. Na most egy autóban, egész napot hagyva a tűzőnapon, azért ez sokkal több tud lenni, és ilyenkor előfordulhat, hogy sérül a gyógyszer, és a hatóanyagnak a felszabadulása megváltozik. Valószínűleg nem azt a hatást fogja kiváltani a gyógyszer, ami a célja lenne. Hogyha repülőn utazunk, akkor minden gyógyszerünket az előbb említett ok miatt is a kézipodgyászba tegyük, mert a repülő raktárében ott azért elég kaotikus időjárás tud lenni, és továbbá figyelni kell arra, hogyha valamilyen gyereknek például lázcsillapító szirupot viszünk, vagy köhögéscsillapító szirupot viszünk, ott az 1 dl szabály a gyógyszerekre ugyanúgy vonatkozik, amit fel tudunk vinni a repülőgépre. Oda kell figyelni, hogyha hűtött gyógyszereket alkalmazunk, például inzulin, különböző szemcseppek. Ezeknek sajnos a nyaralás során is megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. Autóban elektromos hűtőtáskával, repülőn hűtőtáskával, jégakúval. Kibírják ezek a gyógyszerek, általában egy hetet, általában egy hónapot, de általában az a tapasztalat például egy inzulinnál, hogy egy hét után már nem ugyanazt a hatékonyságot ér el a gyógyszer, hogyha az inzulin nem hűtőben volt tartva.
1: És még ehhez kapcsolódóan igazából ez az év bármely szakában, akár otthonainkban is, hogyha azért nyáron is van, amikor olyan kánikula van, hogy 30 fok felett van legalábbis napközben a hőmérséklet. A lejárati időt úgy gondolom azért mindenki figyeli, de a nem megfelelő tárolás, akár egy időjárás miatt is a hatásán is csökkenthet.
2: Igen, tönkreteszi a gyógyszer. A hatóanyag felszabadulása megváltozhat. Hatóanyag elbomlik benne. Úgyhogy nem azt a hatást fogja elérni, amit mi várunk tőle. Én azt szoktam mondani, hogy tegyék be a spajzba.
1: Az a biztos.
2: Az a biztos, igen. Ott azért nyáron sincsen olyan meleg, szóval az a 30 fok nem gondolnám, hogy van. Hát amelyek hűtőszekrényben tartható, az
1: nem kérdés.
2: Az nem kérdés, igen, igen, igen, igen. És itt is még van olyan, amit hideg helyen kell tartani, az 2-8 fok. Hűvös helyen, mikor rá van írva egy gyógyszer, és száraz hűvös helyen tartandó, na az 8-15 fok. És a tabletták azok 30 fokot bírnak.
1: Meg sok, hosszú távon. Sokra talán a legfeljebb 25 fok, ami igen, fel van tüntetve.
2: Nyilván azért ez egy ártónak egy védekezése is egyébként, de azért nyáron a 25 fokot tartani tablettás gyógyszernél, én is azt mondom rá, hogy az elég nehéz minden esetben, de tűző napsütésben ne rakjuk ki. A kocsiban, mikor ott hagyják az emberek, azzal szokott a legtöbb probléma lenni. De hogyha már egy panzióban, apartmanban, szállodai szobában van, ott már semmi baja nem lesz a gyógyszernek. Utazásnál nagyon gyakran kérdésként megkapjuk egy hosszú repülőút előtt, hogy akkor érdemes-e vérhigítót szedni trombózis megelőzésre. Ilyenkor meg kell nézni, hogy hány éves, volt-e valami olyan profilaxis, ami ezt indokoltá teszi, és akkor a kezelő orvos az eldönti. Nyilván vannak szájon átszedhető ilyen trombocita agregációt megelőző készítmények, de akár szélsőséges esetben vannak vérhigító injekciók is, amit az orvos felír annyit, amennyi a repülőút, hogy egy oda-vissza út van, akkor 2 ampullát mondjuk, és az beadja magának, aki utazik, és akkor így a trombózis kérdését az gyakorlatilag meg is oldotta. Arról is érdemes tájékozódni, akik folyamatosan gyógyszert szednek, hogy az adott gyógyszer okoz-e fényérzékenységet. Mert van számos olyan antibiotikum gyulladás csökkentő, ami igenis fényérzékenységet okoz. Semmi baj, ha valaki ilyet szed és nyaralni szeretne menni, de ott fokozottan figyelni kell arra, hogy napvédőt használjanak. Nagyon sokszor szoktunk találkozni különböző fájdalomgyulladás csökkentő gélek, kenőcsöknél, hogy strandolás előtt bekenik a térdüket, mert fáj, és utána konkrétan égési sérüléssel érkeznek, ki van hulyagosodva. Sok ilyen fájdalomcsillapító gél fényérzékenységet tud okozni, és akár égési sérülést is. Ezekre nagyon oda kell figyelni. Nyaraláskor kicsikét elengedjük magunkat, ott azért szoktunk kocintani, alkoholfogyasztás is előfordul, és szem előtt kell tartani, hogy van jó pár gyógyszer, mind antibiotikum, mind altatók, nyugtatók, ami az alkohollal nem barátok. Vagy a májunk nem szereti, vagy hatásfokozódás történik a gyógyszernél, úgyhogy a beteg tájékoztatóban ezt azért olvassuk el, hogy az alkoholfogyasztással, hogy függ össze a gyógyszerhatás változása. Vízbiztonságra is mindig ki szoktunk térni, pláne egzotikus országokban van az aranyszabály, gyakorlatilag bármit csinálunk, ami vízzel kapcsolatos, azt jó palackos vízzel, zuhanyozni nyilván nehéz, de a fogmosást azt el szokták felejteni, a jégkockát el szokták felejteni, hogy ezeket sem szabad. Mosatlan, hámozatlan gyümölcsöt nem eszünk egzotikus országokban.
1: Ilyenkor a vitaminok tekintetében mik azok az aranyszabályok, amiken esetleg érdemes változtatni, vagy legalábbis megfontolni, hogy milyen vitamin típusok, amik ilyenkor is ajánlottak szedésre, vagy mi az, amit esetleg egy picit nélkülözni lehet, amit megkapunk a természettől, a D-vitamin, ugye itt a...
2: Ez a D-vitamin az egyik legközismertebb, legkedveltebb, legszélesebb hatásfokkal talán így lehet megfogalmazni rendelkező vitaminunk. Ez azért már megdőlt. Szóval sokan látjuk mi is a gyógyszertárban, hogy azért nyáron mindenki egy kicsit optimista, és a vitaminok szedése egy kicsit hátrébb szorul. Pedig azon kívül, hogy süt a nap és jó a kedvünk, túl sok minden nem történik a télhez képest, mert a zöldségfogyasztás azért a mai világban már télen is adott. Egészséges ételek fogyasztása, a vitamin be lehet vinni táplálékkal is. Nyáron a D-vitamin spórolás az látszik az embereken, hogy ilyenkor nem szoktak olyan sokat, mert a napfény miatt ez majd termelődik a szervezetünkben. Egészen nyugodtan lehet D-vitamin szedni nyáron is, pláne hölgyek idősebb korban nyugodtan szedjék a D-vitamint, nem fog túltelítődni. Ezek mellett pedig általánosan a C-vitamin, azt mindig jó, hogyha szedjük, vagy valamilyen általános multivitamint. Azt is figyelembe kell venni, hogy kinek mire van igénye. A kalciumot, akit fenyeget az oszteoporózis veszélye, annak kalciumot, D-vitamint évszaktól függetlenül ildomos szednie. Magnézium, izomgörcsre nyugodtan lehet szedni. B-vitaminokat, akinek valamilyen neuropátiás fájdalma van, nyugodtan szedheti. Szóval nincs ilyen aranyszabály, akkor most nekem nyáron kevesebb vitamint kell szedni, mert majd a napfény az megoldja, vagy én most akkor több zöldséget fogok enni. Hetente 2 egy tányér lecsó azért nem oldja meg a vitamin igényünket.
1: Az élet számos területén halljuk a mindennapokban, hogy talán egyre tudatosabbak az emberek, igyekszünk azért sok mindenre odafigyelni. Az ön szakterületén mit tapasztal a mindennapokban?
2: Én úgy látom, hogy az emberek nagy részénél a betegségtudat még mindig erősebb, mint az egészségtudatosság. És ez a kettő, ez két teljesen különböző dolog. Ha egészségtudatosak vagyunk, és egy kicsikét megpróbálunk előre gondolkozni, akkor nagyon sok betegséget meg lehet előzni. És itt most itt lehet például hozni a szűrővizsgálatokat is példaként. Pár perces vizsgálat életeket menthet. Férfiak ebbe sajnos le vannak mai napig maradva. Prosztatarák szűrés tekintetében a hölgyek sokkal tudatosabbak. De vitaminszedésnél, gyógyszerszedésnél is. Nem feltétlenül az a jó megoldás, hogy akkor cselekszünk, amikor már baj van. Senkit nem akarok gyógyszerszedésre ösztönözni, mert nem cél. Minimális vitamint szedek én is, csak amit abszolút szükségesnek gondolok az életvitelemnek megfelelően. Ami viszont érdekes, hogy a fiatal generációban, 20-as, 30-as generációban, ott ez már előtérbe került. Tudatosan vásárolnak, úgy jönnek be a gyógyszertárba, hogy tudják, mit szeretnének megelőzni adott esetben, és arra nagyjából milyen típusú vitamin, vagy bármilyen táplálék kiegészítő lenne jó. Mi ebbe tudunk segíteni, ezt cizelláljuk, elmondjuk, hogy az ő számukra ez jó lehet, szükség van-e rá általában, mert azért egy jó gyógyszerész azt is meg tudja mondani, hogy nincs szükség rá, teljesen feleslegesen szedi és költi a pénzét, de irányba tudjuk rakni az embereket. Úgyhogy a fiatal generáció ilyen tekintetben azt kell, hogy mondjam, nagyon tudatos, és ez hosszú távon számukra kifizetődő lesz minden tekintetben.
1: És ha itt megemlíthetjük, akkor ön egy 3 gyermekes édesapa is, és itt még ha a szülők felelősségéről egy picit szólunk, hogy talán az egészségtudatosságra már otthon, családi körben is el lehet kezdeni nevelni a gyermekeket, vagy példát mutatva is eléjük élni azokat a dolgokat, amellyel ez a terület is fejleszthető. Ez szülőként felelősségünk.
2: Abszolút felelősségünk, nagyon nehéz. Ugye az egészséges életmódra való nevelés az két alappillére van, az egyik a testmozgás, a másik pedig az egészséges táplálkozás. A mai felgyorsult világunkban azért egyik sem könnyű. Testmozgás az nagyon fontos, nálunk mind a 3 gyerkőc sportol, rengeteg energiát vesz el tőlünk, de ebből mi nem engedünk. Az egészséges táplálkozás pedig az azért az egy nehezebb dió, mert gyerekek általában nem azt szeretik, ami egészséges, nem azok a finom ételek, amik egészségesek, úgyhogy ezt valamilyen szinten be kell tudni csempészni az étrendjükbe, de például gyümölcs nélkül nálunk a gyerekek soha nem mennek el iskolába. Az ilyen kész ételeket, azokat nagyon nem preferáljuk. És körülbelül ennyi, amit mi teszünk a tudatos táplálkozásért, sokkal-sokkal többet lehetne. De az egy állandó harc. Velük is, magunkkal is, mert nyilván nem akarok képmutató lenni, nekem is, hogyha egy brokkoli és sült krumpli között kell választani, akkor lehet, hogy a sült krumpli felé tendálok, de a héten pár napban ezt tudjuk finomítani, akkor már nyert ügyünk.

0: Azért, hogy mi a hétköznapokban minden nap 3-4 féle gyógyszert adjunk a gyereknek, annak én nem vagyok a híve. És itt jön szerintem előtérbe az, hogy mennyi energiát, és sajnos azt kell mondani pénzt, mert az egészséges táplálkozás az azért drágább, mennyit tudunk áldozni erre. Mert igazság szerint a gyerekeknek a jövőjét, az ő jövőjüket ilyenkor alapozzuk meg.
1: Mindezekhez kapcsolódóan mi lenne az a záró gondolat, amelyet most megosztana velünk?
0: Én csak annyit szeretnék elmondani, hogyha nyáron nyaralunk, vagy ha otthon vagyunk, próbáljunk meg tudatosan felkészülni. Gondoljuk át az élethelyzetünket, szabadságolás lesz az orvosoknál is. Talán egy kicsit nehezebb lesz elérni a gyógyszertárat. Mindenki legyen tudatos, készüljön előre fel, nyaralásra is, meg úgy a nyárra is. Sokkal kényelmesebb az, mikor otthon van egy fájdalomcsillapító, egy septapasz, gyerekeknek hasmenésre bármilyen gyógyszer, mint elmenni keresni egy ügyeletes patikát, autókázni 20-30 perceket. Úgyhogy legyünk egészségtudatosak, én azt kívánom mindenkinek. És köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: Én pedig köszönöm a beszélgetést Menszátor T. Ádámnak, a Miskolci Szent Rókus gyógyszertár, gyógyszertárvezető helyettesének, szakgyógyszerésznek.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Csitári Nikolett, miskolci kötődésű dietetikust köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is nagyon sok szeretettel köszöntök minden hallgatót.
1: Amiről pedig a következő percekben beszélgetni fogunk, az az alultápláltság. Mit is értünk ez alatt, mikor beszélhetünk alultápláltságról?
2: Alultápláltság diagnózisát legegyszerűbben az úgynevezett BMI, vagy Body Mass Index, testtömegindexel tudjuk mérni. Ez ugye a testsúlyból és testmagasságból kiszámítandó érték. A 20 alatt

0: a ti értéknél mondjuk azt, hogy alultápláltságról van szó. Ideális esetben a 20 és 25 között kell, hogy legyen ez az érték, és ez alatt viszont alultápláltságról beszélünk, ami épp olyan fontos téma, mintha a felső kategóriát, tehát a 25 felett vagy 35 feletti értékeknek a túlsúlyos és elhízás kategóriáról beszélnénk. Nagyon sokszor diétoterápia esetén például nehezebb az alultápláltságot kezelni, mint a túlsúly és az elhízásból fogyasztani. Nagyobb kihívás.
1: Mi lehet ennek az oka? Genetika mennyire játszik itt szerepet, hogyha valaki gyermekkorától kezdve, felnőtt korán át évtizedekig, vagy igazából talán az eddigi egész életében ebbe a kategóriába, vagy a vékony testalkatú a közé tartozott, ez mennyire lehet egy normál állapotnak mondható, vagy azért ennek lehetnek olyan rizikói, ami hosszú távon akár az életkor előre haladtával problémát okozhat?
0: Természetesen ez az alultápláltság csoport is azért elég széles skálán mozog, tehát természetesen a genetika is befolyásol, már egy gyermekkortól kezdődő táplálkozási szokás is befolyásolja. Van egy nagyon egyszerűen ismert energiamérleg, ami igazából, ha a mérleg két nyelvét nézzük, az egyiken ugye a bevitt vagy elfogyasztott energiamennyiség szerepel, a másik oldalon pedig a feldolgozott vagy felhasznált vagy épp ledolgozott fizikai aktivitásra, sport által ledolgozott energia mennyiség szerepel, és ha ez egyensúlyban van, tehát ugyanannyit viszünk be, magyarán ugyanannyit eszünk, mint amennyit felhasználunk, ledolgozunk, akkor az energia mérleg egyensúlyban van, tehát a testsúly ilyenkor nem változik. Hogyha bármelyik mérlegnyelve felé eltolódik a mérlegünk, akkor ugye, ha többet viszünk be, és kevesebbet mozgunk, akkor természetesen felfelé indul a mérlegnyelve testsúlyba, ha pedig ugye többet mozgunk, és kevesebbet viszünk be, akkor meg lefelé. Tehát ezt az energiamérleget érdemes szem előtt tartani, de ahogy említettem, a genetika, a táplálkozási szokás, illetve az adott illetőnek az egészségügyi állapota is befolyásolja, hiszen nem egyszer hallunk olyanról, hogy valaki nagyon sokat eszik, tehát így nagyon egyszerűen fogalmazva, de mégsem hízik. Tehát ilyenkor egyrészt természetesen a háttérben állhat a genetika, tehát meg kell nézni azért a családi előzményeket is, illetve az adott illetőnek az egészségi állapotát. Mert itt a háttérben akár bármiféle felszívódási rendellenesség is kiderülhet, ami pedig nem a testsúlybeli alultápláltságot elsősorban, tehát az olyan típusú malnutríciót jelenti, hanem, vagy nem kizárólag, hanem a tápanyagok bevitelének és hasznosulásának az alultápláltságát, tehát egy minőségi táplálkozási hibát is rejthet magába, amit mindenféleképpen az okot meg kell találni, és úgy tudjuk ugye megszüntetni a valódi problémát. Tehát ez is befolyással lehet.
1: Milyen úton kell elindulni vizsgálatok tekintetében ekkor?
0: A dietetikusnál, ha eljön valaki azzal a céllal, hogy szeretne testsúlyt növelni, akkor mi elsősorban ugye antropometriai vizsgálatot végzünk, amiben beletartozik a test összetételmérés, táplálkozási állapot meghatározás, haskörfokat, derékkörfokat, felkar, zsír, százalék mérése és ezeknek a kiértékelése, célértékek meghatározása, illetve beletartozik a táplálkozási anamnézisbe egy FFQ, vagy más néven egy nyersanyag gyakoriságnak a felmérése, egy kikérdezéses módszeren alapuló technika, amin igazából végigmegyünk, hogy az adott illető a különféle nyersanyagokat, tápláléktípusokat milyen gyakorisággal fogyaszt, vagy éppen nem fogyaszt. Illetve egy 24 órás visszakérdezéssel egy teljes napját végig kérdezzük és végignézzük. Ennek tükrében ugye meg tudjuk határozni személyre szabottan kiszámítva, hogy mennyi az ő optimális tápanyagbeviteli szükséglete, és ehhez képest az elmondottak alapján a jelenlegi táplálkozására jellemzően, na mégis milyen a valós tápanyagbevitele. Itt már látunk akár eltéréseket. Ez a dietetikai vonal. Természetesen, hogyha valakinek bármiféle háttérben lévő egészségügyi gondja van, akkor szakorvost kell felkeresni. Tehát itt belgyógyász, gastroenterológus, akár endokrinológus vonal az, ami nagyon-nagyon kiemelt, hiszen mindenféleképpen meg kell nézni az emésztőtraktusnak a normál működését. A vérvizsgálatokkal ugye kideríthetők a különféle háttérben lévő dolgok, illetve akár hormonális eltolódások is okozhatják a testsúlynak az ingadozását. Tehát nagyon egyszerűen például egy pajzsmirigy, ami nagyon sokakat érint, pajzsmirigy diszfunkció is befolyással van a testsúlyunkra, akár le, akár felfelé.
1: A vérképből mik azok az értékek, amelyek arra utalhatnak, hogy probléma van?
0: Hát ez nagyon komplexen.
1: A pajzsmirigyet említette Nikolett, igen.
0: Igen. Pajzsmirigynél ugye nagyon gyakran ugye a TSH az érték, ami a pajzsmirigynek az egyik markere, de ez önmagában ugye nem ad teljes képet. Ehhez nyilván szükséges az endokrinológiai szakorvosi konzultáció, aki egyéb markereket, T3, T4, anti-TPO-s értékeket is még kérni szokott, és akkor komplexen megnézi a pajzsmirigy normál működését, természetesen emellett azért még ultrahangvizsgálat is, szakorvosi vizsgálat is, annak a komplexitása és annak a kompetenciája szükséges ehhez. Természetesen ugye egy általános laborban a vércukorérték is informatív, tehát hogy az éhomi vércukorszintünk az milyen, esetlegesen ha valaki tudja magáról, hogy korábban már volt a laborban eltérés, és esetleg cukorterhelésével irányítják, akkor ott is nagyon informatív, hogy mégis milyen a vércukor ingadozása, ugye a cukros oldat elfogyasztását követően, tehát milyen értékek mutatkoznak, ez is ugye természetesen a test összetételre és a testsúlyra hatással van, hogy valaki milyen szénhidrátanyagcsere profilú. Tehát mind a szénhidrátanyagcsere, mind a zsíranyagcsere igazából befolyásolhatja azt, hogy milyen a táplálkozási állapotunk.
1: Ugye a BMI indexről már beszélt az imintiekben, a test súlyról még néhány gondolatban, hogy hogyan, mikor érdemes test súlyt mérni, és milyen információkat adhat mindez nekünk.
0: Nagyon fontos, hogy a testsúlyunkat, tehát a klasszikusan mérlegre állásnak is azért megvan egy szabályossága, mint ahogy például egy vérnyomásmérésnek is, hogy ugye ülve, nyugodt helyzetben ideális megmérni. Tehát a testsúlyt is egy héten egyszer, tehát nem szükséges itt minden nap ráállni a mérlegre és azt jegyzetelni és nyomon követni, mert ez nem lesz objektív és valós érték. Tehát egy héten egyszer álljunk a mérlegre, lehetőség szerint ugyanazon a napon, ugyanabban az idő. Ugyanabban a napszakban, tehát ha reggel mondjuk éjgyomorra állunk rá, az a legideálisabb, de akkor mindig akkor legyen, hiszen akkor is eltérést tapasztalunk, hogyha a nap első szakaszában állunk a mérlegre, vagy a nap második szakaszában. És akkor esetleg aggodalomra adhat okot, hogy hú, itt most milyen eltérések vannak. Ezek nem reális értékek, tehát itt a kettő értéket nem tudjuk összehasonlítani. Tehát mindig ugyanazon a nap, ugyanabban az időpontban, ugyanabban az öltözetben esetlegesen. És ugye nagyon fontos, hogy a BMI is, ez a testtömegindex ugye megmutatja nagyon egyszerűen a táplálkozási állapotunkat, viszont ettől sokkal komplexebb, amikor egy testösszetétel mérést végzünk. Mert nagyon gyakran például a leggyakrabban a túlsúly vagy elhízás száma vagy BMI indexe ki szokott jönni mondjuk egy sportolónál, aki ugye sokkal nagyobb nem zsírszövet, hanem izomszövettel rendelkezik, és kijöhet akár a BMI-je, hogy egy extrém elhízott emberről van szó, miközben nem. Tehát a test összetétele teljesen más arányokat mutat, és teljesen más összetételbe. Tehát itt nagyon fontos inkább, hogy a súly az egy szám, azt lehet nézni, nyomon követni érdemes. Főleg ugye az életkor előre haladtával is ugye tapasztalhatjuk azt, hogy az anyagcserénk lassul, az anyagcseréje, tehát az alapanyagcserénk is változik, életkor előre haladtával más a napi energiaigénye az embereknek, ezáltal érdemes nyomon követni, de ha mi komplexen szeretnénk nézni magunkat, és úgy komplexen vizsgálni, akkor érdemes a testsúly mellett testösszetétel mérést is végezni.
1: És ugye már többször elhangzott itt az izomerő, az izmok, és a fizikai aktivitás is fontos tényező ilyen szempontból is.
0: Abszolút, tehát ugye a mozgás és a táplálkozás az tényleg elválaszthatatlan, kéz a kézben jár. Itt a testzsír százalékunk csökkentésében az egyik pillér a dietoterápia, de a másik pillér az maga a mozgás, a fizikai aktivitás. És itt ugye ebbe edző, gyógytornász szakemberek tudják kiválasztani azt a legoptimális mozgásformát, ami az adott típusú illetőnek, és itt gondolok például egy elhízásnál, ugye nem mindegy, hogy alma vagy körte típusú az adott illető, a megfelelő mozgásterápia beállítása is a cél érdekében nem elhanyagolható.
1: az életkor előre haladtával magának a testnek az összetétele dietetikai szemmel hogyan változik, vagy mi az, amit esetleg egyre komolyabban érdemes beépíteni a mindennapi rutinba?
0: Én azt tudnék, hogy az életkor előre haladtával, ahogy az előbb említettem, az anyagcserénk is csökken, ezáltal figyelni kell a napi beviteli energiára, tehát hogy nem ugyanannyi az energia igénye egy idősebb illetőnek, mint egy aktív fiatal életkorúnak. Nem ugyanannyi a fehérje szükséglete sem, mert ez a másik nagyon fontos tényező, hogy egyrészt a fehérjéknek a hasznosulása, a beépítése és ezáltal az izom rostoknak a növekedése, az már leáll azért egy 25-30 éves életkorba, tehát addig kell csúcsra járatni, addig kell úgymond megfelelő fehérje összetételű étrendet normál egészséges egyéneknél biztosítani, hogy teljesen a maximális csúcs csomtömeget, meg az izomtömeget is minél magasabb százalékba, normál tartományba, magas százalékba érjük el, és onnantól kezdve nyilván nem a felépítő, hanem a leépítő folyamatok indulnak el a test egész, teljes egészébe, és ez, hogy ne hirtelen drasztikus csökkenést mutasson, és itt például a test összetételben is ne lássunk egy hirtelen alacsony, vagy egy nagyon alacsony izomszázalékot, hiszen azt növelni, felépíteni, az már ott sokkal-sokkal nehezebb, mint ugye a fiatal életkorban. Tehát ezért, hogy ez egy lassúbb csökkenés legyen, nagyon fontos idősebb életkorunkban megfelelő fehérje összetételű és bevitelű étrendet tartani. Tehát ott összességében már egy kicsit csökkent energiasűrűség és magasabb fehérje tartalom szükséges.
1: Hogyha néhány konkrét ételről, vagy akár egy napnak, vagy egy-két napnak az étrendjéről egy minta étrendet javasolna nekünk, Nikolett?
0: Nagyon fontos az egészséges táplálkozás alappilléreit követni, aminek az egyik pillére az, hogy zöldség és gyümölcsbevitel az felnőtt normál általános állapotú egyénekre vonatkozva azért 500 és 800 gram per nap. Tehát ez azt jelenti, hogy négyszer minimum kellene zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztani, amiből egyszer nyersen. Tehát ha most kezdjük a napot, akkor például egy klasszikus szendvicssel, ha kezdjük a napunkat, akkor az összeállítás az hogyan és miként nézzen ki. Szendvicsnek az alapja az teljes kiörlésű, magas rosttartalmú gabonával kell, hogy álljon, tehát mondjuk egy teljes kiörlésű rostkenyérből készítünk egy szendvicset, amire sovány felvágottat, sajtot és zöldséget, akár egy jégsalátát beletesszünk, mellé még szezonálisan most akkor retket, kígyóborkát, hagymát fogyasszunk, és természetesen a folyadékról se feledkezzünk meg. Lehet nyugodtan felnőttek esetében zsírszegényebb tej, vagy tejterméknek az elfogyasztása, tehát mondjuk mellé kínálunk egy 2 deci tejet. 10 órai, ami a reggelit követő 3 óra elteltével ideális elfogyasztani. Oda például a megfelelő zsírsav bevitel érdekében sótlan egymarék olajos magnak a keveréke lehet. Tehát mondjuk sótlan mandula, sótlan kesudió, makadámdió, meg egy kis törökmogyoró egymaréknyi összességében. Ebédre akkor a 10 órait követő 3 órával érdemes az időpontot meghatározni. Nagyon fontos és azért kiemelt szerepe van a leveseknek, hiszen egyrészt az emésztést beindítja, tökéletesebb emésztésű lesz maga az ételsornak az elfogyasztása, meg hát ugye nagyon fontos, hogy a hidratációt is már a levessel is pótoljuk. Egy könnyű zöldséglevest, ha elfogyasztunk, akkor utána például a tányérunkon a hármasság elvét követve, ami azt jelenti, ha a tányért elfelezünk, felébe beletesszük a magas rosttartalmú köretet, legyen az mondjuk egy zöldséges bulgur, és a maradék fél tányérunkat ismét elfelezzük, ahova rakunk mondjuk az egyik negyedbe egy grill csirkét, vagy éppen egy grill sertéshúst, például egy barnamáltással, a maradék egy-egyen részbe pedig mellé előtte, közben vagy utána az ebéd után elfogyasztunk megint csak egy kis maréknyi salátát, vagy éppen cukormentes gyümölcsöt, befőttet akár, vagy éppen egy almát vagy egy körtét az ebéd harmadik úgymond desszert fogásaként. Uzsonnára az ebéd elfogyasztás követő 3 órával ideális, hogy gondoljunk uzsonna időre. Ekkor nyugodtan akár egy zsírszegény túró, egy kis korpás kekszel ideális például kis étkezésre. Tehát itt kis mennyiségekre kell gondolni, nem egy nagy étkezésre, hiszen kis étkezés a nevébe is benne van. Vacsorára, ami nagyon fontos, hogy lefekvés ideje előtt 3 órával kell az időpontot ideálisan beállítani, tehát itt nagyon fontos, hogy ki mikor fekszik le, tehát hogy ez a 6 óra után nem eszünk, ez egy már régen ismert tévhit, mert bizony, aki 9-kor fekszik le, neki bizony 6 előtt kell még vacsorázni, de aki csak 11 évfél, vagy úgy van a munkaköre, napi rendje, hogy később, akkor simán a 7-8 órás időpont is igazodhat a lefekvés idejéhez. Tehát vacsorára, ami fontos, hogy egy könnyed emészhetőségű fehérje tartalmánál nézve azért egy komplett fehérje tartalmú ételsor legyen. Például mondjuk egy teljes kiörlésű tortillalapba, ha belerakunk zöld salátát, uborka karikát, paprika, paradicsom, csíkok vagy kocka vagy karika formájába beleszelünk, rárakunk egy szelet kis sonkát, esetleg reszelt sajtot rászórunk, ezt így összetekerjük, és egy kis serpenyőn ezt így szárazon kicsit megpirítjuk, megrillezzük, ez például egy kitűnő vacsora összeállítás lehet.
1: Most egy ilyen minta étrend után idézőjelbe egy ellenpélda, a nem megfelelő táplálkozás milyen idővel okozhat gondot, vagy olyan tüneteket, amelyet már megtapasztal az ember?
0: Hát ez megint nagyon-nagyon egyéni, egyrészt itt megint a genetika is befolyással van. Befolyással van az, hogy miből milyen mennyiséget fogyaszt az adott illető, tehát hogy mondjuk egy szénhidrátot fogyaszt nagy mennyiségben, vagy zsírt, vagy akár mind a kettőt, a mozgás mennyire van jelen, vagy nincs jelen, vagy milyen mértékben az adott illetőnek az életmódjába. Az életmód egyéb tényezőinél, tehát például az alvása milyen, milyen a stressz megküzdő képessége, milyen például a D-vitamin szintje, ez mind-mind befolyásolja, hogy na milyen idő után jönnek elő az elsődleges tünetek. De a leggyakoribb tünet az egyrészt már a közérzetbe érezhető, és az leggyakrabban ez a fáradtság, olmos fáradtság érzés, esetlegesen már a kialvatlanság, tehát hiába alszik az adott illető 7-9 órát, megaludta a normál, ideális időt, felnőttek esetéről beszélve, de ugyanúgy fáradtan és kialvatlanul ébred. Tehát már ez is egy ilyen figyelmeztető jel kell, hogy legyen. Az, hogy az egész nap például, vagy az étkezéseket követően van egy ilyen nehezítettségérzés, egy ilyen enervált érzés, egy ilyen olmosságérzés, fáradtságban megjelenve, koncentráció csökkenés, akár már szájszárasság, bőr problémák, bőrszárasság például, az már ugye a természetesen a hidratáltságra is tünetet jelez. Ez mind-mind az első megjelenő, úgymond ilyen általános közérzeti tünet, de már ekkor gondolhatunk, hogy hú, ittam-e eleget, ettem-e elég zöldség, gyümölcsöt, van-e megfelelő rostbevitelem, mennyi az az egyszerű cukorbevitel, amit esetleg elfogyasztottam, milyen a zsírbevitelem, aminek természetesen nehéz az emészhetősége, tehát azzal, ha nagy mennyiségű zsírtartalmú ételsort teszünk, akkor az természetesen maga után hozza, hogy egy ilyen megterhelt emésztőcsapustal kell számolni, tehát mondjuk egy zsíros csülök elfogyasztása után például az természetes, hogy egy ilyen nehézségérzésünk van. De ezekre mind oda kell figyelni, mert ezeket a kellemetlen diszkomfort érzeteket ez mind-mind befolyásolja. Hogy előtte hogyan ettem, mit ettem, mennyit ettem, és mit és hogyan ittam.
1: Vagy éppen mit nem, és itt mostani beszélgetésünk záró gondolatának, ugye, hogy ha éhesek vagyunk, vagy szomjasak, akkor az akár a stressztűrő képességünket, vagy stresszel megküzdő képességünket is befolyásolja.
0: Abszolút, teljes mértékig, így van. Itt tényleg mindennel összefügg, és azt szoktam mondani, főleg, hogyha gyermekek körében edukálunk, hogy szervezetünk egy annyira tökéletesen összerakott kémiai vegylabor, hogy itt, ha valami hiányzik, az rögtön megy az összes többi kis sejtecskének, sejtközeti térnek, szervnek, szernöncellnek a jel, és végigfut az egész testünkön. Ha valamiből túlzott mennyiség van jelen, vagy valami olyan külső káros, kóros tényező van bent, ami bejutott, akkor az is egyből egy gyönyörű szép jelrendszeren megy végig a testünkön, és adja az információt le.
1: Én köszönöm szépen ezeket a hasznos gondolatokat Csitári Nikolett miskolci kötődésű dietetikusnak. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Marad című magazin műsorát hallották. A műsor szerkesztője Kisnéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok mindnyájuknak. Viszont hallásra!
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.

0: Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallják, Lénárt Vanda vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, így fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelnie a védelmi kiadásokat, miközben az összeg egy része használható civil célokra, útépítése, egészségügyi kapacitás bővítésére is, ami jó a magyar gazdaságnak és a magyar embereknek is. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a legfontosabb feladat az volt, hogy tudják demonstrálni a NATO egységét, hiszen voltak repedések az utóbbi hónapokban, évben. A mostani egy nagyon jó hangulatú csúcs volt, mindenki teljesítette a vállalásait, a tagállamok növelik védelmi kiadásaikat, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét, hangsúlyozta Magyar Péter, aki Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Orbán Anita külügyminiszter társaságában vett részt a kétnapos csúcs találkozón. A NATO erősebb, mint valaha, ezt jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Facebook videójában. A tárcavezető Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai NATO csúcs találkozón. Az eseményt értékelve kiemelte, a NATO csúcs találkozó legfontosabb eseménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára, a hágai vállalásoknak megfelelően, továbbá fejlesztik a védelmi ipart. Ezen kívül külügyminiszteri szinten találkoztak az öbölmenti országok tárcavezetőivel, akikkel arról egyeztettek, hogy miként segítik ezen országok a NATO tagállamok biztonságát, és hogyan tudnak ezekkel a partnerországokkal jobban együttműködni. Orbán Anita kitért arra is, hogy Ukrajna is téma volt, és ennek kapcsán megegyeztek arról, hogy minél előbb igazságos és tartós békét szeretne a NATO. A külügyminiszter kiemelte, eredményes NATO csúcs találkozót zártak, ez volt Magyar Péter első ilyen tanácskozása. Az esemény jó hangulatban zajlott, sok kormány és államfő azt mondta, hogy a szövetség erősebb, mint valaha, fogalmazott Orbán Anita. Egyhangulag szavaztak a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagjai a június 23-ai ülésen az alapkamat csökkentéséről. Egy döntéshozó ugyanakkor 50 bázispontos kamat csökkentésre tett javaslatot, olvasható a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett jegyzőkönyvben. A tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A júniusi kamatdöntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot tárgyalt, az alapkamat 25 bázispontos 6%-ra történő mérséklését, amit 10 tanácstag támogatott. Az inflációs folyamatokkal kapcsolatban többen megjegyezték, hogy májusban az áremelkedés üteme a jegybanki toleranciasáv alatt volt, és a harmadik legalacsonyabb az Európai Unióban. A tanács megállapította, az inflációs kilátások érdemben javultak, az év hátra lévő részében és jövőre az infláció várhatóan a jegybanki cél alatt alakul. A döntéshozók megerősítették elkötelezettségüket az inflációs cél fenntartható elérése mellett, és jelezték, hogy folyamatosan értékelik az inflációs kilátások, a globális fejlemények, valamint a hazai kockázati felár alakulását. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparág fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya. A másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége az általa készített 2026-2027-re vonatkozó V4 építőipari piaci körképe alapján. Magyarországot tekintve kiemelték, idén még hiányozni fognak a megrendelések, de a jövő év az uniós forrásokra támaszkodó, Strukturálisan kiegyensúlyozottabb építőipari modellbe való átmenet lehetőségét hozhatja el, a kapacitások rendelkezésre állnak. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. A pénzügyi likviditás önmagában már nem elegendő a növekedéshez, a demográfiai hanyatlás és a vendégmunkásoktól való függés miatt a régióban azok a vállalatok lesznek a nyertesek, amelyek képesek iparosítani az építési folyamatokat és digitalizálni működésüket, ismertette közleményében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről, október végéig pedig benyújtják a 2027-es költségvetést és elkészítik a középtávú költségvetési tervet, ezt mondta a pénzügyminiszter egy budapesti háttérbeszélgetésen. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadáskor a belső előrejelzés 6,8% deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az Európai Uniós megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül, fogalmaz a közlemény. Ez nem hiánycél, mondta a pénzügyminiszter. Barabás Gyula, a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára ismertette, a vártnál gyengébb gazdasági pálya 0,3%-ponttal rontja a hiányt, a gazdasági növekedés 2025-ben a tervezett 2,5 helyett 0,5% volt, 2026-ban pedig a 4,1%-os terv helyett 1,6-2%-os növekedés várható. 10 éve szolgál a Körösladányi Református Egyházközségben Kovács Tibor lelkész és felesége. Az elmúlt időszakban folyamatosan fejlődött a gyülekezet, olyannyira, hogy iskolát is indítottak a kisbékési városban, felmenő rendszerben már a 4. osztály kezdheti meg itt az új tanévet. Megújult a gyülekezeti ház és a templom is. A közösség tagjai aktívan kiveszik részüket a gyülekezetépítési munkában, ennek is köszönhetőek az elért eredmények, ezt mondta rádiunknak a lelkipásztor Kovács Tibor.
2: Ha egy új lelkipásztor érkezik egy gyülekezetbe, bármit akarhat egy lelkipásztor, hogyha nincs hozzá gyülekezet. És most innen indulnék el. Nem kell nagy filozófia, meg nagy teológia sem a hétköznapi szolgálathoz. Éveken keresztül reggel 4-kor kezdődött a nap, és este 8-kor vagy 9-kor ért véget. Nyilván van 3 kisgyerekünk, most már azért a reggelek finomodnak, hogyha az este nem tudunk úgy elaludni, de egyszerűen nem lehetett kispórolni a melót. Ez volt az egyik hozzáadott érték, a másik pedig az a lelkiség, amit a gyülekezetnek a magja akkor is képviselt, amikor oda mentünk, mert nem velünk kezdődött az élet. Saját erőből, közösségi összefogásban, gyülekezet akaratából, Istentől elkérve, megimádkozva született meg az iskola, de mi akarhatnánk bármit, ha nem lenne szülő, aki odahozza a gyerekét. Felmenő rendszerben, most jön a 4. osztályunk, szóval ez a másik pólus nagyon kidomborodik a szolgálatunkban, hogy van olyan gyülekezeti tagunk, akire még akár az igehirdetés szolgáltat is rá lehet bízni, hogy mindenki megtalálja a helyét a szolgálatban, van, aki a pogácsát süt, de van olyan, aki elmegy a beteghez, és tud olyan lelki muníciót vinni magával, amire én is azt mondom, fizet keresztényként, lelkipásztorként, hogy ez tökéletes, és ez valóban az Istentől kapott és továbbadott ajándék. Azt hiszem, hogy ezek azok a fundamentumok, amikre épül a gyülekezetünk. Nyilván nagyon fontos, hogy rendezettek legyenek az épületeink, hogy legyen intézményes szolgálatunk, de az mindig csak eszköz maradjon a misszióra.
1: 2 énekkara is van a milotai gyülekezetnek, a nőszövetség tagjai újjáélesztettek egy hagyományt, így már női kara is van az egyházközségnek, így készülnek az októberi kórus találkozóra. Szalai Kont Andrást a milotai, uszkai és magosligeti református egyházközségek lelkipásztorát hallják.
3: A nőszövetség bizonyos alkalmak köré gyűlik most még össze. Nekem az a tervem, majd elnök asszonya is beszélni akarok erről, hogy hónapról hónapra, vagy akár hétről hétre is az ősztől kezdve legyenek olyan alkalmak, amelyek szépen folyamatosságában zajlanak, vagy egyfajta rendszert jelentenek ilyen formán. Most is van benne, a nagy események köré gyűlik általában össze, téli időszakban, ugye nyilván a korai sötétedés miatt könnyebb megszervezni bizonyos alkalmakat, ugye faluhelyen a nyár az azt jelenti, hogy van elfoglalva kalacsa a kiskertben, földeken, ki tudja a magáét, de egy nagy öröm volt az, hogy nőszövetségi tagok újraélesztettek egy hagyományt tulajdonképpen, vagy egy énekkart mondhatjuk így, úgyhogy most a női énekkara is van a gyülekezetnek. Itt érdemilleti pálinkás tiszteletes úréket, akik sok évvel ezelőtt mentek már a gyülekezet közösségéből, ők rakták le ennek az alapjait, és most ez nekem nagy örömömre, ez újjá szerveződött, vagy újjá szerveződik a nőszövetségi kereteken belül, aztán majd meglátjuk, hogy ezt kinyitják a nőszövetségi tagok, vagy sem a teljes gyülekezet irányába is felé, és most már, ha jól emlékszek, igyekszek itt visszaidézni magamban, talán két ünnepünkön is szolgáltak már ének szolgálata, ami azt gondolom, hogy az istentiszteleti alkalmainkat még ünnepélyesebbé, még meghittebbé tette, és a gyülekezet részéről is az volt a visszacsatolás, hogy jó volt őket így együtt látni, együtt hallani, valóban lélekemelő volt az ő énekük. És itt fontos megemlíteni, hogy Paladiné Petruska Ágnes elnökasszony volt az talán, aki ezt egy picit erősítette. Én is közben jártam abban, hogy valaki elvállalja ennek a vezetését, és kis László Zoltánné az, aki az énekkar tulajdonképpen vezeti. Elnökasszonya egyetemben állítják össze az énekeket, azt a 3-4 éneket, ami megállja a helyét egy-egy istentiszteleti ünnepi alkalmon is, és így készülnek majd a kórus találkozóra is a reménységünk szerint, majd ugye talán októberben lesz az egyházmegyei kórus találkozó, ahova már két csapattal fog reménységünk szerint érkezni az egyházközség, a Milotai Férfi Népdalkör, ez az egyik, és az asszonyi énekkar, vagy a női énekkar pedig majd a második, úgyhogy két énekkarunk is van a gyülekezet közösségén belül.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a rádiót hallgatókat. Mérce Tíme a Tünde vagyok, az újfehértói református egyházközség beosztott lelkipásztora. A Krisztusnak beszéde, lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben. Tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Ezekkel a gondolatokkal hallgassuk meg Isten igéjét, amely által szólni kíván. Az igét olvasom úgy, amint az megvan írva, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levél 5. fejezetének 5. versében, eképpen. A valóban özvegy és magára maradt asszony pedig Istenben reménykedik, és kitart a könyörgésben és imádkozásban éjjel és nappal. Amen. Szeretett testvéreim, kedves rádiót hallgatók! Isten igéje ma egy kiszolgáltatott asszonyt állít elénk, aki özvegy, magára maradt, de hitben élt. Honnan tudhatjuk ezt? Onnan, hogy Pál azt írja, Istenben reménykedik, kitart a könyörgésben és az imádkozásban, éjjel és nappal. Az igében szereplő asszony valóban kiszolgáltatott helyzetben van. Özvegy, magára maradt. Pál korában az özvegy, magára maradt asszony teljes kiszolgáltatottságban élt. Hiszen akkor még nem volt özvegyi nyugdíj, és mint asszony dolgozni sem mehetett. De valahogy neki is meg kellett élni. Őket a gyülekezet támogatta, és ott voltak mellette. Teljes kiszolgáltatottságban van, és ebben a helyzetben is Istenben reménykedik. Istenben van az ő élő reménysége. Nem emberekben, akik talán elhagyták, magára hagyták a nehéz helyzetben, a nehéz időben. Nem is tárgyakban, hanem az élő Istenben. Nekünk kiben vagy miben van a reménységünk? Emberekben, tárgyakban reménykedünk, hogy azok majd megsegítenek bennünket, kihúznak minket a nehézségből. Esetleg babonákban, hogyha majd lekopogom, akkor nem fog megtörténni, akkor nem eshet bajom. Vagy az élő Istenben, akinek minden hatalom a kezében van a teremtett világ felett, akinek minden hatalma megvan az emberi élet felett is. Istennek hatalma van a mi életünk felett, hiszen ő adta az életet. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Énekeljük az egyik református énekünkben is. Mit tesz még ez az asszony? Kitart a könyörgésben és imádkozásban. A kitartás nagy erény, főleg a mai világban. Amikor is azt látjuk, hogy az emberek sok mindent feladnak, és sokszor hamarabb feladják, mint ahogyan azt kellene. Miért adjuk fel? Mert nincs reménységünk. Ez az asszony kitart. Miért tart ki mindvégig? Mert látja a célvonalat. Nem azért tart ki, hogy az emberek elismerését kivívja. Nem is azért, hogy az emberek elismerően beszéljenek róla, hogy még ebben az élethelyzetben is kitart, hanem azért, mert ott van előtte a cél. Egy sportversenyen is a sportoló nem azért nem adja fel, hanem küzd, kitart a célvonalig. Még akkor is, hogyha fáradt, már nehezére esik, mert ott kapja meg a jutalmat a célnál. A mi jutalmunk az örök élet. Jézus mondja, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Nézzünk magunkba, és vizsgáljuk meg a mi életünket. elég kitartóak vagyunk, vagy könnyen feladjuk a feladatainkat, terveinket. Ott van-e előttünk a cél, az örök élet. Miben volt ez az asszony kitartó? A könyörgésben és az imádkozásban. Pál az 1 tesszalonikai levélben azt írja, szüntelenül imádkozzatok. Tudunk-e szüntelenül imádkozni? Tudunk-e éjjel-nappal fohászkodni? Nehézségben, örömben tudunk-e imádkozni? Az özvegy szüntelenül könyörgött, imádkozott. Éjjel, nappal. Milyen a mi ima életünk? Adja az Úr, hogy kitartóak legyünk, hogy mindennapi életünk része legyen a vele való beszélgetés, az imádság. Legyen példa előttünk ez az asszony, akinek a nehéz helyzetében is az Istenben volt reménysége. Kitartott a könyörgésben és az imádságban, mert tudtam, hogy Isten gondot visel rá. Amen. Imádkozzunk. Gondviselő jó atyánk, bevalljuk neked, hogy sokszor nem benned van a mi reménységünk. Emberekben, tárgyakban bízunk. Hálásak vagyunk azért, hogy most mégis rámutattál, ami egyedüli reménységünk, csak is te lehetsz, akinek gondod van ránk, és hatalmad is van a mi életünk felett. Még a nehéz, kiszolgáltatott helyzeteinkben is ott vagy velünk. Mi erről pedig sokszor elfelejtkezünk. Hálát adunk minden ajándékodért. Életet, örök életet ajándékoztál számunkra. Eléd visszük az özvegyeket, a magukra maradt embertársainkat. Szent lelked jelenlétével te töltsd be a magányukat. Te légy ott velük a nehéz, kiszolgáltatott helyzetekben. Növeld bennük a kitartást. Taníts minket szüntelenül imádkozni. Amen.

Turmezei Erzsébet, ahol ránk Jézus vár. Valami mindig vár. Hol munka, lárma, hajsza, hol a mindennapok küzdelme, harca. Hol keservek és kísértések, próbák, bukások, szenvedések. Hol csend, csend, csend. Kívül vagy bent, valami mindig vár. S valaki mindig vár. Mert Jézus mindig mindenütt ott van. Ott a zajban, a mindennapokban, küzdelmekben és feladatokban, ott szenvedésben és kísértésben, hogy felemeljen, őrizzen és védjen. Hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon. Átvigyen tűzön és akadályon, új erőt adjon új kegyelemben. Mindenütt mindig vár. De százszorosan vár ránk a csendben.

Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Muki, mint detektív. Pedig Muki sorsa nagyon rosszra fordult. Egyszerre csak nagy csörömpölés, hangos muzsikaszó mellett megjelent a házban a nagy kalapos ember, a medve táncoltató, akitől Muki megszökött. Most is vele volt a medve. Kint topogott a tornácon, a gazdája pedig benyitott a konyhába. A gyerekek tudták, hogy az apjuk most vissza fogja neki adni Mukit. Jókor jött, hogy a tolvajt magával vigye. Még csak kérlelni se merték apjukat, aki azonnal meg is mondta a medve táncoltatónak: hozzánk szökött a majma, jól teszi, ha elviszi. Hó, hát ide jött a betyár, kiáltott fel örömmel a medve táncoltató. Csak hogy megkerült. Vigyáztunk rá, mondta Kaporni, aztán hozzátette: igazán nagyon kedves állat. És mintha elfolytott sírás rejtőzött volna a hangjában. Ó, és hol van az a kis bitang? Kérdezte a medve táncoltató. Valahol itt kószál a közelben, de majd mindjárt hazajön, biztatta Kaporúr. A medve táncoltató leült a konyhában, a medve pedig kint toporgott a tornácon. A gyerekek máskor kíváncsian ugráltak volna a medve körül, most azonban még ehhez se volt kedvük. Laci keményen igyekezett visszatartani a könnyeit, de nem bírta. Panni pedig a zsebkendőjébe temette az arcát, és hangosan sírt. Így várták a visszatérő Mukit. És egyszerre fel is tűnt kedves kis alakja, amint a kert felől közeledett a nagy hóban. Három lábon bicegett, mert valami

0: óvatosan tartott maga előtt. Nagyokat lépett, hol besüppett a hóba, hol meg kiugrott belőle. De azért csak jött-jött nagy sietséggel, mintha semmiféle veszedelem nem fenyegette volna. És egy perc múlva már bent volt a konyhában. A kezében egy furcsa valamit hozott, és letette kaporni elé az asztalra.
1: Nini, egy fészek!
0: Kiáltotta Panni. Csak ugyan fészek, bulintott kaporni. És mi minden van benne? Erre már kapor úr is előjött a szobából. Ő is éppen olyan kíváncsian hajolt a fészek fölé, mint a többiek. Mi minden volt ebben a fészekben? Kis olló, gyűszű, két fényes gomb, egy részcsat, és benne volt az elveszett aranykereszt, és benne csillogott a három aranydió.
1: Megvan a kereszt, megvan!
0: Lelkendeztek a gyerekek. Megám, mondta kapor úr, mert Muki visszahozta. De a többi tárgy, meg a dió, meg a fészek? Kérdezte kaporni. Nem értem az egészet.
1: Hát majd én megmagyarázom.
0: Vette át a szót most kapor úr. Amint látjátok, ez szarkafészek. A keresztet nem Muki vitte el, hanem a szarka. Az arany csillogását a fa tetejéről meglátta, berepült a nyitott ablakon és elszállt vele. Őt ugyan nem ugatta meg mérges, észre se vette.
1: De Muki hogy tudta visszahozni? Kérdezte Laci.
2: Csak úgy, hogy esze van, és rájött, hogy a szarka a tolvaj. És aztán felcsapott detektívnek, hogy megtudja, hol a szarkafészek. Elcsente az aranydiókat, és a nagy fák alatt, biztosan ott, ahol a szarkák fészkelnek, kirakta a hóra. A tolvajszarka azonnal észrevette a fényes diókat, és sorjába felvitte a fészkébe. Innentől kezdve már könnyű dolga volt Mukinak. Felkapaszkodott a fa tetejére, és elhozta a fészket mindenestől is. Itt van előttetek.
0: Drága, okos Muki, mondta kaporni, és boldogan szorította magához az elveszett keresztet. Köszönöm, hogy visszahoztad. Muki most már nem volt bús. Felpattant az asztal szélére, és büszkén nézte mesterművét, amint egymás után ráismertek a kisollóra, meg a fényes gombokra, amiket mind-mind a szarka hordott el.
1: Nem tolvaj a Muki, mondta örömmel Panni.
2: Megmondtam, ugye megfogadta, hogy nem lop többet,
0: dicsekedett Laci.
2: Hát csak ugyan nem tolvaj, derék, okos, hűséges jószág,
0: hagyta helyben kapor úr. És ugye most már megtarthatjuk, szóltak reménykedve a gyerekek.
2: Akadozott kapor úr, nem tudom, mit csináljunk, itt van a gazdája.
3: Igen, most már viszem magammal,
0: szólt a medvetáncoltató. Muki felé nyúlt, aki erre ilyettében belekapaszkodott kaporné szoknyájába.
1: Apuka, anyus, ne hagyjátok,
0: rimánkodtak a gyerekek. Kapor úr elgondolkozott, de csak egy percig. Aztán a medvetáncoltatóhoz fordult, félrehívta és tanácskozott vele. Végre kezet csaptak. Látszott, hogy megegyeztek valamiben. Kapor úr kivitte a medvetáncoltatót az ólba, ahonnan az egy szép nagy malaccal, meg két kövér libával tért vissza. Még egy papírpénzt is nyomott kapor úr a kezébe. Erre szépen elköszönt, és elballagott a topogó medvével. Muki már a két gyerek kezét fogta. Körbeugrált felük, bukfenceket vetett, aztán tárca peldült, amint felhangzott az ismerős dal. Én vagyok a Maki Muki, jó kedvem van, dínom, dánom. Még mérges is besompolygott a havas hidegről a konyhába, és barátságosan, mély kutya hangján kísérte az éneket.
4: Jöjj, Úr Jézus, őriz álmom, most szemeimet lezárom. Testem, lelkem rád bízom, légy mellettem, ó Jézusom, ámen.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, így fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelnie a védelmi kiadásokat, miközben az összeg egy része használható civil célokra, útépítésre, egészségügyi kapacitás bővítésére is, ami jó a magyar gazdaságnak és a magyar embereknek is. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a legfontosabb feladat az volt, hogy tudják demonstrálni a NATO egységét, hiszen voltak repedések az utóbbi hónapokban, évben. A mostani egy nagyon jó hangulatú csúcs volt, mindenki teljesítette a vállalásait, a tagállamok növelik védelmi kiadásaikat, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét, hangsúlyozta Magyar Péter, aki Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Orbán Anita külügyminiszter társaságában vett részt a kétnapos csúcs találkozón. Az alaptörvénymódosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét, ezt közölte a Sándor Palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. Sulyog Tamás szavait tolmácsolva a köztársasági elnök hivatala azt írta, Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából, az alaptörvénymódosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon, olvasható a közleményben. Sulyog Tamás hangsúlyozta, a köztársasági elnök alkotmányos szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból az alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. A vidéki településeken emelkedő árak mellett enyhén csökkent a fejlesztések száma az új építésű lakások piacán a második negyedévben. A projektek száma a negyedéves alapon 1,7%-kal, a fejlesztés alatt álló lakások száma pedig 4,3%-kal mérséklődött. A megyei jogú városok közül továbbra is Debrecenben a legnagyobb az aktivitás, az árak pedig Érden a legmagasabbak, több mint 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter árral, közölte saját adatai alapján az Otthoncentrum. Második negyedéves felmérésük szerint a 25 megyei jogú városban 293 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlik, amelyekben több mint 7300 lakás épül. Az adatokból kiderül, hogy a fejlesztések földrajzi eloszlása alapján továbbra is Debrecen az ország legaktívabb újépítésű piaca. A városban 57 projekt van folyamatban, míg a második és harmadik helyen álló Szeged és Nyíregyháza 45, illetve 27 projekttel rendelkezik. Az árszintet tekintve továbbra is Érd áll az élen, ahol az új lakások átlagos négyzetméter ára eléri az 1.520.000 forintot. A második helyre Szeged került 1.400.000 forintos átlagárral, míg Sopron és Székesfehérvár holt versenyben 1.390.000 forintos átlagos négyzetméter árral következnek a sorban, írja az Otthoncentrum. Ismét gyorsult a vendéglátóüzletek számának csökkenése, míg 2023 és 2024 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb. Addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 üzlet zárt be, ezt közölte a Magyar Vendéglátók Ipartestülete a vendéglátásról készített statisztikai helyzetjelentés alapján. Az összefoglaló szerint a hazai vendéglátóhelyek száma 41.900 volt a tavalyi év végén, az egy évvel korábbinál 1.700-zal, a 2019-esnél pedig 9.500-zal kevesebb. A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 1.400-zal, a munkahelyi vendéglátóhelyeké 278-al csökkent a 2024 végi helyzethez képest. Az üzletbezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és gyorsíttermeket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákat. Tavaly 10 000 lakosra 44 vendéglátóhely jutott, 9-szer kevesebb, mint 2019-ben. Népesség arányosan a legtöbb vendéglátó üzlet a Balaton körüli vármegyékben, Zala, Veszprém és Somogy vármegyében volt, a legkevesebb pedig Jász-Nagykun, Szolnok és Pest vármegyében, közölte a Magyar Vendéglátók Ipartestülete.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor, az északnyugati szelet élénklökések kísérhetik. A csúcsérték 26 és 30 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Haladnak a tiszafüredi szivárványház fogyatékosok református otthonáról, a Szabó Magda emlékházban nyílt kiállításról, de előtte a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2025-26-os tanévéről szólunk. A kollégiumi gyökerekre visszanézve ez már a 488. tanév volt a sorban az egyetem életében. 580 fiatal végezte el tanulmányait a DRH-n. A hallgatói létszámok emelkedése elsősorban a tanítóképzésen kihívás elé állította az intézményt, de ennek sikerült megfelelni. A magas színvonalú oktatást tovább tudják vinni a világi és a hitéleti szakokon is. A fontosabb eseményekről, eredményekből Barát Béla rektor számolt be Olá Ilona interjújában.
2: Véget ért egy újabb tanév a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, hogyha az iskola múltját és gyökereit nézzük, akkor ez már a nagyon-nagyon sokadik, évszázadokban lehet mérni. De hogyha azt néznénk, hogy milyen volt ez a 2025-2026-os esztendő, akkor mit lehetne kiemelni?
3: Igen, tehát a 488. tanévünk volt, hogy egészen konkrétan mondjam. Nagyon sok változás volt az elmúlt időszakban. Ugye alapvetően a tanítószakos hallgatói létszám emelkedett. Ez rendszerűen történt az idei évben is, emelkedett a tanítószakos hallgatóknak a létszáma, az emelkedés mértéke állította kihívás elé az egyetemet, hiszen mind a nappali, mind a levelező képzésben volt emelkedés, de elsősorban a levelező képzésben ez nyilván az oktatókat, egyáltalán a képzés szervezést is meghatározta. Tehát ez volt az egyik olyan dolog, ami meghatározta a tanévet, másrészt pedig nagyon sok olyan, akár évfordulós megemlékezésünk is volt. Ezek közül a Gályarab szabadításnak a 350. évfordulóját kell mindenképpen kiemelnem, amely az egyházkerületi szinten, illetve az egyetemi szinten is nagy hangsúlyt kapott. Olyan konferenciát, nemzetközi konferenciát szerveztünk, megemlékezéseket, amelyek itt említésre méltóak, illetve talán még kiemelném a Debreceni Egyetemi Integráció 25 éve kapcsán rendezett jubileumi ünnepséget. Hát talán ezeket a momentumokat tudnám elsősorban kiemelni.
2: A jubilomok, a jeles évfordulók mindig helyet kapnak a naptárjában a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek. A 350 éves Gályarab szabadítási évfordulóról itt a mi rádiumban is több alkalommal volt szó, hiszen ez olyasmi, amivel foglalkozni kell, és hát hol foglalkozzanak vele, hanem a Hittudomány Egyetemén. A létszámokra még visszakérdeznék, mert mondta, hogy ez egy plusz kihívás volt, akkor egy kicsit vázoljuk már fel, hogy ebben a tanévben hány hallgatója volt az egyetemnek, és mi volt elsősorban a feladat, vagy a kihívás ezzel kapcsolatban, a megfelelő tanerőt hozzábiztosítani, az infrastruktúrát, vagy az órarendet úgy kialakítani, tehát mi volt ebben, ami plusz nehézséget okozott?
3: Tehát alapvetően a hallgatói létszámunk 580 fő volt összesen, ezen belül a tanítószakon volt 283 fő, itt mutatkozott jelentős emelkedés az elmúlt években, illetve a mögöttünk lévő tanévben is. A hitéleti képzéseken 149 hallgatónk volt, és ahol egyébként csökkenés mutatkozott a felnőtt képzési központ képzésein, közismert, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vontak össze képzéseket, és ehhez képest a tanár továbbképzés, tanító továbbképzésnek a
2: palettája szűkült tulajdonképpen.
3: Így van, visszaszorultak, tehát ez ott mutatkozott egy hallgatói létszám csökkenés. Egyébként meg kicsit ezt is korrigálom, hiszen együttműködésben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel folyt nálunk tanítóknak a továbbképzése nagy számban, de ők nem a mi beiratkozott hallgatóink voltak. Tehát valójában az a hallgatói létszám sem esett ki, bizonyos értelemben növekedett.
2: Fizikailag ott voltak, csak máshol vannak logisztikailag besorolva.
3: Szóval valójában ez is egy olyan momentum volt az elmúlt évben, a tanévben, amit nekünk meg kellett oldani, és egyébként ezt is sikeresen megoldottuk. Szóval ezek voltak a hallgatói létszámadataink, és egyébként a doktori iskolánkban is 25 fő tanult még pluszban, tehát a létszámadatainkra ennyit tudok mondani. A kiadott diplomák száma, hogy összegezzek is, 148. És akkor ezen belül tudom mondani, hogy hitéleti képzésben 28 fő, tanítószakon 38 fő, tehát ők még akkor iratkoztak be, amikor az előtt iratkoztak be, hogy ez hallgatói létszámnövekedés megindult, illetve a felnőtt képzés szakirányú továbbképzésén 82 fő fog diplomát kapni.
2: És arra kérdeztem rá, hogy mi volt, ami nehézség volt, infrastruktúra tanárok, tehát egy kicsit még arról beszélni.
3: Tehát említettem a pedagógus képzésnek az elemeit, ezt az újabb elemét, ami az elmúlt tanévben volt jellemző, ott meg kellett valóban a infrastruktúrális kihívásokat is oldani, hogy koncentráltan kellett tudnunk befogadni nagy létszámú hallgatói csoportokat. Sikerült, megoldottuk, ez mindenképpen egy ilyen kihívás volt, illetve, hogy mivel a levelező képzést érintette a tanítószakon a növekedés, ezért a péntek szombati napokra.
2: Ott még koncentráltabban kellett akkor ezt szervezgetni ügyesen.
3: Így van, ezek jelentettek mindenképpen olyan kihívást, amelyet idén is, nyilván az elmúlt tanévben is, és a következő tanévben is hát kezelnie kell az egyetemnek.
2: Ami ilyenkor még felmerül, hogy van-e elég munkatárs, akivel a tanítást, oktatást, nevelést tudják végezni, hiszen ha nő a hallgatói létszám, akkor nem csak azzal kell zsonglőködni, hogy hol férnek el ezek a fiatalok, van-e elég tanterem, hogy tudják beosztani azokat a termeket arra, mondjuk például a különösen terhelt levelezősök számára fontos péntek-szombati napokra, az is fontos, hogy van elég olyan oktatója az egyetemnek, aki méltón tudja átadni a tudást.
3: Hát az a helyzet, hogy amikor alacsony volt a hallgatói létszám, nagyon odafigyelt rá az egyetem, és én magam intézményvezetőként is, hogy megtartsuk az oktatóinkat. Tehát ez igenis mind szakmai szempontból, szakmaiság szempontjából, mint pedig a jelen helyzetben egy nagy segítség volt, hogy van egy stabil oktatói csapatunk. A másik pedig, hogy tudtunk óradókat bevonni. Szóval ez a két momentum adta meg a lehetőségét annak, hogy lehessen ezt a helyzetet kezelni.
2: Létszámokról itt tudunk beszélni?
3: Oktatói létszámokról? Hát egyébként az egyetemnek a oktatói létszáma egy 40-50 fő között van. Nyilván itt vannak változások, és mindig vannak olyan helyzetek, amit meg kell oldani. Nyugdíj miatt vannak kilépő kollégák, és egyáltalán vannak fejlesztendő területeink, viszont az óradók létszámát tudtuk komolyabban növelni. Amire koncentráltunk, hogy a gyakorló iskolánk egyébként nagyon jól felkészült pedagógusai közül tudtunk például többeket bevonni. A pedagógus továbbképzésnél ez egy nagyon komoly lehetőség volt a számunkra.
2: Ez egy adó egyébként a DRHS számára, hogy egy intézmény hálózattal dolgozik együtt, saját gimnázium, a saját általános iskolája van, tehát ez mindenképpen jó alap.
3: Igen, tehát tényleg egy olyan intézményhálózat része vagyunk, ahol nagyon kiváló szakembergárdával dolgozhatunk együtt. A pedagógus képzésnek eleve az egyik kulcskérdése a gyakorlat. Ugyanígy mondhatom a lelkészképzés, vallástanárképzés esetén is, és a gyakorlati helyek száma, minősége, a gyakorlatvezető oktatók száma, minősége egy nagyon fontos kritérium az egyetem színvonalas működése szempontjából, és a mi esetünkben ez adott, és igyekeztünk is fejleszteni ezeket a pontokat, amennyire lehetett.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Tiszafüreden található Szivárványház fogyatékosok református otthonának 90. évfordulójáról szólunk. Jelenleg több mint 150 főről gondoskodnak a mindennapokban, egy családias otthonos légkörben, 110-nél is több dolgozóval. A támogatott lakhatás kiépítésén dolgoznak, hogy a náluk gondozott személyek tovább élhessenek abban a közegben, amit megszoktak. 90 éves a Tiszafüredi Szivárványház fogyatékosok református otthona, és ennek apropóján nem olyan régen tartottak egy ünnepséget. Kezdjük is a kezdetekkor. Mikor és milyen céllal indult el az intézmény?
1: Áldás békesség, Lavács Ildikó vagyok, a Tiszafüredi Szivárványház fogyatékosok református otthonának intézményvezetője. Az intézmény létrejöttét Dankó Sándor tiszafüredi lelkipásztor nevéhez kötjük, aki felismerte a fogyatékos emberek ellátásának a szükségességét itt helyben, és kezdeményezésének köszönhetően dr. Kis Ferenc, a Szeretett Szövetség megalapítója, intézményi keretek között indította el 1936-ban magát az intézményt. Ekkor indult el az emberhez méltó gondoskodás Tiszafüreden. Akkor még 50 fő ellátását kezdték meg. A Szeretett Szövetség egyébként a református gyülekezetek adományaiból működtette az intézményeit. A gyülekezetekkel való kapcsolat azóta is meghatározó részét képezi az intézménynek. Egyébként az intézmény Tiszafüred városának a szívében, egy csendes, nyugodt környezetben, több mint 2,5 hektáros területen helyezkedik el. Több épületben biztosítjuk a szolgáltatásainkat, és az itt dolgozók közül sokan generációk óta kötődnek az intézményhez. Ez jól tükrözi a Szivárványház közösségének elkötelezettségét és összetartozását.
0: A kezdetekkor, ahogy említette, intézményvezető asszony 50 főről gondoskodtak. Mit lehet mondani, hogy azóta hova fejlődött az intézmény?
1: 165 fogyatékossággal élő embert látunk el jelenleg.
0: Milyen nehézségekkel kell megküzdeniük egyébként a hétköznapokban? Vannak-e ilyenek, vagy volt-e az intézmény történetében bármilyen nehézség, ami esetleg akadályt gördített önök elé?
1: Hát az 1936 évtől indulunk, akkor a második világháború és annak a nehézségei bizony nyomot hagytak. Ezt levélben, gyülekezetektől kapott levélben, kérőlevelekben, kérelmező levelekben, ezt még most mi őrizzük ennek az emlékét. De hogy igazából azt látjuk, hogy az összefogás, a gyülekezetek háttértámogatása, az mindig adott annyi pluszt, hogy bármilyen időben is az intézmény túlélte, és az itt élő emberek biztonságban voltak. És ugye a mostani időket nézve pedig ugyanazokat a nehézségeket éljük meg, mint mindenki más a hétköznapokban. Amit mondjuk a Covid-járvány okozott, a korlátozások, a bezártság, tehát ennek a következménye a sokkal nagyobb odafigyelés, ez szakmai kihívás is volt, meg egy nagy türelem. Az a türelem időszaka volt. Biztonságban voltunk, igazából nagyobb bajunk nem esett, de eléggé felkészültek vagyunk az ilyen fertőzéses állapotok megelőzésére. Vagy most itt van a gazdaságot érintő válságok, az infláció, az energiaválság. Ezek hozzák most azokat a problémákat, hogy mindenre előre kell figyelni, előre kell gondolkodni, előre tervezni. Biztosítanunk kell, hogy akárhova emelkedik mondjuk a gumikesztyű ára, mi azt folyamatosan tudjuk biztosítani. Vagy az élelmiszer árak ugye nagyon ingadozóak, nekünk viszont egy folyamatos élelmezést kell biztosítanunk. Inkább ezek okoznak kihívást, de még semmi olyan nem történt, amit ne tudtunk volna megugrani.
0: Hogyan zajlanak a hétköznapok egyébként az intézményben? Ugye 160 főről gondoskodnak, gondolom azért ez magában takarja a fejlesztéseket is.
1: Mindennapi életünk igazából két szempontból mutathatom be. Az egyik a munkaszervezés oldala. 114 munkatársunk van jelenleg. Nekik a mindennapi munkájuknak a megszervezése, ki mikor jön be műszakba, ki mit csinál, ki hol, melyik területen van és mit végez. A másik pedig az ellátotti oldal, hogy az itt élő embereknek egy folyamatos, biztonságos, élhető életet tudjunk a mindennapokban biztosítani. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy reggel a kollégák bejönnek, átbeszélik a történteket, a fontos tudnivalókat, hogy kivel mi történt, és utána indul a 12 órás műszak. 12 órában Azért nagyon jó dolgozni, mert hogy aki itt él, annak az egész napját végig lehet követni. Egy ember visz végig egy csoportot. És nagyon fontos, hogy tudja, hogy ki hogyan ébred, milyen hangulatban van, lássa, hogy hogy telik a napja, mert így tud megfelelő segítséget nyújtani. Reggeli körüli teendők, aztán a délelőtti elfoglaltság megszervezése, itt a terápiás munkacsoport feladata és felelőssége, hogy minden itt élő ember meg legyen mozgatva, fejlesztve legyen, terápiában vegyen részt. Aztán jönnek az ebéd körüli teendők, délutáni elfoglaltságok, és a nap lezárása, vacsora, fürdés, ez pont ugyanúgy, mint ahogy mindannyian otthon is végezzük. Itt ér véget a nappalos munkatársunk műszakja, és jön az éjszakás, aki ugyanúgy felméri a csoportot, a helyszínt, kivel mi történt, és így tudja végigvinni az éjszakát, hogy minden egyes itt élő embert ismer, és tudja, hogy ha baj van, akkor mi lehet a baj. De ez ugye a 24 órás felügyeletet is biztosítja.
0: Amikor az indulásról beszéltünk, akkor 50 főt említett, és most pedig szinte több mint háromszorosa azoknak, akikről gondoskodnak. Van-e még szükség fejlesztésre, bővülésre?
1: Az elmúlt években az intézményben jelentős szakmai és infrastruktúrális fejlődés indult el. Több épületünk felújításra került, korszerűsítésre került, és a lakók életkörülményeinek a javítását is folyamatosan szem előtt tartjuk. Ez ugye a 90 évet, ha nézzük, akkor hát megvan még az az épületünk, amit 90 évvel ezelőtt elindult maga az intézmény. De nagyon sok épületünk épült azóta, és ezeket folyamatosan karban kell tartani. De hogy nem csak abban gondolkodunk, hogy itt ez az intézmény ennyi fővel megmaradjon, hanem próbálunk férőhelykiváltási koncepcióval támogatott lakhatásokat létrehozni. Van egy férőhelykiváltási koncepciónk, amiben határozottan elfogadtuk és leírtuk, hogy a következő 10 évben 115 támogatott lakhatási férőhelyet szeretnénk létrehozni. 11 családi ház megvásárlását jelenti. És ennek a 112-115 főnek a nappali ellátását is biztosítanunk kell. Tehát biztos, hogy fejlődni fogunk, biztos, hogy fogunk létrehozni alapszolgáltatásokat, és jelenleg támogató szolgáltatásunk van még, de a nappali ellátást azt hozzá kell tennünk a támogatott lakhatásnak a folyamatához. És ez egy hatalmas kezdeményezés, egy hatalmas beruházás. Ez szakmailag mindenképp egy határátlépés, mert hogy mi a benti intézményt szoktuk meg, a 165 főnek az ellátását. A támogatott lakhatás viszont egy egészen más szemléletmódot, egy egészen más életminőség, életformát követel, és ezt a határt most nekünk meg kell ugranunk szakmailag, lakcím szerint és minden szempontból. Már egy 8-10 évvel ezelőtt elkezdtük a felkészülést erre, tréning lakásaink vannak, ahol a fiúk és a lányok tudnak gyakorolni az önálló életre. A kollégák szakmai továbbképzéseken vettek részt, konferenciákon, hogy értsék, tudják, hogy mit jelent a támogatott lakhatás, hogyan valósíthatjuk meg, hogyan kell jól csinálni, és ebben most így belevágtunk. Két ingatlant vásárolt meg a fenntartó erre a célra itt Tiszafüreden, és itt fog most elindulni idén a támogatott lakhatás 14 fővel összességében. Ez egy hatalmas beruházás, felújítással jár, berendezés, bútorok, de nagyon szép és szakmailag nagyon jó ezt lekövetni, hogy mi az, amire szükségünk van, mi az, amit megvalósíthatunk, hogy magunkénak formálhatjuk ki azt az életteret, ahol tovább fognak élni azok az emberek, akik most itt vannak. Van egy patrónus programunk, amit kifejezetten azért találtunk, kihoztuk létre, hogy a kapcsolatokat erősítsük. Ez arról szól, hogy református gyülekezeti tagokat megismertetünk a bent élő emberekkel, találkoznak, szimpatikusak egymásnak, beszélgetnek, és kialakul egy személyes kapcsolat, ami utána folytatódik. Levelezésben, telefonhívásban, hogy vagy kérdésekben, közös alkalmakon, közös ünnepeket tartunk, és ezek a kapcsolatok, visszajelzések alapján nagyon is pótolják a családi kapcsolatok hiányát. Születésnapi köszöntések, konfirmációra eljönnek, vagy keresztszülővé válnak ezek a személyek, gyülekezeti tagok. Ezért is nagyon fontos, és tudom azt mondani, hogy nem csak az indulásnál, hanem most is a gyülekezetek támogatása, az, hogy mi együtt élünk a gyülekezetekkel, református gyülekezetekkel, ez minden szempontból létfontosságú.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debreceni Református Kollégium múzeumához tartozó Szabó Magda emlékházban látható időszaki kiállításról szólunk. A Radics család ütőfáiból nyílt tárlat még június közepén az emlékházban. A Holtig haza a Debrecen roppanós íze című tárlat szeptember 11-ig lesz látható. A tárlókban több mint 100 éves ütőfákkal is találkozhatnak az érdeklődők, megismerve a debreceni mézes kalácsosság múltját. A kiállítást Pallainé Szászfalvi Márta, etnográfus, főmúzeológus, a Déri Múzeum munkatársa nyitotta meg. Őt hallják először. Egy önálló kiállítással lepi meg az érdeklődőket a Szabó Magda Emlékház, mégpedig ugye a Radics mézes kalácsos család, hát elég ismert név itt Debrecenben. Az ő ütőfáik lesznek itt láthatóak egészen szeptember 11-ig. Na de, Debrecen és a mézes kalácsosság hogy függ össze, milyen múltja van?
1: Debrecenben a mézes kalácsosság igen nagy múltra tekint vissza, hiszen már 1713-tól kezdve működik a mézes kalácsos cég Debrecenben, akkor kapta meg a kiváltságlevelét harmadik Károlytól. Ez a mézes kalácsosság és Debrecen, hogy összefüggés ilyen nagy múltra tekint vissza, elsősorban a Debrecen határában termő jó minőségű gabonának köszönhető, a kiváló minőségű lisztnek. Sok mézes kalácsos ezzel köti össze, hogy itt Debrecenben ilyen nagy múltú a mézes kalácsos mesterség. Itt Debrecenben napjainkig számtalan mézes kalácsos működött, a Czobor Károlynétől kezdve Kálmáncei, a Halsányi család, a Pázmándi család Hajdúböszörményben itt a radicsék elődei, és azt hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy a Radics család az utolsó Magyarországon, amelyik az itt látható gyönyörű ütőfákkal készíti ezeket az úgynevezett ütőfás debreceni mézes kalácsokat.
0: Ugye maga az ütőfa is egy érdekes történet, és talán erről is érdemes beszélni, mert nyilván ma már nem kézzel készülnek, de régen Laci bácsi elmondta, az inas dolga volt az ütőfát kifaragni.
1: Így van. Egészen az 1930-as, 40-es évekig maguk a mézes kalácsosok készítették az ütőfákat, valóban az inasra is rábízták, de az értékesebb ütőfákat maguk a mesterek készítették el. Általában ezt körte vagy diófából készítették, és az ütőfák egyértelműen a kor társadalmát, emlékezetét is reprezentálják. Elég csak a címerre gondolni, a Kossuth címerre, vagy Debrecen jelképére, a nagy templom, ami minden debreceni tányéron megjelenik. Maga a debreceni tányér, mézes kalács, egy kerek forma, ez egyébként a legősibb forma, ez a kerek forma, ez a régészeti leletekben is már megtalálható, Aquincumban és Savariában is találtak ilyen emlékeket, tehát ebből is vélelmezzük, hogy már a céhes időszak előtt is Magyarországon nagyon régi múltra tekint vissza a mézes kalácsosság, hiszen már az 1015-ös monostori alapító levélben is említik a mézes kalácsosokat egyébként. Tehát visszatérve az ütőfákra, a legősibb ez a kerek forma, és ezt ma debreceninek nevezik. Ez egyébként már a 19. század közepétől kezdve az egész országban debreceninek hívják ezt a tányérformát. Korábban máshol is készítették, de azóta csak így nevezik, hogy debreceni. Tehát nekünk nem csak debreceni párosunk van, hanem debreceni mézes tányérunk is, mert így hívják ezt a formát. Különösen értékes a szív alakú ütőfa, aminek szintén páratlan formái vannak, gyakran visszaköszönnek rajta reneszánsz motívumok, ez is egy régi formának tekint.

0: mézes kalácsot adtak.
1: Így van, ezt olyannyira, hogy akár jegyajándéknak is tekintették, hiszen a mézes kalácsosok értékesítésének legfontosabb helye régen a vásár volt. Csaplovics János mondta, hogy rossz vásár az, ahol nincsen mézes kalács, és ez a mai napig is így van, tehát nincsen vásár se a Hortobágyon, se a Debrecenben mézes kalács nélkül. Ezt persze később aztán fölváltották az üzletek, de ott is változó volt, hogy ki mit szeretett megvenni. Kerékgyártó Sándor, a híres debreceni mézes kalácsos írta, hogy a hor nép inkább a magyarót veszi, míg a magasabb parasztúrak a szívet veszik és a tányért. De a szív az valóban egy szerelmi ajándék volt, nem véletlen, hogy a versikék is főként egyébként szerelmi vallomásokat adnak, akár csokonai tollából, vagy népköltemények, de anyáknapi idézetekkel is találkozunk ezeken a szíveken, tehát nem csak a jegyes párok adták egymásnak ezeket a szíveket, és a mézes kalács népszerűségét is mutatja, hogy még a filmiparban is megjelent a mézes kalács, hiszen a Mágnás Miskára gondolunk, ott is a nyitó jelenetben, a vásározásban, hát még megjelenik a mézes kalács szív, és hát ez végigmegy az egész filmen, operetten.
2: Nyilván az édesség utáni vágy, és annak valamilyen megjelenése hívhatta életre a mézes kalácsosságot, tehát hogy ez egy ilyen úton indulhatott, de egy jelképekké is vált, más forma is hasonló tulajdonsággal, jelképpel bírt mondjuk, mint a szív. Tehát, hogy ha azt adományozták, annak is volt valamilyen jelentősége?
1: Tudtommal nem, évfordulókra készítettek mézes tányért, tehát a Déri Múzeumban is a csokonai évfordulóra 1975-ből több ilyen tányér maradt fönn csokonai arcképével, illetve hát azóta is a Radics család bármilyen emlék év van, bármilyen évforduló, akkor ők ezt a tányérformát el tudják készíteni. Ma ütőfa faragóval ezt kifaragják, tehát ez egy külön munka és nagy igényű munka és igényesség, de leginkább igen emlékévfordulókra készítettek. Korábban jellemző volt, ez főleg Nyugat-Magyarországon, ahol mondjuk a főúri családok esetében megjelenik az ütőfákon az ő címerük esetleg, tehát vélelmezhetjük, hogy korábban maguknak is készítettek ilyen ütőfákat.
2: Nem ilyen érdekes, hogy egyszerre édesség is, meg valamilyen szempontból tárgyi ajándék, mert gondolom egy ilyet nem szívesen fogyasztottak el, hanem ha lehetett, megtartották, megőrizték.
1: Igen, hát maga az ütőfás, mézes kalács is, és hát persze az ejzolt is, az dísztárgy. Az ütőfás íze egyébként az finom, én megkóstoltam, tehát az kifejezetten fogyasztásra is alkalmas. Az ejzolt az nem, tehát ott nem is tesznek mézet a tésztába. Amit leginkább fogyasztásra szántak, az a barna vagy lédik tésztából készült mézes kalács, a puszedli, vagy régen a stangli, vagy zsidó kenyeret is készítettek, Kossuth kenyeret, tehát azok készültek elsősorban fogyasztásra, ezek a mézes kalácsok igen inkább dísztárgyak voltak és emlékek.
2: Ugye nagyon is említett, hogy milyen érdekes, hogy ma már tényleg csak a Radics család az, aki viszi ezt a hagyományt, és mekkora múltja volt itt Debrecenben ennek a történetnek. A Déri Múzeum mit őriz meg ebből?
1: A Déri Múzeum egy hatalmas hagyatékot tudott megszerezni 1975-ben. Kerékgyártó Sándornak szintén egy több generációs mézes kalácsos családnak a leszármazotta, akinek itt a Batthyány utcán volt legutoljára üzlete. Ő utód nélkül halt meg, és halála előtt a múzeumnak adományozta az egész üzletét, az egész műhelyének a berendezését. Ebből több alkalommal is nyílt már állandó kiállításunk, az ütőfáitól kezdve a Brech-pad, ami, ha jól tudom, Magyarországon talán még Budapesten van meg, ez az eredeti Brech-pad, amivel régen a mézes kalácsot feldolgozták, illetve hát számtalan gyönyörű ütőfával rendelkezünk, többek között a Radics család elődeitől, a Harsányi családtól, a Pázmándi családtól, illetve a Bódog Gyula is egy híres mézes kalácsos volt, és tőle is nagyon sok szép ütőfánk van.
2: Az itt megtalálható ütőfák közül mit lehet tudni, melyik a legrégebbi, milyen történettel bírnak, esetleg megosztották-e ezt a Radics családból önnel?
1: Láttam, hogy egy Kerékgyártó Sándortól is van ütőfa, az is vélelmezem, hogy több mint 50-60 éves, illetve hogyha a családi hagyaték is kiállítható, kiállításra került, akkor a Harsányi és Pázmándi családok révén akár az 1800-as évek elejéről is ide kacsint a szívünkbe ez a mézes kalácsos ütőfa. Főleg ezek a virág, mi motívumok, ami kifejezetten régieknek számítanak, de a huszár, a baba és a derbecei nagy templom motívuma is igen korán megjelent.

0: Nem már az ütőfákon, tehát itt a 200 éves mézes kalácsos múlt is már színpompázik a vitrinekben.
1: Radin Zoltán, mondhatom azt, hogy mézes kalácsos mesterrel beszélgetek?
2: Hát igazából a mestert én nem a kicsit lehet erősnek érzem egyébként, de csak simán mézes kalácsos, szerintem helyi való.
1: Én nem érzem erősnek már csak azért, mert hogy most megtudtam a mézes kalácsos debreceni történelemünkből, hogy önök az egyetlenek már itt Debrecenben, akik viszik tovább ezt a hagyományt.
2: Ez így van egyébként, igen. Én már most 6. generáció vagyok. Viszik tovább feleségem, akinek igazából nagyon sokat köszönhetek, mert ha ő nem lenne, akkor szerintem most mi se lennénk, vagy én se lennék itt. Úgyhogy igazából ez, hogy itt vagyunk, ez neki nagy érdem. És közösen úgy családi vállalkozásként visszük tovább, úgyhogy ez egy régi tradícióhoz nálunk már több mint 100 éve.
1: Édesapja nem olyan régen járt bent nálunk, a Pro-Urbe díjjal kapcsolatban beszélgettünk, és ő végigvezetett minket ezen a szép életfán, amely ezt a mézes kalácsos mesterséget viszi tovább. Önöknek mit jelent az egyébként, hogy ilyen módon is megmutatkozhatnak az ütőfákon keresztül? Mert feltételezem én egyedüliként, illetve már egy teljesen megváltozott világban nehéz ezt a mesterséget életben tartani, és a fiatalok felé vonzóvá tenni.
2: Ez nagyon jól fogalmazott egyébként, mert ezt pontosan mi is ezt érezzük, és ezzel küzdünk, olyan főként a COVID óta. Nagyon nehéz amúgy a talpon lenni a mai világban, és igazából ezeket a régi hagyományos, tradicionális dolgokat úgy továbbvinni, hogy ne halljanak ki, de mégis igazából látjuk azt, hogy ennek már nincs akkora keresete, mint mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt. Ezért kell nyilván nyitnunk mindig az újak felé, ebben is segít sokat feleségem, mert gyakorlatilag ahhoz, hogy túléljük ezt a világot, ez úgy mondom, hogy kellenek az újdonságok, de mind a mellett arra pedig nagyon jó, tökéletes ez a rendezvény is többek között, hogy meg tudjuk mutatni a hagyományt a múltunkból egy kis töredéket.
1: Hogyan próbálnak még ezen kívül újítani és eljutni akár a fiatalokhoz, vagy egyáltalán megújítani egy picit ezt a mesterséget, hogy olyan 21. századi legyen?
2: Hát formavilágban, ízvilágban nyilván úgy, hogy az alaprecepthez nem nyúlunk, tehát hogy az az régi, több mint 100 éves recept. Formavilágban, ízvilágban, illetve nyilván értékesítő csatornákban, tehát mondjuk, hogy van már webshopunk is, akkor ott is, ahol a fiatalok már gyakorlatilag mindent webben keresztül rendelnek, ehhez mi is alkalmazkodtunk, illetve nyilván próbálunk még igazából kicsikéti csomagolásba, vagy címkékbe, díszítésbe, most akár egy kis egyedi dolgok, az is pont feleségi ötlete volt, a smiley, ami úgymond egy picikét a fiatalokat próbáltuk ezzel megkörnyékezni. Tehát mondjuk ezekkel próbálkozunk így egy kicsikét közelebb csalni a fiatal nemzedéket ehhez az ősi mesterséghez.
1: Ebben segítségére van a kisfiúk? Már jól tudom, ő is szerette a műhelyben tevékenykedni.
2: Igen, nála ilyen hullámzásszerűen, tehát hangulatfüggő, mikor van benne a műhelyben. Ki szoktuk kérni egyébként az ő véleményét is egy-egy új ízzel kapcsolatban, és most is például voltak új ízek, és akkor megkérdeztük, hogy na szerintem milyen, vagy akár a Smiley-t is például annó. Meghúztolta, és neki is nagyon nézlik, sőt most valamit nap is voltunk pár nappal ezelőtti rendezvény, ott is pont Smiley-t kért, és azt szeretett volna enni. Nekünk az a hitvallásunk feleségemmel, hogy nem akarjuk ráöltetni, tehát igazából, ha majd ő úgy dönt, és mi még visszük tovább, és tudjuk tovább vinni, akkor viheti tovább ő is, ha nem, akkor igazából akkor járja majd a saját útját.
1: De ön akkor ezen az úton marad?
2: Bízunk benne, igen, szeretnénk, aztán meglátjuk, mit az a jövő.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk. Haladtak a Tiszafüredi Szivárványház fogyatékosok református otthonáról, a Szabó Magda Emlékházban nyílt időszaki kiállításról és a Debreceni Református Hittudomány Egyetem 2025-26-os tanévéről. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának. Ezt jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött, a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. A NATO csúcsértekezleten tartózkodó Magyar Péter Facebook oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A miniszterelnök egy másik bejegyzésében sikeresnek értékelte a NATO kétnapos amerikai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Magyar Péter kiemelte, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A bejegyzés végén Magyar Péter közölte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Egyhangulag szavaztak a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagjai a június 23-ai ülésen az alapkamat csökkentéséről. Egy döntéshozó ugyanakkor 50 bázispontos kamat csökkentésre tett javaslatot, olvasható a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett jegyzőkönyvben. A tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A júniusi kamatdöntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot tárgyalt, az alapkamat 25 bázispontos 6%-ra történő mérséklését, amit 10 tanácstag támogatott. Az inflációs folyamatokkal kapcsolatban többen megjegyezték, hogy májusban az áremelkedés üteme a jegybanki toleranciasáv alatt volt, és a harmadik legalacsonyabb az Európai Unióban. A tanács megállapította, az inflációs kilátások érdemben javultak, az év hátra lévő részében és jövőre az infláció várhatóan a jegybanki cél alatt alakul. A döntéshozók megerősítették elkötelezettségüket az inflációs cél fenntartható elérése mellett, és jelezték, hogy folyamatosan értékelik az inflációs kilátások, a globális fejlemények, valamint a hazai kockázati felár alakulását. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparág fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya. A másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége az általa készített 2026-2027-re vonatkozó V4 építőipari piaci körképe alapján. Magyarországot tekintve kiemelték, idén még hiányozni fognak a megrendelések, de a jövő év az uniós forrásokra támaszkodó, strukturálisan kiegyensúlyozottabb építőipari modellbe való átmenet lehetőségét hozhatja el, a kapacitások rendelkezésre állnak. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. A pénzügyi likviditás önmagában már nem elegendő a növekedéshez, a demográfiai hanyatlás és a vendégmunkásoktól való függés miatt a régióban azok a vállalatok lesznek a nyertesek, amelyek képesek iparosítani az építési folyamatokat és digitalizálni működésüket, ismertette közleményében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A MÁV Plus alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a MÁV Plus applikáció új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utas tájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfó adatai, a menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, régiós nézetben pedig már a helyközi autóbuszok is megjelennek, a menetrendről való eltéréseikkel együtt. A miniszter megjegyezte, több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, a járatok gyors megtalálását. Vitézi Dávid hangsúlyozta, kicsit több mint 50 nap alatt újra mindenki számára elérhetővé tették az EMIG-et, újraindították a vonatinfót, döntöttek arról, hogy a MÁV ismét részletes adatokat közöl a késési statisztikákról minden hónapban, most pedig a vonatinfót a MÁV Plus applikációban is elérhetővé tették. A miniszter hozzátette, a következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső, és további hibajavítások is érkeznek.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcsérték 26 és 30 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcs kertész, Szent Péter esetleg. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: Gólya Kalifa.
0: Rosti fiú esetleg. Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: Új év körül váratlanul megérkezett Galérius Cézár. Nem csinált belőle titkot, hogy tetre akarja bírni a császárt a keresztények ellen, akik az összeírás szerint körülbelül egy huszadát teszik a birodalom lakosságának. A Cézár, talán nem is alap nélkül, azt vitatta, hogy nem szabad a birodalomban ennyi ellenséget megtűrni, akik a többségről nyíltan azt hirdetik, hogy örök kárhozat vár rá a császárral együtt. A császár álláspontja az volt, megfelelően az ő mindenkor tapasztalt bölcsességének, hogy a lakosság huszad része olyan tekintélyes kisebbség, amelyet nem lehet hóhérkézre adni, hanem módot kell találni a békés megegyezésre. Abban nem volt semmi meglepő, hogy a Domina Augusta a császár pártjára állt. Mint tudod, ő már Antiókiában is húzott a keresztényekhez, és azt rebesgetik, hogy itt a keresztséget is felvette, de a vakpüspök nem tudta, hogy őt kereszteli meg. Pantaleon minden esetre azzal biztatta magát is, a császárnét is, hogy az ő istenük mindent jóra tud fordítani. Azonban más történt. Annak a napnak az éjszakáján, amelyen Galériusnak be kellett látni, hogy tökéletesen kudarcot vallott, kigyulladt a császár hálószobája. A császárt csak az mentette meg, hogy zivataros éjszaka volt. A hosszú őszt nagyon enyhe tél követte mifelénk, és mivel tudta, hogy a császárné fél a mennydörgéstől, átment hozzá, hogy vele legyen, míg a vihar elvonul. A kubikulárius, aki elszunnyadt az ajtóban, egy Gorgonius nevű kamarás a nagy füstre ébredt föl, de az udvarmester nélkül nem mert benyitni a hálószobába, mire pedig előkerült, akkorra már Valéria elnyomta a tüzet. Mint mondta, nyugtalan álma volt, fölébredt, az ablakra nézett, és meglátta a lángot az apja hálószobájában. Hogy a tűz hogy keletkezett, azt nem tudták megállapítani. Galérius azt mondta, biztosra veszi, hogy a keresztények akarták tűzhalállal elpusztítani urunkat, azonban Tágész mást olvasott ki az isteneknek bemutatott hála áldozati állatok beleiből. Villám sújtott a szent hálószobába, amivel azonban az istenek, akiknek akarata eltávolította onnan a császárt, nem büntetni, csak figyelmeztetni akartak. Hogy mire? Azt nem tudta megmondani a főpap, de úgy gondolta, valami leselkedő veszélyre. Galérius újra a keresztények bűnösségét hangoztatta a császár előtt, és emlékeztette rá urunkat, hogy ő ezt előre megmondta neki. És mivel, mint mondta, ő nem akar a nikomédiai palotában megégni, másnap el is utazott Valériával együtt. Különös dolgok ezek, Bionom, de még különösebbet is fogsz hallani, ha nem unod még fecsegésemet. A császár gondolkodóba esett, börtönbe vetette Gorgonius, sőt, kínpadra is varadta, ami nagyon elkeserítette a keresztény gyülekezetet. A templomban, a Szent Palota közelében a hívők éjjel-nappal imádkoztak boldogtalan testvérükért, és kérték az Istent, hogy adjon neki erőt a kínzások elviselésére. És úgy látszik, Istenük meghallgatta őket, mert a kamarás nem emberi álhatatossággal viselte el a minden harmadnap újrakezdett kínzásokat 3 héten keresztül. Ekkor azonban az történt, hogy újra tűz támadt a szent hálószobába, pedig most a császár is bent aludt. Már lánggal égtek az ágy függönyei, amikor a császár titkára a te Quintiporod berohant. Derék, fiú, ez Bionom, nem hiába a te nevelésed. Lélek jelenléte olyan szerencsétlenségtől mentette meg a római birodalmat, amire gondolni is borzalom. Ő maga megpörkölődött ugyan egy kicsit, de császárt úgy kiragadt a lángok közül, mint Éneász ősünk, Anhiszesz atyát. Elgondolhatod, mekkora volt a riadalom és fejvesztettség. Legnyugodtabb még a császár volt, aki először is a soros kubikuláriust kereste. A kubikulárius véletlenül megint keresztény kamarás volt, Doroteusz nevű, aki kínosztatás nélkül is bevallott, hogy csak ugyan hibát követett el. Olvasmányába volt merülve, amikor csoszogást hallott. Fölnézett, és egy köpönyeges csuklyás alakot látott az ajtó felé sompolyogni. Tartásáról azt hiszi vallott, hogy katona volt. Rákiáltott. A katona megfordult, és azzal követte el a hibát, hogy nem az őrségért kiáltott, hanem maga futott utána. Azonban a folyosók útvesztőjében elvesztette szem elől. Úgy látszik, kelleténél tovább kereste, s mire visszatért, már megtörtént a szerencsétlenség. Ennél többet azonban nem vallott a kínpadon sem, ahol most már ketten szenvedtek Gorgoniusszal. Nem sokára melléjük került egy Minervianus nevű altiszt is, akit többen láttak azon az éjszakán a palotában. Nem is tagadta, hogy ott járt, de hogy mi céllal, azt nem vallotta ki. Megmondta azt is, hogy semmi kínzással nem vehetnek rajta erőt, mert ő keresztény, s csak istenének és püspökének tartozik számadással. Erre befogták a püspököt is, de belőle sem tudtak kivenni semmit, bár se kora, se tiszteletre méltósága nem mentette meg a tortúrától. Az én meggyőződésem szerint ez a szegény, világtalan ember, aki már semmit se látott a földi dolgokból, valóban nem tudott semmit a gonosztetről, és mivel a kegyes férfi iránt őszinte tiszteletet éreztem, kötelességemnek tartottam véleményemet a császárnak is megmondani. A császár azonban nem indulatosan, de teljes határozottsággal azt válaszolta, rétor, ez nem érzés dolga, hanem államügy, amely egyedül a császárra tartozik. Itt nem keresztényekről van szó, hanem gonosztevőkről. Gondolhatod, hogy ezek után inkább a nyelvemet haraptam volna le, sem hogy tovább prókátorkodjam olyan ügyvédelmében, amelyet magam is a leggyűlöletesebbnek tartok, és olyan emberekért, akikhez végre semmi közöm sincs. A császár különben elég mérsékletet tanúsított. Lefejeztette ugyan mind a négy gyanúba vettet, de bűnükért nem tette felelőssé a többi keresztényeket. Már kezdtünk a dolog felett napirendre térni, amikor Galerius megérkezett Pannoniából, ahol éppen egy tó lecsapolását kezdette meg. A történtekről természetesen külön futár értesítette az uralkodókat, azzal az utasítással, hogy a maguk országaiban ők is nyomozzanak az összeesküvés szálai után. A Cézárnak úgy látszik szerencséje volt, mert gyors felvilágosítással tudott szolgálni a császárnak. Ő, mint mondta, már előbb hallott ezekről a dolgokról egy Ammonius nevű paptól, azonban nem akart áskálódónak látszani urunk előtt, akit nem tudott meggyőzni arról, hogy a keresztények ellenségei a birodalomnak. Most már azonban nyíltan mer beszélni, úgymond, s megnevezte Pantaleont az orvost, aki tudomása szerint mindenbe be volt avatva. Urunk, aki igen megkedvelte az orvost, mióta feleségét meggyógyította, meghökkent, és maga hallgatta ki Pantaleont, aki őszinte vallomásával tisztázta magát. Elmondta, hogy az antiókiai gyülekezetet csak ugyan fel akarta izgatni valami őrült vagy csaló, de a testvéreket nem tudta eltántorítani a császártól, akit ők mindnyájan Isten rendeléséből való kegyes uruknak ismernek. A császár hitelt adott az orvos szavainak, mégis Galerius tanácsára szükségesnek látta elrendelni a nikomédiai keresztény templom lerombolását a rossz szándékú emberek megfélemlítésére. A Joviusok betörték a templom ajtaját, ami olajat, bort és kenyeret találtak a szegények táplálására, azt elharácsolták, és a szent könyveket elégették. Erre ugyan Nem volt parancsunk, de tudod, Bionom, hogy a katonák hogy szoktak bánni a könyvekkel. A keresztények ezt fájlalták a legjobban, és mivel a templom lerombolása a termináliák ünnepén történt, arra magyarázták, hogy a császár ezzel határt akar szabni a kereszténység terjedésének. Tudod, Bionom, hogy a tömeg akármelyik istent vallja urának, elbolondítható és meggondolatlan. Reggelre három köztéren is ledöntötték urunk szobrát, egy negyedikbe pedig mocskos káromlást véstek, amelyben a császár anyját is megsértették. Másnap az egész város forrongott, véres bosszút követelt az istentelenek ellen. A császár azonban még a bűnösök vérét se kívánta. Ellenben ediktumot függesztett ki, amelyben megtiltotta, hogy a keresztények istenük tiszteletére összegyűlhessenek, és az egész birodalomban elrendelte templomaik bezárását. Azt hiszem, ezzel be is érte volna, ha tovább nem ingerlik. A magam szemével láttam, amint egy inkább buzgó, mint okos keresztény botjával szétvert a hirdetőtáblát, és azt kiáltotta, az ártatlan keresztényekkel jobban el tudtok bánni, mint a gótokkal és a szarmatákkal. Mindjárt tudtam, hogy ebből nagy baj lesz. Nem arra gondolok, hogy a botor embert, aki különben gazdag polgár volt, a sátorkészítő cég feje, másnap megégettette a császár, akit nem csak az állami tekintély érdeke, hanem a közhangulat is kényszerített erre. Egy ember élete nem számít akkor, amikor a világ rendjének megvédéséről van szó. Sokkal nagyobb veszedelemnek ítéltem, hogy másnap új ediktum jelent meg, amely a templomok lerombolását, a szentiratok elkobzását, s a pásztoroknak, a püspököknek és papoknak tömlözbe vetését parancsolta meg, hogy a vezető nélkül maradt nyájak elszéledjenek. Talán emlékszel rá, hogy Mánesz követőinek kiirtása is így kezdődött. Krisztus követői ugyan többen vannak, de ez csak azt jelenti, hogy sokkal több vér fog elfolyni. Kár pedig ezért a vallásért, amely a világi okossággal övezi magát körül, talán nagy jövőre lett volna hivatott. Érzi ezt urunk is, akit ezek az események levertek, töprengővé, szomorúvá tettek. Ezért határozta el, hogy elhagyja ezt a várost, melyet annyi szeretettel épített nagyjá, s egy időre Alexandriába teszi át székhelyét. Csak azt várjuk meg, míg a te Quintiporod felépül égési sebeiből, amelyek Panteleon szerint inkább fájdalmasak, mint veszélyesek. Urunk nagy szívére valló, hogy minden nap ő maga is megjelenik a fiú beteg ágyánál, akit különben az ápolónőknek egész csoportja vesz körül. Maga az ifjú nobilissima, Titanilla is sűrűn felkeres ifjú barátunkat, akire hogy nagy jövő vár, mint a császár életének megmentőjére, mindenki biztosra veszi. Gyertyáim majdnem megemésztették már magukat, s nincs időm utána nézni, írtam-e már, hogy magam is életmentésben járok itt. Házigazdámat, Neszter püspököt akarom megmenteni a tömlöctől, amely gyenge és beteges öregnek halálát jelenteni. Most még vonakodik az üldözés elől kitérni, de talán rá tudom venni, hogy mint rabszolgám kísérjen el Alexandriába. A császár udvarában senki se fog püspököt keresni. A dolog nem egészen veszélytelen rám nézve se, s te talán csodálkozni fogsz rajta, hogy miért veszek magamra ennyi kockázatot egy istentelenért, akivel annyi keserű vitám volt. Az egyik ok éppen az, hogy régi vitatkozó társamat nem akarom elveszíteni, mert te veled, öreg matematikus, nem lehet veszekedni. De nem csak a természetemnek engedek, hanem a lelkismeretemnek is. Amint botorság volna azt állítani, hogy a fekete szemű emberek, én is az vagyok, mind rosszak, és a kék szeműek mind jók. Úgy nem lehet különbséget tenni az emberek közt a hitük színe szerint se. Jó volna lehetne, mert akkor könnyebb volna igazságot tenni. De maguk az istenek is igazságtalanok volnának, ha hitük szerint különböztetnék meg a halandókat. Jók, rosszak, össze vannak keveredve egymással. s én majdnem annyi derék fiút ismerek az istentelenek között, mint amennyi istentelent azok között, akik velem egy oltárnál áldoznak. És mivel ezt az istentelem Nester testvéremül szeretem, kötelességemnek érzem megmenteni. Addig is, míg megölelhetjük egymást, éj boldogul, Bionom. Második rész. Alexandria vagy a hit könyve. 16. Quintipor tenyerébe hajtott állal üldögélt abban a kis fülkében, amelyet Heptaglossus, az alexandriai könyvtár igazgatója bocsátott rendelkezésére Bionnak a nagy olvasóterem mellett, ahol tudós rabszolgák, ásítozó hada várakozott a látogatókra. A matematikus penészes tekercsei az asztal alatt hevertek. A magiszter azokat a pergameneket teregette maga elé, amelyeken a gadarai Meleagros gyűjtötte össze a régi görög költők szerelmi epigrammáit. Stefanosnak, vagyis koszorúnak nevezte művét, amelyből csak ugyan mezők és kertek illata áradt. A szívek rég elporlattak, amelyekből ezek a finom és kecses virágok hajtottak, de az élő szívek mindig úgy érezhették, hogy az ő vérük élteti ezeket a harmatívó nárciszokat, ezeket a mézcsorgató kökörcsineket, ezeket a mámort lehelő rózsákat. A mámor még idegen volt a magiszternek. Nemrégiben talán éppen ezért a gyerek éretlen mohóságával kapott volna azokon a verseken, amelyeken Érosz pajkos mosolyjal emeli fel a fátyolt, a tengerhabból született istennő édes titkairól. Most öntudatlan szeméremmel göngyölte vissza azokat a pergamentekercseket, amelyekre minimummal írta a sistergő szavakat a nyilván elragadtatott másoló. Ellenben sokáig nem tudta letenni kezéből a messzénai Alkaiosz daktiluszait. Gyűlölöm én Éroszt, ki nyilát nem vadra feszíti, csak szívem veri át vashegyű veszélyével. Gyönge madárka szívem rejtőzni se, szállni se képes, nem méltó Isten fegyveréhez kics cél. Azzal már régen tisztában volt, hogy szereti a nobilissimát, de valahogy másképp, mint az aténi meg a korintoszi lányokat. Azokkal, ha együtt volt, kacagott, futkározott, s fiúk szokása szerint bánt velük, de soha se jutottak eszébe, ha nem látta őket. Legfeljebb az álmát zavarták meg, és akkor Bionnal nevetett rajtuk. A nobilissima mindenről eszébe jutott. A holdra nézett, kinyújtott karjait, és vérehagyott arcát látta maga előtt. Napsütésben az ő aranyfényét érezte. Az antiókiai tüzet ugyan rég kiheverte, de a hosszú fekvésbe belesápadt, ami annál feltűnőbb volt, mert homlokán rózsaszínben feszült az új bőr. A császár mindennapos

amelytől nem csak hogy szabadulni nem tudott, hanem annál elhatalmasodottabbnak érezte, mentől többször volt együtt a lányjal. A nobilissima, aki már az első találkozásukkor pajtásságot fogadott neki, amivel akkor meg is riasztotta egy kicsit, megtartotta, amit ígért. Még a császárnénak is tudott hízelegni, hogy közeléből egy-egy mosolygást vethessen neki. Ebből nem is csinált titkot a fiú előtt. Skvintipor maga is észrevette. Mikor égési sebeivel ágyba fektették, órákig elfecsegett nála kedves szeleburdisággal az udvari emberekről, a princepszekről, a katonai táborokban töltött gyermekkoráról, Romula nagyanyjáról és az öreg Trulláról. Mindig jó lelkűen és mindig csúfolódva egy kicsit, és néha egészen közel hajolva az arcához, ha párnát igazított a feje alatt. Nem, Kvintipor igazán nem félt már a vad nobilissimától, csak mindig úgy érezte, hogy sírhatnék javan valamiért, és legfeljebb akkor szorult el a szíve, ha úgy érezte, hogy nem sikerül lenyelni könnyeit. Nem szeretett volna nevetségesé válni, de igazán nem mondhatta volna meg, mi leli, hiszen maga se tudta. Szerencsére a lány nem vett észre semmit. Csacsogott, nevetett, tréfázott, vele még többet is, és még kedvesebben, mint mással. Mert hiába mondta magát vad nobilissimának, Kvintipor arra már rájött, hogy szeretetre méltóság volt a természete. És mert önmagáért volt szeretetre méltó, válogatás nélkül mindenkihez az volt. A princepszekhez, a rabszolgákhoz, s itt Alexandriában, az öreg Bionhoz és Lactantiushoz. Tűzbe tudna az ember érte ugrani, lelkesedett Lactantius, mikor a nobilissima egyszer azt mondta neki, hogyha fiú volna, mindig a lábánál ülne, úgy lesné szájáról a szót. Tűzbe, bólintott Bion helybehagyóan. Mégpedig hűtözni. Noha Kvintipor tudta, hogy Bion ezt csak tréfából mondja, mégis elismerést érzett benne, és örült neki, hogy a matematikus nem úgy beszél, mint Antiókiában. De ezzel egyszerre kedvetlenséget is érzett az öregek lelkesedésé miatt. Elképzelhetetlennek tartotta, hogy legyen valaki a világon, aki térdre ne boruljon a nobilissima előtt, s ha tudott volna olyat, azt éppen úgy meggyűlölte volna, mint azt, aki csak ugyan térdre borult. Maxentius Varanész, akikkel látta. Egy illíriai centúrió, aki lovagolni tanította, és meg akarta szöktetni már 13 éves korában. A lány maga beszélt ezt mosolyogva, de gyanúsan fénylő szemmel. Annyi mindent elmondott a nobilissima magáról, és az most mind benne kavargott a fiú szívében, ahogy a messzénai költő verse megakasztotta. Gyűlölöm én Éroszt. Nem, ő nem a nyilas gyermeket gyűlölte, akinek vashegyű veszélye nem csak beletalált, hanem bele is tört a szívébe. Fájt. Fájt, de ebben a korban a fájdalom édesebb a szívnek, mint az öröm. Kvintipor az gyűlölte volna, aki a nyilat kihúzza a szívéből. Ezért kellett titkát elrejteni Bion előtt, Lactantius előtt, az egész világ előtt, és maga előtt a nobilissima előtt. Mindenki arról akarta volna meggyőzni, hogy köt képet ölel, mint Ixion, s ha nem akar annak tüzes kerekére jutni, ne a csillagok közt keresgéljen, hanem a kikötő soron. A nobilissima is azt mondta volna. Kvintipor még gondolatban se jutott el soha odáig, hogy talán a nobilissima is szereti őt, és hogy azt meg is lehetne kérdezni tőle. Ixion nem azzal vétkezett, hogy beleszeretett az Olimposz királynőjébe, hanem azzal, hogy ezt nem titkolta el előle. Tovább nyitogatta a tekercseket, a számoszi Asklépiádesz került a kezébe. Oldogatom, bontom remegő kezeimmel az este, szép nevetésű babám tarka virágos övét. Jaj, nekem, Afrodité! Ez volt beleszőve arannyal, csak te szeres. De ha látsz mással is élni, ne bánt. Csak te szeres. Összefacsarodott a szívem.

0: Ki lehetett a számoszi Aszklépiádész szép nevetésű babája? Annak is olyan szép szeme volt, amelyiken csak kifelé lehetett látni, de befelé nem. Az is nevetett mindenkire, hogy senkié se kelljen lenni. Számoszi Aszklépiádész szívéből is úgy áradt az erekbe a keserűség, mint a mirhába mártott szivacsból, mikor ezeket a disztihonokat írta. Félretolta a tekercseket, és a nílusi nádból metszett tollal szíveket rajzolgatott az asztalon talált papíruszlapra. Sok-sok szívet rajzolt már, az egész asztalkát be lehetett volna velük teríteni, mikor észrevette, hogy a kalamusz nincs is bemártva. Úgy belemerült az írásba, hogy nem hallotta meg a sejem suhogást. Csak akkor rezzent össze, mikor a lány virágszagú keze hátulról befogta a szemét. Most talált ki, magiszter, melyik kárisz fogta be a szemed a három közül? Kigyulladt arcad ugrott föl. Bocsáss meg, nobilissima. Nem bocsájtok meg, Quintipor. Miért nem felelted azt, hogy mind a három kárisz egyszerre? Mutasd a homlokod. Ó, most te jobban ki vagy festve, mint én. Fáj? Quintipor úgy érezte, meg kell halni a gyönyörűségtől, ahogy a karcsú ujjak végigfutottak a kegyetlenül feszülő bőrön. Odaadta volna érte az életét, ha a szája is megégett volna. Most nem fáj. Remélem is, mondta a lány, és egy pillanatra egész tenyerét ráfektette az égő homlokra. Mit dolgoztál? Rossz kedvű még a császár? Igaz, hogy valahol Szíriában katonai lázadás volt? Tudod, hogy egy hónapja itt vagyunk már, és azóta csak kétszer láttalak? Csak nem választottál magadnak új pajtást? Felej már, Quintipor! Már nem gránátvirág. Quintipor láza hirtelen elmúlt, rátalált a józa hangra. Melyik kérdésedre parancsolsz előbb feleletet a sok közül, nobilissima? A lány elnevette magát. Már megint szeleskedtem, ugye, bölcs magiszter? De tudod, olyan jó, hogy kibeszélgethetem magam egy kicsit. A császárné mellett szoborrá dermed az ember. Félős, hogy megint előveszi a régi betegsége. Csak jönne már az a Pantaleon. 3 napja külön hajót küldött érte a császár. Tudom, de mikor ér az ide vissza? Képzeld, addig nekem kell felolvasnom azokat a meséket. Micsoda meséket? Amiket ezelőtt veled olvastatott a császárné. Azok nem mesék, nobilissima, hanem szent könyvek. A keresztények szent könyvei, amiket mindenfelé el kellett égetni. Bár csak ezeket is elégették volna. De unom, de unom, de unom a szenteket, Quintipor. Egész beléjük betegszem már. Fölkuporodott az asztalra, és nem látszott se betegnek, se unatkozónak. Aranypor szikrázott a hajában, és aranycsillámok ragyogtak a szemében. Kanopuszban voltál-e már? Nem. Akkor minek jöttél te Alexandriába? Az egész életedet ezekkel a penészes vénemberekkel akarod tölteni? Ugyan. Azt hiszem, Kanopuszban még ők is táncra kerekednének. Te, én oda kiszöktetlek egyszer téged. Csónakázunk, táncolunk, becsípünk, jó? Ki jössz velem, Quintipor? A fiú összeszedte minden bátorságát, odaállt a lány elé. Nobilissima, kérdezhetek valamit? Jaj, hogy ezt is megértem. Te kérdezni akarsz tőlem valamit? Mondjad, Quintipor. Megbántottalak valamivel? A lány elkomolyodott. Észrevette a könnyet a fiú szemében. Ujjai hegyével fölemelt az állát. Gránátvirág? Ugye, azért kérded? A fiú nem tudott szólni, csak bólintott. Nem, nem felejtettem el, mondta halkan a lány. Mindig az vagy, ha egyedül vagyunk, de most nem vagyunk egyedül. Nem hallod? A nagy terem felé intett, a fiú már régebben hallott onnan valami kacarászás, de nem vetett rá ügyet. Megszöktem tőlük, súgta a lány, mert nagy beszédbe voltak merülve, de minden percben kereshetnek. Maxentius és Genézius. A mímus? Kérdezte Quintipor megütődve. Genéziusnak, a színésznek az a híre volt, hogy az esztendő minden napjára más szenátornét osztott be magának, csak kimaradtak az év meghosszabbítását akarták kérni a konzuloktól. Különben három gyermekes családapa volt, és nagyon szerette feleségét, akit a Suburrából váltott ki. Az előkelő szeretőket csak azért vállalta, mert vele jártak hivatásával. Igen, a mímus, mondta a lány most már hangosabban. Láttad már játszani? Nem. Azt mondják, még ilyen színész nem volt a világon. Nem játsza a szerepét, hanem éli. Egyszer Atreus szerepében igazán leszúrt egy szolgát a színpadon. Különben a jövő héten majd megláthatod. A császár mind elbocsátotta az állami színészeket, mondta Quintipor kételkedve. A lány nevetve fügét mutatott neki. Akkor nem jól ismered az államtitkokat. Maxentius kérésére tegnap visszavonta a rendeletet. Annyi gazdag kereszténynek a vagyonát kobozták el, hogy most már megint van, miből is tápolni a művészetet. Látod, magiszter, hogy nem vagyok én olyan tudatlan kislány, amilyennek látszom? Olvas hamar hangosan valamit, jönnek. Maxentius nyerítése csak ugyan közelebbről hallatszott. A lány leugrott az asztalról, Quintipor hirtelen fölkapta a papiruszlapot. Mire észrevette tévedését, már érteni lehetett a közeledők beszédét. Hamar, sürgett a lány, és Quintipor, bár inkább tüzes karikákat látott a szem előtt, mint betűket, olvasott. Homlokodat sisakos pallasz, és hébé a szádat, karcsú bokád, csípőd, küplisz adák kebeled, csak szemed a magadé, az a legszebb, s én arra haragszom, mert minden ringyrony férfi szemére nevet. Hogy hívják ezt a költőt? Kérdezte a lány, elsápadva a festék alatt is. Mire megismételhette volna a kérdést, Maxentius már átkapta a derekát. Itt az ebédidő, kérem az ízelítőt! A lány odatartotta az arcát, a princeps szájára akart lecsapni, de csak a fülébe bírt cuppantani. A nobilissima elvisította magát. A színész, sem tunikás, keselyű arcú férfi térden állva szavalni kezdett. Engedd meg, Afrodité szemű istennő, hogy midőn tanújává tettél Mars istennel való bájos enyelgésednek. A nobilissima nevetve közbevágott. Neves meg érte, Genézius, de a szemem a magamé, Afrodité más adományba részesített. A többit majd a színpadon mondd el, s én indítom meg a tapsot. Aztán odafordult a magiszterhez. Mondtam már, hogy keríts egy könyvtárost, aki összetudja szedni a múlt heti új könyveket. Quintipor kisietett. Maxentius ocsmány nevetéssel nézett utána. A Dominus életmentője? A nobilissima hallatlanná tette a kérdést, és Genéziushoz fordult. Mind mulattatok olyan jól? Behallatszott a nevetéstek. Engedjétek, hogy én is részt vessek benne. Ő istenségének kalandja volt egy kollégájával, nevetett a színész a princepsre. Szerencsés kaland, ő mindenütt győzelmet arad, és mindenünnen trófeummal tér meg. Lábaid elé rakom, istennő, kacagott Maxentius, és egy borzas macskafarkat húzott ki tógája alól. Kanopuszban járt, s az egyik kocsm előtt ráhágott egy macska farkára, amely a napon heverészett. A kocsmáros erre neki támadt. Ő kirántotta a kardját, lecsapta a macska farkát, aztán a kocsmárost hagyta volna helyben, de az akkor már jajgatva vergődött a földön, ráborulva a nyivákoló állatra. Egyszerre odarohant az egész utca, kövekkel, dorongokkal, csákányokkal, borotvált fejű papok ordítozva hazonáztak karjukkal az ég felé. Ha egy katonai őrjárat oda nem fut, a dühöngő tömeg ember élettel fizettette volna meg a macskafarkat. Csak aztán tudtam meg, hogy valóban hőstettet követtem el, vallotta meg Maxentius. Mert macska képében, mint utólag kiderült, itt maga Bubastis istennő szokott kandúr után kújtorogni. Barátom, pont az ölében Maxentius a nobilissimát. ebben az országban ökör az az ember, aki nem bikának születik. A lány érte csak az ajtót lest, és már kezdett haragudni arra, aki a könyvmásolást kitalálta. Alexandriában a törvény mindenkitől megkívánta, aki könyveket hozott a városba, hogy azt mutassa be a nagy könyvtárban, és engedje át lemásolásra, ha kívánják. Most nagy volt a forgalom, és soká tartott az újdonságok összeszedése. Végre jött a fiú a könyveket cipelő szolgával. Éppen akkor, mikor a lány elhelyezkedett a princeps ölében. Egy pillanatra megállt, aztán előre engedte a rabszolgát, ő pedig kitámolygott a könyvtárból, mint a taglóval fejbeütött állat.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esetén.
6: Főr Elézer.
5: Házasságon innen.
6: Katalin.
5: A gyerek.
7: A gólyakalifa.
6: Rosti fiú esetén.
8: Pacsirta.
5: Pilátus testament.
9: Szigetkék.
10: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

It is Mia. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Huszonkét óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A NATO erősebb, mint valaha, ezt jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Facebook videójában. A tárca vezető Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai NATO csúcs találkozón. Az eseményt értékelve kiemelte, a NATO csúcs találkozó legfontosabb eseménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára, a hágai vállalásoknak megfelelően, továbbá fejlesztik a védelmi ipart. Ezen kívül külügyminiszteri szinten találkoztak az öbölmenti országok tárcavezetőivel, akikkel arról egyeztettek, hogy miként segítik ezen országok a NATO tagállamok biztonságát, és hogyan tudnak ezekkel a partnerországokkal jobban együttműködni. Orbán Anita kitért arra is, hogy Ukrajna is téma volt, és ennek kapcsán megegyeztek arról, hogy minél előbb igazságos és tartós békét szeretne a NATO. A külügyminiszter kiemelte, eredményes NATO csúcs találkozót zártak, ez volt Magyar Péter első ilyen tanácskozása. Az esemény jó hangulatban zajlott, sok kormány és államfő azt mondta, hogy a szövetség erősebb, mint valaha, fogalmazott Orbán Anita. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről, október végéig pedig benyújtják a 2027-es költségvetést és elkészítik a középtávú költségvetési tervet, ezt mondta a pénzügyminiszter egy budapesti háttérbeszélgetésen. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadáskor a belső előrejelzés 6,8% deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az Európai Uniós megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül, fogalmaz a közlemény. Ez nem hiánycél, mondta a pénzügyminiszter. Barabás Gyula, a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára ismertette, a vártnál gyengébb gazdasági pálya 0,3%-ponttal rontja a hiányt, a gazdasági növekedés 2025-ben a tervezett 2,5 helyett 0,5% volt, 2026-ban pedig a 4,1%-os terv helyett 1,6-2%-os növekedés várható. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, ezt közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint két vármegyében és a fővárosban csökkent az álláshirdetések száma, minden más régióban nőtt. A visszaesés nem volt markáns, Budapesten 1,6, Somogy vármegyében 1,7, Vas vármegyében pedig 9,2%-kal kevesebb hirdetés volt elérhető a negyedév során, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A legnagyobb arányú emelkedés Nógrád, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben történt. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében, írja a profession.hu. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudnak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. A közleményben kifejtették, naponta csaknem 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere, a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak egy órát a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon lehet tájékozódni, írja az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcsérték 26 és 30 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az Omega Rock együttes Omega 5 lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az Omega 5 a csapat 5. magyar stúdió albuma 1973-ból, több szempontból is úttörőnek számít a magyarországi rockzenében, ezen használtak először szintetizátort a Madár című dalban.

Az album először hanglemezen jelent meg 73-ban, majd 76-ban kazettán, 1992-ben először az Omega, 1968-73 az Omega összes nagylemeze első gyűjteményében jelent meg CD-n, bár a CD-k külön-külön is megvásárolhatóak voltak. Majd 1999-ben Sweet címmel jelent meg az alternatív kiadás eltérő dalsorrend.

2001-ben az antológia sorozat második részében is az alternatív kiadás jelent meg. 99-ben Sweet címmel jelent meg az album felújított kiadása, amelyen a Sweet, a jövendőmondó és az Én elmegyek hangszerelése is eltér az eredetitől.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. 5. alkalommal rendezte meg a Tiszán inneni Református Egyházkerület azt a találkozót, melynek célja, hogy az apró gyülekezetek is láthassák, egy nagy közösség részei, amely mindig mögöttük áll és amelyre mindig számíthatnak. A nagyszabású esemény neki már hagyományosan a Sárospataki Református Kollégium udvara adott otthont. A rendezvény sikeréhez a Hittudományi Egyetem is hozzájárult a maga eszközeivel. A programkínálatot ugyanis dr. Nagy Károly Zsolt, az intézmény tudományos rektor helyettes fotókiállítása gazdagította, amelyet teltházas könyvbemutató kísért. Bódisz Attila interjúja.
2: Hogyan, milyen módon csatlakozik itt a gyülekezeti alkalomhoz?
3: Két programot hoztam, illetve két program ide jövetelében vagyok ludas. Az egyik egy könyvbemutató, ahol az imádság éve alkalmából megjelent köteteket fogjuk bemutatni Hajdú Zoltán Leventével együtt. A másik program pedig, ahogy a könyvbemutatón is szerepel az én könyvem, a Böjtalbum, ennek a Böjtalbumnak az anyagából készült kiállítás, amit pedig az egyházkerületnek a kérésére, felajánlására hoztunk ide a Teológia Zsibongó galériájába.
2: Megelőzve az eseményeket egy kicsit és kettészedve, a könyvbemutató az nagyjából miről fog zajlani, mit kaphatnak majd a résztvevők?
3: Az imádság éve alkalmából több új típusú imakönyv, vagy az imádságot segítő, az imádságban vezető könyv jelent meg egy házunkban. Ezek tulajdonképpen újdonságok. Megszoktuk az öreg szikszait, ami a kegyességünknek egy ilyen nagyon alapvető, nagyon fontos sarokköve. Megszoktuk, hogy jól leírt, jól körvonalazott imádságokat kapunk imakönyv címén, amiket mondhatunk, amiket együtt is mondhatunk, akár hogyha a közösségben vagyunk, de azt nem szoktuk meg, hogy egy könyv, egy imakönyv hogyan segít bennünket, hogy is mondjam így, talpra állni, saját lábra állni az imádságban, hogyan segít bennünket fejlődni az imádságban, az ima életben. Ezek a könyvek, amikről most szó van, ezek ilyen könyvek. Hajdú Zoltán Leventével erről fogunk beszélni, egyfelől magának az imádság szövegnek, az imádság szöveg mondásának, kötött imádság mondásának a dinamikájáról, ennek a jelentőségéről a hívő életben, a református hívő ember életében, illetve utána pedig a különböző könyvek sajátosságairól lesz szó. Ezek között lesz a Böjtalbum is. Úgy beszéltük meg Zoltánnal, hogy az első felében én kérdezem őt, a második felében pedig ő kérdez majd engem az albumról.
2: Átkötve a kiállításra, úgymond az album és a kiállítás az hogyan alakult ki, ha jól tudom, kéz a kézben jártak.
3: Igen, kéz a kézben jártak. A kiállítás az album anyagának egy részét mutatja be. Az albumnak az alapkoncepciója az volt, hogy a nagybőjt időszakán vezeti végig az olvasót, a nagybőjt tematikus vasárnapjaihoz válogattam szikszai imádságaiból egyet-egyet, és a nagybőjt napjain pedig ezeketnek az imádságoknak egy-egy szava, szófordulata segítségével megyünk végig, úgyhogy a könyv egy saját imádsághoz vezet. Ez nyilván egy hosszú időszak, kiállítás formában befogadhatatlan lenne, ezért ebből az anyagból 4 hetet választottam ki. A 4 hét nem annyira a bőjt koncepcióján, mint inkább az Isten keresés, az Isten akaratának a keresésében vezet végig. Ugyanaz a metódus, van egy-egy szikszai imádság, vannak a képek, amelyek az imádság szavaira reflektálnak, de a vége nem az én imádságom, hanem egy üres lap várja a látogatókat, ahova saját imádságot, saját imaszavakat írhatnak föl.
2: Kiállítással, illetve akár az albummal, most

0: Örök kiállításon lenne a hangsúly, mit szeretne elérni, mit szeretne megmutatni?
1: Ez egy nehéz kérdés. Én inkább abban gondolkodom, hogy nekem volt egy nagyon erős élményem a Böjt albumhoz kapcsolódóan, Böjt album készítésének a menetében. Úgy indult ez az egész próbálkozás, hogy nagyon szeretem Szikszait, Böjtben is olvastam, és kerestem azt kicsit kutatóként is, hogy vajon a Nagy Böjt tematikája egy 18. századi protestáns imádságírónak az imádságaiban megtalálható-e, és ahogy ezt kerestem, találtam olyan imádságokat, amik a Böjthöz kapcsolódnak, és úgy döntöttem, hogy a saját Böjtömet ezek mentén élem végig, és ahogy jöttem-mentem a városban, úgy rájöttem, hogy egészen máshogy kezdem el látni a világot az ima szövegeken keresztül, ahogy azok dolgoznak bennem, mint azok nélkül. Én abban vagyok inkább érdekelt, vagy azt szeretném átadni, vagy azt szeretném elérni, hogy azok, akik az albumot használják, illetve akik most a kiállítást nézik, azok is kezdjenek el más szemmel nézni a világra. Ez egy nagyon kálvinista gondolat, hogy az Isten kijelentésének terepe hordozója a világunk, csak ezt el szoktuk felejteni. Néha még a természettel kapcsolatosan ezt így érezzük, hogy ó, milyen gyönyörű táj, és az Isten milyen gyönyörű dolgokat teremtett, de lehet az Isten kijelentésének hordozója egy töredezett aszfalt, és mellette a kutya lábnyoma, hogyha megpróbálunk úgy tekinteni rá, feltesszük a kérdést, hogy ez miért fontos, mit hordozhat ez. Ebben az elmélyülésben, kérdésfeltevésben szeretném én, ha nem is annyira vezetni, inkább inspirálni azokat, akik megnézik a kiállítást.
0: Hogyan látja ez a mostani nagy alkalom, a gyülekezeti találkozó, miért jelentős?
1: Nálunk van egy nagyon jó szak a teológián, a református közösségfejlesztő szak, és a közösségfejlesztők között egy ilyen, hát tulajdonképpen közhely, persze támadjuk is ezt a közhelyet, de akkor is egy közhely, hogy egy közösséghiányos, közösségdeficites társadalomban élünk. Én azt gondolom, hogy minden olyan alkalom, amikor az embereknek lehetőségük van találkozni egymással, sőt, minden olyan alkalom, ahol a közösségeknek lehetőségük van találkozni egymással, vagy egymást erősíthetik. Egyszerűen csak találkoznak, és az egymás jelenlétében gazdagodnak az egymás jelenlétével, nem kell ott még beszélni sem túl sokat, csak jelen lenni egymás mellett. Minden ilyen alkalom nagyon fontos, mert ezeket a szálakat, amik összekötnek bennünket, ezeket kellene erősíteni. És én annak örülök, hogy ennek a rendezvénynek már hosszú ideje a Patakölyök Kollégium ad otthont, és most talán mi is elkezdünk nem csak otthont adni ennek a rendezvénynek, hanem bekapcsolódni ennek a rendezvénynek, és a közösségépítésnek a folyamatába, akár egy könyvemutatóval, akár egy ilyen kiállítással.
2: Az elmúlt percekben Bódisz Attila összeállítását hallhatták.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély, mit idéz fel egy gyermekkori bibliai ének? Egy megtanult aranymondás, vagy éppen a málne és a vackor íze? Hogyan formálták ezek a hithez vezető első élményeket, és miért fontos ma is a vallásóra? A Hitmorzsák legújabb részében Bodó Előd Barna, Mezőpanit polgármester osztja meg személyes emlékeit. A riporter Pilbák Kincső.
2: Hogyan került kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
3: Mezőpanitban születtem, és itt nőttem fel, ami azt is jelenti, hogy az itteni református közösségnek az életében kapcsolódtam be kiskorom óta. Ez nem feltétlenül önkéntes döntés, hiszen még a gyerek talán nem tudja, hogy mik azok a helyek, ahova érdemes elmenni, meg egyáltalán az Isten képe egy gyereknek talán teljesen más, mint amit később aztán megtanulunk. A családom az ugyan templomban járó család volt, de alapvetően a vasárnapi istentisztelet látogatásán kívül különösebben nem volt más hitéleti gyakorlat az életünkben. Viszont van két bátyám, és ők már nagyobbak, mint én, ezért ők vittek engem. Szüleim küldtek, ők vittek engem az elején vallásórára. Aztán később majd a konfirmáció után ifibe is. Úgyhogy a vasárnapi vallásórák emléke ma is él bennem. Különösen azért, mert olyan elemekkel voltak tele, ami egy gyerek számára érdekesek, hiszen nem csak arról szóltak nálunk a vallásórák, hogy a történeteket meséltek és elmondták a gyerek számára emészthető módon a bibliai történeteket, hanem volt aranymondás tanulás, volt éneklés. És talán azok a képi, érzelmi részek maradtak meg leginkább bennem, ami most is előtte van, amikor ilyen nagy füzetekben, nagy betűkkel és rajzokkal voltak az énekszövegek felírva, azt tartotta fel a vallásóra vezető, és akkor így énekeltünk. Néha még mozogtunk is hozzá, hogyha olyan volt a dal. És mindeniknek, szinte mindeniknek arról szólt az üzenete, hogy Jézus szeret, hogy a szívünkbe lát, hogy velünk akar lenni, hogy már gyerekkorban közel akar jönni hozzánk, és bár ezt akkor még különösebben nem értettem, de éreztem és tudtam, hogy itt van valaki, van valami, ami nagyon szeret minket, már gyerekkorban is, független attól, hogy milyenek vagyunk, vagy mások mit mondanak rólunk. És az aranymondások az egy másik érdekes dolog, mert bár ugyan a gyerek nem tudja, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által, de ez már abban a korban igazzá tud válni, hiszen az aranymondásokon keresztül nem csak iránymutatást tanultunk, egy-egy jó gondolatot, egy-egy jó mondatot, hanem próbálták úgy kiválasztani ezeket az igéket, aranymondásokat, történethez kapcsolódó rövid összegző igeverseket, hogy az valahogy kiegészítse, és a gyerekek számára emészthető módon mutassa be azt az Istent, aki ott van körülöttünk. Úgyhogy a vallásórai időszak az, amikor leginkább és a legtöbbször az énekeken keresztül, az aranymondásokon, a történeteken, a közös játékokon keresztül találkoztam egy olyan valakivel, vagy hallottam egy olyan valakiről, aki szeret minket, és aki éjjel-nappal ott van körülöttünk és vigyázzánk.
2: És itt a vallásórákon maradva, hogyha visszagondol ezekre, azon túl, amit már elmondott, mi az első illat, hang vagy tárgy, ami eszébe jut?
3: Van néhány olyan gyerekdal, amit akkor tanultam, és azokat ma is az én gyerekeimnek eléneklem. Valamit gitárral is lehet játszani, azt megpróbálom eljátszani nekik, hogy már most gyerekkorban nekem a dallamok vannak inkább, leginkább előttem a dallamok ragadtak meg és fogtak meg. Egy-két konkrét gyerekdal, de még egy másik történetet is érdemes elmondani az Úrral való találkozás kapcsán. Volt egy távoli rokonunk, akik a hetednapot ünneplő adventista gyülekezethez tartoztak. Ő volt Sárika néni, az ottani gondnok. Mint távoli rokon, néha meglátogattuk, minket gyerekeket odavitt, és ő mindig énekelt nekünk, keresztény dalokat énekelt nekünk, történeteket mondott. Arra határozottan emlékszem, hogyha most társítani kellene valamivel, neki mindig finom gyümölcsök voltak a kertjében. Málna, körte és mindenféle finomság, és valahogy ezek a dolgok. Volt egyfajta vackor, ami azóta sajnos nem is láttam sehol. Viszont mindig, amikor Sárika nénihez mentünk, akkor tudtuk, hogy valami szép dalt, éneket fogunk tanulni, és gyümölcsöt fogunk enni. Úgyhogy gyerekkoromban ez a két dolog nagyjából egy időben, ha nem is ugyanazt jelentette, de társultak. Hogyha málna szezon volt, vagy hogyha gyümölcsöket ettünk, akkor ezek a dalok jutottak eszembe, és természetesen a dalok által azoknak a teremtője, azoknak a gyümölcsöknek a teremtője is, aminek éppen a szezonja volt. Ugye ez is egy érdekes élmény. Tehát a dallamok, a zene, azok tartalma és némiképp gyerekkorom egy bizonyos időszakában a gyümölcsök és azok zamata emlékeztetett a felséges Istenre.
2: Mi volt az a mondat vagy bibliai történet, ami akkor gyerekként akár mesének tűnt, de felnőttként iránytűvé vált az életében?
3: Talán az egyik ilyen a példázatok közül, amiket Jézus mondott, ugyan nagyon sok ószövetségi történetet elmondtuk, úgyhogy kettő is van. Az egyik a példázatok kapcsán a szőlő és a szőlőtőnek a története, a szőlőtő mint jelkép, a szőlővesszők, és ugye ezeknek az élete, hogyha azok gyümölcsöt teremnek, ott maradnak, megmetszi, letisztogatja őket, ha nem, akkor azok levágásra kerülnek. Nekünk volt az udvaron szőlőnk, láttam édesapámat, hogy metszegeti a szőlőt, össze tudtam társítani ezt a dolgot, később értettem aztán meg, hogy ez gyakorlatilag mennyire életbevágó, mennyire a saját életünkről szól vagy szólhat. És egy ugyancsak hasonló kép ehhez, ugye, amikor a fejsze a fák gyökerére vettetik, és amelyik gyümölcsöt nem terem, azt kivágják. Valahogy ez a kép volt bennem, és később ezek álltak meghatározva, hogy próbáljak olyan életet élni, amelynek nem az lesz a vége, hogy kiszáradok vagy kivágnak. A fa és a fának a szeretete az valami miatt mindig is közel állt hozzám. Talán ebben van köze annak is, hogy édesapám asztalos mester, és a fával mi dolgoztunk, feldolgoztuk, de már a fának a növekedése. Ugye a folyópart mellé ültetett fa, amely gazdagon terem és jól él, vagy a szőlő, amelynek hosszú gyökere van, és vannak termőágai, meg nem termőágai, vagy az a fa, amely nem terem, az kivágattatik. Tehát ez a kép volt közel hozzám, és az asztalosság, vagy a fának a megmunkálása és a képe az amiatt is, mert gyerekkorban ez kevésbé tűnt fel nekem, hogy József ács volt, és az ő fia Jézus is megtanulta ezt a mesterséget, hanem aztán később realizálódott bennem, hogy itt a Földön képletesen is, de valóságosan is valamiből valamit alkotott Jézus, hogy egy nyersanyagból ilyen csodálatos végtermék lehet, és valahogy a mi életünket is így próbálja faragni, így próbálja kialakítani, és lehámozni róla azokat a részeket, amik nem odaillők, hogy a végén egy csodálatos kész termék legyen, vagy legalábbis félkész, ha itt a földi életre gondolunk.
2: És ha most beülhetne az iskolapadba a tizenévesek közé, mit súgna nekik, hogy miért, mire figyeljenek vallás órán?
3: Ugye ezek a vasárnapi iskolai élmények, amikről korábban beszéltem, ugye az ének, a zene, később aztán a vallás órák az iskolában természetes módon nagyon sokszor untuk ezeket az órákat, és nagyon sok függött attól, hogy ki az a személy, és milyen formában beszél az Isten igéjéről, hogyan tudja úgy közelhozni hozzánk, hogy amikor már kiskamaszok vagyunk, vagy éppen kamaszok, akkor még mindig érdekelje minket ez a dolog. Emlékszem, hogy abban az időszakban én is mindenért a világot, és mindenki mást hibáztattam, és a világ dolgai azon nagyban és kicsiben kezdtek kinyílni, és kerestem a helyem. Az iskolai vallásórák rendjébe pedig talán ott már, amikor az ember a gondolatokat, a szavakat, azok értelmét keresgeti, próbálja értelmezni, ott talán a történetek fogtak meg még inkább. Emlékszem például a József példázatára, nem most friss emlékként, hanem amikor úgy találkoztam vele, hogy talán mondhatni elkezdtem érteni, hogy mit jelentett József szemszögéből az ő története, hogy őt szerették, hogy egy szerető környezetben nőtt fel a szülei részéről, de ugyanakkor irigykedtek rá a bátyai. És itt ugye a környezetről beszélek elsősorban, nem a családról, nem arról, amikor a gyerek, akit véd a család, olyan dolgokkal találkozik az életben, ami teljesen más, amit azelőtt nem tapasztalt. Hogy aztán később elárulják, hogy később el akarják pusztítani, hogy később mégis olyan helyre kerül, ahol aztán növekedhet és kiteljesedhet. És akkor nagyon kereső fiatalként ez egy számomra érdekes történet volt, és talán a vallásórák és a történetek kapcsán, akár a József története kapcsán is azt sugallnám, azt mondanám a fiataloknak, a gyerekeknek, vallásórára járóknak, hogy próbálják megtalálni azokban a bibliai történetekben, azokban a szereplőkben saját magukat. Melyik szól leginkább hozzájuk, mert rendkívül sok kérdésükre már abban a korban a maguk egyszerűségével, tisztaságával választ tudnak adni ezek a bibliai történetek, ezek az esetek, amik megtörténtek, és olyan példát tudnak mutatni, amivel talán sok esetben fel tudják dolgozni a bennük felgyülemlett sok-sok problémát, kérdést. Legyenek nyitottak, mert egy csodálatos forrás az ige. Minden korosztálynak, minden élethelyzetben lévő embernek személyre szóló üzenet van benne valahova elrejtve. Biztos vagyok benne, hogyha a gyülekezet, hogyha a szülők, a nagyszülők, a vallásórát vezetők imádságosan előkészítik azt az utat, ahol a vallásórán a fiatalok találkoznak az igével, akkor a Szentlélek hatalmas munkát tud már abban a korban végezni az életükben. El tudja ültetni azt a magot, a ami később szárba szökkenve csodálatos erős fává növekedhet, és a hitüket így módon már ott gyerekkorban, talán a vasárnapi iskolákban, később a vallásórákon keresztül. Lehet oly módon, hogy ők nem is tudnak erről, de szépen ez a fa magról szárva szökkenhet és megerősödhet.
1: Az elmúlt percekben Bodó Előd Barnával, Mezőpanit polgármesterével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának. Ezt jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött, a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. A NATO csúcsértekezleten tartózkodó Magyar Péter Facebook oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A miniszterelnök egy másik bejegyzésében sikeresnek értékelte a NATO kétnapos amerikai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Magyar Péter kiemelte, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A bejegyzés végén Magyar Péter közölte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Egyhangulag szavaztak a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagjai a június 23-ai ülésen az alapkamat csökkentéséről. Egy döntéshozó ugyanakkor 50 bázispontos kamat csökkentésre tett javaslatot, olvasható a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett jegyzőkönyvben. A tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A júniusi kamatdöntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot tárgyalt, az alapkamat 25 bázispontos 6%-ra történő mérséklését, amit 10 tanácstag támogatott. Az inflációs folyamatokkal kapcsolatban többen megjegyezték, hogy májusban az áremelkedés üteme a jegybanki toleranciasáv alatt volt, és a harmadik legalacsonyabb az Európai Unióban. A tanács megállapította, az inflációs kilátások érdemben javultak, az év hátra lévő részében és jövőre az infláció várhatóan a jegybanki cél alatt alakul. A döntéshozók megerősítették elkötelezettségüket az inflációs cél fenntartható elérése mellett, és jelezték, hogy folyamatosan értékelik az inflációs kilátások, a globális fejlemények, valamint a hazai kockázati felár alakulását. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparág fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya. A másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége az általa készített 2026-2027-re vonatkozó V4 építőipari piaci körképe alapján. Magyarországot tekintve kiemelték, idén még hiányozni fognak a megrendelések, de a jövő év az uniós forrásokra támaszkodó, strukturálisan kiegyensúlyozottabb építőipari modellbe való átmenet lehetőségét hozhatja el, a kapacitások rendelkezésre állnak. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. A pénzügyi likviditás önmagában már nem elegendő a növekedéshez, a demográfiai hanyatlás és a vendégmunkásoktól való függés miatt a régióban azok a vállalatok lesznek a nyertesek, amelyek képesek iparosítani az építési folyamatokat és digitalizálni működésüket, ismertette közleményében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A MÁV Plus alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a MÁV Plus applikáció új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utas tájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfó adatai, a menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, régiós nézetben pedig már a helyközi autóbuszok is megjelennek, a menetrendről való eltéréseikkel együtt. A miniszter megjegyezte, több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, a járatok gyors megtalálását. Vitézi Dávid hangsúlyozta, kicsit több mint 50 nap alatt újra mindenki számára elérhetővé tették az EMIG-et, újraindították a vonatinfót, döntöttek arról, hogy a MÁV ismét részletes adatokat közöl a késési statisztikákról minden hónapban, most pedig a vonatinfót a MÁV Plus applikációban is elérhetővé tették. A miniszter hozzátette, a következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső, és további hibajavítások is érkeznek.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor, az északnyugati szelet élénklökések kísérhetik. A csúcsérték 26 és 30 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repetor. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repetor.
1: Kedves hallgatóink, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata nemrég megerősítette a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg. A bogár akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el. A károsító észlelése nem csak hazánkban, de az egész Európai Unióban a kőrisrontó karcsú díszbogár első igazolt előfordulása. Dr. Bogya Sándorral, a NÉBIH növényegészségügyi osztályának vezetőjével beszélgetünk a témával kapcsolatban.
2: NÉBIH fontosnak tartja a hiteles tájékoztatást. Honlapunkon a növényegészségügyi aloldalon a fajjal kapcsolatos számos közleményt, további információt lehet találni. Hogy mit tudhatunk erről a bogáról? A kőrisrontó karcsú díszbogár, latinul Agrillus planipennis, egy Kelet-Ázsiában, Kínában, Oroszország távol-keleti részén, a koreai félszigeten honos, elsősorban kőrisfákon élő bogárfaj, amely a 2000-es évek elején átkerült Észak-Amerikába, feltehetőleg fertőzött fa csomagolóanyagokkal, ahol hatalmas pusztítást itt véghez a helyi kőrisfa állományban. A becslések szerint eddig több százmillió kőrisfa pusztult el, és további 8 milliárd van veszélyben. A fertőzött területeken a fehér, a zöld és a fekete kőrisek elhalási aránya a megjelenést követő néhány éven belül meghaladta a 99%-ot, mert gyakorlatilag kipusztultak. A világ ekkor figyel fel igazán erre a kártevőre. Az EU növényegészségügyi szabályozása nem csak zárlati károsítóként, hanem azon belül is kiemelt zárlati károsítóként tartja nyilván, egyike azon 20 fajnak, amelynek a megtelepedésétől a legjobban féltjük az Unió és azon belül Magyarország területét. Fontos még azt tudni, hogy ez egy növénykárosító rovar, tehát emberre, állatra semmilyen veszélyt nem jelent, csak a kőrisfákra.
1: Hogyan kerülhetett hazánkba?
2: A faj eredeti elterjedési területéről, a távol-keletről fokozatosan halad nyugati irányban. A 2003-as Moszkva környéki megtalálását követő években fokozatosan közeledett az EU határához, a 2020-as szentpétervári fertőzéssel már 100-120 kilométerre volt az EU határától, Finnországnál és Észtországnál. Ukrajnában 2019-ben jelent meg, majd elsősorban a háború sújtotta Luhanszk és Kharkiv régióban terjedt. 2023-ban elérte Kijevet, ez volt a legnyugatibb előfordulása a fajnak ez idáig, körülbelül 800 kilométerre a magyar határtól. Az, hogy hogyan került ez a kártevő a hazánkba, még vizsgáljuk, de hát valószínűleg Ukrajna felől érkezhetett, a saját lábán, hiszen egy jó repülőrovarról beszélünk, gépjárművet stoppolva, vagy valamilyen faanyaggal, akár fertőzött tűzifával, kéregtermékekkel, facsomagolóanyagokkal, de akár élő növénnyel is.
1: Volt már ilyen egyébként hazánkban, vagy most érkezett be először?
2: Ez a faj első megtalálása nem csak Magyarország, hanem az Európai Unió területén egyaránt, és ez az első kiemelt zárlati károsító, top 20-as lista, előfordulás hazánkban, ilyenre eddig nem volt még példa.
1: Itt milyen károkat tud okozni?
2: Az amerikai számokról már beszéltem. Elsősorban a kőrisfélék élő fájában fejlődik, Észak-Amerikában az amerikai hópehelyfa, latinul Chionanthus virginicus is másodlagos tápnövénye. Sajnos mindhárom európai kőrisfaj, a magas kőris, a virágos és a keskeny levelű kőris, ez utóbbinak egy alfaja a Kárpát-medencében őshonos magyar kőris is, érzékenynek mondható. A kőrisek széles körben elterjedtek erdőinkben, valamint egyéb amerikai vagy ázsiai kőrisfajok is szóba jöhetnek városokban és parkokban dísznövényként. A tápnövény jelenléte mellett még a klimatikus viszonyok a meghatározók egy faj elterjedésében, és sajnos az Unió egész területe alkalmasnak tűnik a faj megtelepedésére. A kártételt elsősorban a lárva okozza, amelyik a kéreg alatt jellegzetes kacskaringós járatot készít, amely tele van rágcsálékkal. A lárva fejlődése egy év, de a klimatikus adottságoktól függően két év is lehet. A táplálkozása nyomán felhasad a kéreg, kezdetben ágelhalás következik be a koronában, majd súlyos fertőzés esetén néhány éven belül az egész fa elpusztul. A bogár, amikor kirágja magát a fából, egy jellegzetes D betű alakú röknyílást készít, ez árulkodó lehet a fatörzsén. Ez körülbelül május-június hónapokra tehető. Ezt követően a bogár a fa koronájában a levelek rágásával érési táplálkozást folytat, ez június-július hónapok, ez a tünet már kevéssé feltűnő és nem is specifikus. Ezt követi a tojásrakás, a tojásokat a fakéreg repedéseibe rakja egyesével. A kikelő lárvák berágnak a kéregbe, és megkezdik a kanyargós járat kialakítását. A kifejlett lárvák telelnek, majd április-májusban bábozódik, és május-júniusban a délakú röknyíláson távozik a bogár.
1: Lehet egyébként ellene bármilyen módon is védekezni?
2: Kiemelt zárlati károsító lévén a célunk a károsítómentes állapot visszaállítása, azaz a fertőzés felszámolása. Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését és a környező fák vizsgálatát. Amint bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, tehát fertőzött fákat is találunk, nem csak bogarakat a csapdákban, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk, a fertőzési forrás minél hamarabb meg kell szüntetni. A többi fát egy 10 kilométeres körön belül egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá. A bogár eleve már a legyengült fákat keresi. Tehát ez a csalifás módszer is azon alapszik, hogy meggyűrűzzük a fát, tehát imitáljuk azt, hogy kezd pusztulni, és ez vonza oda a környékről a bogarakat, és egy-egy ilyen fán akár több száz is lehet.
1: És akkor így lehet befogni tulajdonképpen.
2: És így lehet befogni, vagy így lehet észlelni a csapdák mellett. Ez egy maratoni történet lesz, tehát ennek nem holnap lesz megoldása. Tehát ha most kivágnánk az összes fertőzött fát, akkor is 4 év múlva mondhatjuk el, hogy nyertünk.
1: Mit lehet tudni egyébként erről a csapdáról? Ez hogy néz ki?
2: Ezek a csapdák ilyen műanyag színes csapdák, amiket a kőrisfára helyezünk, és csalogató feromonokat is tartalmaz, ami segíti a bogarat abban, hogy megtalálja a csapdánkat.
1: Miért van szükség itt a 100 méteres sugarú körben a többi fa kivágására? A bogár könnyen átmegy ilyen
2: területen? Azért, mert nem tudjuk, hogy melyik fa fertőzött. Tehát az, hogy látunk egy fertőzött fát, az nem jelenti azt, hogy a mellette levő egészségesnek tűnőben már nem rakta le a tojását, vagy nem fejlődik a fiatal lárva. Tehát ez egy ilyen biztonsági megoldás, hogy a feltételezetten fertőzött fákat is elpusztítjuk.
1: Mennyi idő lehet egyébként egy-egy ilyen bogárnak a kiirtása? Tehát mikorra mondható az, hogy na, megszabadultunk tőle?
2: Hát ezt nehéz lenne megmondani, de az, hogy újból elmondhassuk, hogy Magyarország mentes ettől a károsítótól, ahhoz 4 olyan évre lesz szükség, amikor az intenzív felderítés mellett sem találunk újabb egyedeket a csapdákban, és nem találunk tünetes növényeket sem.
1: Hát ez akkor egy nagyon komoly fertőzés. A lakosság mit tud segíteni?
2: Hát nézze, arra kérnék mindenkit, hogy járjon nyitott szemmel. Ne menjünk el közönösen egy beteg kőrisfa, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű, karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett, hogyha látjuk. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébik honlapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti munkánkat, hogy megvédhessük kőrisfáinkat a teljes pusztulástól.
1: Egyébként ez a bogár, tudom, hogy a neve ugyanazt mutatja, illetve az előfordulási helye is, hogy kőrisfákat bánt. Csak kőrisfánál találták eddig? Tehát csak kőrisfánál jelent?
2: Hát a kőrisfa mellett ugye Amerikában ez az említett hópehelyfa, ami biztosan, és hát vannak olyan megfigyelések, hogy esetleg a dió is veszélyeztetett lehet, de igazából ennek a bizonyítása még hátra van. Hát lehet, hogy most meg fogjuk tudni.
1: Ha valaki talál egyébként egy ilyet, ugye említette, hogy meg lehet találni a Nébi honlapján különféle adatokat erről a bogárról is, illetve a bejelentési lapot. Hogy kell ezt elképzelni? Meg kell írni, hogy hol, mikor, milyen
2: környezetben
1: találtuk?
2: Igen, tehát azért csináltuk az űrlapot, hogy minden olyan releváns információ, amire szükségünk van, ha azt kitölti azt az űrlapot, akkor azt mi tudjuk használni. Tehát hol észlelte, mikor észlelte, mit látott.
1: Mennyire gyakori egyébként, hogy hazánkban egy-egy ilyen fákat károsító bogár rovar megjelenik?
2: Hát nézze, a klímaváltozás és a nemzetközi kereskedelemnek a fokozódása, intenzívebbé válása megteremti azt a lehetőséget, hogy a távolról érkező csomagokban, szállítmányokban, utaspodgyászban érkezzenek hozzánk károsítók. Szerencsére azért nem mondanám jelentősnek. Ugye kiemelt zárlati károsító most fordul elő először Magyarországon. Egyéb károsítók azok előfordulhatnak. Hát egyet említenék, ugye a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét, amelyik szintén zárlati károsító, 13 évvel ezelőtt érkezett hazánkba, és hát mostanra már nagyon súlyos károkat okoz a magyar szőlőtermesztésben.
1: Gondolom egyébként ezeket, hogy így beérkezzen hazánkba bármi, akár ugye, ahogy hallottuk, hogy saját maga úgy, hogy átrepül, például Ukrajnából ez a kőrisrontó bogár, vagy bármilyen más, ezeket megakadályozni sejtésem szerint nem lehet.
2: Amelyik ilyen nagy távolságokat meg tud tenni stopposként, tehát hogy felül egy vonatra, egy kamionra és egy parkoló pihenőben elszabadul, ezeket nagyon nehéz megfogni valóban. Amiket tudunk tenni, az a határon a szigorú ellenőrzés. Ugye az ukrán határnál Záhonyban és Eperjeskén ugye évek óta csapdákat üzemeltetünk, léteznek ilyen csalifák, tehát odaültetett kőrisfákkal nézegettük helyben a kártételt, szigorúan ellenőriztük a faanyagot, tehát Ukrajna felől ugye nagyon jelentős a tűzifa forgalom Magyarországra, ezeket mind szigorúan ellenőrizték a kollégáim.
1: Itt hogy fedezték fel?
2: Üzemeltettünk mi csapdát a határokon, illetve az Erdészeti Kutatóintézet kollégái üzemeltettek még számos csapdát, és az ő csapdáikba került bele, és ők értesítettek minket. Talán megérdemli, hogy nevén nevezzük, dr. Csóka György kollégánk volt, aki értesített bennünket, és innentől fogva ugye közösen dolgozunk az ügyön, hiszen közös érdekünk a kőrisfák védelme.
1: Itt most kik egyébként azok, akik meg fogják vizsgálni ott a fertőzött fa és környékén lévő fákat?
2: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának kollégái. Járjunk nyitott szemmel, talán ez lenne a legfontosabb üzenetünk, hogyha bármilyen dolgot tapasztalnak, akkor azt jelentsék nekünk. Minden megtalálta a honlapunkon, mindenképpen azt javaslom, hogy hiteles forrásból tájékozódjon mindenki.
1: Kedves hallgatóink, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata nemrég megerősítette a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg. A bogár akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ahogy hallották az iminti riportban. Bogya Sándorral, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényegészségügyi osztályának vezetőjével beszélgettünk az elmúlt percekben.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Sándorné Tresnyánszky Annabella kosárfonót ismerhetik meg, aki ugyancsak néhány évvel ezelőtt fedezte fel ezt a népi mesterséget, mégis már számos elismerésben részesült, többek között a 18. élő népművészet országos népművészeti kiállítás 2026 című pályázat Észak-Magyarország és Felvidék egyik régiós díját is átvehette. Vele beszélgetünk tehát a következő percekben, többek között az indulásról, az alkotási folyamatokról, illetve természetesen majd a terveiről is. Hogy került ön kapcsolatba tulajdonképpen a kosárfonással, a vesszővel itt néhány évvel ezelőtt? Egy teljes pályaváltás történt, vagy azért nem volt messze eddig sem a kézműveskedéstől?
2: Őszintén megmondva, én soha nem gondoltam arra, hogy én kosárfonó leszek, vagy hogy egyáltalán ezzel foglalkozni fogok. Itt Barciken volt egy tudás átadás tanfolyam, amiknél lehetett választani ugye a kosárfonást is. Ez egy 10 alkalmas, hetente egyszer történő esemény volt, és hát egy családi tragédiának köszönhetően, de a párom nagypapája mutatta meg ezt nekem, és hát akkor úgy voltam vele, hogy belevágok, mert hát 3 gyerkőc mellett itthon vagyok, időm, mint a tenger, úgyhogy így ennek köszönhetően ismertem meg a vesszőt.
1: És rögtön, hogy úgy mondjam, szerelem volt első próbálkozásra, első látásra?
2: Igen, plusz ugye azt is hozzátenném, hogy az akkori mester, aki tartotta ezt a tanfolyamot, kijelentette, hogy 10 alkalommal nem lehet megtanulni. Hát erre szerettem volna rácáfolni.
1: Hogyan zajlott maga a tanfolyam egyébként az ön szemszögéből nézve? Mindent megmutattak a kezdeti lépésektől, a kezdeti fogásoktól?
2: Igen. Hát fogásokat annyira akkor még nem, tehát én amondó vagyok, hogy az ember élete végéig tanul, és igen, megmutatott egy-egy alapfogás, de hát ahány mester, ugye annyi tartás, és annyi kis apró szösztenetek vannak, amik elő tudják segíteni a munka folyamatot. Ugye ott az alapokat tanultam meg. És mivel ezzel a 10 alkalommal én nem hagytam abban, hanem itthon is gyakoroltam, és addig-addig gyakoroltam, amíg be nem rögzültek rendesen a lépések, így rá 2 évre sikerült megismerkednem a mesteremmel, Makkai Zsókával, aki látta bennem a lehetőséget, hogy már csak egy kis finom hangolás kell, és akkor igazán eredményes tudok lenni a szakmában.
1: Hogy tudja ezt az ember otthon gyakorolni egyedül? Mert azért én azt gondolom, hogy ahogy ugye említette, hogy 10 nap alatt valamennyi, vagyis 10 alkalommal ugye valamennyi fogást el lehet sajátítani, és lehet gyakorolni, de akkor vásárolt vesszőket, és akkor esetleg interneten is böngészett fogásokat, vagy hogy mit lehet csinálni?
2: Hát így első lépésben ugye, igen, vásároltam én is itthonra vesszőt, hogy tudjak gyakorolni, ráadásul ugye az ott megmaradt beáztatott alapanyagot lehetőségünk volt hazahozni gyakorlás céljára. Fontos, hogy mindig egy lépésre koncentráltam, és egy munkafolyamat volt az, amit jól begyakoroltam, és akkor egy hétig akkor csak azt. Tehát most itt nézzük azt, hogy vannak a kosárok oldalán az oldalcof, akkor egy héten keresztül én csak olyan kosarat fontam itthon, ami azzal a befejezéssel, azzal a lezárással készült, hogy rendesen be tudjon rögzülni, és így később ne okozzon problémát.
1: Sok kihívás volt az elején egyébként?
2: Hát 3 gyerek mellett, igen.
1: És nem is olyan nagyok voltak még akkor a gyerekek, ugye?
2: Igen. Igen, hát 2 kisiskolás és 1 óvodás gyerkőc mellett azért kihívás volt már maga az is, hogy beiktassam az életünkbe. Erre is legyen időm, ugye a mindennapi teendők mellett. Én amondó vagyok, hogyha valaki szeretné és elszánt, az meg tudja tanulni. Tehát nincs olyan túl sok lépés, nyilván lehet mindig ciprázni és bonyolítani, az alapok azok, amik a legfontosabbak, és én ezt hál' Istennek akkor sikeresen jól begyakoroltam.
1: És akkor itt a mester segítségével, ha jól értettem.
2: Igen, később itt a Makai Zsókával, ahogy összehozott az élet, egy másik 10 alkalmas tanfolyamon, láttam,

0: Itt is van olyan, amire, ha valaki ránéz, aki tudja is, ismeri a kosarakat, illetve hát a fonott termékeket, akkor azt mondja, hogy na hát én ezt tudom, hogy kikészítette, mert ilyet csak ő szokott.
1: Igen, igen, van ilyen, tehát már maga alapból ugye természetes alapanyag, viszont itt is lehet a színekkel játszani, van hajas vesző, főzött vesző, fehér vesző, és általában megvan minden mesternek, hogy mi az, ami rá jellemző, és rá tényleg az úgy az ő védjegye, az ő kézjegye. Nekem sikerült olyan jól eltanulnom a mesteremtől a dolgokat, hogy sokan hirtelen összekeverik a kosarainkat. Ugye ez, szerintem ez óhatatlan. Tehát igenis az ő kézjegye is látszik rajtam, mert ő mutatta meg. Közben próbálom én is a saját kis világomat kialakítani, és már vannak kosarak, amik jobban rám jellemző, de ugye ez a három színnek a kombinációja, ezt én eddig javarészt csak nála láttam, és ezt valahogy én is átvettem tőle.
0: Akkor önnek is nagyjából az a védjegye, hogy ne egy színből készüljön el egy kosár?
1: Hát egyrészt az is, tehát semmi gond nincs azzal, hogyha egy színből készül egy kosár, mert annak is megvan a maga szépsége, viszont én is szeretek játszani így a színekkel. Másrészt meg ugye próbáljuk a mai mindennapi használatba is beilleszteni. Tehát én szoktam ilyen kis szaladgálós kis kosárkákat, kézi kosárkákat vonni. Rám inkább ez a jellemzőbb szerintem, hogy így a színek váltogatása mellett, ugye ilyen kis divatkosaraknak mondanám. Tehát most is a kiállításon van egy kis pörfüles, ugye én olyat másnál még eddig nem láttam. Az úgy az én kis ötletem volt.
0: Mi ennek a mesterségnek a szépsége? Ön hogyan érzi ezt? Mert ugye 5 évvel ezelőtt valami megfogta önt, ami behúzta ebbe.
1: Szerintem az alkotás. Tehát alapjáraton is egy ilyen kicsit művész életnek mondanám magamat, és az, hogy kis botocskákból azért milyen szép tárgyakat tudunk alkotni, és azok a tárgyak majd később esetleg az embereket így megszólítják. Tehát azt szoktuk mondani, hogy minden kosárnak megvan a gazdája, csak még nem jött el érte. És az, hogy nem elég az, hogy én megfonom, és engem is úgymond boldoggá tesz az egész munkafolyamat, hanem majd később, amikor meg lesz annak a kosárnak a gazdája, és hogy örömmel használja, az olyan jó érzés.
0: Én, ahogy néztem a munkáit, felfedeztem hát egészen különleges dolgokat is, például hátizsákot, vagy hát nem tudom, jól mondom-e, veszőből fonba. Ezek is az újítás céljával jöttek létre?
1: Hát ez inkább nekem volt a praktikusság, mert mindig azzal szenvedtem, hogy gyerekekkel ugye megyünk ide-oda-amoda, és hogy semmilyen hátizsák nem volt jó, semmi nem volt elég. Így fogtam, fontam magamnak egyet, és így jött az, hogy hátizsákot is fonok. Mert ugye sokkal jobb kulacsokat beleállítani, és tényleg sok minden belefér, és a gyerekek szempontjából is, hogy bárhol le tudom tenni, nem fog eldőlni. Nekem praktikus volt, és így jött az ötlet.
0: Annyit azért hagyd kérdezzek meg, hogyha már ugye szóba került az, hogy 5 évvel ezelőtt ismerkedett meg ezzel a mesterséggel, hogy azelőtt teljesen más pályán volt, mert azt ugye hallhattuk, hogy kreatív tulajdonságokkal rendelkezik, és hogy szeret azért kreatívkodni, de máshogy indult a pálya, máshogy indult az élet?
1: Hát az én életem az úgy indult, hogy én nagyon fiatalon szültem 20 évesen, így nekem nem volt alkalmam a munkavilágából kivenni a részemet. Úgyhogy főállású anyaként én itthon voltam, és így hát, akkor találtam rá úgymond saját magamra, hogyha lehet ezt így megfogalmazni, mert Azért az, hogy a három gyerek mellett munkába állni nem egy egyszerű dolog, viszont

0: így hál' Istennek, úgymond dolgozom is, meg nem is, mert ugyanígy itthon vagyok a gyerekekkel, viszont folyamatosan tudok valami olyat csinálni, amivel hát egy kis pénzhez is jutok néha, viszont örömömet élem benne. A gyerekeket pedig tudom hozni, vinni, rendezni a kis életüket, és így...
1: Megvan minden, sikerül minden.
0: Igen. Tehát, hogyha kell, akkor félre tudom tenni, nem okoz problémát, hogy most betegek lettek, vagy bármi, hanem fixen itt tudok lenni mindig mellettük.
1: Mi a titka ön szerint annak, hogy 5 év alatt ennyi mindent elért? Az évi fiúmestere díjat is elérte 2025-ben. Mi ennek a titka? Abszolút a helyére került itt minden?
0: Hát egyrészt a helyére került, másrészt szerintem az, hogyha népművészeti körökben az ember mellett van egy mester, mint nekem Zsóka, nagyon nagy hatással tud lenni az emberre is, mert hogyha kell, akkor kritizál, ha kell, akkor egy kicsit unszol, és valljuk be őszintén, én sem biztos, hogy elkezdtem volna zsűriztetni mondjuk a kosarakat, vagy pályázatokon részt venni, hogyha ő nem adja meg nekem azt a biztatást, hogy igenis van olyan jó a munkám, és igenis vegyek részt az ilyeneken, mert van jövője ennek.
1: Mi egyébként most ebben a jövő? Mert én sokszor azt hallom, hogyha egy népi iparművésszel beszélgetek, hogy jobb lenne, ha szélesebb lenne az a réteg, aki mondjuk vásárolná ezeket a kézműves termékeket. Ugye itt ön is szerintem azért például egy ilyen hátizsákkal, amit én ugye említettem is, azért modernizálja is tulajdonképpen a kosárfonást magát a korral haladva. Mi itt a jövő?
0: Az, hogy mi a jövő, nehéz megmondani. Tehát én azt látom, hogy egyre több ember fordul vissza egy kicsit a kosarakhoz, mert hát azért ebben a rohanó világban sok szatyor, stb., amiket az emberek megvesznek a boltokban, kezdenek rájönni sokan, hogy azért egy kosár, hogyha jól meg van fonva, több mint 10 évet is kibír és elbír, és praktikusabb, mint az ezredik szatyor otthon például. Vagy van, aki annyira szereti az ilyen népművészeti tárgyakat, hogy ő kifejezetten keresi már az ilyen alkalmakat, amikor vásárolni tud.
1: Mik a tervek? Mind dolgozik éppen, és mi az, ami tervbe van véve? Mert gondolom azért alkotó emberként mindig van valami ötlet, valami gondolat, ami motoszkál a fejében, hogy na most ezt kellene kipróbálni, most azt kellene kipróbálni.
0: Igen. Terv az mindig van, rengeteg, néha túl sok is egyszerre. Próbálnám lezsűriztetni azokat a tárgyakat, amiket eddig még nem sikerült. Hosszú távon azt mondom, hogy ezzel a zsűriztetéssel szeretném én is elérni, hogy népi iparművész legyek. És hogyha minden jól megy, akkor az olyan 1-2 éven belül sikerülni is fog.
1: És marad a kosárfonás az életében, illetve a fonás az életében mindig is? Ez a terv?
0: Nagyon bízom benne, hogy igen.
1: Mindig nagy kérdés egy mestertől, hogy tudja-e tovább adni kinek. Hát ha jól láttam én itt a közösségi oldalon, akkor itt már lesz kinek a családban. Jól láttam?
0: Igen. Tehát 3 gyermekem közül a 2 lányom az, aki próbálkozik már a kosárfonással.
1: Ők hány évesek?
0: Most 13 és 15 évesek lesznek a nyáron. Tavaly előtt részt vettek ők is a vándorlegény pályázaton, ahol régiós díjban részesültek a saját kategóriájukban. Ez is szerencsére egy kis kedv csináló volt nekik. Érdeklődnek. Ugye tanulás mellett nehéz összehozni azt, hogy legyen nekik is idejük, de hogyha van kedvük és idejük, én nagyon szívesen tanítgatom őket, illetve a Fügedi Mártánál van lehetőségem egy-egy tanfolyamot megtartani, úgyhogy ott is hál' Istennek mindig van jelentkező, mindig új arcokat láthatok, úgyhogy...
1: Ott is fiatalok egyébként?
0: Családon belül is. Különböző korosztály, mert vannak fiatalok, vannak idősebbek. A lényeg az, hogy kedvük van hozzá, szeretnék, ki akarják próbálni, és végig is viszik.
1: Nem beszéltünk még arról, hogy mi az, ami a legnépszerűbb az emberek körében itt a termékek közül.
0: Szerintem a demizson és a bevásárló kosár, de kis kenyeres kosár is talán. Hát itt Borsod megyében inkább ezek a mindennap használatos tárgyak inkább, de Pesten a mesterségek ünnepén pedig nagyon szeretik a kicsit különlegesebb kis kézikosarakat, vagy hát amit nem látnak minden nap.
1: És ahogy láttam már például, szintén itt a közösségi oldalán a fotók között, hogy ilyen dísztárgy is készült karácsony környékén, az a magas kupolás, nem tudom, hogy hogy kell mondani, de hogy egy ilyen kis lakásdekor.
0: Jobb szeretem azt, hogyha használati tárgyakat készítek, és javarészt ezeket is készítem, de igen, tehát itt a karácsonyi pályázatra egy harangot fontam meg, vagy mondjuk a hóemberemet, ami hát mondjuk a hóember az funkcionálhat tárolóként, viszont nem az a megszokott mindennapi használatú.
1: Akkor gondolom, itt a hagyományos történetek mellett mindig-mindig van egy kis kikacsintás valami újdonság de, felé, valami nem megszokott
0: igen.
1: felé.
0: Igen, de nem nagyon szeretem a dísztárgyakat, de néha vannak olyan kis bekattanások, úgymond, hogy na most ezt akkor meg kell csinálnom.
1: De talán egyébként ebben van itt ennek a mesterségnek is a jövője, nem? Hogy mindig meg tudjon újulni maga a mester is, és igen. maga az alkotásai is.
0: Igen, igen. Próbálunk folyamatosan újítani. Amondó vagyok, hogy kényszeríteni nem lehet. Tehát kényszerből nem tud az ember újítani, de mindig jön valami újabb ötlet, amit előbb-utóbb ugye az ember el tud készíteni, és aztán hát vagy lesz sikere, vagy nem.
1: Terve van-e véve egyébként más hasonló népművészeti ágnak a kipróbálása? Vagy ön úgy érzi, hogy itt ebben mindent megtalált?
0: A bőrművesség az érdekelne, viszont mivel a kosárfonás eléggé megerőlteti a kéz ízületeket, így nem biztos, hogy már az ilyen finomabb munkákhoz hozzá tudnék állni.
1: Akkor az lehet, hogy csak szerelem marad.
0: Igen, igen, igen. Nagyon sok szép szakma van, viszont így a kosárfonás lett ugye a nagy szerelem, és ez az, ami úgy motoszkál folyamatosan a fejemben.
1: Én már csak akkor sok sikert kívánok a további évekhez és további alkotásokhoz és a különböző megmérettetésekhez, és hát tényleg azt, hogy legyen, aki követi majd valamikor hosszú évek múlva ezen a gyönyörű szép úton. Sándorné Trestnyánszky Annabella kosárfonónak köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A NATO erősebb, mint valaha, ezt jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Facebook videójában. A tárcavezető Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai NATO csúcs találkozón. Az eseményt értékelve kiemelte, a NATO csúcs találkozó legfontosabb eseménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára, a hágai vállalásoknak megfelelően, továbbá fejlesztik a védelmi ipart. Ezen kívül külügyminiszteri szinten találkoztak az öbölmenti országok tárcavezetőivel, akikkel arról egyeztettek, hogy miként segítik ezen országok a NATO tagállamok biztonságát, és hogyan tudnak ezekkel a partnerországokkal jobban együttműködni. Orbán Anita kitért arra is, hogy Ukrajna is téma volt, és ennek kapcsán megegyeztek arról, hogy minél előbb igazságos és tartós békét szeretne a NATO. A külügyminiszter kiemelte, eredményes NATO csúcs találkozót zártak, ez volt Magyar Péter első ilyen tanácskozása. Az esemény jó hangulatban zajlott, sok kormány és államfő azt mondta, hogy a szövetség erősebb, mint valaha, fogalmazott Orbán Anita. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről, október végéig pedig benyújtják a 2027-es költségvetést és elkészítik a középtávú költségvetési tervet, ezt mondta a pénzügyminiszter egy budapesti háttérbeszélgetésen. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadás korabelső előrejelzés 6,8% deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az Európai Uniós megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül, fogalmaz a közlemény. Ez nem hiánycél, mondta a pénzügyminiszter. Barabás Gyula, a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára ismertette, a vártnál gyengébb gazdasági pálya 0,3%-ponttal rontja a hiányt, a gazdasági növekedés 2025-ben a tervezett 2,5 helyett 0,5% volt, 2026-ban pedig a 4,1%-os terv helyett 1,6-2%-os növekedés várható. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, ezt közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint két vármegyében és a fővárosban csökkent az álláshirdetések száma, minden más régióban nőtt. A visszaesés nem volt markáns, Budapesten 1,6, Somogy vármegyében 1,7, Vas vármegyében pedig 9,2%-kal kevesebb hirdetés volt elérhető a negyedév során, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A legnagyobb arányú emelkedés Nógrád, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben történt. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében, írja profession.hu.
2: Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudnak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. A közleményben kifejtették, naponta csak nem 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere, a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak egy órát a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon lehet tájékozódni, írja az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös közleménye.
0: Az időjárásról.
2: Pénteken általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor, az északnyugati szelet élénklökések kísérhetik. A csúcsérték 26 és 30 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az Omega Rock együttes Omega 5 lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az Omega 5 a csapat 5. magyar stúdió albuma 1973-ból több szempontból is úttörőnek számít a magyarországi rockzenében, ezen használtak először szintetizátort a Madár című dalban.

Az album először hanglemezen jelent meg 73-ban, majd 76-ban kazettán, 1992-ben először az Omega, 1968-73 az Omega összes nagylemeze első gyűjteményében jelent meg CD-n, bár a CD-k külön-külön is megvásárolhatóak voltak. Majd 1999-ben Sweet címmel jelent meg az alternatív kiadás eltérő dalsorrenddel.

2001-ben az antológia sorozat második részében is az alternatív kiadás jelent meg. 99-ben Sweet címmel jelent meg az album felújított kiadása, amelyen a Sweet, a Jövendőmondó és az Én elmegyek hangszerelése is eltér az eredetitől.

A hivatalos magyarázat szerint ezeket a dalokat 1973-ban két változatban rögzítették, vannak azonban olyan vélemények, amelyek szerint az eredeti felvételekre utólag rájátszottak. Közreműködtek Benkő László orgona, Moog szintetizátor vokál, Debreceni Ferenc dob, ütőhangszerek vokál, Kóbor János ének, Mihály Tamás basszus gitár vokál, Molnár György gitár vokál.

0: Zenesán című műsorunkat hallották, melyben az Omega Rock együttes Omega 5 lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, így fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelnie a védelmi kiadásokat, miközben az összeg egy része használható civil célokra, útépítésre, egészségügyi kapacitás bővítésére is, ami jó a magyar gazdaságnak és a magyar embereknek is. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a legfontosabb feladat az volt, hogy tudják demonstrálni a NATO egységét, hiszen voltak repedések az utóbbi hónapokban, évben. A mostani egy nagyon jó hangulatú csúcs volt, mindenki teljesítette a vállalásait, a tagállamok növelik védelmi kiadásaikat, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét, hangsúlyozta Magyar Péter, aki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Orbán Anita külügyminiszter társaságában vett részt a kétnapos csúcs találkozón. Az alaptörvénymódosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét, ezt közölte a Sándor Palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. Sulyog Tamás szavait tolmácsolva a köztársasági elnök hivatala azt írta, Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából, az alaptörvény módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetett